0: akarnám, tehát ki vagyok én, hogy rosszat mondjak a kertészim, és nem is, és szerintem ez nem is negatív. Tehát, hogy van, ami ezt a kispolgári milliót akarná szerintem visszaadni, amiből ugye a fiú kicsöppen, kiszakad. És ez egy ilyen kicsit ilyen dagályos nyelv, és ez végig megtartja ezt a nyelvezetet. Tehát nekem a nyelvezete volt nagyon nehezen feldolgozható. Tehát, hogy, de hát ez nyilván tudatos, tehát, hogy van ez a kispolgári, kicsit dagályos, kicsit ilyen hivataliaskodó nyelvezet, amelyik végig megy a könyvön, és közben egyébként lejátszódik egy leírhatatlan katasztrófa, ami ez ettől a nyelvtől ilyen banális, kicsit ilyen banálissá válik, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nincsen, hogy az ember azt várja, hogy egy tragikus eseménysorhoz tragikus nyelvezet járul. És a nyelv, amin a könyv szól, és az eseménysor, az teljesen aszinkron. És ugye ettől zseniális a könyv, de ettől nehezen olvasható is. Szerintem. Szóval nekem ebben nem ez maradt meg a sorstalanságon.
1: Max, te hogy vagy vele? Olvastad?
2: Hát ez bennem azért, a sorstalanság megjelent a 70-es évek közepén.
1: Igen, akkor volt egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen kiadás, azt hiszem 75 talán, ha jól
2: valami
1: gondolom.
2: Valami ilyesmi. Tehát azelőtt, hogy gimnáziumba mentem, és gimnáziumba akkor, tehát gimnazista voltam, amikor találkoztam a könyvvel, és egy olyan milliőbe, amikor, hát az egy tudattörténelmi tény volt a generációmba, vagy a háború után felnőttek között, hogy hát voltak koncentrációs táborok, megöltek embereket, elhurcoltak, de senki nem beszélt róla. Tehát azok az emberek, akik valamilyen formában ebbe érintve voltak, akármilyen formában, akár áldozatok voltak, akár elkövetők, tehát mindenki hallgatott. Az volt a standard az én észrevételem szerint, hogy nagyon sok családba, akik érintettek voltak, tagadták. Tehát a gyerekek előtt nem beszéltek arról, hogy ők zsidó származású magyarok. És egy sok volt. Sok volt elolvasni a könyvet számomra tinédzserként, és teljesen érthetetlen volt az, hogy tudták emberek hagyni. Miért hagyták magukat az áldozatok, miért vettek ebbe részt az elkövetők. Tehát nem voltak erről nekem történelmi ismereteim, csak egy óriási nagy érthetetlenség, a tínédzser énembe, aki eleve lázadó volt, és ma akkor is egy ilyen mániákusan, ilyen szabadsághívő ember voltam, és nem tudom, hogy ez honnan jött, néha úgy érzem, hogy velem született, mert sok minden indokolja ezt a családomba, sok minden nem indokolja, és tehát egy elképzelhetetlen horror volt ez a könyv. Mm. Amit nagyon-nagyon, igen, nem is tudom, hogy föltudtam.
0: Még egy gyorsan, annyit hagyd menjek már vissza, hogy ugye a végén van egy jelenet, amikor ez a nadrágtartós úr kétségbe vonja, hogy és akkor ott voltál, és láttad is, és nem tudom, tehát hogy ez ugye az a holokauszt tagadásnak a standard. Ez is annyira megdöbbentő nekem ennek, ugye ez bármennyire is megrázó a könyv, ez a legmegrázóbb jelenet. Tehát bármilyen szörnyűség történik benne, mégis ez a legmegrázóbb, hogy átéli ezt, hazajön, és egy ilyen pökhendi manusz az egészet kétségbe vonja. De itt is, hogy mondjam, ez a nyugodt elbeszélésmód itt is megmaradt. Tehát ugye ez a nem jön ki a sodrából a főszereplő, végig nem jön ki a sodrából.
2: Nem volt dühös a könyv.
0: Igen, nem dühös. Abszolút nem, tehát nagyon, igen. Hát ennyit tudunk mondani. És neked?
1: Hozzá teszek én is két dolgot. Az egyik az a nyelviség, amit te is említettél. Neki ez egy ilyen klasszikus gondolata, amit úgy hív sokszor, hogy a gonosz banalitása. És igazából szerintem azért
0: ez
1: nagyon...
0: Ez Hannah Arendt, nem?
1: Hát ő is, de hogy, tehát, hogy ez így a holokauszt feldolgozásnak, igen, erről én nagyon óvatosan merek beszélni sokokból. Szerintem az egyik ilyen központi kérdése, hogy vajon valami elképesztően ilyen különleges tragédia, mennyire én ezt tudom rekonstruálni, vagy pedig egyszerűen a gonosz banalitása az, ami itt feltört, és hogy mik az ennek Európa kulturális örökség ez. És hogy itt beszélve a személyes szállat a történetben, Ugye én egy olyan családból származom, aminek nincs kapcsolata különösképpen a magyar zsidósággal semmilyen módon. Tehát nekem se két ember kivételével. Tehát, hogy valahogy én kívül voltam mindig ezen a körön. Kicsit hasonlít ez ahhoz szerintem, amit Max mondott. De ezt megspékelve annyival, hogy igazából az én családomban ez nem volt téma, talán, ha így lehet mondani. És ugye nincs semmilyen családi történet, vagy bármi, amin keresztül ehhez lehetne nekem viszonyulni. És nekem a sorstalanság messze nem Kertész Imre kedvenc műve, de ami számomra nagyon fontossá teszi, az pontosan az, amilyen nyelven és ahogy ezt a történetet előadja, mert nem egy ilyen percepcióból indul ki, amiből nagyon sok ilyen holokausztal foglalkozó munka az én meglátásom szerint, hogy már rögtön tudjuk, hogy itt valami nagyon durva dolog fog történni.
0: Igen.
1: A lelkünket így készítjük a tragédiára, és akkor a tragédia meg is jön. Hanem, hogy ugye egy végül is 16-15 éves fiú gyakorlatilag ártatlan gondolkodásán keresztül ismerjük meg ezt az egész történetet. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezen keresztül az olyanok számára is, mint én, aki ugye nem voltam érintett a történetben, vagy legalábbis nem tudok róla, de szerintem valószínűleg családilag ebben nem vagyunk érintettek. Tehát még egy olyan ember számára is, mint én, átélhetővé teszi ezt a történetet. És ez azért nagyon fontos, mert kialakíthat bennem, vagy lehetővé teszi, hogy megértsem azokat, akik erről beszélnek. Tehát, hogy ne csak a racionális megértés legyen benne, hogy ugye sokan meghaltak, milyen durva a halálgyár, stb., hanem képes valahogy érzelmileg, empatikusan is közelebb hozni hozzám. És szerintem, hogy ennek a műnek van igazi erénye sok minden mellett, akkor az, hogy tudja involválni azokat is, akik nem kapcsolódnak ehhez a tragédiához. És ilyen módon szerintem talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy valahogy ebből majd egyszer kivergődjünk, és talán a helyet kapjon a magyar, vagy a hazai kollektív emlékezetben olyan módon, ahogy ennek helyet kell kapnia. Még nem tartunk itt, de szerintem az egy fontos dolog, hogy be tudja vonni az olvasót pont a semlegességén és a banalitásán keresztül ugye az évszázad legnagyobb tragédiájába.
0: Na, miket hoztál nekünk? Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Van és
0: kicsit szorongok is, hogy úristen, úgy leszek, mint a két napja a védjegyjogi előadásomon, tehát, hogy...
1: Jaj, most miért kell elrontani ilyenekkel, hogy védjegyjog meg minden?
0: Feljön a slide, és csak nézek. Úristen, mi van ráírva.
1: Olyan jó hangulatban csak... beszélgetünk, és akkor ez a mesterséges...
0: De próbáltam oldani egy picit csak,
1: hogy... Ilyen értelmiségi jófejkedés. Nagypénteken nem biztos, hogy oldani kell a dolgokat. Jó, tehát szerintem a nagypéntek a napja annak, hogy nehéz dolgokról is beszéljünk. A vicceskedésről ott van a maradék.
0: Jó van.
1: Sok. Na szóval, két könyv van előttem. Az egyik a Száműzött nyelv, ami egy esszégyűjtemény. Én ezt személy szerint nagyon szeretem. És mondanék egy érdekes dolgot, hogy sok szempontból nekem érdekesebb Kertész Imre az esszéista, mint az író, bár nyilván ezt nem lehet így elválasztani. Ilyen erősen. És amivel kezdünk, ez Kertész Imre Gályanapló című kötete, ami lényegében a 70-es évektől kezdve a napló mondjuk ilyen feljegyzései tartalmaz, bár ez nem igazi napló a szó valódi értelmében, hanem inkább csak ilyen benyomások, impressziók rögzítése. És fölépítettem egy ilyen ívet, hogy hogyan kellene ezekkel haladni. Indulunk az ember felől, és akkor majd el fogunk jutni azért egy picit az államtársadalom, meg ilyen irányokba is. És ugye azért nagyon jó a Gálya napló szerintem, mert elképesztő őszintesség és ilyen önmarcangoló hajlam van benne. Ki mer mondani, lemer írni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy mi sem merünk magunk kimondani. Nézzük.
0: Meg lehet, nem is kiadásra szánta. Kiadásra szánta ő ezt?
1: Hát ő rendezte sajtó alá, tehát hogy igen, meg neki egyébként is nagy műfaja, tehát most megjelent a 90 és 2010 közötti jegyzeteinek egy része a Néző címmel, és vannak még mások is, tehát hogy neki ez az ilyen nem is tudom, hogy pszichológiai naplóírás, talán így mondanám, belső fejlődés történet elmesélése, ez az egyik nagyon érdekes, mondjuk ilyen rétege a munkásságának. Na nézzük, és akkor a 70-es években vagyunk. Teljesen mindegy, valahol. Szigliget. Korán az ágyba, odakint szélvihar, reggel 4-kor felébredtem, kinyitom az ablakot, nappali világosságban hajladoznak a fák, mintha titkos imájukat végeznék, a fakó ég nyugati alján a teli hold pompázik, és ontja fehér világát, miközben kelet felől megtörik az ég sötét kékje. Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. illúzió, amit művelek, és elretékozom az életem, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabolt széttaposták, eláztatta az eső, stb. Én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
0: Mit csinálunk, ez másodrendű. Ezzel akkor találkoztam először, amikor volt ilyen nagyon erős szembesülésem ezzel, nem először találkoztam vele, amikor én ifjú tudós voltam, és újra felfedeztük a magyar jogbölcseletet magunknak Miskolcon. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miért nem válhatott Somlóbódokból, meg Morgyulából európai élvonalbeli jogtudós. Ez volt a kérdés. És akkor
1: azoknak a kedvéért, akik véletlenül nem ismernék olyan jól a magyar jogbölcselet történetét, mint Ződi Zsolt, interpretálom, a nevek, akiket mondott, azok a nagy nevek, így a
0: igen,
1: magyar
0: jogbölcselet. A 20. század két
1: legnagyobb. A nevek.
0: Igen, a két legnagyobb a magyar jogfilozófus. És hogy miért nem váltak ők európai élvonalbeli jogfilozófusokká, és akkor az valahogy rengeteget beszélgettünk erről, Miskolcon ez egy állandó téma volt. Nyilván a személyes érintettség miatt is, ugyanígy, ahogy Kertész leírja, hogy én belőlem nem, mi belőlünk nem lesz soha élvonalbeli európai jogtudós, csak ugye ugyanezek a kifejezések, ugyanezek a mondatok, csak meg kell helyettesíteni az írót. A nyelvet a jogbölcseletre, az írót meg a jogtudósa. És akkor azt mondta Szabó Miklós, hogy hát valahogy ez egy olyan csapdahelyzet, hogyha te eredeti dolgot csinálsz a periféri, tehát nincs más utad, mint tulajdonképpen nekünk nincs más utunk, mint utánozni a centrumot. Megpróbálni igényesen utánozni a centrumot, akkor is fognak bennünket elismerni, hogyha mi igényesen tudjuk utánozni a centrumot, hogyha ezt az tudunk nívós epigonok lenni. De innét a perifériáról mi nem fogunk tudni forradalmat csinálni, nem fogunk tudni új elméleteket kidolgozni, mert hogyha véletlenül kidolgozunk egy ilyen új elméletet, akkor az akkor se válik fősodorrá, hanem inkább csak kinevetik, vagy különcködésnek, vagy valami egzotikus marhaságnak fog tűnni. Tehát, hogy itt ugyanez a nagyon hamar elért, legalábbis bennünket akkor nagyon hamar elért ennek ez amit a Kertész ír, hogy...
1: Bevallom, én azért választottam ezt az idézetet, mert ezt szerintem elképesztően jól adja vissza talán mindannyiunk gondolkodásmódját, akik valami miatt valami szellemi tevékenységre adják magukat Magyarországon. Tehát, hogy van egy ilyen kínzó kérdés mindenkiben, aki egyszer is tollat fogott a kezében, vagy megtartott valami előadást, hogy... Oké, de hogy akkor ennek mi értelme van? Miért csináljuk mindezt? És van ennek egy nagyon érdekes dimenziója, nem tudom erről mit gondoltok, ez a nyelv maga. Tehát, hogy az az egyszerű tény, erről volt alkalmam elég sokat beszélgetni most az elmúlt héten külföldön, hogy a magyar nyelv ennyire izolált, az már önmagában ugye a kulturális értékeink, termékeinknek mondjuk így a megismertetését nagyon megnehezíti. Ugyanakkor szerintem az igazi csapda az valahol ott rejlik, hogy nem tudom, ti hogy vagytok ebben, meg minden, de lehet sajnálkozni, hogy fú, a magyar nyelv, meg minden, de én igazából a mai napig úgy érzem, hogy hiába most már az utóbbi években főleg angolul dolgozom, én magyarul tudok igazán jól írni, akármi történik.
0: Hát azért, mert társadalomtudósok vagyunk, Balázs, és a társadalomtudományhoz hozzátartozik az ékes szólás is, mint kellék. Tehát ez nem úgy működik, mint a matekban, meg a fizikában, hogy írsz egy közleményt, és tök mindegy, hogy a képletek közé az a három magyarázó mondat, amit közé írsz, az milyen stílusban van megfogalmazva, mert annyira a tartom számít, hanem itt nagyon számít a forma is. És soha nem fog... Tehát én... nem tudom, én szeretem magamról azt hinni, hogy eléggé jól írok, és angolul meg rosszul írok, és kész. Mert ez az ékes szólás, nem tudom, agyi szerkezet nem alakult ki nálam, mert egyszerűen ez az anyanyelvem, tehát, és ez van. Csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, igen. Nem tudok. És ez egy nagyon rossz, még egyszer mondom, ez azért nagyon rossz, mert nem egyszerűen arról van szó, le tudok én bármit írni angolul, amit akarok, csak ez, az a többlet nincs meg benne, az a többlet, ami magyarul benne van, az a plusz, az hiányzik belőle. Hát az ékes szólás, ez Gadamer mondja, hogy a szellemtudományoknak a szellemtudományoknak hozzátartozik az ékes szólás. Az egyik forrásvidéke pont az ékes szólás.
2: Nekem egyébként majdnem teljesen hasonló dolog jutott eszembe, mint Zsoltnak, csak pont a nyelv és az írás és az alkotás mentén Márai Sándor, és konkrétan a naplójából egy részlet, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, mert azért hatalmas műről van szó. De hát ugye Márairól, mint tudjuk, hát 48-ba emigrált, 48 éves volt, ő egyidős volt az előző századdal, 89-es haláláig Olaszországba, Amerikába élt. És az egyik legnagyobb problémája volt, mint magyar értelmiséginek, az elszigeteltség a saját hazájától és a saját nyelvétől, a beszélőknek a közegétől, és ez folyamatosan visszatért nála, ő erről rendszeresen írt, és pont valami, hát nem mondom azt, hogy ez hasonló, de azt írta, hogy amit magyarul alkottak írók korábban, tehát, hogy arra nem nagyon volt vízhang, nem reflektált, hogy mennyire jó mennyire jó volt az osztrák íróknak, vagy a német íróknak, hogy amit az egyik országba írtak, arra a másik országba válaszoltak, hogy volt reflexió. De a nyelvünk ebbe bezár. Tehát, hogy reflexió nélkül hullik el minden, vagy nagyon sok minden a semmibe.
1: Jó, felolvasnak egy mondatot, mert ez... Mondjad!
2: És ugye, ha már előkerült a nyelvhez való viszony, tehát most a magyar nyelv az rendben van, finnugor, elszigetelt, nagyon sok beszélője van, tehát hogyha így számolni akarjuk, akkor a magyar nyelv az egyáltalán nem egy kicsi nyelv, csak éppen nincsenek rokonai, tehát így, vagy kevés van, magunkba vagyunk, de ez egy, én nem érzem ezt végtelenül nagy problémának, ez egy rettenetesen jó nyelv számomra, rettenetesen fontos, és azt hiszem, hogy én már soha az életemben nem fogom tudni magam ennyire összetetten vagy komplexen kifejezni, ennyire szarkasztikusan fogalmazni adott esetben, vagy ekkora iróniával fogalmazni másik nyelven. Tehát ugyanúgy, mint egy kicsit, mint ahogy te is, tehát, hogy van egy nyelved, ami erősebb a többinél, és az véletlenül pont az anyanyelved.
1: Felolvasnak egy mondatot, és akkor ezt még szerintem érdemes lenne egy picit jobban megbeszélni. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. És szerintem itt van bizonyos értelemben a kutya önmagát elásva.
2: Igen.
1: Hogy ugye Kertész gyakran szokták azzal vádolni, hogy ő ugye így Imre Kertész, stb., tehát hogy mennyire mélyen megveti a magyar kultúrát, de szerintem semmi ilyesmiről nincs szó az ő esetében, mert pont ebből is az derül ki, hogy ugye mint a hangya, akkor is elkezdek dolgozni. És a kulcs szerintem valahol az, hogy valahogy belénk ivódott az, hogy nekünk mindig meg kell mérnünk önmagunkat másokhoz képest. Én nem tudom, hogy ennek mi a kulturális vagy a történelmi gyökérzete, hogy ugye kesergünk, hogy hú, de hiába írok, úgy se érti a nagyvilág, stb. Tehát, hogy mindig mérjük magunkat a nagyvilághoz, és ez azért sok szempontból fontos, mert kell, hogy legyen mérce, kell, hogy legyen külső viszonyítási pont, de ez nem jelenti azt, hogy az önértékeinket ne ismerhetnénk el. Ti ebben hogy vagytok?
0: Hát az, hogy mérjük magunkat, szerintem ez nem magyar sajátosság. Ezt azért nem mondanám. Tehát azért azt láttam más országokban is, hogy méricskélik magukat. Sőt, hát most, hogyha az Európai Unióra gondolunk, ami ugye nem egy ország, hanem egy kontinens, vagy éppen most nem tudom, dolgoznak azon, hogy legyen valami közös európai identitás. Az Európai Uniót, ha valami érzelmileg mozgatja, az egyik pont az, hogy állandóan Amerikához méri magát. Tehát az, hogy földrajzi régiók vagy országok mérik mindig magukat más országokon, szerintem ez nem speciális, ez nem magyar, vagy mire gondolsz? Hogy mi lenne ebbe, ami nagyon magyar?
1: Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy a magyar modern irodalom egy jelentős része. Ugye gondoljunk például a Nyugat című folyóiratra, amelynek igen, már a címe is annyira
0: igen,
1: tipikus.
0: Igen.
1: Akkor gondoljunk a rendszeresen Párizsban tartózkodó híres íróink, újságíróink, értelmiségünk egy jelentős részére. Tehát, hogy
0: hát az egész 20. század.
1: Igen, az egész 20. század azt szerint...
0: Én most a folyóiratra gondoltam, hogy ugye az is ugyanez. Hát ugye ez a program ugye így indul el, ugye Somlóik alapítják.
1: És hogy ez
0: nagyon, hogy a nyugati nagyon mintákat
1: követni. Nagyon fontos, hogy ugye vegyük észre, hogy milyen külső minták, tendenciák, meg mondjuk ilyen mércék vannak, de hogy mintha ez a dolog egy picit ilyen egyoldalúvá vált volna. Szerintem Kertésznek ez a látja önmagát kifejezés ezt árulja el, hogy Azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy magunkra hogy tekintünk. És itt, ami nagyon fontos, hogy nem ő mondja, hogy a magyar kultúra az másodrangú vagy valami, hanem hogy ilyennek látjuk magunkat. Uh-huh. És hogy nekem például Kertész életműve ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy ő maga is lamentál egy csomót azon, hogy ő egy magyar nyelvű német író, nagyon gyakran így hívja magát, de azért akkor is magyarul írta a műveit, és akkor is ebből a teljesen periférikus szituációban, amiben ő az egész életét leélte 2002-ig, akkor is egy ilyen óriási hagyaték keletkezett. Tehát, hogy én igazából csak azt mondom, hogy egy pillanatra sem szabad levennünk a szemünket arról, hogy mi történik kívül, de lehet, hogy a saját értékeinket is egy kicsit realisztikusabban szemlélhetjük. És a Márai kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye volt egy másik nagyon híres ilyen emigráns sztár író, hogy így fogalmazok abban az időszakban, ugye egy Csészabó László volt, aki Londonban élt, és neki van egy nagyon keserű megjegyzése egyszer arról, hogy akármit csinál, ő csak magyarul tud írni. Tehát hiába tud ő jól angolul, meg francia, meg minden, meg izé, meg dolgozik a BBC-nek, meg amúgy. Neki az önkifejezés formája, nyelve csak a magyar maradhat. És hogy szerintem, hogyha belegondolunk, tehát hogy lehet ezen keseregni, hogy jaj, de hogy ez egy másik, mondjuk ilyen kaput is megnyit, hogy vajon mennyire jó az, hogy egy ilyen különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy egy ilyen teljesen eltérő nyelvtani konstrukciókkal bíró, szókészlettel bíró, hangkészlettel bíró nyelvet ilyen jól tudunk, mert hát ez az anyanyelvünk.
0: Igen. Hát a nyelv szerintem az egy, hát nagyon nehéz a nyelvre reflektálni egyébként, mert annyira benne vagy, hogy kijelentéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a nyelvünk ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos, tehát fura ez, mert úgy vesz körbe, mint a levegő, tehát nem is tudok igazán reflektálni erre, mert egyszerűen magyarul gondolkodom, magyarul álmodok, tehát ez nagyon nehéz erre kívülről bármit mondani, de visszatérnék erre a dologra, hogy ha ez a mondjuk a kulturális elit azt is mondaná, hogy mostantól fogva nem érdekelnek a nyugati minták, vagy járom a saját utamat, megpróbálom levetkőzni ezt a kisebb rendőrségi érzést, meg nem tudom micsoda, akkor sem tudsz megszabadulni a közegtől, amiben élsz, amelyik meg állandóan nyugatra pislog. Tehát érted, hogy mit mondok?
1: De én nem mondtam, hogy nem kell nyugatra pislogni, hanem csak azt mondtam, hogy ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb is lehet, és legalább ne lássuk magunkat ilyennek, tehát legalább ismerjük föl.
2: Én egyébként azt gondolom erről a dologról, hogy tehát ez a méricskélés, ugye ez a mit nevezünk méricskélésnek, nem az a fontos, hogy mi kinél vagyunk jobbak, vagy kinél vagyunk rosszabbak, vagy hogy hol helyezkedünk el, ugye, mert a méricskélés az valahol sokak számára ezt is jelenti, hogy megfogalmazza, hogy kik előtt állunk, és kik mögött állunk. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és hát ez meg kulturális és műveltségi dolog, hogy föl tudjuk mérni azt, hogy legyen annyi ismeretünk, hogy hol vannak az abszolútumok egy dologba, és ahhoz, attól mit kell tenni ahhoz, hogy oda esetleg föl tudjunk zárkózni a saját tudományunkba, amit éppen művelünk, vagy föl kell lezárkóznunk. Uh-huh.
0: Hát nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy vannak abszolútumok most gondol, de hogyha minden nálunk fejlettebb ország, mondjuk most visszatérve nem a kulturális kérdésekre, hanem egyszerű dologra, mint
2: igen,
0: az életszínvonal,
2: gondold
0: el azt, hogy mondjuk, hogyha mindenki nálunk fejlettebb ország egyszer csak megszűnne létezni, akkor az emberek elégedettek, attól fogva elégedettek lennének a saját életszínvonalukkal? Ha nem lenne náluk jobb kint ott nyugaton? Na mindegy,
2: na most az életszínvonal,
0: kezd ellaposodni.
1: Szerintem megyünk tovább.
2: Annyit mondok, hogy az életszínvonal meg a gazdaság az pont nem volt, amire gondoltam.
0: Jó, oké.
2: Tehát én szigorúan ilyen.
0: Jó, ne vigyük el. Oké,
1: igen, az elmúlt fél percet zárójelbe tesszük, és visszatérünk Kertész Imrihez. Folytatom. Egy korábbi töredékkel folytatjuk a Gálya napló erejéről. És ugye ez Kertész nagy témája, és igazából ugye azt szokták mondani, hogy az egész életművének ez a legfontosabb témája. Ha azonban a szabadság nem evidencia, mert hiszen a szabadság az, ami nincs, akkor célkitűzéseinket kizárólag a pszichológia szemszögéből vizsgálhatjuk? És a pszichológia vajon evidencia-e? Végsősorban a létérdeket kell megvizsgálni a létszerkezetben. Azt fogjuk észlelni, hogy ez a szerkezet nyomasztó túlsúllyal kívülről meghatározott társadalmi történeti. Zárójelben. Ám a fennmaradó picinyi résben rejtőzik a robbanóanyag. Nem tudni, hol és mikor robban be a gyújtózsinór, de egy pillanat alatt szakadékát ágítja a rést, mely hirtelen magában nyeli az egész totalitást. Valahol itt keresendő a rejtelmes, kiszámíthatatlan tényező, a szabadságnak ebben a láthatatlan és többnyire tudattalan zugában. Itt keresendő az ok, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelheti meg és nem érhet el mindent. A teljességgel, a totalitással az ember az önfeladás nem is egészen örömtelen kísérletei után egyszer csak szembeszegezi a személyiségét. A maximummal szemben még korán sem feltétlenül teszi. Mindegy, tény, hogy a szabadság kérdésével az ember a léte és a személyisége kérdéséig jut el. És amiként a kérdések megválaszolhatatlanok, józan ember szabadságról sem beszélhet komolyan. Mindazonáltal a szabadság mégiscsak az ember legkomolyabb kérdése. És ha az ember valóban komoly akar lenni, akkor meg kell maradnia ebben a paradoxonban.
0: Hát, igen.
1: A szabadság kérdése. Poroljuk le ezt a kifejezést, amiről azt gondoltuk, lehet, vagy ti gondolhattátok, mert én még biztos nem gondoltam, mert én 9 éves voltam 89-ben, de valahogy azt gondoltuk, hogy ez 89 után már nem lesz akkora téma. Mert hogy ugye most végre itt van, rendelkezésünkre áll, és így tovább.
0: Hát ugye ez egy ilyen közhelye a politikai filozófiai irodalomnak, hogy a szabadság az ugye nem azt jelenti, hogy a mindennapi életet cselekvéseiben vagy szabad, mert hát akkor a legszabadabb a hippik meg a hobók, akik semmiféle társadalmi kötöttsége nem lehet, kötöttség hálójába vagy.
2: A hajléktalan nincs telenek.
0: Igen. Hanem a szabadság az ugye a számodra jó élet megválasztásának a szabadságát jelenti, ugye? Tehát, amiben benne van persze a szólásszabadság, ez egy liberális, most ezt elnézést kérek, én kérek elnézést, de ez egy ilyen liberális.
1: Igen, én már kezdek egy csúnyában nézni.
0: Igen. Balázs úgy néz rá, mindegy anyagyilkosra. Tehát a jó élet, hogy az emberek megválaszthatják azt, hogy ők milyen életet szeretnének élni, és egyébként lehet, hogy nagyon sokszor meg kell állni a piros lámpánál, meg van egy munkahelyed, ahova be kell járni, és adott esetben nem tudom, de ettől lehet szabad, mert egyébként az, hogy neked hogy milyen életet élsz, azt szabadon választod meg, és végül is ez a fontos. Ezt gondolom erről a dologról. És hogy ugye Kertész is azt mondja, hogy a diktatúrák nem lehet szabadnak lenni egy diktatúrában is, de azért azt gondolom, hogy egy nem diktatúrában jobb szabadnak lenni. Tehát jobb, hogyha az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy szabad legyél, mint úgy szabadnak lenni, hogy ezt a belső szabadságot megtalálni, amiről Kertész ír. Mert azt hiszem, ő inkább valami belső szabadság.
1: Igen, erre akarok majd még reflektálni, de kérdően nézek itt a pult felé, hiszen neked is kedvenc témád a szabadság, ha jól gondolom.
2: Igen, és nem egyszerű nekem ezzel dühöre jutni, hogy mit gondolok róla, mert
0: de melyik részével, hogy most mi van, vagy pedig hogy mennyire és fontos
1: próbál, nekem. Próbáljunk azért itt maradni a problémánál.
2: Jó, oké, tehát akár még a fogalomnak az összetettségével is. Akár. Ezt a belső szabadságot, ezt egyébként, tehát hogy belül szabad vagyok, és függetlenítem magam a körülményektől, ezt valamennyire érteni vélem. Ugye itt hármunk közül én éltem a legtöbbet a Kádár rendszerbe, és hát én már most így hirtelen számolok, nem, még mindig többet éltem a Kádár rendszerbe, mint a rendszerváltás után. Vagy már olyan éppen, hogy fél idő, vagy ilyesmi. És tehát ugye szabadságról bizonyos értelemben teljesen meddő és felesleges volt gondolkodni, mert egyszerűen nem volt, de ezt a belső szabadságot, tehát az, hogy mi például a gimnazistaként olvastunk, és foglalkoztuk és éltük az életünket, ez egyfajta belső szabadság volt, egy menekülés a körülmények elől. Tehát ez a... Hogy nem hiszem, hogy ez egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ezt így nagyon nehéz ám visszanézni, hát azért mégis ilyen gimnazisták voltunk, tehát nagyon másképp gondolkodik az ember akkor, mint később. Úgyhogy de az, hogy foglalkozni a kultúrával, foglalkozni szakmával, tudást szerezni, és úgy kiiktatni magad egy kicsit a körülmények közül, és nem tudomást venni.
0: Hát ez nagy divat volt akkoriban. Tehát a Kádár rendszerben a kivonulás, meg ennek a belső szabadságnak a fetisizálása.
2: De ez nekem csak egy darabig tartott, tehát azért a felnőttként már, amikor már dolgoztam, akkor megváltozott, tehát akkor már nem voltam annyira kivonuló. Aha.
0: Balázs, miért hoztad ezt a részletet? Neked miért fontos? Szándékod van neked ezzel?
1: Nekem minden.
0: Mondani akarsz te valamit most?
1: Nekem minden ez szándékom van, ugye én egy ilyen típus vagyok, még akkor is szándékom van, amikor nem is gondolom, hogy szándékom van vele. Tehát nekem rettentően tetszik ez a félmondat, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelhet meg és nem érhet el mindent. És ugye ezután Kertész arról ír, hogy lényegében a személyiség az, ami a szabadsággal szorosan összekapcsolódik, és maga az a tény, hogy személyiségünk van, ez egyben kódol minket a szabadságra. És több dolog is felmerült bennem. Egyrészt az, hogy Kertész mindig azzal vádolják, hogy milyen hihetetlenül pesszimista. Hát és szerintem pont nem. Tehát, hogy ha komolyan vesszük, amit itt Kertész ír, akkor arra jutunk, hogy lehetetlen az emberből a szabadság vágyat, vagy magát a szabadság iránti igényt kiölni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ő máshol ír arról, hogy vannak az életnek nagy kérdései, amiket nem lehet megválaszolni, és akkor ezt megválaszolatlanul kell hagyni. És szerintem a szabadság is ezek közé tartozik, ő legalábbis erre utal, hogy nem fogunk soha semmilyen ilyen definitív megoldásig eljutni, hogy na egyszer hátradőlhetünk, hogy most megoldottuk, tudjuk, szabadok vagyunk, és akkor hely, de jó nekünk. De nekem nagyon elgondolkodtató ez, ugye engem is érdekel a politikai filozófia, hogy tehet a hatalom, amit akar, amíg személyiségünk van, addig igazából nem tud teljes mértékben lenyomni minket. És akkor igazából itt jutok el a másik gondolatomig, hogy nem vagyok bizakodó látva az elmúlt 10 év tömegkultúráját Magyarországon, hogy vajon van-e még személyiségünk. Ugyanis szerintem az a nagyon érdekes, hogy a mai helyzet abban különbözik alapvetően attól, amit Max leír így a gimnáziumi időszakáról, mint ilyen példa, hogy minthogyha már olyan hihetetlen kulturális nyomás lenne rajtunk minden irányból, ami mindig egy irányba mutat, noha nagyon sokrétű és rendkívül ilyen finom játékokkal tűzdelt, hogy ez a személyiség tűnjön el belőlünk. És ilyen értelemben valahol azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor...
0: De mi miatt tűnik el? Most nem értem pontosan.
1: Hát nem akarok ilyeneket mondani, hogy a tömegkultúra homogenizáló hatása, blablabla, hanem csak azt akarom mondani, hogy annyira végtelenül mediatizált szerintem az életünk, és olyan mélyen belemásznak külső tényezők, ugye akár internet, Facebook, akár mondjuk plakátok, meg valami, hogy nagyon nehéz igazából olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy egy kicsit önmagunkkal legyünk. És ha nem tudunk önmagunkkal lenni külső hatásoktól függetlenül, akkor szerintem nincs nagyon remény arra, hogy a személyiségünket is valahogy megtaláljuk. Mert ugye ezt máshol írja Kertész, és ebben milyen egyetértek vele, hogy a személyiség keresése az is az életnek egy hihetetlenül nagy kihívása. Hogy vajon tudunk-e magunkkal összhangba kerülni, meg tudjuk érteni, hogy mi van, miért van, és hogy mi milyenek vagyunk. És nekem tényleg ez az ilyen kellemetlen percepcióm adódik, hogy ha nagyon egyszerű vagyok, akkor azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben a világban magunkban lenni, mert valami mindig betüremkedik. És ugye már ilyen észrevett, hogy nekem ilyen idióta reflexeim vannak, hogy sétálás közben elő akarom venni a telefonomat, hogy biztos történt valami fontos. Tehát, hogy mintha fölnézek, akkor ugye egyik oldalon valami idióta politikai üzenetet látok, a másik oldalon megtájékoztatnak arról, hogy mit tudok az Obi-ban venni nagyon olcsón. A hangok is ugye folyamatosan beszüremkednek a különböző ilyen zene, meg hirdetések, meg egyéb formában. Tehát, hogy van egy, ha nagyon radikális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan változás indult el a mai tömegkultúrába, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy igazából elveszítjük a szabadságot.
0: Ezt meg tudom erősíteni. Egyébként most ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye sokan azt mondják, hogy a szellemi életünk egyre nagyobb hányada kerül át a virtuális világba. Ugye? Tehát, hogy a szellemi életünk az nem beszélgetésekben manifesztálódik, a többi emberrel történő beszélgetésekbe, előadásokba, könyvekbe, meg hasonló dolgokba, hanem bekerül ebbe a virtuális térbe, ahol viszont algoritmusok, meg nagyon sajátos szabályrendszerek között zajlik a dolog. És ezek a szabályok, ezek meghatározzák, hogy merre menjünk. Tehát annélkül, hogy észrevennénk, anélkül elkezdenek bennünket homogenizálni, tehát csak megpróbálom megerősíteni, vagy egy másik oldalról, vagy egy kicsit más érvekkel, de ugyanazt elmondani, amit te mondasz, ez az egyik része. A másik az az, hogy bármilyen furcsa is, hogyha a nagy számok, azok az adatok, amiket hagyunk magunk után, ezek a digitális lábnyomok, ezek a nyomok, amiket hagyunk magunk után, ezekből a nyomokból úgy lehet, olyan profilokat lehet alkotni, amelyek alapján szinte százszázalékos biztonsággal meg tudják azt mondani, hogy például egy bizonyos helyzetben hogyan fogsz tudni viselkedni, vagy hogyan fogsz viselkedni. Tehát ez a profilírozás, ez a big data alapján, meg az általad hagyott digitális nyomok alapján történő profilírozást, ezt már csinálják piaci alapon cégek, és valószínűleg csinálni fogják előbb-utóbb. A titkos szolgálatok azok abszolút csinálják már, de kormányzatok is fogják csinálni.
2: Marketing is.
0: És be fognak bennünket sorolni kategóriákba, tehát azt fogjuk egy idő után észrevenni majd, hogy tényleg nem különbözünk másoktól, ami nagyon-nagyon rossz érzés lesz. Mert bele leszünk sorolva ezek alapján, a múltban hagyott adataink alapján meg fogják tudni jósolni azt, hogy például egy bizonyos helyzetben mit fogunk vásárolni, mit fogunk dönteni. Ugye már ezek az ajánló algoritmusok, mint a Netflixnek, meg nem tudom, ugye ezekről rengeteget írnak, hogy 100%-ig meg 90%-ig meg tudják jósolni, hogy milyen döntést fogsz hozni. Ez számomra végtelenül ijesztő. Nagyon ijesztő. Tehát az, hogy elvesz, meg az illúziója is elvész annak, hogy én egy egyéniség lennék. Én csak a profilom alapján egy kiszámítható manus vagyok, olyan, mint sok ezer, vagy tízezer, vagy milliónyi más a Földön. Borzasztó rossz érzés. Elmondhatatlanul rossz érzés ez. Na mindegy, tehát igen. Valószínűleg te is valami hasonlóra gondoltál, nem? Amikor...
1: Igen. Csak én nem vagyok annyira szofisztikált, hogy ezt
0: nem azt, nem azt akartam, mondani. Balázs, ezt most miért mondod?
1: Egy értelmiségivel ülök szemben.
0: Miért mondod ezt? Nem, most pont ezzel foglalkozok, aztán ez érdekel. Na, mit hoztál még?
1: Ha az időnk elszakadt, akkor ugrunk, több van, de akkor, hát ha már az értelmiségi kifejezést kiejtettem, akkor...
0: Azt akartam mondani, hogy erről beszélgessünk,
1: szeretném megkoronázni a Száműzött nyelv című eszékötetből az én abszolút kedvenc szövegemből, aminek az a címe, hogy a fölösleges értelmiségi. Ebből egy picit hosszabb idézettel.
0: És a kedves hallgatókat pedig megkérdezzük, hogy találják ki, hogy vajon... Miről szól ez a szöveg?
1: De én nem tudom, nem tudom ezt kihagyni, mert...
0: Na, de mondja csak, szerintem ez egy fontos dolog.
1: Hagy szóljon a fűrész, tehát, hogy így... Annyit erről, hogy ezt az eszét még régebben egy kurzusom keretében elolvastattam a diákokkal, és mindig nagyon meg voltak döbbenve tőle. Na nézzük. Szememre vethetik, hogy időszerűtlen kérdésekről beszélek, hiszen Európában mindenütt összeomlott a totális hatalom. Zárójel. Előtte arról ír sokat, hogy az értelmiség hogyan szolgálja ki a hatalmat. Tehát ezt a fajta ilyen szolgálelkű értelmiséget veszi a toll a hegyére, zárójelbe zárva. A leigázott értelmiség visszanyerte szabadságát, cselekvő erejét. Valóban. A nagy reményekkel teli 1989-es esztendő eufóriájában így láttuk, így akartuk látni ezt. Azóta eltelt néhány év, azonban elég volt ahhoz, hogy az értelmiség, és itt megint csak a totalitarizmus táptalaján elburjánzott fölösleges értelmiségiről beszélek, fölmérje veszteségét. Lássunk világosan. A zárt társadalom megszüntével egy jelentős értelmiségi réteg nem felszabadult, hanem ellenkezőleg. Elveszítette a világát. A szabadság nagy színjátékát, miután ezt színjátékot először rendezni és dirigálni próbálta, végül is összeomlásként élt át. És... Két ideológiai szemüvegváltás között talán először történt meg vele, hogy kendőzetlenül megpillantotta a valóságot, azt tudni illik, hogy fölöslegessé vált. Ő, aki tökéletesen eligazodott a zárt társadalom hatalmi útvesztőiben, most egyszerre a szabadsággal állt szemben, amely túl tágas neki ahhoz, hogy elférjen benne. Ő, aki kitanulta, hogyan működjön együtt a titkos rendőrséggel, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédes, bocsánat, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédet folytathat hőnszeretett népével. Ő, aki megtanult a sorok között olvasni és virágnyelven profétálni. Most azon kapta magát, hogy a profécia nem éppen kelendő cikk az európai áruk nagy piacán. Mihez kezdjen önmagával? Aki valaha is a hatalommal játszott, vagy akár csak a hatalom önkéntes játékszerűen szegődött, az soha többé nem képes másról gondolkodni, ábrándozni, beszélni és szavalni, csak is a hatalomról. Semmit sem értünk, ha pusztán a politológia műszavaira hagyatkozunk, és nem értjük meg, mintegy az idegszálainkkal is a fölösleges értelmiségi rettenetes, betegségig fokozódó egzisztenciális szorongását. Réges-rég pszichózisok gyötrik, klausztrofóbia, xenofóbia, paranoiás üldözési képzetek. Mindaz, amit a totalitárius társadalom és a vele való kompromisszumok úgy szólván magától értetődően fejlesztettek ki benne. Most mindehhez még a tér hirtelen kitágulása is társul, az érzés, hogy magára hagyták, egyedül van. Pont.
0: Nekem az a tehát ez a ugye mi az értelmiségről már más, kicsit más, néha más kontextusokban beszélünk, eltelt 27-28 év telt el a rendszerváltás óta, és azt hiszem, hogy ez az első sok, amiről ő ír, én nem tudom, hogy ez szöveg mikor keletkezett, gyöntöm a 90-es évek közepén.
1: Igen.
0: Ez az első sok, ez tulajdonképpen ez a szöveg arról szól, hogy ennek a kommunizmusnak volt egy saját házi értelmisége, mint például ugye az írók.
1: 93.
0: Az írók, ugye ismerjük az írókat, akik az író szövetségnek a gyűlése, az volt az egyik legfontosabb politikai esemény ugye a kommunizmus idején is. Ezek az értelmiségiek, akik törleszkedtek a hatalomhoz, megmondó emberek voltak, válteszek voltak, ugye sorok közt olvastak meg nem tudom micsoda, hogy ezek hirtelen most teljesen ilyen dezorientáltak lettek a 90-es évek közepén. Ez tényleg így van. Aki nem lett dezorientált, abból meg hülye lett, mint a csurka. Például, hogy mondjak egy példát, tehát az politikus lett. Tehát ő valóban annyira megszagolta, vagy beleszagolt ebbe a világba, hogy nem is tudott élni nélküle, tehát ő kénytelen, ő átnyergelt politikusnak. Aztán megláttuk, hogy milyen sikeresen csinálta ezt. Tehát ez erről szól. Csak azt akarom mondani, hogy, és akkor ennek van egy másik része, amiről mi mindig szoktunk beszélni, hogy ma is megvan az értelmiség, aki ugye a véleményformáló értelmiségnek gondolja magát, és állandóan ott sertepertél a hatalom környékén, és szeretne úgy beleszólogatni, meg úgy megmondogatni, hogy mi van, de amikor arról van szó, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor ugye elmenekül ez elől a dolog.
1: Ez a politikusok dolga.
0: Igen, de szerintem két, azt akarom mondani, hogy a két probléma, amiről Kertész ír, és amiről olykor mi szoktunk beszélni, és a jelenkor probléma, ez egy picit már különbözik. Tehát ez a kettő már különbözik. A Kertészféle szöveg az szerintem a kommunizmus alatt ti értelmiségnek a 90-es évek elején történt széteséséről szól, szerintem. Nem? Nem így gondolod?
1: Te jókat nevettél itt, miközben olvastam.
2: Igen, mert Anikóval beszélgettünk erről egy ilyen két hete vagy három, és pont erről mondtam dolgokat, és azért nevetgéltem rajta jókat, mert egyrészt ugye nagyon találó az, hogy az értelmiségnek volt egy rétege írók, újságírók, akárki, akik egy nagyon szoros szimbiózisban
0: színészek, éltek. Képzőművészek egy része.
2: Tehát igen, tehát szinte mindenki, nem volt olyan réteg, aki ebben el lett volna érintve, hogy szimbiózisban élt. És ugye a rendszerváltás után ezeknek az embereknek egy része az örült annak, hogy nem tudom, hogy az ő részükről ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire ilyen karrierkérdés, de voltak olyan emberek, akik úgy látszódtak, hogy felszabadultak ez alól a szimbiózis. Mert ez a szimbiózis inkább olyan nagyon költő, ilyen akarnám mondani, hogy ez egy ilyen halálos ölelés volt a rendszer részéről. Tehát ugye,
0: egyeseknek. De nem mindenkinek.
2: Tehát meg is nyomorított embereket, meg tönkre is tett. És hát én azért nevetek nagyon, hogy én azt látom, hogy ez a mentalitás, ez itt 2017-ben velünk él.
0: Igen, bizonyos fokig, igen.
2: És folyamatosan velünk él. Tehát mindenki képzelje mögé neveket, nem akarok mondani, mert teljesen nyilvánvaló, tényleg ez az aktuál része.
1: Igen, az aktuál rész, mint mindig most is, igen, kihagyjuk.
2: Tehát van benne ennyi a mérséklet. Tehát, hogy emberek nem változtak, hogy ugyanúgy szükségük van szimbiózisra a hatalom részéről. Tehát nincs szimbiózis, nincs élet. Valakit szolgálni kell. Tehát valakit...
0: És az is zseniális egyébként, amit ír, hogy és ha valaki ebbe beleszagol egyszer, akkor nem tud visszamenni, igen, már. Tehát ez egy igen, olyan, mint a narkó szerintem.
2: Sok ember van, aki szemléltetően nem tud, és nem akar felszabadulni.
0: Na Balázs, azért még mondd el te is a véleményed, már itt nagyon a végén járunk.
1: Nagyon jó a hangulat, de hogy valahogy engem ez a szöveg nagyon kellemetlenül érintéssel is szomorít, mert itt nem tudok nem reflektálni arra, hogy nekem is van egy életem. Szerintem az az egyik nagy kérdés, hogy vajon amit mi csinálunk, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy itt azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert
0: most melyik része a rádióra?
1: Pillanat, nem, így általában. Tehát, hogy engem ki lehet kergetni a világból azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy független értelmiségi. Ugye, tehát, hogy én ettől rögtön rosszul vagyok, mert nem csak a hatalomhoz való angazsáltság miatt, hanem úgy általában szerintem nincs független értelmiségi. Egyszerűen azért, mert hogy ugye élnünk kell valamiből. De kicsit úgy vagyok ezzel, mint ugye az értelmiség útja a szocializmusban, hogy az egyik járhatatlan a másiknak az alkoholizmus. Hogy viszont a másik út, amit látok a független értelmiségi mellett, az, aki így beáll a hatalom uszájába, és akkor örül a csontnak, amit éppen dobnak neki, és egyébként meg boldogan dicsőíti, amit dicsőíteni kell. Vagy vitatja, de akkor úgy vitatja, hogy az igazából
2: fölér egy dicsérettel.
0: Igen, ezt is.
1: És hogy viszont nekem ezzel az a gondom, hogy lehet, hogy ez így van Magyarországon, de én ezt nem tudom elfogadni. Mert ahhoz már túl sok mindent láttam külföldön, hogy azt gondoljam, hogy van valami ilyen önálló szellemi létforma, hogy lehet úgy a szellem, a betű, a könyv dolgaival foglalkozni, hogy ne kelljen egyrészt elkurvulni valamelyik hatalom irányába.
0: Pislogni állandóan.
1: Másrészt meg ne ilyen idióta illúziókat építsünk föl magunknak, hogy mi vagyunk a független értelmiség, egy sálat terelünk a nyakunk köré, kalapot veszünk, és akkor az már nagyon menő. És kicsit így a saját személyes tragédiámat látom ebbe, ha lehetek ennyire őszinte egy a műsor végén, hogy nekem egyik út sem kell, viszont nem tudom, hogy van-e más út itt. Máshol van, de hogy vajon itt Magyarországon? És én nem akarok külföldre menni.
0: Hát máshol az van, hogy azért ott van egy, bocsáss meg, csak mert te is mondani akartál valamit, ugye azért itt sose felejtsük el az egzisztenciális függetlenséget, mint tényezőt. Egyszerűen, mint értelmiségi, tehát ha a szellemi szakmákat űzöl, akkor ezeknek a szellemi állásoknak, a szellemi pozícióknak a döntő része kötődik valahogy az államhoz, egyetemi állásokról.
1: Jó, de még egy egyetemi tanári állás azt szerintem nem olyan necces. Tehát, hogy persze, közpénzt veszel föl, és akkor ezzel támogatod a rendszer, de ez szerintem hülyesség.
0: De az, hogy nehezen tudsz ebből kivonulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a függetlenség, mert gondolom azért arra gondolsz, nyugaton így valósul meg, hogy van egy nem tudom én, egy államtól független nagy szféra, ahova
1: felszállhat. Mondok sokkal jobbat. Imádom, az én kedvencem Sir Stephen Runciman, angol történész, aki egészen lenyűgöző medievalista és bizantológus volt. Életében összesen 3 évet dolgozott egyetemen, azt is Isztambulban, azért, mert hozzáférhetett olyan kéziratokhoz arab nyelven, ami neki kellett. És ő valójában egész életében teljesen független volt, mert egy olyan vagyont örökölt a családjától, igen, hogy ezt megengedhette magának. Igen. Emellett persze járt előadásokat tartani, tehát hogy volt egy ilyen nagy reputáció és ázsiója, de ő teljesen független tudott maradni, és meggyőződésem, hogy ezért olyan az életműve, amilyen. Csak hogy itt ugye...
0: Na ez az, ami nincs nálunk, igen. Tehát, hogy nagyon...
1: Nem... Élet végéig egy kellemes kót kastélyban. Éldegélt.
0: Na most, hogyha viszont nem tudod egzisztenciálisan függetleníteni magadat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi... Nincs jó hírem neked, tehát már ha én hozom a hírt. Tehát, hogy ez fel fog maradni, ez a dilemma. Tehát, hogyha értelmiségi vagy, akkor valamilyen módon kötődnöd kell a politikai hatalomhoz, vagy az államhoz. Tehát valahogy bele fog szólni az élet. Itt ebben a régióban képtelenség, hogy állammentesen tudj entelektuál maradni, ha ez egyáltalán jelent bármit is ez a szó, hogy értelmiségi, tehát gondolkodó ember, vagy a szellem embere.
1: Igen, én az értelmiségi kifejezést is utálom. Max, te mit szerettél volna?
2: Volt egy olyan pont a mondandódban, amikor azt szerettem volna hozzátenni a dologhoz, hogy tehát ez az értelmiségi léthez, akkor pont a nyugati értelmiségiekről beszéltem, más országból kikkel találkoztál, hogy ehhez azért az is, arra is óriási szükség van, hogy valaki vállalja a következményét a dolgoknak, amiket tesz vagy nem tesz mindennek, mindig, minden körülmények között, teljes terjedelmébe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen ritka itt ebbe a kelet-európai régióba. Tehát a következmények soha nem baj, hogy másokra vonatkoznak. És tehát ez az egyik része. Hát a függetlenség az meg, oké, most ez a példa, hogy örökölt valaki egy vagyont.
1: Jó, de ez mondjuk a atipikus azért, tehát hogy itt...
2: Ez atipikus. De ugyanakkor, tehát íróként vagy művészként könnyebb függetlennek lenni. Egyszerűen nem kell elfogadni az állami csecset, nem kötelezett még senkit az állam arra, hogy kitüntetést elfogadjon, bármit, erkölcsit, anyagit számomra, én ehhez anarchista vagyok, tehát hogy nem tudom fölfogni, hogy lehet egy állami kitüntetést nem visszautasítani.
1: Hú, most akkor az akadémiai ifjúsági díjat nekem is vissza kellett volna adnom ezek szerint.
2: Én azt gondolom, hogy ha olyan helyzetben lennék, én...
0: Ez csak Max mondja, én nem mondom. Nem tudom egyébként.
2: Hogy én nem fogadnám el, ennyi idősen számomra már az látszik, hogy az állami kitüntetés az mindig egy kicsit a mi kutyán kölykei mindig egy kicsit jobban kivannak ebbe a régióba tüntetve, lehet, hogy más régiókba is, és hogyha jön egy teljesen másik szemléletű rendszer, akkor másokat fog kitüntetni. Tehát ebből a szempontból ezek a kitüntetések nem tükröznek semmilyen szakmai kiválóságot vagy kvalitást. Ez egy az állam számára megfelelő, vagy tettünk rád egy pecsétet, szeretünk.
0: Na hát...

Ács Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Arany János, tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s mulatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr fél süket és fél vak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt az emberöltő, és mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása. Neki új nem kell, amit ő ver, más van. Mint régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény vált, s magyar némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényt a magát. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik levágyra, ott zokog, ott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná, nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő. Pendül, melyen a tánc tétova ringott, mint lombot a szél, ha ütemre ingott. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkor a szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emel. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná, kopogójából csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra utal. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkor. Egy hang, s feledett régi dalra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is, gyermekkora volta. Néha egy új dalterem önként húrja, s felejti legott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodt-e, vagy hallott-e, vagy hallott-e, tűnődik. Sokra

0: Arany János.
1: Vásárban.
0: Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak egy nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozzá egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva a föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázd a helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet keberét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.

Papillonnak, írta aranyán. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha meleg

égen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: Fülemine, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentét fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! De szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik általa sövényen egy goromba szó keményen.
1: Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a füty kendet.
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárú jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: A beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is. Ilyen ügyről
1: madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, Kente! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyül, bal felülütt, s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?

0: Arany János, János papországa.
1: Büszke, harcos kalandornév volt a magyar nem. Két évipar, mely ha moccant jobbra-balra sebb. Jobbra-balra, merre fordult a fegyverdik éve. Puszta lett a hűzött, és üvöltött rajta végbe, harcos ember. Kin a német, mint hogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött kicsomban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallás. Ázsiának sáskaféle kóborló kodája, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is meg. Bor, tulok lett a dulás, a pénz nem tűnye, tudta nem vég kárba semmi. Húzni fogja a firó, fira az uzsorát érte. Lett is aztán Girondának keresztény tivorja, hirdeti az istenizét, papok bora, borja. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részekfővel mindent megtudták. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkát. Udvarán örökké tombolt a lag, kalán, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj, minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jóség szagán. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ötörből, vágott, s jót ivott rá a csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. Addig nézte, addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. Aki egyszer megkívánta, az be is bocsálták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalákát, megtaníták kulacs szónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokítva sok mindent. Első ága volt a hitnek, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor, búzát és baromtit, földeket is mellé, aluszámra jobbágyúr, hogy a kövér pusztákat ingyen megnyit. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, Mennyországban a gazdagnak semmi helyen, ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyette, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom, káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyi belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig mondtá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta, tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve, a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János!

0: György pedig kigondolta, bölcsen, hogy egyik szavamat másikban ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen urrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. Felisment, mi helyest leszállott a lóról, s ilyen ajánlást tett a szegény fiúról. Felséges királyom, keserű az nékem, amit jelenteni gyászkötelességem. Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, csak testvér marad az, aki egyszer testvér. Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna, szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta. Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, de könnyed a király nem vett benne észre. A király azonban ilyen képen szólva. Nem is hallottam még, hogy testvérem volt. Udvaromban miért soha nem vezetted? De sem is mutattad, meg sem ismertetted. György pedig felele. Ó, uram királyom, nekem az kivált kép szégyenem és gyászom. De... nagyot sohajtott erre az egy délre. Érdemetlen volna királyom kegyés. Miklós a 10. esztendőben járván, kimúl szegény apám, s ő elmaradt árván. Apja helyett apja én akartam lenni, s belőle, mint illik, jó vitézt nevelni. De korhely, butalőn, jóra semmi kedve, hommaradt betyárnak, pornak nevekedve, pedig erő benne volna mód nélküli, de mi haszna, lebzsel és a bajt kerüli. Felelt a jó király, ejnye bizony nagy kár, mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál, azt mondád, igen nagy erő lakik benne, csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. De ami elhaladt, nem múlt el végképpen. Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen. Megtanul, majd meglásd az én iskolámban, ha nem, úgy is elmegy egy közember számban. Köszönöm. Köszönöm felséget, kegyelmét, méltatlan öcsémről így jó hiedelmét, de jaj, minden késő. Öcsém el van veszve. Számszándékkal való gyilkosságba esve. Jaj, hogy így panaszra kell nyitnom a számat, megölé némely nap szerető szolgámat. Mondta György, és nyögve egy kőszentre borult. A király ránézett, és képe elkomorult. Miért borult el a király orcája, azt nem mondta Györgynek. Ezt sem tudok állni. Hallgattam sokáig, végre a felséges király így töré meg a nagy csendességet. Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős cseh víj bajt Duna szigetében. Sok derék vitézen múlt ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért megveszel. Ezt mondta a király. De nem örült rajta a jó szívű bátyja, sőt, egy-két sohajta. Jaj, miért, hogy öcsémnek már ez is későn jön? Elment. Bújtosóvá lett az egész földön. Hová, hová nem lett? Elosont a háztól, el sem búcsúzott csak a kapufélfától. Híre hamva eltűnt, elveszett az útja. Éle, hal-e már most, a jó Isten tudja. Így sopánkodott György álnoksággal telve. Hely pedig hamis volt néki festelemkedni. A foga fejérit mindjárt kimutatta, beszédének sorját emígy van. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, el is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De azt mondaná majd egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik. Lámni, azt a háztól világra zavarta, aztán fogta, minden földét elfoglalta. Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, s a világ bosszantó rágalmait halljam. Aztán meg kiáll jót, hogy reám nem törne, s elvett birtokáért öcsém meg nem ölne. Ezt én nem akarom, és nem is tanácsos. Hanem én letészem széket zsámolyához, hogy ti legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adománykétem annak adja. Elmondá Toldi György, és hajlonga mélyen. A király kilátta, mi szándéka légyen. Kitalálta szépen a fő gondolatot, melyet Toldi György úr szépen elhallgatott. Királyi levelet ohajtott felőle, hogy öccsét könnyebben ki tudja belőle, ha netán kegyelmet nyerne idő múlva, és az öröksége után felindulva. Idegen mosolygott a felséges király, és így fogá meg Györgyöt saját szavaimál. Öcséd örökségét jól van, elfogadom. Rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Várfokára tűzed a levágott fejet, úgy nyered királyi függőbecsétet. Toldi György vereseblő a főzött ráknál. Homályosan látott a szép napvilágnál. A faragott képek táncoltak körüle, csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédül-e. Aztán egy hidegség végigfutott rajta, fázott, mégis izzott, elsápadt az arca. Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. Megszólamlott aztán végre valahára, így felelt szomorún a király szavára. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla. Lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának. Neki esett tépni, homlokát öklözni, csak lesték a szolgák, kell-e már kötözni. Kilencedik év. Pestváros utcáin fényes holdvilág van, sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alán, megborítva mindegy a ház egész fal. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra kezdve. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött-ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is gondta nézni. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végig tolja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, utána uszíták a bikának minde. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszórá füléről a fülön függőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyák. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét, annak tartott, akit elül utol talált, futá minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér népesve már kétségbe, férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrújukba is bebújna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, a bikát bevárta az utca középen.
1: Mit akarsz te, fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád!
0: Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. Elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta,
1: rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával.
0: Egyszer s mind erősen nekirugaszkodva szarvát öklelőre nagy lebocsátotta, oda van, vége van, jaj, jaj!
1: Sikoltának minden ablakából a Pesti utcának, de hogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott.
0: De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágó székre vonál két szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és bányvákat hozva. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábán. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát kihegyni ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak oda. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhely? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment búcsúvétel véget, s nyakán csimpajogva ajkán csókja végett. Akkor is, hogy csendes méla éjszaka volt, akkor is, hogy tisztán csillogott le a hold, akkor is ki volt ő mindenünnen zárva, nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom Paízsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Bizony mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. S nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán. Sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártott tőle. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiába minden akaratja, erős fogadását hiában fogadta. Könnyű dibdábjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra. Örökösök helye. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bújtosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység. Kárva.

Бенце, fegyveremnek régi hordozója, figyelmes szavamra, emberséges szolga. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgasd meg ez egy szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső hanyatlását. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát, a halált. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hála. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szóltam. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valám. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem volna. Nincsen az élethez tovább, ami köszön. Aki volt, az régen itt ihen tűzött. Kardomon sötétlik 3 évi rozsda. Róla ellenségvér soha el nem mossa. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának én reám szüksége. Nem kell a kalász, ha hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt felverte. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indul melegebb hazám. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroskadt hideg hajlék vagyok. Sírom ezt. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jelet, csak amivel ástam, ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem. Azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök. Nem ért a szórul? Hol az a talján? Most jöjjön erejét titoktatni. Hadlán! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, szégyelve, hogy ahhoz jut oly könnyű szerre. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoknak el nem nyeli nyája. Nem elég, hogy szabad címert hagyarátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogasd ki szépen őket, szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzöljétek egymást, hadd fogjon rajtad is. Ténylenünk kell, öreg, ténylenünk még egyszer.
miért ne lenne fényes már kopott a fegyve? Ne búsulj, ne őszű kenyeres cimbora, átra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarok. Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát él. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondok. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet lát. Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élet. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellenet. Ha zsémbe, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt, elvezett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezett. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Nem igen van miről, s ha volna, sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cselédet, azt kötöm szívedre. Meg a magyar népet, szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla, mert mi haszna sémám, ha jól megfaragják. Nehezebb eltörni a faragatlan fát.

0: felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rávisszasüt a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel, kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, ali győzelem ünnepet ület.
1: Szondi.
0: Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szahú rózsák két mennyei bokra. Hadd szűzne dalokból gyöngysorba füzért. Odaillőt egy húrja.
1: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom.
0: Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant.
1: Két ifjú térdel.
0: Zászlós kopjával a gyaurpasa sírján. Ott térdel a gyöngypár kezében a lant.
1: Zsibongva hadával a völgyben
0: a lant. És pengeti sírván.
1: Győzelem ünnepet ület.
0: S hogy feljöve Márton
1: az oroszi pap. Miért nem jön a Szondi két dalnoka?
0: Kevély üzenettel a bősz Ali küldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad!
1: Hadd fűzne dalokból,
0: meg nem maradik, anya szülte!
1: Odaillőt egy húri nyakra.
0: Már puszta halom, e kopja tövén nincs miért zengeni többet.
1: Jertek velem,
0: ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézízű sörbet.
1: Kezében a lamp és pengeti.
0: Mondjad neki, Márton, én ezt felelem.
1: Hogy feljöve már...
0: Kegyelmet urattól nem vár soha, Szondi!
1: Kevély üzenet...
0: Jézus a kezében kész a kegyelem!
1: Add meg kegyelemre,
0: egyenest
1: jó Szondi magad!
0: Folyamodni.
1: Meg nem marad itt anya szülte! Szép úr,
0: sok
1: fiat.
0: Déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalom, jó illatú fészen és drága kenőcs, Ali győzelem ünnepe.
1: Ott lenn áll nagy vigalom!
0: Hadd zúgjon az álgyú, pogány Ali mond! És mondjam pattog a bomba, Márton, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri drégel sziklai várát. Szép úrfia, gonok nyugvóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szélzendül az erdő, ott leskel a hold, idekin hideg észiszeg aztán. A várpiacára ezüstök aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordott, harcos paripájnyi hagnak alant, szügyeik bentőlt kezeflant. Várát. Aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopjával hős Ali temette, itt nyugszik a halmat, rövid az eset, zengéltek Alit majd. Két dalmaka is
1: volt. Sok nagybecsű marhát mágjába kihordott,
0: harcos paripáj nyívoknak alam,
1: szügyeikben tőrt keze forgat. Aztán
0: nem hagyta cselét itt, ezért öli búl vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok. A széltül is úr, fiam, hozzáköt a hála,
1: cselédi,
0: hogy vít
1: ezért öli
0: búl, ezerekkel,
1: vele halni
0: hogy vít búl, egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a hadrendre ledül, kelevéze ragyogva
1: a
0: baján.
1: A széltül is, ó, fiaim, hozzáköt a hála.
0: Hogy harcol a még,
1: hogy
0: bár álgyú golyótól megtört imat tér, de én láttam-e harcot,
1: mint bástya feszült meg romlott torony alján,
0: jó Ali majd haragudni fog
1: érte, ledül,
0: mint hulla a hulla veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vérmost a fokán, tiadallal várta be végét. E vége, mikor lesz, kifogytok-e már dicséretivel az otromba gyaurnak, ebb a hitekeinkeit. Veszélye vár, és börtönre kész Ali úrnak.
1: Kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmost a fokán, diadallal várta be végét.
0: Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
1: Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaúrnak? Ebb a hite kölykei, veszélye vár, és börtöne kész Ali úrnak.
0: Ki miatt lőni
1: apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
0: A verszibárdok.
1: Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn. Így kora veszte.
2: walesi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a walesi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér, használt-e a megöntözés a pártos honfivér? És a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog
3: elállj... Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő, vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándor útnak, most már remény nélkül magán, indul a késő éjszakán.
4: Pont inauguro.
3: Előtte a folyam. Az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szenteli föl a komoly hics vidám zenével körmenet, nyeri
4: Szent
3: Margit nevet.
4: Nerepre nebla del sortrulo.
3: Halad közé.
4: Estas la me.
3: Hova záros kapcsát eleszték mesteri. Éjfél is a négy parti város torjában sorra elveri.
4: La carte
3: len
4: mal chances.
3: Szillagok százez.
4: Alla la knabo sank pelon
3: suvitas contoarda. Ki végnyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba.
4: Jam sen esper alvoj hazarda.
3: Ősz,
4: li gyermek, iras,
3: ifjú,
4: en la notto darda.
3: Elép csak a felnő
4: kiállni, s körülforog kíváncsian,
3: majd az egész termet kiválik, s újjonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, ki kezdje? A galampár!
4: Gis mez, li iras, kie pezan kroč fermon metis maestro iloj.
3: A halál.
4: Jam batas horon, batas horon, nokto mezan. La ambau urbai campanilo.

0: Del azt a túrót.
1: Én tudta. Most tanulám az első...
0: Jubilás csinúj.
1: Pénzem elfogyott. Nem adtam.
0: Pont nova.
1: Ugrom hát
0: magam. Én a gúri. Joy. A
1: tisztes ag fehér szakállal.
0: Kiu estu comenzonta. Blank vesta ege amantoi quere bracuma sin cel meso ponta. Unui en morto. Ili offere falegas.
1: Unalos ort féli kikestre. Egy úrnő lomhán kikel.
0: Aplaudo. Vidul a bankiero nun sequas.
1: Reggel estve
0: örökké. Brave he, ol dulo.
1: Kisetkezni kell.
0: Suldantoi fugis.
1: Ezt is hullámok.
0: Ilyen maniero de fugio lapon.
1: Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont.
0: Kaj poste ecs ne invitáte.
1: Furtos fiú ennek nyakába hátul röhög a hotterem. S ketten repülünk.
0: Quaternon mit
1: Lászlóra várt a mesterem. No, honom, várjon, míg megtérlelem.
0: Kvánkam dzsiklára restis dundauro kvárdek jár.
1: S élvezni többé nem tudom.
0: En bruna rond la ondoi ringas. Post ties auci ties drono. Uno a klasa knap sin svingas. Mon manke petis mi primono. Non saltas ege ronne tono.
1: Bárbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elünk, sötét golyó.
0: Kun blanka barba
1: a szemérre félrehagytam, és íme.
0: Lidum la vivo strebis pene.
1: Most vőleg.
0: Non estas en miserigento. Abisma fauk.
1: S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben. Vagy mint csoportos madarak
0: hőre
1: vannak. Óriás szemekben hull ez áttor. Lentántól óriás bugolé. Félkörben az öngyilkos távol zúg fel s le, mint
0: maloferé.
1: A Duna győri.
0: Grand brueri dricana spektro atrotas kun orgojlatono. Mia la militestra sceptro venka super Napoleono. La frenezul.
1: De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes szóval. Forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. Nincs
0: ellenállás egyetlen.
1: Széttörnie varázsgyűrű.
0: Kondrási min la maestro pretas. Attendu, gis mi pardon petas.
1: Mire az úra
0: egyet. Alia krias nun. Mi ricis. La rics min dotis nur per tedo. Fidelis mi, sed ve edzigis alla frattino, mia Alfredo. En saltas ambau sub obsedo. Duelis mi nun voio montre globeto nigra, vin mi lancias. Pudoron rompis mi, cae honte nun ties vengio en min trancias. Iam la riveru min fiancias. Tiel ne poe iam, sed are zigzage saltas trupo hirta, kiel la flugo fiso e mare, au kiel flugas grupo birda, jen alterigia, jen ecflirta. Pluvegas iam pogut giganta, kai sube schaum gigante schwelas, giras la rond mem mortiganta, kiel se muel rad muelas. Danubo glutas, kai repelas. La knabo gapas, lune pensas, nec vidas blinde, torpor mense, sed dumpli cae pli circau densas tiu vortizo li sentpense sentas che tiras gi intense resisti alci ciclori ne eblas tra rompi tra al sorcringa crocio cia potenzo terra. Unuan batas la horloĝo, vakas ponto, neniu.

dalok borcsa, közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. Az erősebb, ami csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.

tölgyek alatt, hova el nem hat város zajas. Zöld lomb közein áttör az égbolt, a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíténk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam, s hol tengve, tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár kánoán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a fejfám. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt sokat ültem másszor, de meg is bántam e hibámat százszor. Jutott nekem érte keserű falat, de hogy ülök többé a tölgyek alatt. A tölgyek alatt versét gabaíték, ment. Homlokomat sem verte veríték. Vesszőt futa, hétszer föl meg leszaladt érte szegény kis vers a tölgyek alatt. A tölgyek alatt én ülni nem merjek, miután lettem, magam írom, gyermek. Nagyménkű levélben jött parancsolat, avagy írjak prózát a tölgyek alatt. A tölgyek alatt beteg ősz poéta leülhet ugyan, ha nehéz a séta, hanem aki 60 telet ért s nyarat, az versben ne fogjon a tölgyek alatt. A tölgyek alatt öreg hernyók másznak, melyek ifjam, mint lepkék karikáztak. Ez a világ rende, visszára halad, aki hernyó, másszon a tölgyek alatt, de tölgyek alól pindusra ne másszon. S ott, mint fiatal, ne is hadonázzon, mi vagyunk babért ki ott mostanarat. Ő fogja be száját a tölgyek alatt. Mert tölgyek alatt üte lantján csorbát, s lánglisztje közé elegyíte korpát. Most, ha mi lisztlángot őrölt e garad, mind korpa ez egytől a tölgyek alatt. A tölgyek alatt. Babérjain ülve, még élhet ugyan, nem irigylem tőle, hanem írjon már más, ki fiatalabb, s nem rímel a bére így tölgyek alatt. A tölgyek alatt, küldöm kritizálva, minden sora bűn, minden szava szálka. Nincs benne sem érzés, sem egy gondolat, csupa üres léggömb a tölgyek alatt. Ki a tölgyek alatt noha csúzos karral, üstökbe nem áll egy nyári viharral, s ha érzi szelét már gyáván beszalad, hogy is írna az jót a tölgyek alatt. A tölgyek alatt felhők szeme rebben. Van-e szép, vagy kép, vagy értelem ebben? Felhők szeme, ilyen csodabogarat képzelni, ha cédrus nem tölgyek alatt. Ám tölgyek alatt hiú vén poéta megszokta nagyon olvasni nevét a rossz verssel, amelytől már fűfa szalad, úgy ontja örökké a tölgyek alatt. A
tölgyek alatt. Betegé vagy alszik? Nem oroszlány, de szuszogás, ha halszik. Nosza, rúgjuk főbe, bármi fenevad, hogy holtra gebedjen.

A tölgyek. Tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodik, hazamár. A tölgyek alatt örömes marékén, bár a madarat hagytam túl békén. Gyermeki önzőkorom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább rád. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhol csak is ott hagy. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igatni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetében kutató. Milyen nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk szinte soha hívni.
2: Mindenkinek van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk. Igen.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Beszélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTC-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében 2010-ig ott is dolgoztam, és azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel, és a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a médiaszabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
2: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
3: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Média Pedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
2: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
3: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, ez 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
2: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Nem, hogy is volt ez?
3: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
1: De ha dolgoztál volna is, letagadnád, mert az illegális. Ki mész tanulni, az dolgozott.
3: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
2: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
3: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára, neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozott.
2: És erre a kérdésre még ki fogunk térni a mai nap folyamán, de akkor Zsolt...
1: Arra gondoltam, hogy két dologról beszélgetnénk. Ugye az egyik ez a médiatudatosság, de azt majd csak később, mert ami engem jobban érdekel, és amit most az adás felvezetőjébe is úgy kiposztoltunk a Polkultnak a Facebook oldalán, ezek az álhírek. Hogy elszaporodtak az álhírek, és te meg kutatóként részben ezzel is foglalkozol, és az első kérdés az, hogy csak én érzékelem úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk. Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
3: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
2: Bocsánat, ha kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
3: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
2: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb
3: hát
2: körben
3: Facebook,
2: gondolkodunk?
3: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát, hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérre. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
2: Most hát itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelentenék, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
3: Persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvassa el, hogy mit oszt meg. Tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
1: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon.
2: Te nem vagy az.
1: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet, bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek, igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy...
3: Most az álhírre
1: jobban bevők.
3: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt korábban
1: ami meghatározó. Amit bemondott a tévé, az egy biztos, pontosan, hogy egy többszörösen szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
2: Ezt akartam mondani. Kontrollált ellenőrzött álhír volt.
0: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
3: Pontosan, igen.
0: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országban, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
1: Hát ez összefügg a szövegértéssel, azt gondolod?
0: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
3: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom, hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát, hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy...
2: Most tamáskodom el.
0: A kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
3: de azért ez fejleszthető.
2: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, hogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
3: Igen, ez azért...
2: Meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor
1: Tehát, simán elhiszed.
2: Én simán elhiszem. Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
0: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
2: De hogy tényleg, tehát hogy melyek a legfontosabb ilyen...
1: Azt tudod, hogy a deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy deltából, nem?
2: Visszarántanánk a műsor menetét egy ilyen kérdésre, hogy melyek a legfontosabb készségek, amikhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy álhír vagy nem. Uh-huh.
3: Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak, most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzáció.
2: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
3: Tehát, hogy mennyire szenzációhajház az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
1: Ha meg hol jelent meg?
3: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
1: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy van itt a 5-600 ismerős az embernek,
2: nem tudom, én nem
1: van
2: Facebook
1: az a 20-30, hogy... aki ezt
2: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
1: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás, és ez mit jelent, hogy rám milyen hatással van? Ez megragadott nekem.
2: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz? Tehát...
3: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja?
2: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú hát szövegértés az, és egyéb ez, képességekkel ez, sem mondtam, rendelkeznek, ez rendelkezünk.
3: Ez az, amit lehet fejleszteni.
0: Rajta egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
3: Pontosan, tehát, igen. Tehát tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
2: összeomlik az életünk abban a pillanatban.
3: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztást lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
2: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-os év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni. Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag. Ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
1: Hát igen, megint. Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem
2: mert annyira valószínűtlen, hogy van Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak,
1: akik képesek voltak eltorzítani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket a... Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
2: Tehát, szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon.
3: Hát én azt gondolom, hogy nem zárható ki, hogy ez befolyásolja, sőt. Ugyanakkor az, hogy hogyan lehet ellene tenni, az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen itt valóban egy olyan fajta fejlesztésre lenne szükség, egy olyan kritikai gondolkodás fejlesztésre, és nem csak a gyerekeknél, hanem a teljes társadalomban, amit a jelenlegi oktatási és képzési rendszerre rátestálni nem nagyon lehet. Nem tudom, olvastátok-e, a múlt héten a Mark Zuckerbergnek megjelent egy kiadványa, vagy lehet, ő kinyomta a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giganagy nem posztot, és abban például egyértelműen úgy fogalmazott, megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik az, hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnyben részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
1: Hát akkor ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd meg lesznek, amiket nem szeret.
3: Ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
1: Tehát lesz egy nagy piros felkiáltója.
3: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert, hogy azt mondja...
2: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg az én publicisztikai álláspontom.
1: Azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány...
0: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
1: Tehát, hogy ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd elő például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő nekik az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért én azt konkrétan tudom, nem tudom, te megerősítesz, vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, vagy gyűlöletbeszédszerű valami mik miatt kitiltották
3: a Facebookot. Szerintem az a Krucinfo volt. Krucinfo
1: tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
0: Most a Puzsért reggel olvastam.
2: Hát Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
1: Érted, hogy ez egy...
2: Ezért ez nekem necces, tehát, hogy így nagy testvérén is majd megmondja.
1: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most ez tehát hol áll meg a... Azt mondja, mert van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy és nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én...
0: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, mint a vélemény.
1: Igen, ez egy másik
0: hogy
1: probléma.
0: Olyan tartalmakat ad föl, amit szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint ez a clickbait.
1: Igen. Ide
3: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
1: Meg a visszhangszabály,
3: meg a szűrőbuborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el. Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik.
2: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
3: Igen.
1: Igen, ez egy amerikai nagyvállalat. Tehát
3: vagy hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon,
1: azért
3: nagyon nehéz.
1: Azt tegyük hozzá, te is tudod, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
3: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát hogy ez egy óriási valószínű.
1: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív,
3: persze,
1: ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a, nem igen, tudom, kicsit, de a Németországban lehetett erről olvasni.
0: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember. Tehát várjál, tehát azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
3: Persze, az is egy szűrt tartalom.
0: Szűrt tartalom. Egyénre szabad.
1: De max a Google keresésnél az van, amikor...
2: Milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
1: Amikor kiraksz egy tartalmat...
2: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, beszélgessetek.
1: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje ugye a kattintását.
2: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
1: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
0: Menjünk át egy másik kocsmába.
1: Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
2: Mert a Kriszta, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
1: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
0: Ez így van.
2: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
1: Ez most egy ocsmány.
0: Mi nyomjuk el,
1: úgyhogy most hátradőlök is.
2: Na szóval, igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
3: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
2: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyományokkal összhangban.
1: Ez a citromlévi, hogy gyógyítja a rákot meg.
3: Igen, elsősorban igen. De a fejlesztés iránya az, hogy valahogy az álhírek témaköre is belekerüljön ebbe a fajta szerkesztés, kvázi szerkesztési gyakorlatban, mert hogy ez azért valljuk be, ez egy szerkesztési tevékenység.
2: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy itt meg egy másik dolog, hogy akkor akik szerkesztik, ugye nekik is van világnézetük, elképzelésük, stb. Tehát, hogy erre vannak ilyen belső kódexek, hogy szűrt ki, mik azok a szempontok, erről tudnál mesélni?
3: A Facebooknál?
2: Hát mondjuk például ezeknél a német szerkesztőknél, tehát ők mi alapján mondják valamire, hogy gyűlöletbeszéd, mert azért ugye jogászok vagyunk mind a ketten, ez egy elég széles kategória.
3: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy
2: De arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
3: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
1: Tényleg?
3: Igen, igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
2: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás, és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
3: Abszolút
2: ez a megközelítés.
3: És ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem a, tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
2: Ajajaj.
3: Tehát, ha bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról, olyan, hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok, azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú, vagy több nézőpontot bemutató
2: tartalmat. Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát, hogy ilyenkor jön elő az én nagyon, nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
3: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
2: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ezzel a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
3: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon.
2: Tegyük föl, hogy egy ilyen ideális világban élünk, te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségerő van mögött, egy kritikus tömeg.
1: Már hogyha egy kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtte a kérdést, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
3: Van, elvileg van, ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a médiaismeret.
1: Médiaismeret, ez média, a neve a tárgynak.
3: Mozgókép, kultúra és médiaismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
2: Húha, ilyet se hallottunk azért.
3: Ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon... hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. Az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik, meg a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere. És persze kérdezhetnétek, hogy miért a, alapvetően miért a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismereti alapvetően.
2: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé...
1: A magyar oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmit se csodálkozom, úgyhogy...
0: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat, nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy.
3: Pontosan ezt mondta,
0: ahogy
3: igen.
0: Korábban megjelent.
3: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11-12. Osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
2: Na és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
3: Hát én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
2: Ami igen, persze... Setényi Jánost innen is üdvözöljük, és majd igen, várjuk igen, még majd egyszer. Finnországról mesél nekünk. Igen.
3: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
1: Az óvodában igazán nem is az óvodásokat kell.
2: Én egy óvodás kisfiú büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
3: Húha, hát...
2: Röviden természetesen, ami a műsoridőben belefér, tehát, hogy...
1: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos a gyerekkel.
3: Néhány olyan elemet mondanék, együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni.
2: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
3: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
2: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele
3: ülni. Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
2: Tehát, mert nálunk nincs tévénézés hétközben például, aha, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
3: Na, hát az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül,
2: akkor ez az első, hogy legyen valami szabályosság annak.
3: Igen, hogy... tehát hogy az egy rendben történjen. Az óvodáskorban az jó, hogyha még a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
2: megengedjük.
3: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent, illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
2: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
3: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta, akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt. Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni belőle.
2: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. és ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy
3: igen, és nem biztos,
2: segítenünk kell őket abban, hogy dolgozzák föl.
3: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaikban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz, és abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
2: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
3: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a médianevelési kis mindennapi trükköket készségszinté tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
2: És látok erre fogadó készséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintő, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
3: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
2: megváltani,
3: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
2: Pontosan.
3: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz, aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
2: Ne nézz ember valami kapitális baromságot.
3: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodás módját kell megtanítani neki.
0: De azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha éhes vagy. Szóval
3: igen, de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy

0: rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint igen, amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés, illetve mondjuk egyfajta ilyen szülői tudatosság felépítése.
1: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
2: Igen.
1: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, vagy meg is mutatja.
0: Megint letekerjük a saját okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. Az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
3: Meg már alsóban már bejön, akkor megkapják már szerintem az első, alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
2: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
0: Na de mesélj akkor erről, hogy
3: az alsó az egy kritikus, meg akkor már a közösségi médiában is felfeltűnögetnek már az alsós korban. Tényleg az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
0: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
3: Mindegy.
0: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
3: erről.
0: Szerintem
3: az alsó a kritikus időszak.
0: Hogy látod az alsót, mint médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
2: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál, mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobileszközök, tehát a tablet és a mobiltelefon, vagy az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
0: Mi van 3 és 4 év közöttiek?
2: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
0: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
2: egy
0: gondolsz?
2: Egy másik adat, ami számomra is megdöbbentő
3: hogy
2: volt.
3: Hogy nézzük, a kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
0: Oké, de
3: durva. Na igen, bocsánat.
2: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval
0: döbbenten ülök a székben.
2: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
1: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fenn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
2: Persze, ez óhatatlan.
0: Moha és Pálfány például.
1: A tévé és a DVD pótléka.
2: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg Moha és Páfrányt nézi mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobit.
1: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
2: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölugrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülőbe nyomja.
0: Na és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
2: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincs építést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett.

0: is esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
1: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
0: Uh-huh. Igen. Tehát, hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, uh-huh. hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
1: Mivel a Polkulta műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
0: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. Két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
1: Igen, nem tudom, hogy jól gondolom, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
0: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek a különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
1: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
0: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem, az... aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem.
1: És szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán is
1: hoppári, meretem. Bocsánat.
2: Valaki, reméljük, nem a technikust kell keresi. Halló? Itt vagy?
1: Halihó.
2: Nincs itt, csak a sérülés.
1: Elvesztettünk
2: egy hallgatót, úristen.
1: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 éve rátették erre a hangsúlyt.
0: Igen, és azt, én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit a amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy a...
2: Ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett belőle.
0: Igen, de hogy azért azt lehetett látni így az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés, hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája, az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta Willkommenskultur, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerintem.
1: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
0: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés.
2: Igen. Ez, hát én nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek ki Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt most szépen lehetett látni ennél a Willkommenskultur. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
0: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus. Tehát, hogy nem pusztán ismereteket akar átadni a médiáról, hanem a személyiséget is akarja fejleszteni. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a média befogadás az nem pusztán egy kognitív művelet, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható. És az érzelmekre
1: és akkor hol a határ a manipulációval?
0: Na, ez nagyon jó kérdés, ugyanis...
1: Köszönöm a bókot!
0: mert hogy erre könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan lehet ezt elhatárolni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy demokráciát
1: igen, mert azért benne mindig van egy pici fenntartás.
0: Igen, ők
1: minden
0: is,
1: ilyen elszemben. Na, a német
0: sokat,
1: példa, igen.
0: Sokat...
2: Amikor meghatódsz, akkor biztos manipuláltak. Igen.
0: Tehát, hogy hogyan lehet úgy ezt a fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
2: Meg ne nevelj ilyen cinikus
1: barnokat. Kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a Willkommenskultur az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
0: Akkor tényleg nagyon cinikus vagy a Balázs.
2: Oké, köszönjük, kedves hallgatók.
1: De vállalom, ide jöjjetek, köszönjük, igen.
2: Neked a Balázst hallották.
1: A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
2: Na jó van, Balázs.
1: Bocsánat, térünk vissza a kérdésre.
2: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit izé, meg állandóan minden kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagy alak cinizmus.
1: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meg húzni a választóvonat?
0: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
1: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet valósítani.
0: Jó, ezek az elvek, és aztán persze van
1: Oké, persze, értem, igen.
0: Lefordítva ez azt jelenti, hogy ha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyerekek olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismeri egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan elv...
1: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
0: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
1: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebben most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
3: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket.
0: Igen.
3: Csak ezt tudom mondani.
0: Igen. Ez Magyarországon is van ilyen iskola, nem sok, de...
3: 6 évig járt ilyenbe a lányom.
2: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most így kicsit megdermedt a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap az iskola, az csak...
1: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
2: Na, tehát... akkor jó, akkor mondjátok.
1: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
0: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Uh-huh. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk, de nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
1: Én itt veled vagyok, abszolút, tehát...
2: Próbálkozni kell mi?
0: Uh-huh. Hát nem feladni.
1: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatás, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
0: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
1: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg minden. Tehát,
0: nem, így... nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki az ombudsman, az általános ombudsman egy jelentésében azt a gondolatot, hogy azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy lényegében fogalmunk sincs, hogy mi történik médiaoktatás címén az iskolákban. Aha. Tehát egyszerűen nincs tudásunk arról, hogy mi zajlik, és akkor felkérte az EMI-t arra, hogy, tehát a minisztériumot arra, hogy akkor térképezze föl, hogy mi zajlik, és egyébként meg a tanárképzésre óriási energiákat kellene fektetni, mert hogy az derül ki, hogy van néhány lelkes tanár az országban, de körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlati.
1: Sok generációs tanárcsalád legifjabb sarjaként, én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására használunk.
2: Persze, tehát... hogyne, így van.
1: És akkor közben valamit beírunk a naplóba.
2: Igen,
1: de ha jól látom, akkor így...
2: Trigonometria van helyette inkább. Na,
1: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos a mi időnk lejárt, Mészői Kálmán klasszikusát.
2: És soha nem tartjuk be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
1: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
2: Média tudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
1: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
2: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Banek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett. És sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Rönét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkrodóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába. Tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
1: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt, leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta Főhadi Szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotondba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert, Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, tehát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Balondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna.
3: Azt hiszed, hogy komolyan ott hagyna mindent, értem? Kérdezte Sába.
1: Utánad szaladna a világ végére.
3: Lehet, mondta válatvonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted. De mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem.
4: Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga.
1: Úgy van, felelte bükkíván. Szintén kollégája, akárcsak mi. Neki sincs egy vasa sem.
3: Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem.
4: Nem szoktam szórakozni,
3: mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott.
4: Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll?
3: Úgy van, felelte sírlajos, fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is.
4: Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony.
1: Ingatag!
4: Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett.
3: Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört.
4: És most valamennyien együtt vannak?
1: Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René.
3: Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk.
1: Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény.
4: Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét.
3: Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért.
4: Nő nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kihelyezett tekintet tapadt Neddára.
3: A bulmisnek rövidített szemmiselen álltunk rossz kedvűen.
4: Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, megalázó udvariaskodás.
1: Na de most egyedül?
4: Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett.
3: Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam, és csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át zegzúgos sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így, egyenletes, de gyors léptekkel ment, egyszer sem nézett hátra.
5: Pedig hol jár? Belville-ben.
3: Ez volt hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pince helységhez, a olyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő, illetve lebúj. Harmónika nyekerek benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek.
6: Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatott a Nedda.
3: 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jatsz olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom.
5: A robbanógránát, ez a jel.
3: Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog.
5: Gránát? Betörés. Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő?
3: És megy, megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol drója átcsap a Rivolira egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul, és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18.
4: Állok, folyam a kaporá rossz szagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppant denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom mesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estéi ruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgó túrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan.
1: A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. Szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógázták lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyüréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost. A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal elözönli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augiász istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elblasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra? Nem tudom. Célunk nem volt, tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy hadi tanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis Éj című balett komponistája kétségbe esetten álltott a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. A menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van, feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába. Ő tudja jól, gyáva dolgot művel. Letört a küzdelemben. Leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj, motyogta és ment. Lecsüggett fővel ingatagon, életéneke világosi haditénye után roskadozva a menhely felé. Én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt egy föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda szigeten, mely akkor az egész körülöttem zajló élettől határolt el, mintha puszta sziget lenne. A Rue Royale végén összetalálkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes.
7: Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet.
5: Istenem, mit ülök én itt? Gyerünk! Hová? Mindegy, el a Bohémiából.
1: Valami rettenetes életszomjúság fogott el. El innen. Kihúztam zsebemből a vörös füzetet, amelybe még bele se pillantottam, s ezt írtam a fedelére. Lajos, írd tovább a regényt, és juttasd el a folytatásokat hozzám. Megpróbálom elhelyezni. Én most valami máshoz kezdek. Élni, pénzt keresni. El ebből a poshat, szegény szaggal, pózokkal és titkos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem 2 viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. És a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az eselnyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
8: Semmi az egész. Velem fog hálni. Vanek úr hol alszik?
9: Még nem tudom.
8: Jó, este ott leszek. És búcsút intek.
9: Halló, ne szaladjon!
1: Felel és visszahúz.
7: Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta.
8: Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának.
7: Már is menjünk oda. Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami e pillanatban nekem nem felel meg.
5: Hová vezet? A barokk villához.
8: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy,
5: de igazán nagyon szerény ágy.
1: Mégis milyen szerény?
8: Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval.
1: Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva. Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát!
8: Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban? Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám.
1: Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásával vállon veregetve.
8: Jöjjön, fiatalember!
1: Benyitott.
8: És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét. A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból.
5: Nem, ez álom.
8: Egy oroszlán nyújtózott el, 2 melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán.
1: Lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól.
8: Miféle pasasokat cipel maga haza? Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr.
1: Uri fiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé.
3: Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátraléptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyattestem. Banek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a vendréne ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta kétszer Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a földön, kihozok egy párnát. Meg sem mertem moccanni. Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendréner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan oda léptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e helyjel kapcsolatban, szépen oda süppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem. Vanekor úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából, és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett. Ő gazdám az állatkertbe adta Vendréner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárdjátékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának. Vendréner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgy is hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak. És azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkossára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendréner urat, és az ellátására folyosított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virágágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot, és ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hogy egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír,
10: hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sisteregnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni, mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogyha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szobrok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van.
11: A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy két méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislokhatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahová a távolba néz, és meglazít a mellényén két gombot.
12: Ha egy fiatalember ennyire oda van a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendréner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas cét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híján megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájásak akkor érez, ha már húzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés... Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlán említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje, két héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékszik. Ne is írjak nevet. Nem kíváncsi a névre. De jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsolja, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben, ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókonyha lakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti éppen a legfinomabb szobába, megjegyzem, ennek az embernek mindig voltak hóbortjai. De nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét.
13: Az Istennek nem akart beköltözni a három szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal.
14: Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam. Egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt.
13: De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi.

0: semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni? Ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író. Mondja meg őszintén. Hát merhettem én ezt megírni? Pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim robására.
1: Ja.
0: Ásított.
1: Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap.
0: De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek.
1: Cseveghetünk még?
0: Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát.
1: Valamikor nagy nő barát voltam. Sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni.
2: Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még? Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni. Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáshol lehetett kapni. Most képzelje magát a helyembe, Innsbrucknál!
0: Várjon, nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval Feldkirchen előtt azt mondja egy utas, várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart.
3: Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába.
0: Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa! Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök.
1: Na mi az? Torkának adt az elbeszélés? Ne féljen, Mendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú.
0: És hozzám fordul.
1: Akar egy kis vizet?
0: Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka.
1: Jól fekszik ott?
0: Kérdezte Vanek úr.
1: Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon.
0: Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem.
1: Hol is hagytam el? Szóval Buxnál.
0: Nem, ez még Innsbrucknál volt.
1: Illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot.
3: A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott.
0: Felnyitottam a szememet.
3: Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol.
0: Mi? Még azóta beszél?
3: Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig.
1: Képzelheti ezek után, amiket elmondtam? De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved.
0: És megint elaludtam.
3: Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben.
1: Én nem tudtam, miért kapom a pofont,
0: mesélte Hével Vanek úr.
1: A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti?
0: Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról.
1: Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont?
0: Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt.
1: A tévedésnek Geishuber volt az oka.
0: Hát, ezt gondoltam.
1: Miből?
0: Kérdezte csodálkozva.
1: Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a safranek akkor még aludt.
0: Én is.
3: De nem szólhatta, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint

0: Safranekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg neddán kívül ebben a házban, kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átfáztam. Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbelőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát. Pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek. És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csámcsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
1: Ha jól kiheverészte magát itt, fiatalember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő, csak ne lépjen rá, Vendréner úrra.
0: Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes. A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának. Na, most jól nézek ki. És az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett. Bement. Lázasan, köhögve és átnedvesedve álltam ott a kertben. Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorászik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
2: Jó estét, uram!
0: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét. Jó estét, mondom én is. Almási Péter vagyok.
2: Tudom,
0: feleli szomorúan.
2: Magát meg fogják ölni.
0: Baj? Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom.
2: Ön bolond?
0: Kérdezte buzgó érdeklődéssel. Nem tesz semmi, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna. Ezekét kérem, mindenkit megölnek. Fejezte be csüggett részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart. Különben Emin pasa vagyok. És ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flösse van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram. Izgatott és suttogó lett a hangja. Ha valaha életében háromszor flösse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flösre biztosan meggondul a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni. Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses. Ez vér. Valaki meghalt bent?
2: Hát persze,
0: bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte.
2: Csak ezt kell még eldobni valahova,
0: mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot, és halkan beledünnyögi a telefonba.
1: Alarm!
0: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs. Nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem. Úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas, barátom, és ivott istán. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány.
1: Író.
0: Szóval nincs lakása, persze, és influenzás.
1: Egy barátomnál lakom a... ugyanis...
0: Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába. Panek úr és a Vendriner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és 1000 rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendriner úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át. Néni, a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek, és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke. Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidáman kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendriner úr itt maradt illata, amely 10 másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű álomba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
3: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
0: Szent Isten, hiszen maga lázas. Valami káoszból visszadöccelek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Panek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban. Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy... Most velem jön, és iszik egy teát. Ne beszéljen.
3: Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni?
0: Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagyszerű lett volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve, fuldokolva, forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Leddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül?
3: Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat.
0: Érthető volt, és mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára? Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek. Ha jellemesek, akkor úgy sem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tán, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van. Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész. Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott. Magának élnek a szülei? Kérdezte. Igen, és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet. Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel. És sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Nedda tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Visszasiet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábujjegyen elmegy. Most utána. Nem! kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Krétaszínű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. Két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lepel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátracsuklott fej, a púposodó mellkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendréner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számot. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán, akit Vanek úrnak végre sikerült végleg új szállására költöztetnie, és az a horpat homlokú csavargó, aki Neddával beszélt a gránátról. Az ablak mellett a földön ült a horpat homlokú jassz szánalmas állapotban, mint aki megtépolyodott, úgy guggolt a sarokban. Kimerett szemei egy pontra irányulnak, halott sápat, reszket, és milyen furcsa, ez galamb ősz. Megőszült valamitől, és úgy fest az egész, mintha most élte volna át a borzalmat, amitől ilyen lett. Rám néz, de szólni nem tud, mint aki megnémult rémületében. Csak hápog, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr. Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét, mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis hetsz, ez itt betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. Majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Vendréner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Vendréner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer. Csak a fejét emelgeti, és a mellkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne féljen, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem árt, gondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este 10 óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy Granginyol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott. Ha maga itt van, nem bánt? Kérdezte bátortalanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendréner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevésé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. és úgy ült, mint egy viasz bábú. Vendréner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná. Ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendréner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá.
1: És elenged?
0: Kérdezte könyörgő szemmel. Attól függ. Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört.
1: Nézze, jön.
0: Vendréner úr puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte. Mi ez? Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott, és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben.
3: Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja.
0: De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat.
1: Várjon, mondta reked súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban benne van.
0: És miért nem teljesítette, amit a nő kért?
1: Mert akkor még
0: kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendréner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét. Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek. Megjegyzem, bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendréner úrtól, hogy akár csak az előtte fekvő matelne példányát széttépje. Vendréner úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja. Hoppla, Vendréner! És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendréner úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el.
1: Tehetek én erről?
0: Vendréner úr feláll, és melső talpaira lapulva megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást jelent. Gyorsan behúzom a zsalut, és lebújok.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: Elkóljönni aztán... fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósító Bárbusz Deák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
1: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
0: Ennek jó,
1: oké. Okay. Amire gondolsz.
0: Hát, történetileg helyesebb így fölfogni ezt, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
1: Ez a legenda, azért azt úgy, ugye most ezt úgy mondott te is, hogy ez...
2: Csak szerénket.
1: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
0: A hatalom is ebbe bízik.
1: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
0: Több nap, mint tüntetés.
1: Hála Istennek.
0: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
1: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szinte a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek, nagyon-nagyon örültem neki, és onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk, 2015-ben vagyunk már.
0: Igen,
1: tehát
0: már.
1: Ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tüntetést, és akkor megint...
0: És akkor szabadságérzően elépítél a... Igen?
1: Hát ez, hogy újra, akkor újra, egy aha, új lendület, újra. És hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
3: Ennek köszönhetően?
1: Hát ennek mindenképpen,
0: szinte
1: mert...
0: Szinte várod a tavaszt.
1: A tavaszt? Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
0: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként...
1: A tavaszt? Persze, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, minden növény várja. A tavaszt, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás.
0: Meg a nedvek, igen.
1: Hanem, hogy tényleg van benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni, engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
0: Az nagyon pervez.
1: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
3: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés a szeretett érzésével.
1: Hát gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni, megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik, tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
0: Mit akarsz mondani, Gyuri? Mert állandóan legyezel, mondjad?
4: De úgy nem érthető.
0: Oké, jó.
2: oda üljek?
0: Nem tudom. hogy a...
1: hogy akár.
2: Tök hülyeség.
0: De nyilvánvalóan... némi iróniát vélek felfedezni lelkesedésed mögött.
1: Melyik az a lelkesedés? Vagy mi volt az? Mit találtál?
0: Nem is volt lelkesedés benne.
1: Hát épp arról beszélek, hogy fárasztó már ez az egész, de pillanatok jönnek, és azokban újra új erőre kap a lelkesedés, de alapvetően baromira fárasztó. Én azt gondoltam, hogy nekem ez soha nem lehet majd közöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, hát a helyzet elég, tehát, uh-huh. hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
0: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jó a szó vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul a társadalmi énednek.
1: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. Uh-huh. És Erdős Virágtól, te többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág, mert tényleg ott...
0: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
1: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Uh-huh. Tehát azért ez nem...
0: A hatalom tovább írta, mint a költő.
1: Nem ő az egyetlen.
3: Azért meg kiírta magából, mert annyit
0: én... Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
1: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
0: érzéketlen maradt az ő.
1: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
3: Na, most a közéleti versektől, nem?
1: Nem a versektől.
3: Nem,
1: a rendőr vitte őt, hát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
3: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Tehát, hogy minden, tehát az a kettő összefügg.
1: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje a hazát.
0: Tehát és tulajdonképpen... jó, hogy csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen.
2: Igen, igaz. Balbuzimban egy darabig
0: jó, sokan hittek. Jó, hagyjuk a pornót, hagyjuk a pornót.
1: Na miért is jöttünk? Ja, én tudom.
0: Nem.
1: Tehát nem, mert nekem küldetésem van.
2: Bizottság.
1: Küldetésem van nekem, mert hogy én igazából azt gondolom, hogy ha már rádió, akkor hadd mondjak olyat, ami sok mindenkit érdekelhet, hogy például a Gödörben holnap, Valentin napon, tehát this day, the afternoon, már ma.
0: Ma?
1: Tehát ma szombaton, igen, 2 órától kezdve lesz az Elpaksolt Ország nevű esemény, Elpaksolt, érted? Elpaksolt, mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen, ilyen parti lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délután workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
0: Nem
1: tudtad, hogy a vége a berúgás, de közben...
3: Mit jelent az, hogy workshop?
1: A workshop?
3: Sose értettem ezt a kifejezést.
1: Figyelj, a workshop az az, hogy például te...
2: Munka megbeszélés.
4: Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
1: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és van, megvan neki a sztoria egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te odamész... Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Tehát kideríthetett magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe bonyolódj. Van egy ilyen formája a workshopnak.
0: A paksi témával kapcsolatosan,
1: ott a,
0: vagy
1: ott
0: bármi?
1: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, igen, hogy mit tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a putyi, mit tudunk, mennyit tudunk, mi a viszonyunk a paksi erőműhöz, mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán az adomerőműről. Na most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
0: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
1: De mi lenne az?
0: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét. Nem
1: ezt? Na, szuper.
0: Nem, Illés Zoltán.
1: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
0: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
1: Hát igen.
0: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
1: Milovány Gyilász?
0: Ugye, miket kennünk?
2: Hogy... Te bűvetség, ez olyan.
0: Nem, az, ez a szerphatás, a szerphatás. Az jó, mondta, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem. Tessék, átadtam a szót.
3: Átadtam a szót. Igen,
0: átadtam a szót.
3: Miután beszéltünk pár kérdés.
2: A kérdés, hogy ez a harmadik világháború
1: negyedik. Ez a permanens.
4: A Kövér László szerint ez már a negyedik világ.
0: Negyedik. Most van. Igen.
1: Ó, jaj.
0: Tényleg azt mondtam.
4: De én nem tudnám most.
1: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János?
0: Varga János.
1: Igen, ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz. És hát azért az egész a Putyin szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában.
0: Halál,
1: a most misek szervezik egyébként, úgyhogy
5: hát szerinted hányan mennek el?
1: Hát milyen nap lesz, holnap szombat?
5: Lehet.
1: Bármi. Milyen eredménye lehet?
5: Lesz,
1: hát figyelj, bármi. Én azt gondolom,
0: nem
1: hogy...
0: Milyen eredménye? Nem a bizonyos tettek, nem a haszonelvűség alapján működnek.
1: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekben nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme? Vagy?
0: Mi a hatékonyság? Mi a
5: hatékonyság?
1: Én azt gondolom, hogy ha létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
0: sejtek.
1: Összejönnek kis házi bulikba,

0: Válnak.
1: És akkor...
2: Na de várjál, akkor most ez...
1: Ott van az ideológia, ott van az ideológia, és én blázottam mellette, hát nem. Háborús bűn.
2: Na ez az, hogy annyi felől...
1: Okay.
2: Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudott te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, hogy, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, nem?
1: A te barátod.
2: Honnan?
1: A Vajdaságban, Lovasillén, és Virág Gábor, totál átállt.
2: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó. Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
1: Én tudom, hogy milyen barátaim.
2: Neked?
1: Igen.
2: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes. Ó, hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
1: Igen.
2: No, hát...
3: Szalicint kellett volna beletenni.
2: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget
1: nem,
2: kap...
1: Hatalmú van.
2: De ez egy nagy lehetőség, nem a jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom. Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
0: Nem őrültség, amiről beszélünk.
2: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
0: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
2: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
0: Mondjátok, hogy háborúba menni.
2: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
4: Érdekekről van szó.
2: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor valami könnyedebbet.
0: Könnyedebb, igen, a Ukrajna meg a háború.
2: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
0: Próbálj, énekeljél már, édesem.
2: Jó,
0: olyan kiábrándító a magyar közép-európai valóság.
4: Tudom, mire illetve, a háború van holnap béke.
2: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk.
0: Vidám zenét próbáljuk.
2: Mert még nincs be...
0: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kiverte a hisztit. És az mindenkit összerállt.
5: Itt vagyunk.
0: Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. Miket fog hallani tőled most?
4: Adásban vagyunk.
1: Abszolút magyar vagyok.
0: Bárdos Gyák Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
4: 18. órában. Vagyunk.
0: 18. órában, és most létszés mutasd meg, hogy...
1: Antal Szilveszter a gitárnál.
0: A gitárnál,
2: igen, Antal van. Szilveszter.
1: Mondd a mikrofon, Bárdos Deák Ági.
2: Hát
0: itt hallunk.
2: Arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
0: Paksol.
2: Az elpaksolt ország. Igen. Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak ajánljuk ezt a dal. De melyik a Szilveszter, légy szíves? Az egyest. Az egyest a kis listádon. Hazudik!
0: Jó, a férfi mindig
2: nem hazudik, téved, de, meg akarja hiúsítani a ma estiak.
5: Megtéveszt.
2: A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli

0: Régi Veszély című dalát. Jó. Vagy a Raziát, Szilveszter.
1: Legyen a
0: Razia, de várjatok. Istenem.
2: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De...
0: Dehogy lesz zizi.
2: De nem lesz zizi.
1: Nem, dehogy lesz
0: zizi. 18. órában ez a minimum. Persze én nem hallom a Szilvesztert. Most hallom. Razia lesz. Vártató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgyis megmarad, csak az az energia, ami elvész azért.

0: gondoltuk Valentin napinak, és akkor a másik...
1: De ez olyan volt, igen. Igen.
0: Hát
1: az
0: igen.
1: A hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak igent mondanak.
2: Hát, Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy a bünteti törvénykönyv hatája.
1: Jut ezen be valatti napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság Színpados Társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a Vásár munka című esemény, ahol odaviheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne ócskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat, és visz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, nincs cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt tud ebből összejönni?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízébe vagy, igen. És ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pohár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezerét. Már olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mintha nem tudnám.
0: Jól van. Na, tehát, hogy akkor következő dal, ez a Csárdás lenne a következő dal? Ja nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Legyen a távoli légibeszély.
2: Igen.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom.
2: Muszáj. Nézd meg onnan.

Kettes kút van, alapban, bocsánat, elrontottam Szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

Volt tilt ki tőle, biztos útvonala van, s tartja volt és célja van. Nem sokára eltűnik alszanak benne, ott a súlya, itt a tett, itt a súlya, ott

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Egész biztos vagyok,
2: hogy azt hallják,
1: hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
2: Előtt?
1: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
3: Elején.
4: Az eszkalálás előtt.
2: Ja, egy ilyen lelkesítő.
1: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat bucsúztatott.
4: Igen. Háborúban. Ja.
1: Ez egy donyeckes dal volt.
2: Hát a Kemény István.
1: Érted, nézed a repülőt, az meg...
2: Távoli légi veszély.
1: Igen.
2: Az a címe a versnek, igen. Kemény István verse is. Érdem.
1: Azt mondják ott a Mariupolba, már nem is érdekli a lakosságot, hogy kiöli meg őt. Tehát, hogy az
2: de
1: ukránok,
2: vagy
1: az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyeck medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
2: Van.
1: Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat is oda a Mariupolba.
5: Be voltunk kapcsolva.
2: Igen.
1: Figyelj, titeket a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
5: Én nem Boszniába, nem
1: téged.
5: Mester Lewis voltam, ez nem partizán.
1: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
5: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
1: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
5: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeckbe, de behívják őket kiképzésre.
1: Igen.
5: Én kaptam egy kiképzés két hetet, ami nem egy sok dolog, vagy sok így. Nagyon, tehát szerintem nem érzi.
1: Értem, világos.
5: Két hét az, amíg a csizmámba főhúzott, mert nem tudom. És ezeket a hangsúlyozom ukrajnai kárpátaljai magyar gyerekeket viszik ki a frontra.
1: Tudom, én is ezt mondtam, hogy hála Istennek talán magyarok is meghallnak a világtávoli pontján.
5: Nem is fogják túlélni.
4: Kiúltak a harcok.
1: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
4: Ja, én nekem igen.
2: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis úgy, szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő, és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
5: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
2: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgató...
5: Senki nem hitte, hogy Jugoszláviában mi lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
1: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
5: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
1: Már? Fölértek?
5: Már.
1: Elértek.
5: Nagyon sok, és nagyon nem...
1: A borzalmas az, hogy John Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy hogy csúszott bele Európa háborúba. Uh-huh. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszított miközben rettegtek a háborútól is. Tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
4: Ugyanazzal a magatartás.
1: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
5: Beleszólhatok valamit?
1: Igen.
5: De nem úgy, mint kontra, vagy...
1: Igen. Mint tudományos kutató, igen.
5: Igen. Mondjuk.
1: Igen.
5: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál egy Kárpát kolléganő ül, akit mindenhova hívják a sajtóba, hogy mondja a véleményét, hogy mi van. Tehát ez kárpátai magyar nő.
1: Igen.
5: Mondjuk. Tehát nem ukrán. Ezért. És mivel egy irodában ülünk, nekem naponta 10-20 percben elmondja azt, hogy mi van. Semmit nem tudom. Tehát nincs jó, hogy megszólalni arról, hogy mi a fasz.
1: Van.
5: Nem, mi a...
2: Történik, hogy valójában?
5: Igen. És ez olyan, hogy én... tehát, hogy most 25 év után írom a szerbiai jugoszlávi háborúkra a kvázi a diszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem az áldozatokról.
1: Értem, tudom, jó.
2: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a veszélyes.
4: Azt mondta,
2: nem? Ha jól értem.
4: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború helyzet, hogy nem
1: avatkozik. Mindenki sodródik, sodródik.
4: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan, és most mindenki, is ugye bármelyik nem lerohanhatják a Lengyelországot.
1: Figyeljetek, én nem akarok nagyon bele bonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy Szudéta Németországot odaadták, úgy a krímet is odaadták.
5: Bakás.
4: Hát az, hogy nem léptek fel.
5: Be van kapcsolva, vagy mi?
2: Be van
1: kapcsolva. Élőben
4: vagy.
1: Figyelj,
2: vagyunk.
1: A Magyarország ráadásul.
4: Online-ban vagyunk.
1: Online-ban vagyunk. Mondjad.
5: Semmi.
1: Jó.
5: A ukrajnai kárpátai magyarokat ki kell menteni.
1: Ebben igazad van, de szerintem...
5: A hat köteleseket.
2: És az ukránokat magukra kell hagyni? Azokat, akiket azért nem
1: magyar minisztérium ott van rajta a hat kiegészítő parancsnokságon, és kiveszi azt a nevet.
2: Hadd meneküljön már egy egész mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
1: Várjatok!
2: Jöjjenek!
1: Ki is a honvédelmi miniszter? Hende Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Hende Csaba megmenti a magyar hódot?
5: Atya,
1: gatya. Tök fiatal nő. Hagyd nyomja azt a fiatal nőt, hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
5: Jó, te sajnos se fiatal.
2: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
1: jó, csak
2: gondolom,
1: érted, ez a hogy mindenki magyar állampolgár, ide. Ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Kézzed, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Hát szerintem ezt az amerikai állampolgárt vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez érted, tehát a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
2: Most olvastam a...
1: Talán. Nem biztos.
2: Cikk címében, mert a cikket így nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
1: Igen. Jó, jó, én is, én is, én is.
4: És a saját helyzetén is elégedett.
1: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
2: Ja, igen, van a... Na, Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdem.
1: Nehogy.
5: De ha elégedett, gyerekkoromból is lehet.
2: Gyerekkorodból? Hát annál jobb nincs.
5: Gyerekkorom is tudom. Gyerekkorom?
2: Igen, milyen volt?
5: De valami... De minden megvan.
1: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja. Kérlek?
2: Akkor gondoltam, hogy jól
5: ne, jól. Akkor Ági, Áginak átadom.
4: Ez igen, első dolog sem leállt. Még egyszer, ah, jó volt.
2: A,
1: még egyszer? Ez a, ne legyél punk már, komolyan.
2: Na, igen, de hogy ez a Valentin...
1: Többször énekeld el négyszer, az a baksasós már, az már az más kategória.
2: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi...
1: Csárdás.
2: Szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
1: A hazától.
2: Nem, egymástól könyörgöm, nem a hazától.
1: Kicsi talpacskáját nem telti rá a mellkasára, a szőrös mellkasára?
2: Hát a távolból nehezen.
1: Hát ez az.
2: Na, akkor kezdjük.

Na de ha nem bújsz hozzám, rózsám, hogy öleljelek, akinek a csókja csak egy SMS, nem lopantja lángra az én szívemet, akinek a hűlt helye a lepedő, üres ágy igazán.

0: quello mazzagnato.
1: Tudjátok, mi jutott eszembe? A eszkivó asszony fázik, amikor megy el a mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó, kedves Viktor. Pedig mélyes Marietta mennyire a kultúránk része volt és szívünk közepe.
2: Ott is az.
0: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert még fiatalon, jó, elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
1: a sors. De közben ott van ez a figyelj, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a Seres Dezső, azt a kurva anyja.
2: Törjünk az ágyamára.
1: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
0: Na, köszönjük szépen. De még van, csak gondoltam, hogy most beszélgessünk.
2: Ez az, hogy
3: mi az olancia van. Dombos részem mikor?
0: Jó lenne.
3: Hát oda még politikailag.
0: Becsúszunk? Átcsúszunk?
1: Az ilyen...
0: Mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
1: SMS csókok.
0: Vagy csak udvariasak?
3: Baráti viszonyunk, persze.
0: Székely udvar helyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
3: Engem például meg a színdarabjaimat,
1: tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, szénné tapsolják a kezüket, Presser koncert volt, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarul.
0: Hát ez jó.
1: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
0: Aludtak rá egyet.
1: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz ilyen feudális...
0: Ez egy másik országban játszódik?
1: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
2: Igen. Mostanában?
1: Ez egy hó, igen, pár hónapja
0: vajdasági magyarokról, hát a sokkal nagyobb terület
1: nem csak
0: a
1: azt mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a góbészékely.
0: A csalafinta?
1: A csalafinta. És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a geci székely.
0: Te erre gondolsz?
1: Igen, tehát a kettős vonatartás...
0: De mi az összefüggés? Azért, mert több román barátod van?
1: Az, hogy például azt mondja a lajkó, hogy az viszont a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy, nem nagyon néznek a szemedben, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
0: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
1: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom, majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
0: Egy Presser koncertről beszélünk?
1: Bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
0: Lehet, hogy nem hagyott mély nyomokat bennük. Hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy Presser koncert...
1: Nem.
0: Attól még, hogy jól érezték magukat.
1: Figyelj ide.
0: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat, hogy mi is volt olyan jó, rohantak munkába, nem?
1: Nem, hanem van egy intellektuális, nem tudom, nem tartom őszintének a kulturális toposzaikat se.
0: De kiknek? A vajdasági magyarokról beszélünk?
1: Igen, de nem érdekli úgyse a Horváth Gyurit, és nem is engem se érdekelnek a vajdasági magyarok, csak amikor az ember azt gondolja, hogy szórványban van, akkor minden tulajdonsága erkölcsileg kélesedik, és majd őrzi a nyelvet, és közben azt mond, fordítva történnek a dolgok. Így például tényleg normálisabban élhetnénk ebbe az országban mi magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
0: Na, a normálisabb életre?
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
1: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitikai és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
0: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod
1: de
0: magadról...
1: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata,
0: igen,
1: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
0: A nevetséges mozdulattal semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbánt akar, hogy vitt az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbánt akar, hogy lányok, vitt az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem... De hát szalinkább... Na mindegy.
1: Jó. Nem,
0: én lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
1: ez
0: történik.
1: Ez az esélye.
0: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
1: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
0: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket. Tehát egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy
1: forradalmat. Nem akarok ki forradalmat.
0: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
1: igen,
0: hogy,
1: az ártatlanságát, igen.
0: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
1: Nem enged.
3: Én forradalmi dalt azt nem lehet. Ha már megszólaltattam, azon, hogy fontos dolgokat kérdez.
0: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos
3: van,
0: ehhez.
3: Van lányod, meg fiad?
0: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz, hogy felelősséget...
3: Sős problémát érzem, hogy 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb.
1: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plasztikkal tolják ki
0: a harcvezőre. Ez az egyik véglet, igen. A másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Mind ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőbe, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe, de tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy de jó, hogy elmész, nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
1: De szép.
0: Mert a Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
3: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
0: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szabocsikat. Tehát én nem csináltam a gyereket, nem szültem,
1: a Bence de apukája
0: tényleg csinálta.
1: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona vagy.
0: Jézus Krisztus!
1: Sajnálom!
0: Ez mi egy életösztön?
1: Ezek statisztikák.
3: Ezt kimutatták.
1: Igen.
3: Az, hogy te túlélj ezt a esemes
1: szörnyű.
3: Saját kézből tudom, hogy így mondjam.
4: Statisztikailag.
1: Igen.
3: Nem statisztikailag, saját kézből.
1: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
3: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre öljük az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
1: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
3: A több népcsoportot.
1: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
3: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert soha... Tehát nem minimális az esély, hogy te meghalj.
1: Igen. Ez olyan nonsensz, de tényleg...
0: Nem értem.
3: Még meséltek valamit?
0: Igen.
3: Hogy én voltam az illetékesebb a bataljon az zászló atyánt, vagy ezredet, nem tudom, hogy én
1: papíron.
3: Én...
0: Tied volt a zászló alt, te voltál főnök?
3: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnökség. Ez 24 ember mondjuk, és ezt mind különböző helyekre kellett
0: félni. Hát ez nagyon durva.
3: Miért lenne ez durva?
0: Nem tudom nekem az, de biztos azért mondod.
3: De többet ilyet nem akarok látni semmit.
0: Akkor durva?
3: Persze, hogy durva.
1: A háború az durva.
3: De most képzeld azt, ami ma... itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
1: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna, igen, Ukrajna is nagyon messze.
3: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 ezer ember halt már meg.
1: Tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
0: Hát 50 ezer ember.
3: Csak én nem a titkosszolgálatban dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 ezer halt meg.
0: És tényleg föl...
3: Ezt tudod, mennyi lesz?
0: És tényleg...
3: Nagyon, kibaszott sok.
0: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik nép csoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak, a szerbeknek, a bosnyák, tehát, hogy az emberekben, a lakosokban fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
3: De
0: ilyen van.
3: Ukrajnában biztos vagyok benne, hogy orosz, és egyrészt ukrán speciális esélyek lövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor ez speciális népírtó város, idő, hogy járatok, ez teljesen kivannak találva, és ott ölni kell. De... És nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, mert különben hátba.
0: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világról szóló.
1: Ez a mondat.
0: Mert világról szólóban.
4: Hivatalosan semmi köze a szakadárokhoz. Hát hivatalosan, mert így kezd meg.
1: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
4: Azt mondja, hogy nem támogatom őket, ugyan, mert hát ez ő dolguk. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kén is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én tudom, túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meghal, nem tudom.
0: És erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
4: Bár tudnám, de beszéltem.
0: Ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérded, hogy nem tudom el. Ja, nem
4: igen,
0: tudom
4: igen,
0: én sem.
4: Maga a válasz az így nem hangzott, tehát ez is valami. Ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsit tűzszünet, hát ez is valami. Hát legalább úgy álltam fel,
2: azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögötte mindig részéről.
1: Tök mindegy, hogy van-e tűzszünet, vagy nincs.
2: Időt akar nyerni mindenki.
0: De mire akarnak időt nyerni?
2: Hát mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, Ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideiglenesen megfogja fel. Az egész béke folyamatot.
0: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni. Hát akkor mi a... Mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
4: Belegondolsz, nem? Én ezen kattam.
2: Nem gondolom, hogy háborút akarnak elkerülni.
1: Nem akarják, szerintem
0: se. Ez milyen
4: dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
2: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
1: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem fog vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
0: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
1: Majd
0: szabad.
1: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
0: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
1: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
0: összemérik az erejüket?
1: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
0: A Duna másik oldalán.
1: A Duna másik oldalán.
0: A parittyával, nem?
1: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszotta a Fidesz lendvai székház háza előtt. Össze fog itt keveredni, hát gondolom, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
0: Nem tudjuk elzavarni a Viktort, tehát mitől ijedjen meg, hát
1: tudom,
0: nem állunk ott hónapokon. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, tehát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb-nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
1: Jó.
0: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha ezek szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
1: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
0: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
3: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
0: Te voltál?
3: De nem... Azért egy barátom
2: meghívott. Olajhalász lett.
1: Azt hittem, hogy a Breivnik emléktúrán vettél.
3: Nem. Szegény... szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
0: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a 4 év, vagy az 5. évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálás, hát soha nem volt. Tehát 89-5 máshogy volt, igen, de igen. Az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
1: jó, igazad van,
0: hogy
1: ez
0: na
1: is,
0: már
1: ez
0: megint
1: az
0: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
1: Jó.
0: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren mindent megtettünk, igen. Sőt, megteszünk, igen. Sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyám, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
3: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
0: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
3: Te leszarad.
1: Igen, igen.
0: Miért nem. Rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
5: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
0: Tehát, hogy
4: addig mindenki.
0: Addig mindenki leszarja?
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogyha... Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderül, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elől fiatal embereket.
3: Nem, ez ilyen projekt nincsen.
1: Csak szeretnék.
0: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már
1: fogtam. Van ilyen. Ja.
0: Ez lehetetlen teljesen.
3: A törvényelmes, hogy most
0: te... Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
3: Csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, akik biztosan nem akarnak.
0: Miért az ukrajnai ukrán fiatalok se akarnak?
1: Igen, igen, igen.
0: És most miért hangsúlyozott?
1: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
0: Az egy dolog, de itt sokkal több, nagyobb dologról van szó, nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
1: Mi is veszélybe miatt.
0: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
2: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoportok csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem érje hátrányosan, addig mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvételenség.
0: De nem érdekcsoportokra kell gondolni, hanem egy-egy emberre.
2: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz rajongó, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, ami nem érje ez a saját bőrén, addig nem csinál senki semmi.
0: Ilyenek az emberek. Ilyenek is.
1: Igen.
0: Na hát más sokfélék vagyunk, hogy a félelem egyszer majd összekovácsol-e minket, mikor már a mi a házainkba mennek bele a rakéták, tehát ezt nem tudom.
2: Nem hiszem.
0: De nem hiszed.
2: Tudunk, jöttek a törökök, mi történt?
0: Hát akkor ezt a Gyurika most akkor úgy értelmez, hogy valóban leszarjuk.
2: Hát a magyarok sose fogtak össze, sem az tatárjáráskor, sem a török.
1: Ne legyenek illúzióink.
0: Nekem nincs illúzióm, én próbáltam megérteni, hogy most arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük. És akkor mondjuk,
6: saját hát,
0: te nem, mert te nem, mert te igen. Valamiért jó, te nem.
3: Jó, valamennyivel több információ van, de...
0: Na de te tétlenül nézed. Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké.
3: Nem vagy a rádióban, egyébként mindegy, oké.
0: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
3: Csak, hogy ez hihetetlen, ez kvázi a más harmadik világháború, hogy a virág ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok. Okay.
0: Több időd van, igen.
3: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
0: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. De Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
3: Én liberális vagyok azért.
0: Az na, idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
1: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
0: Az Obama adja el a fegyvereket?
1: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, ők egy nagyon értelme, nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indírható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni és a saját fejemből?
0: Nem, láttam egy olyan filmet egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi vizék.
1: De hát azért lássuk bele, hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
0: Hogy csak, ezt nem értem.
1: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézménynek a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, nincs amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki, örökös zárvány.
3: Bakás, ez nem volt háborúban, ez nem így működik. Amikor kimész a lövészárokban, nagyon kevés lőszert kapsz, pont azért, hogy előbb inkább megöljenek, és van egy indok.
1: Igen, persze, föláldozzák a katonaságot, nem a civil lakosságot.
3: Mindent föláldoznak, de akkor most...
0: De ő ezt elrémisztésiből mondja, nem azért, mert... Tehát ő arról beszél, hogy ez van. Mindegy, hogy egy nép eltűnik, nem tűnik el.
1: Az ukrán reguláris hadsereg.
3: Jó, de a... Kosmában,
1: egy város.
3: Hányan vagyunk?
1: Nem tud felszabadítani.
3: 80. Hányan voltunk háborúban?
0: Egy. Te.
1: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkorát szopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utált a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának.
0: De leszereltek,
1: mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
0: Is?
1: Igen.
0: De másnak is?
1: És Obamának és a többieknek is, igen.
0: S a többi, hát figyelj.
3: Nekem is érdekem.
0: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről. A NATO főparancsnoka
1: azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
0: Tehát semmi esélyünk arra, hogy...
3: Csak a fele lesz,
0: arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta ilyen, tehát hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők, tehát hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
1: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
3: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, ezt röven, hogy őt, azt mondja, hogy kárpátai magyarok, ami van, nem...
1: Az nem érdekli, az érthető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
3: Összeviszem azt mondja, hogy 200 000 vannak, vagy
1: ez nem,
3: ez nem is igaz. Azt a, mit tudom, 10 000 fiatalt kellettem menteni, hogy ne kelljen neki elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
0: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hát, hogy Orbán Viktor, ne, hát akkor hogy?
3: Papírok. Magyarán...
1: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
3: magyar nemzet,
1: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, de vidd már a magyarokat katonának, zsé.
0: Ilyen nincs.
1: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
0: Ezek találgatások.
3: Nem.
1: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kérlek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikoptera? És vettünk 30-at most. Tök komp.
0: Erre az alkalomra?
1: Hát most volt héten vettünk 30 helikoptert.
0: Ennek apropóján.
1: Hát nem, ez nyilvánvalóan együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
0: Na, hát nem? Még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
1: Tehát
0: hogy...
1: abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
0: Oké, de hogy a katonák, katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
1: civilként
0: még
1: nagyobb... Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg hát, nem ők a családok.
0: Most úgy tűnt, hogy már nagyon...
4: behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
0: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
1: Mindig több hal meg, civil az mindig
0: de akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők se halljanak meg.
1: Nem fognak senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
0: De nincs ilyen, hogy kimentés, hát békét kell létrehozni.
2: Nem revíziót akarnak.
0: De miért a gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudj.
3: Régi probléma.
0: Hát de. Erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
3: Tehát,
0: szerintem
3: maradjon békét. Ott, akkor is halljon meg.
0: Viszont a családja az biztos,
2: nem
0: hogy maradjon
2: ott, ez a kérdés.
0: És halljon
2: nem,
0: meg, nem?
2: Nem. És a revízió...
0: Az apja meg az anya azt tudja, hogy maradjonak.
4: Nem. Szerintem inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
0: én szerintem
4: nekik.
0: Is.
2: A revízió is lehet, határrevízió is lehet, és akkor az egészet oda csatolja. Ez is a forgatókönyv, mert csak forgatókönyvek vannak.
0: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
2: Senki, akar békét.
0: Ha folyamatos akar menekülésre kényszerít, na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
1: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
2: Mit volt
3: ez nem pacifizmus,

0: Kommandó, meg a Delta Force Kommandó, meg a Rangers Kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
1: Azért, mert le van kötelező Szíriának.
0: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
2: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakik nem, mert szopatni akarnak valakit.
1: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, és sokféle egyesség van. Egyik nem jó, csak lavírozik az
0: egyesség. És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
3: Pecsmergákat.
0: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be,
2: hisz. De hogy kiben nincs amúgy, kiben nincs amúgy.
1: Van olyan hatalom, benne nincs gonosz?
2: Nincs.
0: Hát az Al-Qaidához azért némi köze, mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
2: Ezek tények?
4: Igen. Ez a saját tények.
0: Még én is megjelenik. Kishegyesről is. Még kishegyesen is tény, hogy a Bush család a szaudarábiai hercegi családdal együtt üzletel. Ez meg Osama Bin Laden családja volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéljünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
1: Gondoltok bármilyen elnyomott.
0: Értünk is, harcolnak.
1: De én nem mérsz. Mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen, azért hány háború van a világon.
0: Én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
1: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségére.
0: Jó, te győztél.
1: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
0: Nincs semmi értelme.
2: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész el tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
1: Nem az a késő, hogy kimegyek, de az egy megint más késő, hogy meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy
2: jó, megkülönöztetem
1: az ukránokat jobban, mint a pesmergákat, vagy jobban, mint ez, és az, hogy külön érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
2: Ezt megértettem.
0: Nem tudom.
2: És akkor mit játszunk?
0: Háborús
2: dal. Ez egy szerelmes dal.
0: Háborús szerelmes dal.
2: Van benne háború.
0: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a májvét, és akkor befejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A májvét.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet. Ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színné szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
0: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnél szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Ugyan, csak Ibram feltette a kérdést, esetleg a ma háborúval holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háborúval holnap békét.
3: Most persze.
0: De a májvét mindenképp el kell játszanunk, sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

te, miért vagy itt, mire jutottál, minek éltél? Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, úgy a föld nem mozdul meg, úgy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Tett észre már itt az idő, amire vártál. Ó ne, te itt vagy jó, a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden, minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell lesz már, tiéd a szó. Vedd észre már, itt az idő, amire vártál.

0: Ezután már nem kell a háború, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, oh, köszönjük.
1: Ez zseniális volt.
2: Ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja. Hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez
2: szép,
0: pont arról szólt, tudom, hogy nem tudom, kell, hogy feltétlenül elpusztuljon.
2: A nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy az ember azért rombol maga körül le mindent, mert nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De még arra sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, vagyunk képesek.
2: Mondom, hogy...
0: És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, két csak még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok, ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon odament a tévéhez, és megpuszílta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
3: Titót.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy mi? Valami vidítós.
2: Jó, hát várj, most nyomtál egy koncertet. Gandhi, itt, mindjárt nyomnak, itt a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
1: Ja.
0: Te már mész el, Ferkó?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik az

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojás izévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valahogy is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Cisco.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a versenyben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárjesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem. 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre, a tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemút hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőr csizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsékolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hiszen a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
5: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya? Vérszegénység? Egyéb kólika?
3: Ha jobban megnézik, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
6: Sem.
4: És akkor...
1: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán, és körülöttünk senki. Hiába jaj veszélykeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jó Isten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet, a gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: nem baj.
1: Szóval lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
2: Egy cseppet sem.
0: Azért nem ilyen egyszerű.
1: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
0: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
1: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
0: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
1: Majdnem. De mégsem.
0: Átkozott dolog a költészet.
2: Nekem áldás.
0: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
1: Inkább tökéletesen.
2: Én szeretem magát, Don Cisco.
1: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom, én Pepito a szolgák.
1: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom majd kipróbálni.
1: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Időnk? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
1: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
2: Áll, asszonyom, áll.
1: Akkor jöjjön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
0: Micsoda színjáték.
1: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
0: a kibontakozás még oly messze.
1: Igyekezzen!
4: Kedves úrnom, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
1: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
1: Úgy legyen.
0: Most én vagyok a soron, igaz?
1: Ha nem tévedek.
2: Mindenkivel előfordul.
1: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
0: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint meg annyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. A józa akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
2: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
1: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
1: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
1: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázatunk.
2: Én is szeretnék mondani valamit magának.
0: Itt már minden elmondtam.
1: Úgy legyen.
2: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
1: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már az is mondta.
2: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
1: Micsoda förtelmes alak.
2: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
1: Micsoda?
0: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
2: Öleljen meg, kérem.
0: Hogy szabadulhatnék már végre?
2: Magának többet ér a szabadság.
1: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
2: Újabbat?
0: Ez csak egy eszme.
1: Mindig ilyen elvont.
2: Én értem.
1: Akkor mondja meg neki.
0: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
2: Értem, én értem, hogy de csak hát...
1: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
2: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
2: Mi az oka, Don Cisco?
1: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
2: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
0: A függönyt.
2: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
1: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
1: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
1: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
1: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
0: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
0: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
1: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvény bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
2: Hát így vagyunk.
0: Micsoda nap.
2: És még nincs vége.
0: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
2: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
0: Mit akar ezzel mondani?
2: Vegye feleségül.
0: Mit mond?
2: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
0: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök kijegyzetelgetni? Maga meg a frász hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
2: Miért van más?
0: Tudom is én. Ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
2: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
0: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combi?
2: Tetsen meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
0: Még asztronómia is. Ki szülte magát? Talán csak nem árva.
2: A legárvább lény a földkerekségben.
0: Az nem lehet.
2: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
0: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
2: Régóta vártam ezt a percet.
0: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
2: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
0: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
2: Az én életem tel is tele van csodákkal.
0: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
0: Muszáj volt.
2: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
0: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis üteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
2: A viszontlátása, Don Cisco!
0: Bár sosem lehetnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülök népék némódra.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárvic, mit sem ér nélküled az élet.

0: de még biztos nem állíthatom, hogy sikerült, mit észre elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a tévést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra, bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz, édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni
0: a törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt teljesen hülyének néz.
0: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
0: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
0: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
0: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. Vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióban.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
0: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
0: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
0: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
0: Na ne.
1: De?
0: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
0: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablo szúr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
0: Nem.
1: Biztos?
0: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
0: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
0: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát, én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
0: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
0: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
0: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
0: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
0: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
0: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
0: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
0: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
0: Holnapig. De egy perccel se tovább.
2: Pablos, kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
2: Pablos jön vissza.
0: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az ételt.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
0: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő az italok belőle.
0: José Manuel atya érkezik segédletével.
2: Érkezik José atya és két apáca.
0: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
3: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
0: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
3: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
3: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
3: De miért? Bátorkodjon csak már részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
0: Hogy én?
3: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
3: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
0: Rosalina, nem is értem.
3: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
2: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
0: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
3: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége van. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Az ilyen ínséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben, időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beden esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
0: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
3: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
3: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
3: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Oda fel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
1: Mi az, atya?
3: Az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
3: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
2: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot.
0: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
3: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
0: A mindenségét.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
0: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
3: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
0: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
3: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
0: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
2: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
0: Mindenki figyeljen!
2: A légcsapóval leüt néhány legyet.
0: A felébe is ezzel a sivataggal. Ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! E levélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a sevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alapja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre 2 napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám, Isten lát!
3: Lát, fiam, lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegítek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
3: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megtérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársra várhat.
0: Mi van, atyám? Már is megházasítod?
3: Minek késlekedni?

0: mint Rosalina. Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésen megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e színes tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Szevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
1: Add írásba.
0: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
0: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem igen.
0: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
2: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
3: Tisztán szakmai oka van! Elmérjük a terepet!
0: Micsoda szava! Nem éppen nőrűnek ez így. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
3: A legújabb gyártmány. Majd Szemjában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
2: Rosalina leült Hozé atya mellé.
4: Drága atyám.
5: Slendriánon fogalmaz.
4: Közvetlenségemnek oka van.
5: Akkor is.
4: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordul.
4: Jó, csak vicceltem.
5: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
4: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
5: Ah, igen, maga is sokat profitálhatna belőle.
4: Oly titokzatos.
5: Egy cseppet sem.
4: Mi ez a parfüm illat?
0: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
5: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Szevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
4: Szegények.
5: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
4: Atyám, magányos vagyok nagyon.
5: Ó, te kis eltévedt juhom.
4: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
5: Ha netán mégis Szevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
4: Ez az új hullám?
5: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint isznak, a nővérek köhög.
0: Hazai!
4: Meg sem kérdezed őket?
0: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
5: Az Úr is épp úgy vigad egy gyönyörű napon.
0: Úgy hiszem.
4: Miért is ne?
0: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé.

0: Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
0: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
0: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
2: Majd meglátja.
0: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
2: Megtér.
0: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
2: Imádkozik is minden este?
0: Hogyan is felejthetném el az urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
2: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
0: La vida es sueno.
2: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
0: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietősen? Juan Pablos.
0: Estére Sevillába kell lenne, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
0: Én? Én most csak az úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
0: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszhet a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
3: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
4: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
2: Szó mi szó, az is lehetne.
0: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
4: Nem, magához jöttem.
0: Isteni szerencse.
1: Mindjárt kész a vatkon.
4: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
4: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
2: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
4: Éppen ez az. Rájöttem.
0: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb. A megvilágosodáshoz elég egy perc. Egy másodperc.
0: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
0: Az örök boldogsággal.
1: Nem bolondság ez?
2: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
0: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
0: Már nem is tudom, mit mondtam.
4: Pablos úr, várjon!
0: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kövön nem marad.
4: Én sem maradok? Akarom mondani, sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
2: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
4: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
4: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
0: Rendezzem csak, de otthon.
4: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
0: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
0: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. A aztán Rosalina. Nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguel-vel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magad.
0: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
4: Pablos elviharzik.
5: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
5: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
4: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Szevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
2: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
4: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
2: Önt óvja egy láthatatlan szemmel.
4: Bizony, de nem is látom.
2: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
4: Atyám, ön oly irgalmas.
2: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
2: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
2: De hogy is, lányom? Most jött meg? Az új idők szellemétől nem áll távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
2: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
2: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
2: Akkor ne késlek engem.
4: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
2: Micsoda idén. Hol lakik maga?
4: Vegye csak kézbe.
2: Mi antik bölcs szöveg.
4: Az. Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
2: Megtanulta már a szöveget?
4: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
2: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
4: Remélem jó lesz.
2: Sose adja fel.
4: Már nem.
2: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
4: Megörülök, annyi a hitem.
2: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
4: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
3: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
2: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
2: Majd Sevillában kijúzanodik.
1: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet? Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
2: Akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem. És itt rekedek.
2: Bízzon Istenben!
1: Szédülök, Istenem!
3: Rosalina elmegy. José atya kifújja magát.
2: Mennyi az idő?
6: Nálam 9:30.
7: Nálam 10 perccel múlt.
2: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
6: 9:50.
7: Mint minden reggel.
6: Túl sok a beteg?
7: Ott ül fél Sevilla.
6: A bíró, az elnök, a kufár.
7: Emlékszel az udvari szakácsra?
6: Rosszul ment neki.
7: A főzés.
6: Meg egyebek.
7: Aztán jött a felesége.
2: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
3: A nővérekhez.
2: Fújják be magukat rendesen?
6: Ízzik bennük a tűz, a lélek,
7: akárha mindig másra vágyna. Oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
3: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
8: A Személyi Örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sziszkó. Mai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast. Kezdi László, Rosalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Basi és Boti olvasott le, ez Pepito,

Jirce, Vice Zsolt, Péru, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd...

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy negyed óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szevélyi Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub Halloween Party este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jót.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az evatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A második garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk, Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az utolsó garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az utolsó garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jó szívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki, no te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványa. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska, mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát. Aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska. Annál a szerteszaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög. Felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt, múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska,
Pipa dohány sem ér így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter. Ki az? Ki kopogtat? Én vagyok, Pipa Miska. Eresszem be, Szent Atyám. Ohó, csak mars a pokolba? Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség. Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját, hopp, benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hely, Istenem, mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyes, nagy ijedtükben felkapták a pokolvize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett. Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét! De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot, a hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát. Ejnye, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára. Ó, Szent Atyám, ne kergess senki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember. Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj

0: Pali Hugo. Pali Hugom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek, én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen Kömives Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyba járt az iskolába. Nem cserélt volna bízavval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Pali Hugom édesapja, szálfa termetű, zord ábrázatú kevés katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled.
1: Ó,
0: sikoltozott a kis huszár jelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ilyetten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, ha nem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek, csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő, meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólított. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda dugogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe Kömives Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten, én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Pali Hugom, vigyorgott Kömives Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, s meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Pali Hugom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel, sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó kardok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Pali Hugom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírt, aki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Pali Hugom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lásson az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Óhó, Hugom! Szólt oda szánakozva az ezredes, nem főzőkanál ám az. Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat vont rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz. pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihógom kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek-múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg, hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csuda szép rovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablak párkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem, mint a nyíl, hanem, mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatt a hátán. A megbukrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihúgom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyerekből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fia, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihúgom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, minnyájan levett kalappal köszöntünk Palihúgomnak. És a katonacsapatok, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

0: Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jön vele egy ősz öreg ember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öreg ember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öreg ember, hogy Palkó odaad egy borjat az egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett le, vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öreg ember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
0: Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed.
1: Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is.
0: Ment az 1 borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé, mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon, mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öreg ember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj az acskónak.
1: Gondolja Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a 4. borjú is.
0: Mikor a 4. borjút is általatta az öreg embernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza.
1: Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül.
0: De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jön.

Jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja. Eladta-e a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi. S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót. Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskették, s csaptak lakodalmat. 7 nap s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál,
0: mondotta az öreg asszony.
1: Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy,
0: hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszeriben fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó,
1: hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Te szamár!
1: Kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
1: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár sem maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó.
1: Kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Odaszaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált.
0: Mondták a favágó.
1: Röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt.
0: Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet.
1: hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságom?
3: Nincs nekem egyéb kívánságom,
1: mondott a Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a király.
3: Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült.
2: Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzek, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak. Az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám.
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni. De azért nem haragudott egy csöppet sem, sőt, megjutalmazta a bolondot. Hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

Bolondistó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt, és mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. Istók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif, nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, lefötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát.
Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabálták torkuk szakadtából, korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Azalatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát, amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolondistók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt nagy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte Hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né! Igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s utcu neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bolondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot. Hallod-e? Eladnád-e azokat a disznókat? El én, mondta Mihók. Akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras, süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség. Hogyne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. Csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Csak ugyanott volt a sok disznófülnek disznófark. Nosza neki! Belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint hanyatt estek. Bezzeg, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő. Elfogyott a pénz, s Mihóknak mondja az anyja. Hallod-e, hékám? A pénz már fogyatékán. Jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta. Látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedvesen volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók, mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsajnyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a házfedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a házfedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy az se tudja, hova tegye, amit fon. Mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font.
mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól, Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne, alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon, most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána.

okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges király. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér 2 citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a 2 cita közé tette, s úgy ment fel a király színe elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a 2 citát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom! Hoztam is, nem is. Volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom, eltartott 1 hétig, talán 2-ig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talál. Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul, kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól, próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, kívánok. Ó, Uramisten, bár csak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s minden. Már hiába, feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezér sátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazad beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csakis az eszére és a bátorságára hagyott.

Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főurat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek a lájuk, abba bort öltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi, ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába, a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta. Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól. Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának. Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám. Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi, ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

0: király és kampóvitéz. Élt Mátyás király idejében egy Kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszárú ember volt Kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott Kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a királyasztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olaszasszony volt, ki nem állhatta Kampót. Az igaz, hogy Kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor Kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondok, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg Kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még Kampónál is alacsonyabb, s oda kiált Kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta Kampó a kanalat. Isten áldjon sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta Kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszerűen lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott Kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől. Beállított Kampó.
1: No, mi újság, Kampó? Kérdezte Mátyás király.
0: Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom.
1: Akkor hát folytasd az ebédet, Kampó.
0: Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott Kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének.
1: No, látod-e?
0: Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

0: tapaszt magyar rádió beszél. Jelen, jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hadóvezér.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis délekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac-számot hallhattatok, és bemutatom két, most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abba, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láthatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az beköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy hogyan is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a, és bocsánat, a hosszú bevezetőért, de az így jogos, olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek Határok Nélkül, ezek olyan szervezetek, amik

0: letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket. Hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy hogy is van ez?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a Sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, a sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy Amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a sajtó, tehát a papírra nyomtatott szöveg. Ezt viszonylag könnyű, és hát ez a függetlenségi harcnak az eszköze volt, ezért az alkotmányba belefoglalták, hogy semmiféle módon nem szabad korlátozni a sajtót, illetve nem lehet olyan törvényt hozni, ami a sajtó szabadságát korlátozza. Ez egy nagyon szép dolog. A valóság az nem egészen ez. Illetve pontosabban történtek olyan események, meg volt olyan fejlődés, ami a 18. század végi sajtószabadság fogalmat hát revideálta. Tudni kell azt, hogy az audiovizuális média cenzúráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, amit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért, és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
0: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak,
1: igen,
0: csak úgy
1: ez a Hays Code
0: informálisan
1: volt. Nem, ez egy a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a II. Világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
0: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény média törvény, vagy ennek valami
1: hát
0: más
1: egy olyan, hogy a média törvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának, és hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat, hát ezen
0: az eddigekben az előbb, hogy a média és a sajtószabályozás szabályozása mondjuk az USA-ban viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok, ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
1: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angol száz jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plame Gate. Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csuktak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csuktak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Times-nak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kirótak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
0: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha visszatérek ezekbe a rangsorolásokba, azt hiszem ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusban vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan ország, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
1: Ebben nem vagyok annyira járatos. Emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt ővé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt ővé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságírós szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
0: Pali, hozzád fordulok, bocsánat, hogy Paliznak van két keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, ez valahogy rettet, és nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
2: Závoda.
0: Závoda, persze, igen.
3: Beleszóltam.
0: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg. Te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért az messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, bocsánat, rosszul mondom a címét, a piaci nap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfolytásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
3: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként...
0: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, hogy te inkább fontosabb dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason. A könyvedben ugyan nem hangzik el
3: Kiskunmadarason.
0: Vagy Kunmadarason nem hangzik el a madaras
3: név. Hát nálam Kunmadasnak hívják.
0: Kunmadasnak hívják, de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
3: Igen.
0: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
3: Hát igen, ez én mit tudom én, 25 éve, vagy mikor, még a Kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban. Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni, tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége, drága népünknek, magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor se értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást, borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek akár a saját érdekeiket.
0: Ugye ott az történt, hogy a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozat a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtötték a karcagi gettóba a környék faluiból, településeiből a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is élték szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a faluba, azzal szembesültek, hogy széthorták mindenüket, beköltöztek a házaikba, bútoraikat elvitték, a bundájukba jártak. És hát ez hozta tulajdonképpen, hogy mernek ezek itt újra, és aztán, amikor megpróbálták visszaszerezni a saját dolgaikat, azzal követték el a nagy hibát, és idézőjelben.
3: Hát ez az egyik ok, a másik ok az pedig az, hogy különféle politikai célok érdekében bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűségeket, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz, ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
0: Szóval a vérvált, igen.
3: Újságok írtak meg ilyesmiket. Persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát az a nép megvitte a híreket vidéken.
0: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen valahogy leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen?
3: Hát meg kiakadályozna meg abban engem, hogy azt írja, amit akarok. Egyrészt, vagy például azt kérdezi, vannak-e öncenzúrális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem el beszélőimet, amely hangoknak a mondjuk amúgy elborzasztanak engem ugye, a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbusok használni ezeket a szövegeket, amik az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
0: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
3: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek. Közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból itt szóval te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
1: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam. Olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
0: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvaló egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgymondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észhető dolog. Ugyanígy filmek és a kultúra sok területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendezkedésünk az első pillanattól kezdve az én legalábbis meglátásom szerint súlyosan hibásabb, hogy kialakult ez a mai finanszírozási rendszer, hogy tulajdonképpen a pártok, de leginkább az éppen aktuálisan kormányjelenlő párt vagy pártkoalíció tartja lélegeztetőgépen a sajtót. Hogy csinálják ezt olyan országban, amikor a populáció tekintve, súlyát tekintve hasonló nagyságrendű, mit a Dániában, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, stb. Hogy tudják elkerülni ezt a fajta egyértelmű és világos kormánybefolyást, aki tulajdonképpen nem mond semmit, csak egész egyszerűen kinyitja a csapot, vagy elzárja, vagy átirányítja?
1: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online, akár nyomtatott, vagy a kettő együtt, kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem üzlet, nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, amiben, aminek, mit tudom én, volt, elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy meglehetett, mi az, hogy meglehetett, nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napilapok, azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például az És, ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a Heti Válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetőssé tételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem, Ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékéhez, az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól az élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát... És ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik fele a hirdetés, amit mostanában, hogy minden erről szóló cikkembe bele szoktam csempészni. Hasonló helyzetben lévő ország, Szlovákia. Az írott sajtóra jutó reklámkiadás egy állampolgári fejenként 4-szer akkora, mint Magyarországon, jelenlegi euró árfolyam mellett. És ezzel kampó a magyar sajtónak, tudnélik, ha nincs hirdetés, akkor te nincs magánhirdetés, nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam áll hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák, pontosabban napilapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a... És még jönnek nekik, és még 4-szer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy Piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határ. A másik az, hogy ugye bejön, vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahová én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Duna, Szerdahelyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami alkalmazott, állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. azt a gondolkodást, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
0: hogy verseny. Hogy illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, ahogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a határok nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzetét, a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az Észak-Jörnök, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. És Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen élbolyba minősítik.
3: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban. Én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
1: Hát aki csatlakozik hozzá.
3: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyira nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és mondjuk például megment egy ilyen dolog, kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve így módon, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a kormányzat jogsától és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
1: Hát, ez egy nagyon jó példa.
3: Ez egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni a te ismeret, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
1: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a piánóhoz, aki akar, a napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak. Ott van. Ez is egy különbség, az, hogy ott van egy ilyen masszív szakmai egység politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a Ringjének a habozása után végül mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára, egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás, meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Ez nem, hát nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
0: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például a egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, azok majd egy 30-40 év múlva levő závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
3: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg ami nem tudok, amitől nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szóval egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való. Általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőle, hogy te miért írsz olyan korokról, olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja, hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor. Ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van, és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát, hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanúságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
1: Hát, ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden, akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes. Az nem demokrácia.
3: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja, és hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
1: akkor is
3: semmiféle.
1: Akkor pártlapok voltak, csak már nem
3: csak
1: volt több párt.
3: Egy pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze, hát ilyen tanúságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak, pillanatokat eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, és volt rá fogékonyság, valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a három, és nem tudom, hány millió, 3 milliónál mennyivel több ember, hát mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, az valami rettenetesen nagy szám.
1: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien igen, szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
3: Jó, lehet itt...
1: Ezen
0: Ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes tevése?
1: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piacvas törvényeit és farkas törvényeit és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor én kicsit szabadabbat, éppen csak annyival, annyira szabadot, mint a térségben általános, tehát ahol nem a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
3: Hát meg közszolgálati média. Hát,
1: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzet az egész médiában.
3: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van.
1: Hát a visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát ez egy természetes dolog, hogyha ehhez az pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúlya, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
0: De viszont Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
1: Nem ő írta, nem ő írta. Nem ez már a Magyar Narancsban is megírták, hogy ez egy fék.
0: Viszont az abba levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy az szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
1: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpiratnak a szerzője eredetileg, még ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatáspolitikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
0: Sajnos beléknek kell folytonan szólt, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szóra számbára neve nincs kivondva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy az amerikai elnök
1: külön megbízottja,
0: és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
1: Mi is köszönjük.

0: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a mai harmadik utas.
1: Jó napot kívánok minden hallgatónak, szeretettel köszöntelek Balázs, Dr. Sudár Balázs ugyanis a vendégünk. Nagyon sokféleképpen lehetne bemutatni téged, próbáltad azt mondani, hogy csak írjam azt, hogy orientalista, de én nagyon szeretném, hogyha szó esne még az oszmán zenéről, történelemről. Szeretném, hogyha kiderülne a hallgatóknak, hogy a zsebemben sok kicsi alma van, de erre majd később visszatérünk. Balázs, amikor először megfordult a fejedben, hogy te felnőtt is lehetsz, akkor mi volt a képed? Mi szerettél volna lenni?
2: Hát én is köszöntök így reggel fele mindenkit. Amire én emlékszem úgy komolyabban, az az, hogy én régész akartam lenni. Ez ugye talán a legelső emlék, ami így a jövőkép irányába mozdult. Aztán erről a szüleimre beszéltek, anyám ugyanis restaurátor volt, vagy restaurátorként dolgozott, és valamelyest ismerte ezt a világot, és úgy gondolta, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne elmozdulni. De hát végül is olyan messzire azért nem kerültem ettől.
1: Mert? Hova is kerültél?
2: Hát mert végül is csak visszakerültem még a régészethez is tulajdonképpen. Hát kicsit bonyolultabb volt a kör, a történelem volt az, ami nagyon fix volt a fejemben, hogy én történelemmel szeretnék foglalkozni, de emellé viszont nagyon sok minden sorakozott föl, tehát én például alapvetően történelem matematikára szerettem volna menni az egyetemre, mert a matematika meg az egy olyan szép, tiszta dolog. De hát azt nem lehetett akkoriban. Aztán jó lett volna földrajzra, de azt se lehetett. És akkor...
1: Mert nem volt ilyen párosítás.
2: Nem volt ilyen párosítás, persze. Aztán lehetett volna történelem magyarra menni, de azzal meg úgy voltam, hogy én meg túlságosan szeretem az irodalmat ahhoz, hogy elrontsák nekem. És aztán elmentem azért francia szakra, amit meg nagyon utáltam, de pillanatnyilag ez volt az egyetlen megoldás, és aztán onnan emigráltam a török szak irányába. És aztán a török szakot végeztem el. Először csak ez ilyen kalandnak indul, de úgy maradtam. És aztán annyira úgy maradtam, hogy a tanszék elvégtet az egyetemi évek után ott maradtam tanítani a tanszéken, aztán ott doktoráltam, és aztán így.
1: De mi történt az életedben, ami miatt a matematika felől fordultál a francia felől a török felé?
2: Ez egy eléggé régi ügy. Ami két olyan szál van, amiről biztosan tudok, talán három. Az egyik az, hogy én rengeteget kézműveskedtem gyerekkoromban vagy fiatalkoromban, és Székely Éva volt a mesterem, remek jó dolgokat csináltunk, többek között nemezeltünk rengeteget, szőttünk, fontunk minden. És teljesen természetes volt, hogy ez mintákat gyűjtöttünk, ugye alapvetően magyar folklór anyagból, magyar mintakincsből, de hát akkoriban még a szovjet kultúra házában igen kiváló könyveket lehetett venni a különböző szovjet népeknek a népművészetéről, és akkor mi megvettük az összes közép-ázsiai népművészetet természetszerűleg, és hát én abban teljesen belebolondultam, mert hogy ez nekem valahogy teljesen természetes volt az a mintakincs, amit ott mutattak, vagy ami ott látható volt. És akkoriban forgattam persze sokat a finnugor népek művészete című könyvet is, ami nekem így ketté esett, tehát voltak a finnugor népek, meg a magyar. És vagy nekem nagyon világos lett, hogy nekünk van egy nagyon erős keleti gyökerünk. Azt hiszem, hogy itt tudatosodott először, hogy van egy nagyon erős keleti szála a magyar történelemben. És ez így mindig ott motoszkált a fejemben, tehát ez volt az egyik. Ami így a török szakfelevét, igen.
1: De azért ezt fejtsd már ki bővebben, hogy mitől is tudatosodott benned, hogy van nagyon erős keleti szálunk?
2: Hát egyszerűen csak láttam. Ez az, hogy nézed a mintákat, és azt látod, hogy egy kazak, egy kirgiz, egy özbeg mintával teljesen klappol az, ami a te fejedben van a magyar mintakincs alapján. És egy finnugor, az meg nagyon szép, de valahogy az olyan más. Tehát nagyon-nagyon szépek a finnugor népeknek a tárgyai, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy kicsit idegen tőlem. A közép-ázsiai népeknél meg azt éreztem, hogy ez meg a miénk. Tehát, hogy ez belőlem folyik magamtól, én ezt bármikor ilyet tudok rajzolni. És rajzoltam is persze rengeteget. De hogy az olyan természetes volt, szóval, hogy azt éreztem, hogy oda valami köt. De ez ilyen megérzés, vagy szem alapján ment. És aztán a turkológia fele, közvetlenül a turkológia fele pedig egy barátom lökött. Zenéltem Kobzos Kis Tamásnál, akihez egyszer csak betoppant egy török ember, hogy ő Magyarországon tanul, és orvosnak tanul, és egyébként ő tud zenélgetni, érdekel-e ez bárkit is a környéken. És hát a Tamás rögtön mondta, hogy hát hogy ne hozza a hangszert, és csináljon valamit. Mondta, hogy hát hangszer az nincs, mert azt otthon hagyta. És akkor adtunk neki egy hangszert, mert hogy véletlenül volt, és elkezdett játszani, és mindenki hanyatt esett azon nyomban, mert valami elképesztően gyönyörűen játszott. Hát kiderült, hogy az egyik legjobb török népzenésztől tanult ő, és maga is egy kiváló előadó.
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Hogy?
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Ballamán játszott, ballamán. És aztán ővel is kezdtem magyarázgatni azokat az énekeket, amiket énekelt. És én rájöttem, hogy ez nekem rettenetesen tetszik. És akkor valahogy, amikor így jött így a francia szakereje táján egy ilyen lehetőség, hogy most egy kicsit mást is csinálhatok, akkor a török fele fordultam. Úgy gondoltam, hogy megtanulok törökül csak azért, hogy tudjak, egy évet rászánok, és akkor valamit így látok a törökből. Aztán annyira beleszerettem, hogy úgy maradtam.
1: Mondanál nekik valamit törökül?
2: Nem. Ez egy borzasztó, hogy nem tudok törökülni.
1: Tudod, csak én igazándiból van egyfajta képem, hogy milyen a török nyelv, és én nem jártam soha Törökországban, sőt, szerintem török emberrel sem beszéltem, kivételt rán a Kardesler büfesziben, ahol...
2: A Kardesler?
1: Kardesler büfessi, vagy
2: büfeszi?
1: Kardesler büfesziben, ahol ugye kértem a termékeket, de hát ez meg ugye ékes magyar nyelven szólt. És amiatt, mert szeretném hallani, hogy milyen ennek a nyelvnek a hangképe. Aha. Főleg, hogy hát ugye egy év alatt megtanultad magát ezt a nyelvet.
2: Na nem, azért nem tanultam meg. A török nyelvvel nagy előnyeink vannak nekünk magyaroknak. Végre egy olyan nyelv, amit igazándiból csak úgy félig kell tanulni, mert a másik felét magunktól tudjuk. Ugyanis nyelvtanilag gondolkozásában teljesen olyan, mint a magyar. Vannak persze olyan dolgok, amik nem, de alapvetően igen. Tehát igazándiból nyelvtant azt az ember úgy nem kell, hogy elsajátítson, mert az megvan a magyar nyelvtan miatt, csak az elemeket kell. Be kell helyettesíteni az elemeket, ami persze szintén nehéz, meg sokat kell dolgozni vele, meg azért a török nyelvnek is megvannak a maga bájai, amit azért sokáig lehet vele gyűrközni. De emiatt az egész így könnyű, tehát így egy viszonylag alaptörököt egy év alatt simán meg lehet tanulni, ahhoz meg, hogy mondjuk oszmánul megtanuljon az ember rendesen, az meg egy élet, szóval, hogy
1: minden... Oszmánul megtanul az ember. El mindjárt visszatérünk, én úgy emlékszem egyébként,
0: még,
1: hogy...
0: Bocs, én mondok egy szót, mit van pont előttem, özgürlük.
2: Özgürlük, igen.
1: Özgürlük.
0: És azt jelenti, hogy szabadság,
2: igen. Van. Na, olvasok neked egy verset, jó?
1: Nagyon
2: akkor
1: jó.
2: Nem kell semmit fejből kitalálnom. Gahiás íz. Bugönül gözel gahinda, gahiár, gahiárn íz. Bujolda izene gyerek, gönül gözüle görerek, dzsanda dzsánán jár dierek, gahi dzsán, gahi dzsánán íz. Hakikat tiraskin jolu, ásikolan ulu, pírelindeni ictik dolu, gahi dem deniz. Áskileg eldik mejdána, gönül verdik sahmerdána, ikrádimis pirszultána, gahi dár daiz. Ez az egyik török mesteremnek az éneke volt.
1: Arra emlékszem a tanulmányaimból, hogy a mai aktív magyar nyelvben legalább 300 szó a török eredetű, illetve 1000-nél mondják azt, hogy az valószínűleg törökből származott, és abból utána derivált magyarba a derivált szó. De ez a szókincsnek melyik rétege, tehát mennyire hasznos ez a törökül tanulók számára?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a szókincs nem mindig az alapszókincs az érdekes. Mindig az alapszókincsről szoktak beszélni, na az a finnugor állítólag. Vagy hát azért nagyjából tényleg az. Az az érdekes a dologban, hogy a török szókincsben is rengeteg, vagy a török jövőnyszavakban, vagy a magyarban levő török szavakban is rengeteg ilyen meglehetősen alapszó van. Tehát például az ember nyaka az törökül van, a térde is törökül van, de a gyermeknemzés aktusára használatos szó is törökül van. Tehát azért viszonylag alapvető szavak kerültek be a török nyelvből a magyarba, ami mindenképpen arra utal, hogy valami nagyon-nagyon régi és erős kapcsolat van a két társaság között, vagy a két nyelv között, vagy hát nem is kettő, ez tulajdonképpen nem összefolyt valahogy.
1: Én azt nem értem, hogy ilyen alapvető szavak, mint térd, szex, nyak, alma, hogy Jó. Amik valamilyen például gyümölcsre vonatkoznak, azt meg tudom magyarázni azzal, hogy azon a területen, ahol éppen éltünk, ott nem volt ez a fajta gyümölcs, tehát föl kellett vennünk a nevét, amikor találkoztunk vele. Ugyanígy használjuk az ananász szót, ami ugye szanszkrit, és hát kevéssé terem meg maga ez a gyümölcs itt Magyarországon. De hogy van, szerintem ugyanúgy az alapszókincshez kéne, hogy tartozzanak ezek a szavak, amiket említettél. Ez hogy van? Tehát a nyelvtörténetben hogy van ez, hogy később kerül be a szókincsbe?
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Valószínűleg úgy van, hogy kicserélődnek szavak. Tehát vannak szavak, amiket valamilyen módon használ egy nép, és aztán egyszer csak elkezd egy másikat használni helyette. Tehát például a magyar nyelvben egy csomó ilyen változó van. Ugye azt, hogy kartal, azt még talán valamennyire ismerjük, de már nem használjuk semmire se, tehát az élő nyelvben nincsen, helyette használjuk a sast. De a kettő ugyanazt jelenti, nyilván a kettő egy időben együttműködött. Vagy ugye a nevek között ott van a tas, amit ismer mindenki, mint nevet, hogy tas, az azt jelenti törökül, hogy kő. Annak ugye megvan a magyar párja, a keve. És nem a tas maradt meg a közszóként, hanem a keve maradt meg, mert nyilván azt érezték magyarabbnak, vagy nem tudom, az maradt meg. Tehát, hogy vannak, amikor szavak cserélődnek a nyelven. Tehát ez, először kompjúternek hívtuk a számítógépet, aztán számítógép lett, és most már szerintem az is marad. Tehát a nyelv életében vannak ilyen cserék. Az nagyon érdekes, hogy egy térd az miért cserélődik ki, vagy egy nyak. Nekem azért van egy olyan gyanúm is ebben a dologban, hogy azért ez a fajta összefolyás, ami a török és a finnugor gyökerek között van, azért az nem írható le egészen úgy, ahogy leszokták írni, hogy volt egy nyelv, és akkor egy másik nyelv meghatott rá, mert egymás mellett éltek. Ez annál mélyebb, tehát itt azért nyelvtani dolgok is elő-elő fordulgatnak, ami más nyelvekkel mondjuk nem. Tehát mélyebb ez a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy valamikori összeolvadásnak a lenyomata lehet talán.
1: És azt nem tudod véletlenül, hogy Törökországban hogy tanítják ezt? Tehát a törökök hogyan vélekednek erről? Amiért kérdezem, mert például én beszéltem emberekkel a világ különböző tájairól, és nagyon vicces volt összevetni, hogy mondjuk a mongolok, amit mi tanulunk mongol történelemről, ők ugyanolyan szinten tanulnak magyar történelmet is, és hogy a kettő nem igazán kompatibilis egymással, hogy ők mit gondolnak a magyar történelemről, és mi mit gondolunk az ő történelmükről, és azért gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes ez a törökök szempontjából.
2: Persze, hát a történelem az nem egy objektív dolog, hanem az a múltról való gondolkozásnak egy formája tulajdonképpen. A törökök másképp tanulják ezt, mint mi, ők úgy tanulják ezt, mint mi, ők úgy tanulják, hogy mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek, és ezt egészen alapszinten is így tanulják. Tehát

0: kellemes emlékeik vannak Mohácssal kapcsolatban?
1: Nem. Ez egészen biztos, hogy nem ezért van. Ők az egész török hódoltságot persze pozitívan élik meg. Szerintük ők felszabadítottak minket a német igából. Hát ez egy olvasat. De ez a fajta barátság, ez az oktatásból jön egyértelműen, és az ős történet miatt. Tehát a törököknek is van egy ilyen visszafordulás a történelmükben. Ugye az oszmán korszak után lett a török korszak, Kemal Atatürkkel, oszmán birodalomból a török köztársaság, és akkor nekik is eszükbe jutott, hogy hát azért az iszlám felvétele előtt is ők törökök voltak, és akkor az lett az igazi török, mint ahogy most is van ugye ez a neosámanizmus nálunk mondjuk. És az oszmán az csak egy ilyen átmeneti időszak, meg az iszlám vonulat, az egy átmeneti időszak az ő történelmükben. Ez nagyon meg lett erősítve az utóbbi 80-90 évben Törökországban.
2: Ugye török népek élnek szerte Ázsiában, tehát nem csak Törökország
1: területén. Hát konkrétan Kínáig folyamatosan
2: van,
1: török élnek.
2: Így van, hogy az úgy is ugye, hogy egy török nép, ha jól
1: hát, tudom. Hát na, de az azeriek is törökök, a türkmenek is törökök, az özbegek is törökök, a kazakok is, a kirgizek is. Tehát irgalmatlan mennyiségű török nép van, nagyon sokan vannak ők. Ez egy hosszú tömb, ami elnyúlik gyakorlatilag hát Kínáig, meg aztán a Tajgában még tovább.
0: Annyira egyébként, hogy Indiában van egy minden egyes kulturális réteg által egyformán tisztelt személyiség, Amir Khusro, vagy Amir Khusro, nagyon sokféleképpen ejtik a nevét, ő például török származású volt, és őt tartják a kavali ősatyának, ő volt az, aki megújította a Drupadot, meg az indiai klasszikus zenét, és mindenki úgy gondolja, hogy ő török származású volt.
1: Hát azt tudjuk, hogy az apja török volt neki.
2: Igen, nekem egy sokszor mesélt különös élményem, jó pár évvel ezelőtt a MediaWave-en találkoztak újgúros kurd zenészek, egy néhány napos workshopon vettünk részt közösen, és tudtak egymással beszélni, amennyire mondták, egyfajta valami ótörök formában. Tehát
1: újgurok és kurdok?
2: Kurdok, igen. Hát most vagyis...
1: Azok gondolom törökországi kurdok lehettek,
2: hát akik úgy érte, így van, tehát hogy tudtak egymással kommunikálni mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire folyamatos...
1: Hát ugye a kurdok nem törökül beszélnek, tehát az
2: így
1: egy másik...
2: Így van, hogy azt mondjuk, hogy egyfajta ilyen archaikus törököt használtak így egymás közt, vagy valami ilyesmi volt a megfejtés.
1: Hát ez úgy működik, hogy egyfelől a török nyelvek között nincsenek óriási különbségek. Vannak természetesen, nem azt mondom, hogy most bármilyen török nyelvet kapásból megértenénk, de egy néhány hetes gyakorlattal azért alapszinten gyakorlatilag bármelyiket. Tehát ez ilyen dialektális különbség, nyelvjárási különbségként érezhető.
2: Mint a szerb meg a horvát például.
1: Így van, körülbelül ezen a szinten van a dolog, de már nem feltétlenül van olyan szinten mondjuk, mint a spanyol és a francia adott esetben, vagy az már eléggé szélsőséges. Tehát sokkal zártabb a török nyelvek köre. Ilyen szempontból elég jól meg lehet egymást érteni, igen. És nagyon érdekes, én ugye írásban találkoztam ezekkel a nyelvekkel először. Nagy Szovjetunió az gondosan megcsinálta azt, hogy az írás viszont különböző legyen.
2: Cirilbetű gondolom.
1: Nem az a baj, hogy cirilbetű, hanem minden török nyelvnek különböző írásképet adtak oda, hogy még csak véletlenül se legyen könnyű rájönni, hogy az a szó az ugyanaz a szó.
0: Babilon.
1: És én döbbenten hallgattam egyszer egy özbeg anyagot, ugye énekelt verset megérteni, azt különösen nehéz szokott volt lenni, és özbek felvételeket hallgattam, és azt vettem egyszer csak észre, hogy de hát én ezt értem. Írásban sokkal nehezebb, írásban szótárazni kell, meg vadul az ember tőle. Hallgatva sokkal egyszerűbb volt, mert csak egy kicsit volt más a hangzása a dolognak, mint amit én megszoktam. Tehát nagyon közel vannak.
2: És ezt a kapcsolatot tartják is, gondolom, tehát, hogy Törökország,
1: hát egy ideig ugye nem
2: egy kulturális főváros, azért gondolom, akár egy újgúr szemében is, tehát, hogy oda mennek tanulmányozni a könyvtárakat például?
1: Hát van, nagy török egység van, tehát pánturkizmus az van, természetesen ez 90 után nagyon bedurrant. Ugye azért a török történelem az furcsán kanyarog a 20. században, Kemal Atatürk egy nagyon nagyot fordít ezen az egész dolgon. Ugye addig Isztambulban ülő szultán az iszlám világnak a kalifája. Tehát az összes muszlimoknak tulajdonképpen egyfajta feje. Az most más kérdés, hogy ez miben nyilvánul meg, de azért szellemileg ez egyfajta főséget jelent. Na most Kemal Atatürk fogja és ezt az egész rendszert kivágja gyökerestől.
2: Betiltja.
1: Nem betiltja, megszünteti lényegében. Na most ez azért mondjuk a muszlimok szemében egy nagyon nagy törés. Tehát akik ezt az iszlám irányából közelítik meg ezt a kérdést, azoknak ez egy borzasztó nagy törés. Aztán meg közben ugye jött a Szovjetunió, aki meg nem annyira pártolta azt, hogy a törökök itt különböző

0: irányokba ugráljanak, és hát ugye mind a Szovjetuniónak, mind Kemal Atatürknek rengeteg ellensége volt, és ezért ők kibékültek egymással, nagyon jól megértették egymást, csak volt egy alapszabály, hogy senki nem beszél bele a másiknak a belpolitikájába. Tehát, hogy a Szovjetunió nem próbál kommunista eszméket terjeszteni Törökországban, a törökök pedig nem mahinálnak az oroszokkal szemben.
1: Tehát, ha jól értem, ez volt a Atatürknek a politikai alapja, hogy Szovjetunió ott volt mellette is.
0: Hát nem, az egy viszonylag kisebb határszakasz volt az neki, de ez egy biztos pont biztos volt, pont ők kiegyeztek. Na most ez ugye azzal is
1: az járt. Az ősi ellenségek, ugye, ha jól tudom
0: szintén. Persze. Ez azzal járt minden esetre, hogy a Szovjetunióba szakadt igen, rengeteg török nép, az gyakorlatilag elvágódott Törökországtól ezzel. Tehát itt volt egy nagy kulturális szakadás, és akkor aztán a Szovjetunió felbomlásával azonnal megindultak újra a kapcsolatok nagyon nagy erőkkel, és azok tartanak is. Tehát a törökök rengeteg fejlesztést hajtanak végre Közép-Ázsiában, rengeteg pénzt visznek ki. Kulturális kapcsolatok, ösztörök, minden török népek találkozói vannak, minden van, persze.
2: De közben úgy emlékszem, hogy az első világháború befejeztével Törökország területe az annyira összetöppett, hogy nem volt tengerpartja sem.
0: Igen, annyira.
2: És valamikor 19 és 23 között hát elkezdték kiszorítani a külföldi csapatokat, briteket, franciákat, és elkezdték visszafoglalni a saját területüket. Ez azért érdekes, mert hogy hogyan engedték meg ezt nekik? Miért engedték meg nekik? Tehát biztos, nem csak arról volt szó, hogy ennyivel erősebb volt a török sereg. Nem engedték meg nekik?
0: Nem engedték meg nekik, de arról volt szó, hogy a török sereg abban a pillanatban sokkal erősebb volt. Az történt, hogy annak rendje és módja szerint az Antant megverte Törökországot, ugye Törökország a német oldalon volt a háborúban. Minden irányból megverték őket, minden irányból bevonultak, rájuk kényszerítettek egy békét, amiben tényleg nem nagyon volt Törökországnak tengere, Isztambul az angol ellenőrzés alatt lett volna, stb. Stb. Tehát eléggé borzasztó volt a helyzet. És ezt a szultán alá is jött, tehát azzal nem volt gond. Egyetlen egy probléma volt, hogy a hadsereget azért le kellett szerelni, és egy hatalmas hadsereg volt, és erre Kemal Atatürköt küldték ki, mint ilyen leszerelő biztos. Aki le is szerelte a hadsereget, csak a leszerelt fegyvereket titkos raktárakba helyezte el, és mondta a srácoknak, hogy oké, fiúk, de ha szólok, akkor gyerünk. És akkor egyszer csak szólt. És akkor megindultak a törökök minden irányba, és mindenkit megvertek.
2: Mekkora seregről van szó?
0: Hát ott gyakorlatilag mindenki megmozdult. Tehát aki
2: Törökországban él,
1: akkor az egy szabadsághoz.
0: Függetlenségi háború gyakorlatilag, igen, de mindenki. Tehát képzeld el úgy, hogy a dervis rendek bevonultak kolostoronként teljes fegyverzetben, és végigharcolták az egészet. Tehát hogy ott mindenki ment. Tehát annyira vérlázító volt, amit velük csináltak, hogy azt egyszerűen tényleg nem viselt el senki. És akkor ők megindultak. És azért mondjuk tegyük hozzá, hogy volt egy eléggé jó geopolitikai helyzet a Törökországnak. Tehát azért az úgy messze van a nyugattól viszonylag nem olyan könnyű elérni. Azért már csak volt egy első világháború, amiben elfáradtak.
1: Azért a vége lett a háborúnak, így van már gondolom.
0: Már se az angolok, se a franciák nem akartak annyira nagyon harcolni. Egyetlen egy erő volt, akit be lehetett dobni, hát a görögök, azok még úgy bírták volna magukat, de hát őket meg megverték nagyon keményen.
2: Gyönyörű. Jöjjünk vissza egy kis muzsika után.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a vendégünk dr. Sudár Balázs, turkológus, orientalista, régi zenész. És most éppen Törökország és Görögország viszonyát tárgyaltuk történelmi távlatban. Én mielőtt még megérkezünk a jelenhez, én sokkal régebb múltra szeretnék visszamenni. Tehát milyen volt Törökország, mielőtt megjelent az iszlám? Azért az iszlám ugye a negyedik században, mondjuk a bizánci korszakban még eléggé csak csírájában volt jelen.
1: Éppen volt ott a híres ország előtt, ugye Bizánc.
2: Meg nem voltak ott törökök, ennyire egyszerű az egész dolog.
0: Nem voltak ott törökök.
2: Törökország az ugye eleve, tehát Törökország az nincs ebben a formában, az majd csak Kemal Atatürk-el lesz. A törökök azok úgy szépen lassan jönnek ugye keletről, tehát ők is ugyanúgy keletről jövő honfoglaló népség, mint mi vagyunk. Csak hát ők Anatóliában kötöttek ki. Egyébként ők ugye a 11. században szállják meg Kelet-Anatóliát, akkor verik meg először nagyon komolyan Bizáncot Anatóliában, a Manzikerti csatában. És utána szépen fokozatosan foglalják el ezt a területet. Tehát ez egy hosszú folyamat, ugye később, mint tehát ez egy viszonylag késői. És az kapásból iszlámként indul, bár van egy-két érdekes kanyar, például ugye keletről folyamatosan jönnek különböző török törzsek, költöznek be, különböző nyelvű, tehát a törökségen belül különböző nyelvű társaságok érkeznek Anatóliába, és például van egy olyan kis államocska, a Békség, az Eretnai Békség, akik ujgur buddhisták. Aztán nem sokáig maradnak ujgur buddhisták, hanem elég hamarosan alkalmazkodnak a környezethez, és maguk is muszlimok lesznek, de azért nagyon érdekes fordulatok voltak ebben a történetben.
0: Ez mikor volt? Ez az ujgur buddhizmus?
2: Hát az ujgur buddhizmus az elég hosszú ideig volt. Ez az állam, ez ugye a 14. században van egy kicsi ideig.
0: Ez elég izgalmas hangzik. No, én azért is kérdeztem vissza a múltra, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a török feltámadás érzése van most Törökországban, akkor mi az a kultúra és gyökér, amihez visszanyúlnak?
2: Hát az iszlám előtthöz. Tehát ilyen szempontból a török és a magyar történelem az nagyon hasonló, ugye az utóbbi igen hosszú időszakot nálunk a kereszténység határozza meg, náluk az iszlám határozza meg, de tudunk az előtte levő időszakról is valamit. Nem feltétlenül túl sokat, de azért tudunk róla. És hát ott vannak a gyökerek, tehát amíg visszalátunk, a gyökereink ott vannak. Nekik is, nekünk is. És persze ők is mindenki a gyökereit keresi, ők is a gyökereiket keresik, és hát ők pontosan látják, hogy az iszlám az ő történetükben egy nagyon meghatározó, de későbbi jelenség. És hát mi volt előtte? Természetesen ez egy nagy kérdés. Nekik azért szerencséjük van, mert nagyon sok mindent lehet erről tudni.
0: Miért is?
2: Hát azért, mert szerencséjükre ugye egy csomó török állam volt már az oszmán állam előtt. Hát sőt, jóval az oszmán állam előtt. Ugye már a 6. században egészen biztosan van egy török állam, a türk birodalom. Ez a mai Mongóliában volt a központja. És róluk rengeteg információ fönnmaradt. Egyrészt a kínaiak rengeteg mindent megírtak róluk. Akár a történelemről, akár a kultúráról, akár a vallásról, tehát rengeteg mindent lehet tudni. Másfelől nekik saját forrásaik is vannak, hatalmas török nyelvű feliratokat állítottak egyes kagányaiknak az emlékére, az uralkodóknak az emlékére. Török nyelven.
0: Lehet egy kicsit bővebbet tudni erről a kultúráról?
2: Úgy, mint vele gondolsz?
0: Hát, hogy tudod, miben hittek? Mik voltak a bálványaik, mik voltak az ételeik?
2: Hát az ételeikről most így kevesebbet tudnék értelmében. A vallásról sok mindent lehet tudni. Egyrészt volt egy szent hegyük, az Ötyüken nevű hegy. Azután égatya volt a központ nekik. Ezért is hívják őket állítólag kök türköknek, ég törököknek, vagy kék törököknek. És hát volt egy anyaistennő is, az Umáj nevű anyaistennő. Nagyjából ez, és elég erős őskultusz volt, tehát ezt is lehet róluk tudni. Ők azok, akik ugye kőbabákat állítgatnak a pusztákon, tehát ilyen emberalkú kőszobrokat, amiről máig is vitatkoznak, hogy azok most tulajdonképpen micsodák is voltak, azok most sírjelek lennének, vagy áldozóhelyek lennének, vagy ki az micsoda.
1: Azt itt kell közösszólnom, ugye én az Uzginűvel együttesben játszok, és szerintem ez pont ezt a korszakot valahogy így, ugye ez egy mongol területet akart, tehát nyilván, hogy a hangzásában Uzginűver valami török hatás van, és ott hasonló kövek állnak.
2: Persze ezek Mongóliában, jelentős része Mongóliában van ezek a köveknek.
1: És hát az ábrázolásokon nem mongol emberek vannak, ez biztos. Tehát,
2: persze, hát ez egy korábbi korszaka a sztyeppének, ez a török korszaka a sztyeppének.
1: Teljes véletlenül a Uzginüverről nem tudsz? Vagy így hát van közelebbi így... információ? Jó, jó.
2: Így okay, nem, de majd okay, megbeszéljük.
1: Nem, nem a zenekarról, hanem ugye. Oké, okay, köszönjük.
2: Na, tehát hogy róluk azért sok mindent lehet tudni. Ugye azt lehet tudni, hogy valamiféle sámánok voltak a közvetítők, tehát ilyen formán aztán a törökök körében is nagyon komoly sámán kutatások zajlanak máig is. Ugye ezt meg is tehetik, mert a volt Szovjetunióból előbukkanó török népek között ugye a 80 évet túlélt sámánok azok még úgy elő-elő tünedeznek, és most próbálják összekaparni a maradékokat, meg újra teremteni ezt a hagyományt. Nekik még erre van esélyük valamennyire. Tehát rengeteg alapjuk van, amire lehet építkezni, és erre föl lehet építeni egy nagy török tudatot. Ugye a szürke farkasok, akik ugye egy politikai társaság is ma, a boszkurtok Törökországban, hát ez a szürke farkas, meg ez a farkas ősatya, ez nagyon összefogja a törököket, szóval ez azért ez egy ilyen közös dolog nekik.
1: Na most itt hallottunk ugye a törököknek a eredetéről, hogy kerültek Törökországba, de ugye azt is tárgyaltuk, hogy az iszlám oszmán birodalom az mindig egy nagyon sok nemzetiségű ország volt. Sőt, ugye, hogy hát egymásnak teljesen nagyon távol álló csoportok, akár időnként.
0: Mint ahogy kiderült a magyarok
1: is. A magyarok is egy időben így van.
2: Igen, persze. Hát az oszmán birodalomban az a szép, azért hívjuk ezt oszmán birodalomnak most már. Régen ugye a régi magyar nyelv Törökországnak hívta természetesen. Csak ott van egy kis csavarás, hogy ma a török az török nyelvűt vagy török etnikumút jelent, akkor viszont török tehát politikailag jelentett törököt, nem etnikailag. Tehát mondjuk a 16. században ez a kifejezés. Most azért használja a kutatás, meg egyébként ők maguk is, az oszmán jelzőt, mert hogy az nem egy nemzetiségi jelző. Az nem egy népre utal, hanem az pont a politikai formációra, a birodalomra utal. Ugye eredendően a birodalom alapítójára utal, aki, vagy arról nyerte a nevét egy oszmán nevű uralkodóról, aki az első uralkodójuk tulajdonképpen függetlenek tekinthető uralkodójuk volt. Tehát ő a nemzetiségi...
1: Hát mi nálunk az Árpád házban.
2: Így van, ő a dinasztiának az ősapja tulajdonképpen. Arra nagyon jó az a kifejezés, hogy semmiféle etnikai hovatartozást nem jelöl. És ez nagyon fontos volt ebben a birodalomban, hogy ne is jelöljön, hiszen a birodalomnak a vezérgárdája az a legkevésbé sem török volt. Ez egy nagyon-nagyon mókás történet. Az egész Balkán ugye imádja most szidni a törököket, hogy a törökök mit csináltak velük. Na de, ha megnézzük az oszmán birodalom vezetőgárdáját, akkor bizony a balkáni népek igencsak benne voltak ebben. Tehát a birodalmat azt nem a törökök vezették, a legkevésbé sem, hanem leginkább bosnyákok, szerbek, albánok, görögök, örmények, grúzok. Szóval, hogy mindenki, a török volt a legkevesebb benne. Ennek az volt az oka, hogy egy idő után ugye ez egy törzsi államnak indul eredendően, aztán kinövi magát, és az uralkodók rájönnek, hogy a régi családi kapcsolatok azok elég veszélyesek, mert hogy az adott esetben egyes család szárnyak úgy gondolják, hogy nekik kéne átvenni a hatalmat, vagy hogy nem helyes ez a régi erkölcsök szerint, ami történik. És ezért az oszmán dinasztia kialakított magának egy saját gárdát rabszolgákból gyakorlatilag. Tehát egy rabszolga elitet neveltek ki, akit teljesen magasra emeltek, tehát a nagyvezér is, tehát a szultán után következő első ember is rabszolga volt jogilag, és ezekkel az emberekkel viszont kiszorították a régi török arisztokráciát, teljesen háttérbe szorították, és ez a rabszolga elit volt az, aki tulajdonképpen az oszmán birodalmat csinálta, a rabszolga elit pedig nyilvánvalóan nem lett török. Na most a dolog az annyira megfordult, és annyira feje tetejére állt, hogy már a 16. században a törökökről úgy beszéltek, mint ilyen alja, buta, hülye törökről. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy türki bídrák a bárdolatban.
1: A többi népcsoporthoz képest?
2: Buta, hülye török, igen. Gyakorlatilag a török lenézet lett az oszmán birodalomban, a török etnikum. Ugye a törökök azok alapvetően nomádok voltak továbbra is. Ők még a 20. század elejéig is nomadizálgattak Anatóliában.
1: Nem volt olyan írott műveltségük, mint a hasonló többi népnek, ugye görögök,
2: persze. Nem voltak városlakók, stb. Tehát ők egy lenézett társaság lettek a saját országukban.
1: Fönicíaiak, szóval azért sok régi nagy kultúra.
2: Igen, azok mondjuk korábban. Tehát nagyon furcsa kanyar ez, hogy a saját országukban lettek ők háttérbe szorítva. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oszmán birodalmat azt úgy is le lehetne írni, mint bizánci szultánság. Tehát, hogy az oszmán birodalom az nem egyéb, mint a bizánci birodalom teljesen egyenes és nyilvánvaló folytatása, tehát egy dinasztia és egy vallás váltása. Na de hát volt már ilyen a bizánci birodalom történetében előtte, és akkor most mi a különbség, se semmi tulajdonképpen. És még abban sincsen különbség, hogy hát valójában ezt az első lépésekben, ezt a birodalmat, amikor ez a státusz létrejön, ugye Isztambul elfogása után, hát akkor kik csinálták volna mások, mint a görög bürokrácia? Hát azok kilátogat átálltak a törökökhöz, iszlamizáltak, és gyakorlatilag belülről átvették a birodalmat. Tehát magyarán maradt minden a régiben, csak kicsit át lett festve a cégtábla.
1: Még a nyelvük is megmaradt? Vagy az
2: nagyon sokáig őrizték a nyelvet, de aztán ez az oszmán nyelv, ez kiszorított mindent. Ugye az oszmán az a töröknek egy leszármazott valamije, egy műnyelv, tulajdonképpen népi szinten sehol nem használják, tele van arab és perzsa szavakkal, tehát gyakorlatilag műveltség szavakkal, de nagyon durván tele van, tehát egy átlag török nem ért belőle semmit az ég egy adta a világon, tehát egy oszmán szöveget, azt ma egy török fordításban tud elolvasni.
1: Ezt hol használták, hogy a birodalom?
2: Ezt az elit használta. Elit használta. Ez csak az elitnek a nyelve volt.
0: Ez volt a latin, a helyi latin nyelv?
2: Funkcióban igen, de úgy, hogy nem volt mögötte soha nép. Tehát soha nem volt olyan népség, aki ezt a nyelvet beszélte volna népi szinten. Ez csak az elitnek a saját zárt körű nyelve volt, pont azért, hogy ők így külön váljanak mindenkitől, meg hát nyilván számos oka van, hogy ez a nyelv az hogy jött létre. És ez egy jó dolog volt, mert ugye senkié nem volt megint csak. Tehát az oszmán nyelv az senkié, tehát mindenki nyugodtan megtanulhatta, mert nem az volt, hogy behódolok valakinek, hogy valamelyik nemzetiség ezáltal előnybe kerül, nem került senki előnybe, mindenkinek meg kell tanulni, a töröknek ugyanúgy meg kell tanulni az oszmán, mint bárki másnak.
1: És még egy nagyon fontos hatás ugye délről az arab, illetve ugye hát nyilván ennek kapcsán az a vallás nyelv. Tehát ez...
2: Ez egy érdekes hogy dolog. Működött? Ez érdekes dolog, az iszlám világnak három nagy nyelve van, az arab, a perzsa meg a török. Az arab az egyértelműen a valláshoz és ilyen formán a tudományhoz kapcsolódik. De az arab az egy nagyon nehéz nyelv.
1: Meg kellett tanulni, ugye, aki...
2: De nem az a baj, hanem az, hogy nehéz.
1: Akarta olvasni a Koránt.
2: Persze, tehát ez persze, persze. Hát ez két külön dolog. Tehát Koránt olvasni akkor is vallásos cselekedet, ha nem értem. De arabul kell elolvasni. Mert ha mondjuk magyarul olvasok Koránt, akkor nem csináltam semmit vallási értelemben. De ha elolvasom arabul, de nem értem, akkor igen. Akkor az úgy rendben van. Tehát azért a széles tömegek nem tanultak meg arabul a legkevésbé sem, azt az abszolút értelmiségi elit volt, aki megtanulta az arabot. Tehát ez egy nagyon távolálló dolog a török nyelvtől, és nehéz nekik, tehát ezt ők is mindig mondják, hogy az nehéz. És kulturálisan nem meghatározó az arab. Tehát valójában az arab kulturálisan nem volt olyan lényeges, kulturálisan a perzsa a lényeges, mert ugye ebben
1: a térségben... És az írás, az nem az arabból jött?
2: Hol?
1: A török írás.
2: Hát dehogy nem, de az a vallás miatt van. Uh-huh. Vallás miatt van, rossz is az arab írás egyébként a törökre, nem lehet leírni a török nyelvet normálisan arab betűkkel. Na de ez meg egy ilyen vallási kényszer volt tulajdonképpen, tehát ez így alakult és kész, tehát ezzel nem lehetett mit csinálni.
1: Na, perzsa ott jártunk.
2: De nagyon... kulturális szempontból a perzsa meghatározó azért, mert a közel-keleti térségben hát a perzsa volt a legnagyobb kultúra. Kész paslusz, ezzel nem lehet mit csinálni, 1000 éves hagyománya volt.
1: Tehát
2: volt.
1: A legnagyobb ellenség is.
2: Nem, az egy másik ügy már. Okay. Illetve hát legnagyobb ellenség, nem. Tehát mindig voltak ellenségek.
1: Az örök ellenfél, akkor inkább úgy mondom.
2: Hát okay. igen, sokat küszködtek velük, de mondjuk ez is megér egy misét. De ez kulturálisan nem érdekes. Tehát ebből a szempontból ez mindegy. Arra kell gondolni, hogy itt mondjuk abban az időszakban, amikor a törökség színre lép, tehát mondjuk ugye a 5.-6. században, akkor a Szaszanida birodalom virágzik éppen, és nagyon-nagyon meghatározó. Nagyon meghatározó, és gyakorlatilag egyre másra derül ki, hogy mindenben a Szaszanidákhoz mutatnak vissza a nyomok. Tehát úgy tűnik, hogy ezt az egész cseppei régiót ezen a részen a perzsák határozták meg. De egyébként a muszlim világot is a perzsák határozzák meg. Ott egy ugyanilyen belső foglalás zajlik, hogy az arabok pillanatok alatt megdöntik a Szaszanida birodalmat. Az okos perzsák meg elgondolkoznak, hogy mit lehet csinálni, arra pillanatokat rájönnek, hogy nem lehet visszafoglalni, nem tudják az arab hegemóniát megdönteni, akkor beállnak a rendszerbe és átveszik. És belülről foglalják el a rendszer tulajdonképpen. Tehát az iszlám világban is egy csomó szempontból a perzsa nagyon meghatározó lett. A törököknek meg különösen mehetők ugye arra felesnek, hogy onnan jöttek. Az arab ilyen szempontból sokkal kevésbé meghatározó a török kultúrában érdekes módon. Tehát az megmaradt egy ilyen tudományos elit valaminek, de az általános oszmán vagy török kultúrában sokkal kevésbé érhető tetten, mint mondjuk a perzsa.
1: Uh-huh. Jó, akkor milyen lehetett mondjuk Mekka egy oszmán birodalomban, hogy tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt?
2: Tehát ugyanolyan, mint most. Tehát ilyen szempontból az nem jelentett változást, hogy most akkor éppen Isztambulba adóztak. Az kulturálisan nem volt meghatározó, vagy semmilyen szempontból nem volt meghatározó.
1: Hát csak nem Szaúd-Arábiának hívták azt az országot, hanem mondjuk Törökországnak, vagy Oszmán Birodalomnak.
2: De ez mondjuk egy város életében olyan sok mindent nem jelentett. Ez annyit jelentett, hogy ki a
1: patentát. Arra gondolok, hogy az ország vezetője, ez egyben az iszlám vezetője is. A minden iszlám, és akkor itt érünk el a kalifátus.
2: Igen, de igazándiból...
1: Nagyon fontos az iszlám,
2: igazándiból mondjuk egy Mekka szempontjából szerintem nem meghatározó. Tehát Mekkának olyan központi a helyzete, mindenféle kalifa nélkül is. Tehát a Mekka előrébb van, mint a kalifa fontosságban. Úgyhogy most az, hogy a kalifátus kihullott a rendszerből, az igazándiból Mekkának a szerepét semmilyen módon nem...
1: Egy másik fontos város is oda tartozott, Jeruzsálem.
2: Hát igen, Jeruzsálem azért az egy nehéz kérdés az egész iszlám világon belül. Ugye az iszlám történet az valahogy úgy kezdődik, hogy az arabok, szegények nagyon szenvednek, hogy nekik nincs profétájuk, hogy hozzájuk nem küldetett szó arab nyelven. Ez a nagy bánatuk Mohamed előtt. És amikor Mohamed jön, akkor ő egy nagyon komoly kapcsolatrendszert ápol a zsidókkal is, meg a keresztényekkel is kapásból. Na most rengeteg minden tetten érhető az iszlámon belül, ami zsidó, illetve keresztény jelen, de ő ezt tudatosan vállalja, ő egy folytatásnak tekinti magát, teljesen egyértelműen az ószövetségi proféták folytatásának, sőt Jézus folytatásának tekinti magát. Ez megy is egy jó ideig addig, amíg a helyi zsidók szemben nem fordulnak, zsidótörzsek szemben nem fordulnak Mohameddel. És nagyon csúnyán el nem árulják. És akkor aztán Mohamed azt mondja, hogy na jó, akkor ezt eddig tartott ez a történet. Addig a muszlimok nem Mekka fele imádkoztak, hanem Jeruzsálem fele imádkoztak, hiszen az ennek a világnak a centruma. És akkor, amikor bekövetkezik ez a politikai törés, akkor fordul meg az ima irány, és lesz Mekka, a leborulás iránya.
0: Ez mikor következett be?
2: Ez 624-25, valahogy így.
1: De hát ez akkor igazán aktuál politika, nem?
2: Ez egy politikai kérdés volt. Politikai kérdés volt. Egyébként tisztázta a helyzetet sok szempontból, tehát tisztított egy csomó mindent a képleten ez a megoldás. De hogy szóval Jeruzsálemnek van egy ilyen kettős helye. Ugyanakkor Jeruzsálemhez kötődik az iszlámban egy nagyon fontos dolog. Mohamed ugye nem tesz csodákat. Mert Mohamed azt mondja, hogy csodát minden ócska indiai fakír is tud csinálni, Isten profétájának mégse kell ilyet. Tehát hozzá ez nem méltó. Egyetlen egy csodás dolga van, ez pedig az éjszakai utazás, a mirázs, amikor eljut Allah közelébe, és ez olyan módon történik, hogy először elrepül a lovány Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből megy föl az egekbe. Tehát Jeruzsálem a földi végpontjának, vagy kezdőpontjának az égi utazásnak.
0: Ezt tudod, miért nagyon érdekes? Mert pont most láttam egy dokumentumfilmet, amiben egy jeruzsálemi történész azt fejtegeti, hogy nem volt lehetséges, hogy eljutott Jeruzsálembe Mohamed, és ezért nem lehetséges ez a fajta teória.
2: Semmi probléma.
0: Ugye nem tudom visszaellenőrizni.
2: Miután ez egész egy éjszak alatt zajlott le, így tulajdonképpen ezt történészileg boncolgatni szerintem elég értelmetlen. De tegye mindenki, ahogy akarja, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy az iszlám mitológiában Jeruzsálemnek van egy ilyen kitüntetett helye emiatt. Tehát Jeruzsálem egyértelmű az iszlámok szent városa, persze.
1: És milyen volt, amikor az oszmán birodalom alatt vallások városa és békehonolt évszázadokon keresztül? Erről mit lehet tudni esetleg?
2: Hát a Pax Ottománica az egy nagy dolog, tehát azért, hogyha van egy nagy birodalom...
0: Ez egy szép török szó volt, amit mondtál.
2: Igen. Nagy birodalom az rendet tart, tehát aki ott ugrál, azt fejbe verik, tehát ott nem volt gond igazándiból nagyon sokáig. Igazándiból nem. Tehát ugye ez az egész vallási nemzetiségi mindenféle probléma, amiket most látunk, az egész Közel-Keletet behálózza, ez azért a 20. századi fejlemény. Tehát ideológiailag, mert persze voltak kurdok.
1: Hát elég jó megkavarta.
2: Tehát voltak kurdok, voltak örmények, mindenki volt, persze, természetesen, de nem volt belőle probléma igazándiból nagyon sokáig. Ezt a politika csinálja a 20. században.
0: És mekkora birodalomról beszélsz most? Leírnád körülbelül a határait?
1: Igen, én még mondanék városokat, hogy Bagdad például, vagy Kairó, ez mind a birodalom városa, a híresebb városai.
0: Tehát benne van Egyiptom. Egyiptom része.
2: Úgy néz ki ez a dolog, hogy az oszmán birodalom törzs területe az Anatólia alapvetően, és Rumélia az a Balkánnak a délebbi része. illetve hát mikor, mekkora természetesen, tehát ez a centrum.
1: A Dunáig.
2: Hát a Dunáig néha. Hol, igen, tehát időnként nálunk a Dunáig, időnként az Aladunáig, tehát hogy mikor, melyikig. Aztán időnként benne van krímikánság. Keletfele a Kaukázus az egy elég stabil határ. Időnként sikerül átmenni és eljutni a Kaszpi-tengerig és a mai azeri területeket elfoglalni. Időnként nem, időnként jönnek vissza a perzsák, akik egyébként szintén törökök.
1: Kemény legények lakják ott.
2: Igen, tehát az ott hullámzik. De egyébként az is egy török-török háború, tehát a nagy Perzsiát is törökök csinálták természetszerűleg, tehát a Szafavida dinasztia is törökök voltak.
1: Hát a mongolok ugye.
2: Hát a mongolok azok mongolok voltak azért, az más, de tehát van ez a régió, és akkor utána a másik ilyen nagyon zűrzavaros front az az iraki front, tehát ez a Bagdad, amit 20 évente elvesztünk, 20 évente elfoglalunk, tehát ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen hely ilyen szempontból. És akkor az egész Közel-Kelet az egyébként az oszmánokhoz tartozik, tehát igen, Szíria, egyértelmű, persze az egész szíriai térség, le a Vörös-tengerig, aztán Egyiptom, ugye Egyiptom volt a birodalmi élőstára, nagyon sokáig, onnan vitték a búzát Isztambulba, hogy az isztambuli hatalmas lakosság éhen ne vesszen.
0: Azért az egy szép út lehetett akkoriban.
2: Hát hajóval, persze. Igen.
1: Hát azt járták már akkor
2: persze,
1: több ezer évvel
2: az egy bejáratott.
1: Alexandria, Bizánc.
2: Persze, az nem volt gond.
1: És akkor
2: ehhez képest még egyes időszakokban, ugye szinte az egész észak-afrikai partvidék is az oszmán birodalomhoz tartozott, tehát ez egy hatalmas birodalom volt.
0: Egyébként Naftalin azt írja itt, hogy Jeruzsálemet az, hogy oszmánnak minősítetted, az nem igazándiból PC.
2: Ezt hogy is kell értenem?
1: Nem is tettük szerintem, maximum
0: nem is hangzott el. Igen, itt van
2: az oszmán birodalom része volt.
0: Az oszmán birodalom része, igen, így.
1: Ezekről a városokról
2: erről beszélünk. Török lakossága az egyébként nem igen volt, tehát mitől lett volna.
1: Na, hagyd szóljon ki zene.
2: Jó.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Aki pedig nem hallgatja, az megtalál minket a 90.3-on, a 103.7-en vagy a neten. És a vendégünk dr. Sudár Balázs. Közben egy kicsit eltértünk, már itt arról folyt a vita, hogy a derbukát lehet-e használni, és pontosan ki használja az esküvőkön. Tehát ki használja az esküvőkön a derbukát?
1: Törökországban a derbuk az nem tartozik a népi hangszerek közé valójában. Az alapvetően cigányságnak a kultúrájába tartozik, és abszolút az arab világhoz kötik teljes joggal egyébként a törökök ezt a hangszert, tehát magukénak nem tekintik teljes joggal egyébként, tehát ők sosem használták ezt. Ez egy viszonylag új 19-20. inkább 20. századi fejlemény a török világban ez a hangszer.
0: Oké, mik a klasszikus török hangszerek?
1: Van egy olyan, hogy muszlim klasszikus zene, ezen belül van egy török klasszikus zene, az ugyanolyan klasszikus zene, mint a miénk, tehát művelt zenének lehetne nevezni, amit egy zenei elit képvisel. Ha a jellege szerint akarnám ezt megfogni, ezt hívják makám zenének is törökül, tehát makámokra épülő zene. A makám az egy ilyen halmaz, nagyon nehéz lefordítani, nagyon egyszerű lenne hangsorként lefordítani, de nem hangsorról van szó, ennél sokkal több. A makám az egy tulajdonképpen egy tudatállapot, vagy egy hangulat leképezése zenei nyelven, és akkor ennek megvannak a maga eszközei, aminek persze a hangsor az eszköze, de eszköze a díszítésrendszer is, eszköze a dallam mozgása is, tartozik hozzá napszak, időpont, tartozott most már inkább, azt már a törökök szeretik elfelejteni, de azért régen ennek meg volt a szigorú rendje, hogy mikor mit használtak ebből a szempontból. Ezt ők összességében úgy mondták régen, hogy a makámnak van egy lelke tulajdonképpen, és ezt a lelket kell eljátszani, a makám lelkét kell megtalálni, és akkor azt kell játszani. És erre épül föl a klasszikus zenének a rendszere. Nem véletlenül ez nem szórakoztató zene volt a legkevésbé sem, ez alapvetően misztikus zene volt. Dervis közösségek, tehát a muszlim misztikusok használták a szertartásaikhoz, illetve akár gyógyításhoz is, ezt most bármilyen tágon is érthetjük.
0: Azon kezdtem meg gondolkozni, hogy milyen hasonlatai vannak az általad leírt makám zenének, meg az indiai klasszikus zenének, de ebben most nem folyunk bele. Engem sokkal jobban izgat ez a török irány. Mielőtt megjelent volna a makám zene, azelőtt is volt valamilyen muzsikája az Oszmán Birodalomnak, ami valamilyen módon fennmaradt, vagy nem maradt fent, tehát ez egy megtört, vagy töretlen tradíció?
1: Hát a makám zene az nem az oszmánokhoz kötődik. Tehát az egész makám zene, ez nagyon régóta megvan, ez egy iszlám közös valami. Tehát ez a makám zene, ez megvan Iránban is, megvan az araboknál is, egészen a Magrebig, és szerintem mellesleg az indiai rágában, a mai indiai rágában is igencsak ott van a nyoma a makám zenének, legalábbis nagyon-nagyon hasonló tendenciák vannak a dologban, szerintem ott Észak-Indiában azért történt ez ezzel kapcsolatban. Ez egy váz, szerintem, ez a makám. Tehát tulajdonképpen egy csontváz, amit minden társaság, minden nép felöltöztet a maga kultúrája szerint valahogy. Tehát ráteszi a húst, meg a bőrt, meg a szőrt, meg a nem tudom, fazonírozza, de az már a sajátja sok szempontból. Ezért van az, hogy különbözik egy arab zene egy töröktől. Jól lehet, a gyökérzet az adott esetben hasonlít. Döbbenetes hallgatni, az arab klasszikus zene, amit ma annak árulnak, én döbbenten jöttem rá egyszer, hogy az valójában oszmán. Késő oszmán, 19. századi oszmán zene, de Isztambulban élő zeneszerzők műveiről van szó egy csomó esetben. És valami elképesztő, hogy az arabok hogy játsszák, az én törökös fülem az elborzadt tőle, hogy lehet így elrontani egy ilyen gyönyörű zenét. De az arabok meg úgy érezték jónak, és hogyha valakinek azt tetszik, akkor azt tetszik. Tehát, hogy, de egy teljesen más ízlést csináltak, de a hangok ugyanazok valójában. Tehát hogy minden nép a saját képére formálja ezt a makám alapot tulajdonképpen. Na ez van a törököknél is. Ott kezdtük valamikor régen. Ja igen, tehát hogy volt-e az oszmánoknak korábban zenéje, nem tudunk róla. Tehát az egész makám zenének a lejegyzése az egy nagyon véletlenszerű és nagyon késői dolog, mert hogy ez egyrészt mesterről tanítványra öröklődik, ami kihullik, az kihullott, mert azért hullott ki, mert nem volt rá igény, akkor meg minek tartsuk meg. Leírni nem írták, mert megtanulták fejből. Azért tudunk erről, ennek az egésznek a történetiségéről valamit, mert volt egy-két ember, aki mégiscsak lejegyezte ezeket, ezek jellemzően persze nem törökök voltak. Az első az egy lengyel volt, az Oszmán Birodalomban egy lengyel fogoly, aki aztán a szultáni udvarnak az egyik legjelentősebb tolmácsa, illetve a szultáni zeneiskola vezetője lett. Ali Ufkinak hívták, lengyelül meg Albert Bobovszkinak. Aztán volt egy román herceg.
0: Bocsánat, hadd kérdezek rá, Ali Ufki mikor is élt?
1: 17. század. Uh-huh. 1680 körül halt meg, ha minden igaz. Aztán volt egy román herceg, Dimitrije Kantemir, aki 30 évet töltött el Isztambulban, túszként gyakorlatilag, hogy a bátyuska az ne rendetlenkedjen otthon Moldvában. És ő meg úgy gondolta, hogy kihasználja ezt az időt, és bánatában az oszmán birodalom egyik legjobb zenésze és zeneszerzője és zeneelméleti írója lett. És mivel neki egy elég masszív nyugati műveltsége volt, ő úgy gondolta, hogy ezt a zenét le is írja, és le is írta. És akkor ezek megmaradtak, ő a 18. század legelején írta ezeket a kottákat. Sok száz darabot írtak, tehát írgalmatlan mennyiségű anyag maradt így fenn.
0: De ezek európai kották?
1: Tehát hát európai, vagy nem európai, de el lehet olvasni. El lehet olvasni.
0: Tehát lehet tudni, mert ugye az a probléma az indiai zenénél, hogy az indiai zenénél mindig csak a váz van leírva, és neked tudnod kell a struktúrát, tudnod kell a lejátszás szisztémáját ahhoz, hogy ezt ki tud olvasni.
1: Nem, ez le van írva rendesen. Ez becsületesen. Csak legfeljebb nem európai szisztémában, de mindegy, attól még az egyértelmű, amit csináltak, kitalálták a módszereket. Na, de ezek az első lejegyzések, tehát 17. század második fele, 18. század eleje, és ez is csak az oszmán birodalom. Arab zenéből szerintem a 19. század előtt egy hang nem maradt fenn. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy valójában milyen volt a zene. Az viszont látszik, hogy ez a makám struktúra, ez már a 9. században vidáman megvan. Tehát 9. században már írnak zeneelméleti munkákat arabul. Egyébként nyilván a perzsa térségben szokás szerint, tehát a keletebbre egy kicsit az arab világtól. Tehát a struktúra az megvolt, az stimmel, azt mindenképpen tudjuk. Az oszmánok mind klasszikus zenét ezt öröklik, az biztos. Azt tudjuk még, hogy egyébként az oszmánoknak van, vagy hát a törököknek van zenéjük, hát ez egy klasszikus zene, ez az elitnek a zenéje, természetszerűleg. De azt, hogy török énekmondás az volt korábban is, azt tudjuk. És hát az énekmondás az szerintem egy ugyanolyan elit zene tulajdonképpen, mint a klasszikus zene. Az nem a népnek a zenéje, hanem azt profik csinálják.
0: És mi volt a célja magának a muzsikának? Tudod, mert nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni. Van egyfelől a szórakoztatás, van a másfajta tudatállapotok megélése, tehát van, ahol nagyon, nagyon külön válik ez a két irány.
1: Szerintem itt is nagyon komolyan külön vált. Tehát a klasszikus zene az egyértelműen a tudatállapotok irányába megy. Tehát az a kovásza az egésznek, arról szól a klasszikus zene. Az más kérdés, hogy reprezentálni lehet vele, mert hogy jól néz ki, tehát hogy nagyon ütős a dolog, és akkor, hogyha jön egy nyugati követ, akkor a szultán megmutatja ezt a követeknek, hogy gyerekek, miért is tudunk. És amikor a szultáni udvar nagyon csóró, mert nincs benne pénz, és nincs saját szultáni zenekar, akkor elküldik a keringő dervisek kolostorába a követeket, hogy na, azt nézzétek meg, azt tudjuk mi. Tehát, hogy ennyire erősen összefonódik. Ilyen formán persze van szórakoztató célja, de amúgy meg nem az, tehát abszolút nem arról szól ez.
0: No, üljünk le egy 17. századi előadó terembe, fölnézünk a színpadra, és milyen hangszereket látunk ott?
1: Hát ahol mi le tudunk ülni a 17. században, és föl tudunk nézni a színpadra, az egy keringő dervis kolostor tud lenni alapvetően. Ott tényleg van valami színpadféle egyébként véletlenül. Ugye a keringő derviseknél az isten élmény generálásához a forgást használják a dervisek, saját tengelyük körül forognak, és egyébként a teremben pedig egy koreográfia szerint keringenek, na de ehhez megfelelő zene kell, ahhoz meg ott ül a zenekar egy pulpituson, tehát tényleg van egy színpadjuk nekik. És még meg is nézhetnénk, mert a keringő dervisek azok egy nagyon nyitott társaság voltak, és lehetett látogatni a szertartásokat, tehát bárki bemeltett és megnézhette a szertartást, nem izgatta őket, hogy ott a bámészkodók benn üldögélnek. Milyen hangszereket látunk? Itt pont a Mevleviknél nagyon jól kijön ez a törökösség, tehát hogy a klasszikus zenében mennyire megvannak az egyéni ízek. Hát például nem látunk udot. Ugye az arab világ klasszikus lant hangszere, amiből aztán az európai lant is lett, meg sok minden egyéb, az az ud, na ez nincs nekik. A török népek utálják ezeket az udokat, ezeket a rövid nyakú lantokat. Az, hogy ma a törökök udoznak, az egy 19. század végi embernek az érdeme, aki elment Kairóba tanulni, ott megtanult jól ezen a hangszeren játszani, hazavitt és divatot csinált, de előtte nem. Volt ud előtte is, de igazándiból nem használták, nem kedvelték, hanem a török népek az ősi hagyományok szerint a hosszú nyakú lantokat szeretik. Ugye ami az 1001 éjszakai illusztrációkon látszik mindig, hogy a három hölgy kezébe van egy ilyen pici kis hangszerecske, aminek egy hosszú seprűnyelnyi nyaka van, az a tambur. És ez az alapvető hangszer, ez lényegét tekintve egy húros hangszer, tehát egyetlen húron játszik a zenész, és szaladgál föl alá a nyakon. És ez az a hangszer, ami az összes török népnek a népi hangszere is máig is, csak most már persze megváltozott formákban. De ez egy jelkép. Tulajdonképpen ez a hangszer a törökségnek a jelképe lehetne. Ugye hívják tamburként, a tambur az fene se tudja, hogy milyen szó lehet, hogy valamikor nagyon régen görög volt, de nem lehet tudni, de nem görögországi görög, hanem Baktriából, tehát még a Nagy Sándori görögségen keresztül vergődött el ez a szó keletre, és úgy került valahogy vissza. A törökök maguk ezt kopúznak hívják, ami ugye nem egyéb, mint a magyar koboz szó, és amikor mi ide bejöttünk, akkor valószínűleg mi is ezt a hangszert hoztuk magunkkal, vagy kicsit perzsásabb vidékeken hívják ezt tárnak, dutárnak, mi egymásnak, tehát rengeteg néven fordul elő ez a hangszer, és ez egy ilyen nagyon-nagyon török hangszer, és ez a klasszikus zenébe is benyomult, és klasszikus zenei hangszer lett tulajdonképpen. Ez az egyik, nagyon fontos, amikor például zeneelméletet írnak, mindig ezzel a hangszerrel írják le a zeneelméletet, persze, mert ezzel könnyű leírni viszonylag. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, az a fúvós hangszer, az a nej, ami viszont egy egyértelműen perzsa hangszer, ez egy nád fuvola, egy perem fuvola, amit ugye nem luk van rajta, mint az európai fuvolákon, hanem a cső szélét kell megfújni, tehát mint a kahalt mondjuk. Ez egy abszolút egyértelműen perzsás hatású dolog, és ez nem is megy át a népzenébe, ez egy klasszikus zenei hangszer maradt a törökök körében mindig, de nagyon meghatározó lett. És hát van ütőhangszer mindig. Az ütőhangszernek két dolgot használnak, egyrészt a defet, ami leginkább a legközismertebben mondjuk a magyar sámán dobhoz hasonlít egy kicsit, tehát egy ilyen keret, vékony, kávályú keret dob, viszonylag nagy. Nem véletlen, hogy ezt szeretik használni, hát ezt hozzák ők is magukkal a sztyeppéről, ugyanúgy, ahogy nyilván mi is elhoztuk magunkkal. Tehát ez megint csak a török hagyományok irányába mutat. És van még egy dobjuk, az az üsdob. Picike kis üsdobokat használnak, ilyen jó 20-25 centi átmérőjű pici kis félgömböcskéket, ami meg megint a sztyeppei hagyományokból jön, mert ugyanis a sztyeppe ezt a dobtípust szereti használni, egyébként alapvetően hatalmi szimbólumként, hatalmi hangszerként is ez funkcionál, és aztán így megy át a klasszikus zenébe ez a hangszer. Ez a három, ami meghatározó, tehát az ütő, ebből a két ütőből a valamelyik, tehát ütőhangszer, ami mondjuk úgy valahogy az alap, tehát a földdel kapcsolatos nagyon, ahogy az ott morog alul. Tudni kell, hogy a törökök nem virtuóz társaság. Tehát a törökök nem szeretnek virtuózkodni. Nem érdekli őket a zenei virtuózítás igazándiból, vagy legalábbis nem az a fajta virtuózítás, amit mi ma virtuóznak hívunk. Egy jó történet, és az előbb beszéltünk el a cigányok szerepe a török zenében. Vannak erről nagyon jó kis anekdoták a 19. században. A cigányok elkezdtek bekerülni a szultáni udvari zenekarokba. És lehúztak egy-két évet, és mindig kidobálták őket onnan. És azért dobálták ki őket, mert túljátszották a zenét. Nem voltak képesek megtalálni azt, amit játszani kell, hanem mindent szétvirgáztak, szétdíszítettek, szétvirtuózkodtak, semmi szükség nem volt rá, elrontották vele az egészet. De nem értették ők ezt meg. Tehát nekik teljesen más az agyuk, ők teljesen másban gondolkoznak, és ebből a cigány vonalból lett egy ilyen félklasszikus, oszmán félklasszikus zene, ami aztán máig is tulajdonképpen megvan és létezik, és ez az a vendéglátós zene, amiről beszéltünk az előbb, tehát amit mondjuk egy lagziban sokszor lehet hallani ma is, adott esetben.
2: Az igazi jó vendéglátós zene az, amikor így szintezzátor és így tapsol a közönség.
1: Na jó, hát most már az is van, és persze.
2: Ilyen híres énekesek, ilyen balszos énekesek.
1: Igen.
2: Jó slágereket.
1: Na, tehát hogy...
2: Közben a háttérben a kis zenei illusztráció itt a klasszikus zenére szól a nej, úgyhogy lehet hallani a hangját.
1: Na, tehát hogy a törökök nem szeretnek virtuózkodni, és ez van a dobolásban is, ami nagyon, nagyon...
2: Egy betelefonáló, úgyhogy...
0: Betelefüles lecés.
2: Igen, halló.
3: Halló, szervusztok. Nagyon jó, amit hallok, de valamit szeretnék kérni, Károly vagyok. Bartoknak a...
2: Pillanat, a vendégünk még nem hallja a telefonálót, egy kis...
3: Mert én úgy tudom, hogy ő is kevert ott.
2: Okay. Igen, Bartok a kérdés.
3: Bartok a kérdés. Tehát.
2: És a török népzene.
3: És a török népzene, mert ő készített egy monográfiát, csak amit nem adtak ki.
1: De.
3: Ki adták?
1: Ki, csak nem itt. Szokás szerint.
3: Tehát az ő.
1: Igen.
3: Főkérték, gondolom, a török állam főkérte őt, amikor megalakult 23 vagy nem tudom, 22 után, és akkor bent oda, azt tudom, ahol tiszta vagyok.
1: De... Hát nem egészen így történt. Bartók Béla az rájött arra, hogy a magyar zenének meg kell nézni a keleti kapcsolatrendszerét is. Bartók egy nagyon-nagyon végig gondolt, nagyon tudatos ember volt. Ő végigjárta azokat a lehetőségeket, ahol magyar zenei kapcsolatokat igen, lehetett találni. Ugye ezért gyűjtött rengeteg román anyagot például.
3: Na de volt neki egy olyan időszaka is, amikor a román állam, tehát Bukarest kérte föl őt, hogy kutassa. Tehát úgy tudom, hogy a török, tehát Ankara is fölkértek.
1: Nem Ankara kérte föl, ő akarta ezt megnézni. Ja, és nagyon fontos...
3: Úgy tudom, hogy fizettek érte neki, na, szóval így gondoltam én.
1: Azt nem tudom, hogy fizettek neki. Azt viszont tudom, hogy nagyon támogatták, amikor ő már kint volt. Nem volt egyébként kint túl sokáig. És egy török zeneszerző, Adnan Saygun volt az, aki őt Törökországban kalauzolta és vezette. Dél-Kelet-Anatóliában volt ő lent. És nagyon nagy hatása lett az ő utazásának, a török népzenekutatásra magára pont az Adnan Saygunon keresztül. Tehát ő egy meghatározó figura a török népzenekutatása szempontjából is. Ugye ez a török nemzeti ébredéssel úgy többé-kevésbé valahogy egybevág. És ezért aztán ő egy nagyon fontos szerepet vitt ebben, egy példa volt arra, hogy is kell népzenét gyűjteni rendesen. Tehát Bartók az egy nagyon fontos figura.
3: Ezért kérdeztem, én tudtam valamit a zenei lexikonból, de hát ilyen mélységben nem azért.
2: Akkor tanítják is Bartókot így ebből a vonatkozásban, hát, a török zene
1: oktatásra? Olyannyira tanítják, hogy ahol ő gyűjtött, Dél-Kelet-Anatóliában, Oszmániében.
2: Ez egy kiemelkedő út volt akkor ezek szerint.
1: Igen. Ott most megnyílt egy hatalmas kulturális centrum, amit Bartók Béláról neveztek el.
3: Ő Algériában is volt, úgy tudom.
1: Így van, arab zenét is gyűjtött.
3: Most visszaugrok az első órára, mármint hogy ott a politikai dolgok voltak.
1: Igen.
3: Összegyűjtöttem így a kérdéseket, nem akartam betelefonálni. Na, hol is írtam, de mindegy fejből. Ki üzött az első koporsó szeget ebbe az Oszmán Birodalomba? Igen, ez lett volna az első kérdésem.
1: Hát...
3: Napóleon?
1: Mint hogy tudjuk ugye, hogy az ember élete az első lépés... Tehát, hogy az ember élete az első pillanattól kezdve nem egyéb, mint menetelés a halál felé. Ilyen formán voltak éppen az első koporsószöget maga Oszmán ütötte bele, amikor megalapította a birodalmat. Hát ez az Oszmán Birodalom, ez volt Európa beteg embere már régen, és már a 17. században is szerették volna eltemetni, nagyon sokan. Ugye ezt mit tanuljuk, meg tudjuk, hogy ugye itt a 17. század második felében a visszahódító háborúk, Magyarország visszahódító háborúk már egy meggyengült Oszmán Birodalom, amelyik nem bír az európai hadügyi forradalommal, és hogy Európa fölé nőtt a törököknek, meg minden. Hát azért ahhoz képest, hogy Európa a 17. században fölé nőtt a törököknek, azért ahhoz képest,

0: Vége, igen, tehát az Bécs ostromától a Karlócai békéig 1680-1699.
1: Egy másik kérdésre jusson eszembe, pontosan. Ja, igen, tudom. Milyen népcsoport a kurd? Mert én már hallottam olyant is, hogy hetitákhoz vezetik magukat vissza.
0: Hát persze, a Közel-Keleten is nagy hagyománya van annak, hogy mindenki mindenféle ősöket találjon magának. Az biztos, hogy a kurdok nagyon régóta ott laknak, ahol most is laknak. Tehát ők jóval régebben ott laknak, mint a törökök, az egészen biztos. A hetita vonal, hát az inkább szerintem a fantázia világába tartozik. A kurdokról azt lehet egyébként tudni világosan, hogy iráni a nyelvük. Tehát ők egy perzsa nyelvű népcsoport, tehát ilyen formán semmi közük nincs a törökök közténe.
1: Úgy, mint a jászok voltak, amit itt nálunk.
0: Igen, csak hát a kurdok nem jászok, de igen, tehát egy olyan iráni nyelvű népcsoport.
1: Tehát iráni nyelvcsoport volt, hogy Oszétiában indultak ki?
0: Hát nem, hát Oszétiában, tehát oszétul beszélnek, ami szintén egy iráni nyelv, de hát azért itt a perzsa nyelvű népek egy óriási területen éltek egy időben. Tehát a Sztyeppének is volt egy iráni korszaka, lehet, hogy a szkíták is perzsa nyelvűek voltak, csak azt nem tudjuk egészen biztosan.
1: Hát keveredtünk, nyelvet cseréltünk, stb.
0: Hát igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
2: Vallása milyen a kurdoknak?
0: Muszlimok.
3: Az jutott eszembe, hogy amikor külföldre jönnek barátaim, van egy pár olyan pontja a városnak, amit kötelező jelleggel meg szoktam nekik mutatni. Az egyik a várban egy emlékmű. Az emlékmű, ami a Moszkva tér felüli várfalnál van, tehát egy olyan részen a váron belül, ahol nagyon kevéssé szoktak sétálni az emberek, ez a hadtörténeti múzeumnak is az oldala. Ez az az emlékmű, amelyik talán egyedülálló módon a világon emléket állít a várat, a budai várat a felszabadító sereg ellen védő hősi hadvezérnek.
0: Igen, az Abdurrahman
3: Abdi Pasának, ami ugye döbbenetes. Eleve az, hogy az ellenség hősieségének, illetve hősi vezérének emlékművet állítanak, a másik pedig, hogy abból az emlékművből kiderül, hogy 70 éves volt, mikor ott a csatában elesett.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy itt a végvidéken azért van egy ilyen lovagi szabályrendszer, tehát ez a tiszteljük egymást. Ugye elvileg Zrínyi sem hagyta fölrobbantatni a Szulejmánnak a türbéjét, tehát a síremlékét Szigetvár mellett. Tehát van egyfajta ilyen tisztelet egymás iránt, valamennyi, legalábbis elvileg. A másik meg, hogy öreg volt, nagyon sok ilyen történet van a hódoltságból, ahol ilyen öreg vezérek viszik csatába a népüket, és nagyon hősiesen verekszenek, ilyen 70-80-90 évesen. Van egy nagyon jó történet, Kanizsát ugye 1600-ban veszik be a törökök, 1601-ben majdnem visszafoglaljuk, egy nagyon-nagyon nagy ostrom van, az egész hódoltsági időszaknak talán az egyik leghosszabb ostroma, több mint két hónapig ostromolják a várat a keresztény seregek, és azt egy pasa védi, akiről az a történet maradt fent, hogy rettentesen öreg volt már, és nem bírt lóra ülni, de nem szégyelt volna az emberei előtt gyalog megjelenni, vagy horcőken, vagy valahogy, meg hát hogy is lelkesítsen egy vezér egy horcőkből egy hadsereget, és fölkötözteti magát a lovára, és úgy jár körbe a várban, és bíztatja a harcosait a kitartásra. És hát tényleg öreg volt, az egészen biztos, nem tudjuk, hogy tényleg 90 éves volt, utána még elérdegelt, vagy 11 néhány évig, úgyhogy azért az a 90-as soknak tűnik, de az biztos, hogy nem volt fiatal. Voltak itt öreg vezérek, igen, törökök sokáig bírták, úgy tűnik.
3: Mi is, miről is?
0: A zenénél tartottunk valahol.
3: Igen, zenénél tartottunk valahol, mindestre...
2: Bartók Béla volt... Károly első kérdése, és előtte nem is tudom, igen.
0: Igen, klasszikus zene, milyen hangszerek vannak a klasszikus zenében?
3: Igen, egyébként, hogyha most elmegyek, vedd le azt a füles, mert attól gerjedsz vissza egy kicsit. Nem, azaz. Oda, tett le. Köszönöm. Szóval, hogy ha most elmegyek egy ilyen kerengő dervis rendhez, akkor szintén ilyen módon nyitottak?
0: Igen. Igen, sőt, most már borzasztó szerintem. Üzlet lett ebből nagyon keményen, most már dervis biznisz van. Tehát egész Isztambul tele van dervis táncosokkal, és hú, és borzalmas. Tehát pont most volt egy olyan élményünk, nem olyan régen voltam kint. Én sokáig egy kolostorba jártam zenét hallgatni, ahol nagyon kemény belépő díj mellett lehetett bemenni. Mivel be voltak tiltva a dervis rendek Törökországban sokáig, ezt ilyen balett csoportnak, meg hagyományőrző csoportnak, mindenfélenek álcázták magukat. De ez egy nagyon komoly társaság volt, és nagyon-nagyon jó szertartásokat tartottak. És én ennek a tudatában beballagtam egy ilyen újabb helyre,

0: És valami rémület volt, amit tapasztaltam. Tehát a dervisek is teljesen gagyik voltak, a zenészek is teljesen gagyik voltak, szóval most már biznisz van, de egyébként igen, ez a nyitottság, ez megvan.
1: Meg mondtad azt, hogy mennyire meditatív és mennyire tudatállapotokról szól a klasszikus zene, és hogy a cigányság volt, aki megpróbált belevinni egy ilyen virtuózitást és túldíszítettséget, rokokózást. És ez megvan a mostani klasszikus irányzatban is, ez a fajta meditatív mód. Én azért kérdezem csak, mert nagyon sok nép zenénél vettem azt észre, hogy elkezdett felgyorsulni, és elkezdett elmenni a virtuózitás irányába az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt évszázad második felében?
0: Én úgy látom, hogy valójában nem. A törököknél ez nem következik be. Tehát van ez az irányzat, ez a felgyorsult, pörgős, táncolós, hastáncolós valami. Azt csinált magának egy saját utat. Tehát ez egy létező dolog. Az éjszakai klubokban adott esetben ezt játsszák, hogyha tradicionális valamit játszanak. Ehhez vannak zenészek, tehát ez oké. Viszont a meditatív szárny az megmaradt annak, ami. Tehát nem azt mondom, hogy az a zene nem változik, nagyon komolyan változik. Tehát az a 3-400 év, amit rálátunk erre a zenetörténetre, az változik. Tehát abból világosan látszik, hogy ez a zene is változik. Alakul, hatások érik, adott esetben nyugati hatások érik, mindenféle hatások érik. Például nagyon erős időnként az indiai hatás, ami most teljesen világosan az újkorban, a legújabb időszakban éri őket. De úgy tűnik, hogy az alap az megvan. Tehát, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, annak nem sikerült a nyomára jutnom, igazándiból arról mindenki mélyen hallgatott. De azért nagyon sok esetben meg teljesen világosan látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről szól ez az egész.
1: De olyan praktikus tanácsot tudsz adni? Tehát, hogyha valaki elmegy Törökországba, akkor hova érdemes elmenni? Vannak olyan helyek, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a fajta muzsikával?
2: Van a koncerttermek például?
1: Érted, mert hogyha valaki idejön Magyarországra, és szeretne magyar zenét hallgatni, megkérdez egy átlagos embert, akkor elküldik a Mátyás pincébe, hogy hallgasson magyar zenét, és olyan helyekre, ahol igazándiból a kultúrával nem találkozik.
0: Én úgy látom, hogy Törökországban nincs nagyon koncertélet. Tehát igazándiból ahhoz képest, hogy Isztambul az egy 15-17 milliós város, ahhoz képest nincs egy pesti est, önben te megnézed, hogy hol milyen koncert van. Plakátok vannak úgy időnként, de nagyon kevés koncert van. Én úgy látom, hogy a koncertek azok inkább ilyen szájról szájra terjedő dolgok, és közösségeknek vannak. Tehát egy közösség inkább meghív zenészeket, de az nem, tehát nyitott, de mégse. Nincs közszemlére téve a dolog. Tehát az a fajta koncertélet, ami Pesten van, vagy nyugaton van, olyan nekik, én úgy érzem, hogy nincsen. Tehát az mindig egy művészet, hogy az ember megtalálja a jó koncertet. Én a legjobb koncerteken úgy voltam, hogy zenészek elvittek.
2: És létezik mondjuk ilyen zeneakadémia-szerű?
0: Az viszont igen, hogyne. Nagyon magas szinten tanítják a...
2: És például nincs minden este egy koncert? Tehát, hogy
0: nincs.
2: Ez nem jellemző,
0: nincs.
2: Nagy előadóterme, koncertterme lenne.
0: Nincs.
1: Mondjuk érdekes volt ez a kérdés, mert közben jöttem rá, hogyha lenne ilyen konkrét előadóterem, az magáról a zenének, vagy a kultúrának a felszínességéről is szólhatna, hiszen ahhoz mindig meg kell küzdeni a kincsért, mindig meg kell küzdeni a királylány kegyeiért, nem csak úgy van, hogy lehúzzuk a kártyánkat a falon, és utána megérkezik hozzánk a pénz. Na figyelj, még mielőtt elkezdünk zenélni, itt érkezett egy pár gyors kérdés a hallgatóktól. Egy, mi a Kolinda?
0: Kolinda? Hát a Kolinda az a törökhöz semmi köze nincsen a Kolindának. Kolindás, az, ha jól emlékszem, az egy karácsonyi népszokás. Szerintem talán még
1: volt, ez volt a kérdés.
2: És ez a makámmal kapcsolatban, úgyhogy
1: szerintem is
0: a makámenc Kolindából, nem
1: igen,
0: semmi közük egymáshoz.
1: Igen, Kolinda, szerintem is abból jött. Illetve elmondod még egyszer azt a két nevet, akik régen elkezdték lejegyezni a...
0: Ali Ufki.
2: Ő a lengyel,
0: és Dimitrije Kantemir.
1: Dimitrije Kantemir, és Ali Ufkinek mi volt a lengyel neve?
0: Albert Bobovsky.

0: Yusuf Benli.
1: Yusuf Benli.
0: Yusuf Benli, akit hallgattunk, és belinkeltem egy videót, amit így, így mellékesen így a perifériából nézek én is.
2: És ezek az üsdobok voltak, amiket így hallottunk? Így nagyon szép, mély dob hangú.
1: Szerintem az dabul volt, tehát egy kétfenekű dob volt. Yusuf, ő énekmondást, tehát a népzenét játszik,
2: igen.
1: Ami egy másik világ, aminek nem sok köze van a klasszikus zenéhez, ez egy teljesen külön kultúra. Annyira nagyon külön, hogy ezek jelek, ezek kulturális jelek, amiket mi annyira nem is érzünk, tehát vagy talán nem is használunk már ilyen jeleket annyira. Én itt tanultam meg, hogy ez mennyire fontos, és azóta vigyázok vele Törökországban is. Egy időben meghívogattak néha a török nagykövetségre játszani. És én mindig a ballamával, tehát ezzel a török népi lanttal mentem, és énekeltem, és úgy kiderült, hogy a társaság egyik fele az nagyon boldog tőlem, a másik fele meg nem áll velem szóba, de nem is köszön. És akkor kiderült...
2: Nem a megfelelő zenét játszottad ezek
0: szóval. Megfelelő hangszerrel.
1: Kiderült, hogy eljátszottam egy olyan számot, amit én régi zenének érzek magyar fejjel, meg magyar régi zenészként, számukra pedig kőkemény politikai üzenet volt.
2: Szentségtörés szintén.
1: Igen, és én nagyon keményen letettem a garast, anélkül, hogy tudtam volna az egyik gyakorlatilag politikai vallási tábor mellett. Nem tudtam róla. De ezt ők már a hangszerből levágják, tehát hogy én egy olyan hangszerrel mászkálok, akkor ők ezt tudják, hogy hova tartozom, és akkor nekem ott a helyem. Tehát nem is értik, hogy lehet, hogy akkor meg a másik irányból is időnként tájékozódom, vagy vannak dolgok.
0: Ez egyébként török nyelvű volt az ének, amit előadtál?
1: Török volt, igen. De mindegy is, tehát már a hangszer elég volt meg, amit játszottam ahhoz, hogy betegyenek egy skatujába.
2: És a másik fel a társaságnak meg...
1: Hát ők meg oda tartoztak.
2: Persze.
1: Akkor... persze. Ez egy ilyen érdekes játék.
0: Ők meg meghívtak egy mire is? Adtak a kezedbe egy mit is?
1: Nem, azért annyira nem. Próbáltak volna, de aztán én amikor erre így rájöttem, akkor ebből kihátráltam. Tehát én ezt nem akartam túlpörgetni.
2: És akkor
1: adagban.
2: Most már előre leteszteled, hogy a...
1: Nem játszom nekik.
2: Nem válasz különbségnek.
0: Pedig épp ezt akartam kérdezni, hogy ha minket meghívnak, akkor mit ajánlasz, milyen hangszeren és mit játszunk, hogy ne sértsünk meg semmit.
2: Ó, hát látjátok, én amikor az irányom nagykövetségen játszottam úgy hasonló szinten, akkor nem is gondolkoztam ezeken a kérdéseken.
1: De nem is perzsa zenét játszottál.
2: Nem is perzsa zenét játszottam.
1: De ha azt játszottál volna, akkor lehet,
2: hogy... Egy tombakon játszottam a saját zenémet, úgyhogy biztos rám ismer ez.
1: De az más, mert a saját zenédet játszott, én az övéket játszottam.
2: Ja, igen.
1: Azzal volt a baj.
0: Yusuf Benli, mert hogy azt mondtad, hogy Yusuf Benli a te mestered.
1: Igen.
0: Ez mit is jelent? Mit is jelent török, hogy van egy török mestered?
1: Ez azt jelenti, igen. Úgy történt a dolog, hogy valamikor réges-régen szó volt itt a műsorban arról, hogy egy török barátunk vitte engem a turkológia fele. Őt Eldar Sálikulónak hívták, hogy hívják. Azóta is nagyon jóban vagyunk, és egy nagyon jó szazos volt. Én tőle kezdtem el tanulni, annak idején játszani. Aztán ő hazament a képzés után, én meg itt maradtam, és hát tanultam én könyvből, meg magnó alapján próbáltam, aztán rájöttem, hogy az egy tévedés volt, de mindegy. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na most akkor ezt komolyra kéne fordítani, és el kéne kezdeni újra tanulni. Éppen kint voltam Isztambulban nála, és mondtam, hogy akkor tanítson, vagy beszéljük meg, hogy tudnék tőle tanulni, mire ő azt mondta, hogy ő erre nem ér rá, de van erre profi ember, majd mindjárt beszélünk. Én üldögéltem egy kempingben, egyszer csak felhívta ez a barátom a kempinget, és mondta, hogy itt a cím, egy óra múlva legyél ott, vár a mester. És akkor én úgy kiugrottam a fürdőgatyámból, bele a polgári cuccba, rohantam át egész Isztambulon, és berontottam egy helyre, amiről azt sem tudtam persze, hogy hogy van, alig találtam meg. És ott volt a Yusuf. És kicsit morcosan fogadott, és akkor azt mondta, hogy most akkor te tudsz ezen a hangszeren játszani? Hát mondtam, hogy hát én így próbálkozgatok a saját fejem után, mert egy ideje azért már valamennyire megy, akkor mutassam meg. Mondtam, hogy jó, de ez a hangulás, ez nem az a hangulás, amit én ismerek, meg amit használok. Mondta, de hogy amit én használok, olyan meg nincs, ez egy régebbi fajta hangulási rendszer volt, olyan nincs, csináljak ezzel valamit. Hát csináltam valamit. Tehát jó, akkor itt egy kotta, most elmegyek tanítani, egy óra múlva jövök vissza, meglátjuk, mit csináltál vele. És akkor ebben teljesen új elvarázsolt hangulásban, egy nagyon bonyolult összetett az európai agytól, teljesen eltérő hangulási rendszerű valamiről volt szó, hogy nehéz átállni rá. Ott elküzdögettem egy órát, visszajött, na mutassam, megmutattam, hogy mit tudok csinálni, mit sikerült. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor mikor jövök tanulni? Hát mondtam, hogy most éppen holnap megyek haza Pestre, de akkor majd valamikor jövök. Mondta, jó, hangszerem van, ilyen fajta, mondom, nincs. Kulálkoztott egyet a szögről, mondta, hogy akkor vidd haza, az gyakorolja, és adott egy pár kottát, hogy akkor ezt vágjam be, mire megérkezem.
0: Ezek európai kották voltak?
1: Európai kották, persze, most már ők egy jó ideje európai kottát használnak. És akkor két hónap múlva visszamentem, és akkor egy hétre beköltöztem hozzá a zeneiskolába, és ő teljesen barátságból, meg azért, mert úgy gondolta, hogy valaki ennyire bolond, hogy Magyarországról idejön, akkor ő tanít engem.
2: Tehát,
1: hogy
2: testvért.
1: Igen, igen, tehát én teljesen úgy bekerültem a klámba, vagy a családba, vagy nem is tudom, tehát és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és járok ki hozzá, amikor tudok. Mert mostanában mondjuk kevesebbet tudok gyakorolni, meg ugye elfordult egy kicsit a zenétől az életem, de akkor volt egy 4-5 év, amikor nagyon rendszeresen sokat jártam ki hozzá. És nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon nagy tanulság volt belülről látni egy ilyen iskolát. Ez egy ténylegesen létezett, ez egy zeneiskola, valódi zeneiskola, ahol én persze magántanítvány voltam, de belelátni ebbe az egész török oktatási rendszerbe, abba, hogy ők erről gondolkoznak, látni a többieket, látni azt, hogy én európaiként miben vagyok erős és miben vagyok gyenge, nagyon-nagyon tanulságos volt belepillantani ebbe a dologba.
2: És itt európai hangszerek is megjelentek ebbe a zeneiskolába?
1: Nem, ők csak ballamát tanítottak.
2: Értem, szóval csak ez egy hangszer.
1: Ez népzenei zeneiskola.
2: Ja, és akkor más hangszer se fordult itt elő, ez csak erre volt specializálva.
0: Az, hogy miben vagy erős és miben vagy gyenge, az kultúra specifikus volt, vagy személyiség specifikus? Tehát, hogy mennyire általános az a...
1: Hát is. Volt egy része, ami szerintem személyiség specifikus volt, de azt le is vágták elég gyorsan, tehát azt ők úgy megértették, és akkor azt szerint kezeltek, tehát az úgy rendben volt, és az nekem nagyon jó volt. Igazándiból ez inkább a dervis vonala volt, a szövegek irányultsága, szövegszempontú dolgok voltak. Ugye ezek alapvetően szertartási zenék, amiket én tanultam, tehát ők rögtön tudták, hogy nekem nem az echte népzene kell, ami török népdolog, hanem nekem inkább ez a kicsit az alevik irányában, ez egy ilyen vallási közösség, nagyon sok régi török tradíciót hordozó vallási közösség, akinek a török énekmondás az tulajdonképpen a szertartási költészetük, hogy engem az érdekel szövegszempontból is, és akkor inkább azt tanultam. Összehoztak dervis költővel, meg mindenfélevel, tehát hogy volt egy ilyen. Ami kultúra függő volt, az ami általában szerintem érdekesebb, így külső szemlélőknek, az látszott, hogy én sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ők. Tehát, hogy sokkal gyorsabban átlátom egy kottának a szerkezetét, a zenének a szerkezetét, ezeket a részeit. Viszont ők meg sokkal jobban tudnak tanulni. Tehát, hogy nekik az, hogy kell tanulni valamit, hogy kell tanulni egy hangszeren, az sokkal jobban benn van. Tehát én nagyon gyorsan meg tudtam tanulni az elméleti részét, és sokkal lassabb voltam a gyakorlatiban, ők meg a gyakorlatival elvoltak, de abszolút nem, de egy csomószor nem értették, amit játszanak. Tehát improvizálni abszolút nem tudtak volna benne, vagy nem is szoktak improvizálni, amit én pedig rengeteget. Tehát, hogy
0: ez kötött zene, amiről beszélsz?
1: Igen, az kötött zene, amiről én beszélek. Hát ez énekmondás, igen.
0: És az énekmondás, a szövegek miről szólnak?
1: Ezek misztikus szövegek alapvetően. Kívülről nézve ez egy szerelmi költészetnek tűnik, de hát ez egy isten szerelem. Valójában.
0: Van szufi?
1: Szufi, persze.
0: Szufi. Tehát van ilyen szöveg, amit te magyarra lefordítottál?
1: Van ilyen szöveg, ugye.
0: Énekelni fogsz nekünk?
1: Nem fogok énekelni, az biztos, de azért elolvasni el fogom, hogyha lehet, meg majd játszunk is tőlük. Mindjárt kitaláljuk, hogy micsodát. Na, ez egy Meftuni nevű költő, egy olyan 30 évvel ezelőtt halt meg például. Ez talán az egyik első fordításom, és azóta is nagyon szeretem, rengetegszer énekeltem, és mindig valami kiderül erről a szövegről, meg mindig valamilyen új íz, meg új értelem bukkan föl, pedig roppant egyszerű. Valahogy ez van ebben a költészetben, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal beszél, ezért nagyon jól is lehet egyébként magyarra fordítani, mert hát a török és a magyar nyelv hasonlóság ebben nagyon sokat segít. Ugyanakkor hihetetlen mélységek vannak benne, amit én például a magyar költészetben ebben a formában nem találtam meg sehogy. Ez így szól. Gyermek voltam, s idegenbe mentem bolondul-bolondul, könyvem tollam a kezemben, írtam bolondul-bolondul. Nem vagyok az égadósa, szerelmem a menny angyala, semmi voltam, se rostába hultam bolondul-bolondul. Meftuni szól, az én szívem, Isten látja történetem, szerelem szél fújja kövem, porzik bolondul-bolondul. Hát ennyi. Lehet rajta töprengeni. Minden szöveg ilyen tulajdonképpen.
0: Szövegek borról?
1: Borról. Borról ritkán.
0: Ritkán.
1: Ritkán. Ebben a fajta kultúrában, tehát az ő költészetükben a bor az annyira nem jelentős. Az általános szufi költészetben igen. Tehát ott
0: igen, amiatt is kérdeztem, mert a szufiknál ugye van egy, hogy is mondjam, könnyeden alkoholista barátom, aki imádta a szufi költészetet, és azzal magyarázta ezt az imádatát, hogy lehet ilyen szeretettel írni az alkoholfogyasztásról, hogy hány pohár bor döntött le ezek miatt a gyönyörű versek miatt a torkán.
1: Az nem biztos, hogy a szufik is ledöntöttek annyi pohár bort, bár a fene tudja. Azért ők, tehát a szúfik szeretik használni ezeket a mondjuk tudatmódosító dolgokat. De
0: a szimbolikát is szeretik használni.
1: Hát sokkal inkább a szimbolikát. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szúfi költészet az egy olyan költészet, ami panelekből, meg meglevő képekből építkezik. Tehát van egy forma nyelve, amit használnia kell a költőnek. Ugye a bravúr az pont az, hogy a meglevő készletből mit tud kihozni az aktuális költő. Meg hát a bravúr az, hogy egyetlen csinál valamit. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a közösségek, ezek újra fogalmazzák 20-50 évenként a tanításokat. Tehát hiába van meg egy 500 éves vers, amit tökéletesen leírja, amit le kell írni, és gyönyörű, de az régi. És ez egész más, hogyha a mellettem ülő, nem tudom, Ahmed bácsi ír egy újat. És akkor azt ő írta, és akkor abban úgy benne van még a teremtés energiája.
0: Illetve azt vettem észre az ilyen a szufi szövegeknél, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani. Az üzenet nem lesz ugyanaz ennek a széles rétegnek, de hogy ugyanúgy meg lehet élni egy ilyen szöveget, vagy egy ilyen zenét meg lehet élni Istenhez való közeledésként, és a tudatmódosítás való közeledésként, vagy nem tudom, a szerelem is lehet két irányú, tehát lehet a másik nem iránt, vagy lehet az Isten iránt, és hogy ez mind a kettő benne van ebben.
1: Igen, hát ezt a törökök erre azt mondják, hogy ez direkt van, ez egy rejtőzködési forma, ez arról szól, hogyha valaki kötözködik, akkor azt mondják, hogy hát ezek sima szerelmes versek, nincs ezzel semmi baj. Ők maguk meg persze tudják, hogy nem arról szól a történet. Én meg azt gondolom, hogy hát annyira ismeri mindenki, tehát ez egy annyira alapvető dolog ez a szimbolika, hogy úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó, tehát ez a nagy rejtőzködés nincs benne valójában. Egyszerűen arról van szó, hogy a misztikus élményeket valahogy ki kell fejezni, és azért olyan nagyon sok köznapi képrendszer nincsen, ami erre alkalmas volna, hát leginkább a szerelem meg a mámor, ez a kettő, amit úgy jól fel lehet erre a célra használni. Az aleviknél leginkább a szerelem az, ami...
0: És van olyan szöveged, amit ugyanígy aktualizáltál magyarra?
1: Igen, én jó pár ilyen szöveget lefordítottam, igen.
0: És az van most itt? A tarsolyban?
1: Hát nincs.
0: És fejből? Kicsi? Egy rövid kis
1: idézet? Jó, egy azért van. Egy van. Ez egy Pir Szultán Abdál vers, a 16. században élt, rossz nyelvek szerint Budára is eljutott 1541-ben, de ezt nem hiszem el, de ha eljutott, akkor ez egy szép történt. A haverjai eljutottak, ő egy bektasi dervis volt, és ugye Gülbaba, akinek a türbéje sírkápolnája máig is megvan a Rózsadombon, ő is bektasi volt, egy nagyon jelentős bektasi főnök volt. És nyilvánvaló, hogy a hódoltságban ezeket a verseket énekelték egyébként, tehát erről tudunk, tehát ez adatszinten is megvan, egy csomó vers is megvan, tehát ez egy ismerős kultúra volt errefele is. Na szóval, hogy Pir Szultán írt egy ilyen verset, hogy nagyon jeles máig élő, vagy máig énekelt költő. Utánad bánkódom, beteged lettem, ágyamhoz eljössze kedvesem, szomorú szívemben virágos kertem, narancsom és almám, eljössze kedvesem. Fülemüled alól ékes kertedben, könyörgésem rejtve fehér kebletben, ne adj hóhérkézre, ne légy kegyetlen, bilincsem leverni, eljössze kedvesem. Abdál Pir Szultán szól, tudod-e ki vagy, szépséges szultánom, párod nem akad, arannyal ezüsttel ékesítsd magad, fényes menyasszonyként eljössze kedvesem. Hát ez egy ilyen versezet. De szerintem mutathatnánk belőle, ugyanis azt, hogy ezeket a verseket le lehet fordítani magyarra, ezt azért nem egészen én találtam ki, már Balassi Bálint kitalálta jó 400 évvel ezelőtt, de aztán ez a hagyomány egy picit megszakadt, míg nem, ez a török barátom és másik zenészmesterem, Kobzos Kis Tamás együtt neki nem álltak török verseket magyarra fordítani és magyarul énekelni, és az egyik igencsak jelentős ásik költőtől, 20. századi ásiktól, ásik Vejszeltől fordítottak le egy csomó éneket. és adtak ki egyébként az Etnofonnál egy kétnyelvű CD-t, törökül és magyarul is éneklik ezeket a verseket. Aztán ebből most már egy sorozat lett. Megszületett ennek a következő párja, az kimondottan misztikus beütésű, Yunus Emre, a legnagyobb török misztikus költőnek az alkotása, ő egy 13. századi költő. Az Isztambulban jelent meg, és most meg fog jelenni egy éppen Pir Szultán Abdal és Balassi Bálint verseiből egy válogatás, szintén Isztambulban, ahol meg a magyar versek törökül lesznek, a török versek magyarul, tehát itt a két kultúrának, meg a két költőnek az összefüggései, hasonlóságai fognak kijönni, és szerintem hallgassunk egy
0: kicsit. Meg tudjuk majd csinálni, hogy meghallgatjuk a török verziót és a magyar
1: együtt
0: verziót?
1: Együtt vannak.
0: Ja, együtt vannak.
1: Na.

0: A harmadik utast halljátok a Tilos Rádió folyamában, és dr. Sudár Balázsral beszélgetünk. Most elkanyarodtunk a zene irányába, illetve ha jól tudom, akkor Kobzos Kis Tamás is egy mestered volt.
1: Igen.
0: Is mondtad, igen, is mondtad adásban. Percek vannak még hátra. Én szerettem volna megkérdezni a nyelvészet kapcsán, hogy hogy hangzik törökül az a mondat, hogy mondjuk megpróbál kitalálni valamit zsebemben, sok kicsi alma van.
1: Igen, ez a híres magyar török mondat, hogy zsebimben csak kicsi alma vár, amit kis hülyen meg lehet érteni törökül is, meg magyarul is tulajdonképpen, és született így egy török film is egyébként, ami pont erről, ez a címe.
0: Zsebimben csak kicsi
1: alma zsebim, vár. Zsebimben csak kicsi alma vár. Pont az a dolognak a lényege, erről szól ez a film, hogy a török és a magyar kultúra az mennyire hasonlít egymáshoz.
0: Jó, ennyit szerettem volna, tehát hogy igazándiból rávilágítani, mert ez egy nagyon, nagyon szép mondat, és nagyon tényleg, hogyha én nagyon szeretném, akkor meg tudom érteni. Magyarul a török szempontból nem tudom ezt a dolgot, és nagyon megdöbbentett, amikor a nyelvészetről volt szó, az, hogy te voltál az első turkológus, akivel beszélgettem, és végül is letetted a voksot amellett, hogy finnugor nyelv a magyar.
1: Hát nem nagyon tudok más csinálni szerintem. Az a helyzet, hogy hát azért a finnugor nyelvészet az egy nagyon kemény tudományág, és én szerintem azt azért sikerült mindenképpen bizonyítaniuk, hogy a magyar nyelv alaprendszerét tekintve egy finnugor nyelv, amiben rengeteg minden ékelődik bele, borzasztó sok, tehát sokkal több külső hatás van, vagy ilyen az alaptól különböző dolog van, mint mondjuk egy latin nyelvben. Ez eléggé furcsa is a magyarban, ez mellesleg csak arra utal szerintem, hogy sokkal zűrzavarosabb a mi történelmünk, mint a mondjuk a nyugatabbra eső népeké ebből a szempontból. Amivel nem értek egyet igazándiból a finnugor vonalból az az, hogy a nyelvészetből történelmet írtak. Ja, az nem megy, az rossz. Tehát hogy egyszerűen a nyelvészetből a nyelvtörténetét lehet megírni, konkrétan a finnugor vonalnak a történetét írták meg. Abból a népnek nem lesz történelme, a népnek nem lesz kultúrája, az a nyelv, és nem több. Tehát a magyar az nem finnugor nép, a nyelve az finnugor.
0: Na, de ez hogy van? Ez hogy
1: kulturálisan nekünk nem finnugor az azonosságtudatunk. Volt egy nagyon érdekes találkozásunk, egy észtegyüttesen játszottunk együtt, akiket nagyon szerettünk régóta, a lemezeiket ismertük már így a 90-es években is, és most valamikor együtt játszottunk velük. És ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és egyrészt megállapítottuk, hogy jól van, mindenki finnugorul beszél, de azért inkább maradjunk az angolnál, mert az valamivel könnyebb lesz, és hát így ültek a színpadon, meg ültünk a nézőtéren, és röhögtünk, hogy hát ők lennének a mi rokonaink, tehát rendes szőke viking volt az összes, tehát hogy nem hasonlítottunk egymásra semmilyen módon. Tehát, hogy nem, nincs az a kulturális közösségérzés. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nyelvileg persze a finnugor népekkel vagyunk rokonok, viszont kulturálisan a mi rokonságunk az a sztyeppe. Ez teljesen egyértelmű, mint ahogy például a zenetudomány azért akadémiai szinten is azt mondja, hogy valójában a magyar népzenének a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer az a török kapcsolatrendszer. Most akármi, akárhonnan nézzük is. Tehát nagyon sok minden mutat azt cseppe fele. Igazándiból mi így művészetileg, képileg.
2: Itt vagyok például én is. Én DJ cseppe vagyok ugyanis.
1: Tehát hogy oda. Én szerintem odafűznek minket a dolgok kulturálisan.
0: Még praktikus tanácsot szeretnék tőled kérni. Valaki szeretne elindulni, szeretné megismerni a török és az oszmán zenét az igaz mi voltában. Mondaná egy pár előadót, lemezcímeket, oldalakat?
1: Uh-huh. Hát, hogyha rámegy a neten Makán Musikisi re, akkor tehát beüt a Google-be, akkor rengeteg mindent ki fog dobni. Egyébként nevekkel érdemes játszani, tehát igazándiból az a legbiztosabb, ha az ember neveket tud. Török klasszikus zenében egyértelműen Süleyman Ergunner például, vagy az Ergunner test, Kutzi Ergunner, pláne akik nagyon meghatározóak, és talán a legjobb minőségű zenét csinálják, vagy Necdet Yashar, például ő egy híres tamburos.
2: Bocsit, éppen figyelem az egyik átadott lemezt, és itt a felvétel vezető Ahmed Kutzi Ergunner, és pont elgondolkoztam.
1: Igen, igen, róla van szó.
2: Vagy ez egy rokonság, mert hogy akkor
1: hát az Ergunnerek
2: szerint a stúdiózáshoz is ért.
1: Hát ezek az ő barátai, tehát hogy ezek ilyen
2: de valóban ő az egyik legismertebb.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, türk musiki szinde, olyat találtam.
1: Türk musiki szinde, makam müzi?
0: Makam müzi.
1: Nem tudom, nem látom.
0: Oké. Tudod, hogyan lehet majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül?
1: Hallgatsz sokat, meg még többet, és egy idő után kialakul az érzéked erre a dologra.
0: Megint nem lehet megkerülni azt a dolgot, amit mondtam 20 perccel korábban, tehát ahhoz, hogy az ember igazándiból kincset lejjen, ahhoz mélyre kell menni.
1: Igen. Én amikor elkezdtem klasszikus zenéket gyűjtögetni ki Isztambulban, mármint egy CD-ken venni, akkor még, vagy kazettákon, akkor még nem volt sok, és ne tudd meg, hogy mekkora Kásahegyet hallgattam végig, amiben egy darab nem volt, ami zeneileg jó lett volna nekem. Tanulságosnak tanulságos volt tanulási szempontból, de hát élvezetileg annyira nem. Most inkább az a probléma, hogy most meg már annyi van, hogy már nincs is kedvem venni, mert olyan irgalmatlan mennyiségű van, nem át se tudom látni a piacot, viszont rengeteg jó is van most már. Tehát van egy fajta ilyen Oszmán felfutás.
2: Telefon.
0: Nagyon röviden, kedves hallgató. Parancsolj, adásban vagy.
3: Nagyon rövid lesz még a válasz is szerintem. Kultúrájában mennyivel, hogyan illeszkedik az európai kultúrához?
2: Egy egyszerű kérdése, köszönjük szépen, szávasz,
0: köszönjük.
2: Úgyhogy nem kell megválaszolni ezt a...
0: Figyelj, egy egyszerű mondatban válaszol meg.
1: De nem is.
0: Kultúrájában mennyiben illeszkedik a török az európaihoz?
1: Európai zálódik.
0: Köszönjük szépen! Dr. Sudár Balázs volt a vendégünk Törökországról, az oszmán kultúráról, a török zenéről, orientalizmusról és Balázsról volt szó. Szervusztok, két hét múlva jelentkezünk megint.
2: Jó, és hát menjünk akkor úgy tovább, mivel a Csipetke ma ki fog maradni, hogy akkor meghallgatunk egy ilyen klasszikus zeneművet, légy szíves, hogy konferált föl. Olyan Szabi, hát csak tovább a CD-t, hogy akkor...
1: Ez valójában az egyik kedvenc lemezem ebből a műfajból. Ezek szólók, tambur szólók, ugye szó volt róla, hogy a tambura klasszikus zenének az alapvető hangszere. Itt két nagyon kiváló zenész játszik, Abdi Joskun és Fahreddin Csimenli. Az egyik pengedős tamburon, a másik pedig vonós tamburon ad elő improvizációkat különböző makámokban. Hát azt hiszem, hogy milyen a makám zene, azt talán ez mutatja a legjobban.
2: Jó, szóval a következő valamennyi időben ez fog következni, akkor Csipetke helyett, és aztán pedig a Szikvíz harmadik utast, adásnaplót találhatok, majd letöltési lehetőséget, információkat keressétek a tilos.hu-n. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok, két hét múlva!

0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
2: És ez már hír.
0: És ez már a hír,
2: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
3: Igen.
0: És itt van velünk még Tibi is.
3: Magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy meggyógyultam.
0: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztinát fogjuk egy kicsit faggatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintést kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de ugye nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
1: Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
0: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
1: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
2: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
1: Igen, tehát az a 86-os törvény az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
0: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
1: nem
0: feltétlenül. Vagy politikai háttér is volt.
1: Mögötte. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
3: Meg hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
0: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a gittet.
1: Hát igen, az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
2: Ezt úgy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozása.
0: Megérkezett az új vendégünk.
2: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az most a másik hír. Jó reggelt! Bombera Krisztina megérkezett. Krista vagy Krisztina?
4: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
2: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiban, hogy volt ilyen?
1: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
2: folyamat. Erre lett volna itt igény?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
0: Hogy? Jó. Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
5: Fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna igény.
2: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
1: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
2: tévedés.
5: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál, tehát össze tud hasonlítani a...
1: Mire gondolsz?
5: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami szóval hogyha
0: mi menjünk ki, átveszi.
5: Nem, most csak tök kíváncsiság.
0: Jó, igen, igen, igen.
5: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
0: Abszolút.
5: Hogy van ebben a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
2: Illetve, hogy volt-e javaslat?
1: Hát tulajdonképpen nem volt lehetőség ilyen típusú javaslatokat tenni.
2: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy erre nem engedtek oda.
0: Nincs javaslat, igen, erre rengeteg lett volna.
2: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
1: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
2: Hát csak ezt keres, hogy kinek lenne ez jó?
1: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
2: Csak ez nem érdeke a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
3: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
2: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, nem? Ugye?
5: Ez jó, hogy ez az elején mondtad.
2: Kicsit demagóg műsor vagyunk.
0: Ez tényleg így van, és amúgy elméletleg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
3: Szóval csak... ez tök ide vág.
0: Abszolút mindenki. Így.
5: Ez most egy embervédelmi téma.
3: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
0: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldi nagyon, igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
5: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás, nézve, és ezért a picit az nekünk egy kicsit gyenge szó.
0: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két ilyen iromány, ami mégis vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletleg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletleg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
1: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
0: Értelmezhetővé tegye?
1: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
0: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Gombra Krisztiától kérdezem.
5: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kiegecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
2: Mondjuk ugye, egy ilyen iránymutatás? Vagy?
5: Hát egy ilyen, igen, ilyen nagyon olyan.
2: Elég
5: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működünk. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk, ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Akkor az akkori hírigazgató, a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
2: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, hogy szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre felemehetünk, vagy...
5: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha te azt internalizálod, így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmival nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartanunk.
0: És segítette munkátokat.
5: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni, nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
0: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
5: Gratulálunk!
0: Köszönjük szépen!
5: Nagy szerencsét köznek!
0: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tilosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiloshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyen nem
5: ez mekkora lehetőség, egy alternatív hírtájékoztatás?
0: Igen, pont erre akarok
2: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, de hogy ki hogy fogja fel. Hogy lehetőség vagy átok?
0: De én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy ezt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
5: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
0: Igen.
1: Okay. És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? Ebben.
3: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
0: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy naív műsor.
2: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
0: az is
2: fogunk
0: sok,
2: csinálni.
0: Igen, nagyon sok.
3: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön
2: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
5: Abszolút, ez most a rokon lélekkel egyetért.
0: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
5: Ez már nagy különbség.
0: Így
5: megfogalmaztad
0: a dolgok.
5: Különbséget, így van.
0: Igen.
2: Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
0: Törvény.
1: Most a közszolgálati kódexre
2: közszolgálati kódex, igen.
1: Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. hát fogalmazunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódexet is.
0: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
5: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni,
0: hogy rosszul van megint a jog,
5: de cenzúra van, amiben én le vagyok gátolva abban a törekvésében, hogy átadjak.
0: Soha nem éreztél ilyet.
5: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
0: Jó. Hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, hogy melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
5: Olyan volt, az még amikor elkezdtem, az elején volt a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert a adott szerkesztő is át gondoltam, hogy én is. Csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik át. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
2: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
1: Persze.
2: Jó. Hogy az milyen, tehát az például milyen hírszolgáltatás, tehát ott kutyakötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy, hát vagy te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
5: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmáról akartam egy példát mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogyha helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a NASZ utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
2: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami
5: hát
2: hír van.
5: Hivatás.
2: Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatba. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény,
5: nem
2: tudom, hogy van-e ilyet.
5: A rendőr sem. Jó,
0: épp ezt akartam
5: mondta,
0: mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
2: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van, és persze az az a jó, oké. Okay. Igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
5: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, uh-huh. de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
2: Akkor csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
5: Van nálad egy diktofon? A telefonon, tényleg? Igen, a bombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens a dolog. Ezt jó. A férjem nehezen értette meg.
0: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket miránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
1: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, uh-huh. az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
0: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
1: Nem. Nem feltétlenül.
0: Tehát ha mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
2: Hát te most ma azt se csináltad egyébként.
0: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Mint nem.
3: Jó, minden okay. országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind okay. a mellett tarthatod.
0: És a magyart egyáltalán.
3: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
5: Nézzük
3: csak
5: fordítva,
3: nem így értelme,
5: hogy mert... akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bánhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján uh-huh. szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
2: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
0: Halló!
6: Sziasztok, csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
0: Uh-huh. Jó, köszönjük!
6: Nincs mit, sziasztok.
2: Szia. Hello.
0: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinken még nem volt rajta a füles.
2: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, úgyhogy ezt el kell mondjam.
3: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addikt Facebook posztolók. Mindenről azonnal.
2: Erről akartam majd
3: van
2: beszélni.
3: Van az ember pszichéjében valami, ami...
5: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát, hogy valamiben hasznosabb legyen ez a műsor.
3: Disztinguált, igen.
5: Hát de, fontos dolgot osztott meg velünk.
3: De arra gondoltam, hogy mindenkiben van ez a szét akarom kőtölni a világnak.
0: Én például nagyon azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
5: És ez nem egotrip, ez információ.
0: Igen, ez ilyen annyira információ.
3: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
0: Hello.
6: Feleségem ügyvédés azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
0: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatással, a gyakorlattal, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele, is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
5: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mondtam, hogy a világ végét, de hát azt mégis mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Most így ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, uh-huh. azok bűncselekmények. Tehát uh-huh. erre például uh-huh. van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen. Az
0: és mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőesen nem valós híreket mondjanak. És én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
5: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
0: Nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
1: De legalább elkezdtél rajta gondolni.
2: Már megbeszéltük adásban, hogy nincs Mikulás. Van, de van, de nincs.
0: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
1: Én nem.
0: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
1: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
0: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
5: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsejei tréfa, uh-huh. akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
2: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, nem megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
5: Meg fotót,
2: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
5: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
2: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
1: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. Uh-huh. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, uh-huh. Strict szabály nincs,
5: de a karikák vannak, tudod, hogy vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóban mutatni, mert nekünk például ez tilos.
1: Igen, de az nem egy olyan teljesen strict szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Uh-huh. Tehát nem lehet egy olyan...
5: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
1: Persze,
5: itt
1: jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
2: Tehát mondjuk szenzáció,
1: de az újságokban sem. Igen.
2: És innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságot, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja. És
5: de tiltja. Hát ez most pont tiltja.
1: Tehát abban az esetben, amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Uh-huh. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
5: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, pontosan. Vagy azt mondod, hogy ez már durva, ez nem.
5: De most mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
1: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a médiatörvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
5: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
1: Igen,
5: a
1: mert
5: szintje.
1: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta. És igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyezteni.
5: Akkor sem, ha a gondviselője vagy akkor önmaga beleegyezik.
1: Pont így azért, van? Mert hogy korábban ugye az arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
5: odaállt a kamerá
1: elé, hogy a törvényes képviselő hozzájárult.
5: Így van.
1: Uh-huh. És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó. Hogy
5: nagyon, uh-huh. Nagyon. Ez az én esetem a törvény uh-huh. előtt volt.
1: Igen.
2: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, uh-huh. hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
5: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig igen. szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, uh-huh. mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitoltani.
0: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hírstruktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílu, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
2: Tilososítani a híreket?
0: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulatelemeket, nem tudom, tehát így ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
1: Kezded,
5: én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van egy gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ
0: igen,
1: nincs róla.
0: Egyszerűen
1: kínlódnod kell az online térben, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
0: lezárták a
1: például ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piaci rés.
2: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez nálatok felmerül?
5: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, vagy az egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
2: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
0: Igen, a negatív és pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
3: Várj, ez most különböző.
0: Jó,
3: okay. Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
5: Hát ugye, a minden híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomot információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
2: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
5: Nincs vagy, idő, nincs, nincs rá, ez már forrás sokszor. Mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba, és arra mondasz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
0: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma környezetvédelemben eléggé sok ilyen van, amit így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
2: Most is szeltem ki egy kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
0: De amúgy, hogy igen, meghallgatom mindeket is.
1: Hát én most csak a személyes véleményemet, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
2: És most van erre lehetőség? Vagy hogy tud, hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
1: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
0: amúgy például
1: ott az, úgy navigálni az ember.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehetne olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így még aktualizálva, hogy ér egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy az fontos?
1: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok.
0: És ez valós amúgy?
1: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televíziókból tájékozódik az emberekhez.
5: Meg a közmédiából, ma már a közmédiából.
1: Is, de azért nagy részt a fő.
3: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
0: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan az online felületről nyomják az infókat.
3: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
5: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
3: Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb, akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal, vagy egy kis buta kamerával, és
2: taxiban
3: hazafelé megvágja a laptop.
2: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
5: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
2: Nem lehet semmit elrejteni.
5: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették civilek, fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
2: Halló!
7: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeiket csokolom, Cukros Imike vagyok.
2: Szia, mond.
7: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a választ.
0: Köszönjük.
2: Hello. Szia.
5: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek, mert nem ez a dolguk.
3: A médiatörvény szerint nem is az.
1: Hát az a, az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
0: Ez elméletleg le van írva amúgy.
5: És természetesen fölmerül.
1: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy...
2: De akkor nincs szabályozva a dolog, tehát akkor nincs szabályozva van, de egy utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
3: Lehet lakossági bejelentést.
1: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
5: Tényleg?
1: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt. Tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
2: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
1: Hát hogy azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már az egész média rendszer.
5: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül nem, a kérdés.
1: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
5: megragadni.
1: Igen.
0: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön ez, hogy inkább negatív hangvételű, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a híralkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
5: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabálynak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél. De ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
2: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom, mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe. A hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok, át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérés bennünk maradt.
5: Köszönjük.
2: Legyen jó hétvégétek.
0: Jó, szép mindennapotok.
2: Köszönjük.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok.
8: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétérítő című műsor. Vendégeink Judit és Péter, a Rehab Critical Mass szervezői, akik idén most már második alkalommal szervezik meg ezt a nagyszerű rendezvényt. Én ott voltam a tavalyin, ez volt az első, éppen arról számoltam be itt a lányoknak, hogy tényleg megmondom az őszintét, én könnyekig hatódtam azon, hogy ilyen most már végre van, és hogy így együtt tudunk élni és mozogni a városban. Azóta eltelt egy év, kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy mi változott azóta, mi az új rendezvénynek a paraméterei, mire számíthat az ebben résztvevő lakosság, és hogy miért csináltok ezt az egészet, az a legfontosabb.
9: Sziasztok! Igazság szerint az összefogás a lényeg, a társadalmi összefogás, és egy olyan környezet, egy olyan Budapest, egy olyan ország, ahol az emberek figyelnek egymásra, és mi hiszünk benne, hogy ezáltal élhetővé válik mindenki számára. Ha gyengébbekre, az erősebbek oda tudnak figyelni, akkor az mindenkinek jó. És hiszünk abban, hogy az embereket az értékeik alapján kell megítélni.
8: Azért nem könnyű játszma.
9: Hát nem
8: korunk Magyarországán belevágni ebbe.
9: Az van, hogy ez megéri. Még gazdaságilag is megéri, hogyha az emberek jól érzik magukat egy társadalomban. És amit kérdeztél, az változott, hogy nekünk a célunk az volt, hogy ezt a nehezen érdekérvényesítő, egyébként nagyon heterogén réteget, a fogyatékossággal élő embereket láthatóvá tenni, hogy merjenek kimenni, és hogy nagyon sokszor az van, hogy mernének, de nincs rá lehetőség, erre majd a Péter, vagy hogy rohadt nehéz, mert nem akadálymentes, se fizikailag, se mentálisan, se infokommunikációban, úgy, ahogy van az egész társadalom, és nagyon komoly eredménynek érzem, hogy ezt a problémát egyáltalán láthatóvá tettük.
8: De ez változik egyébként, Péter, ez a dolog? Tehát akadálymentesebb, mondjuk, mint ezelőtt egy 5-10 évvel volt?
10: Azt gondolom, igen, szervusztok, jó reggelt, de ez egy elég hosszú folyamat, ami mondjuk elkezdődött, mondhatnám azt is, hogy rendszerváltás utáni években. A fizikai akadálymentesítés az egyre látványosabb. Mondjuk azt nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akik az ilyen akadálymentesség kivitelezését végrehajtották, az életben nem ültek még kerekesszékben. És alkalmaznak olykor tanácsadókat, de a kommunikáció kettőjük között is nem igazán profi. És teljesen másképp csinálnák azt, hogyha egy vállalkozó vagy egy cég, tehát kipróbálná azt, hogy milyen is oda bemenni.
8: Hát vagy bemondani
11: dolgokat. Kötelező próba?
10: Hát kötelező próba lehet, hogy van.
12: Amikor már készen van a bejárat.
10: Mondjuk akár az is. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a Critical Mass-nek is ez az alapvető célja, tehát ez csak egy apró felszínes dolog, hogy most fizikailag akadálymentesítjük a dolgokat, hogy én mondjuk kétféle másságot, mozgássérültséget képviselek, az egyik a kis növésem, a másik az, hogy részlegesen bénult vagyok, és gyakran kerekesszékben élek, hogy úgy élni.
8: Csak nyugodtan fejezd be, és akkor fölkapjuk a telefon, meg a ti is füleseket kapjátok föl.
10: Úgy élni az, hogy egy másság az csak egy kivitelezési apparátus a kommunikációban, és hogy az a lényeg, ami a két fülünk van, és ugyanezt szeretnénk képviselni, mint bármely más ember, akár megélhetés és munkavégzés szintjén is.
8: Kérlek, te is kap fel a fülest. Halló?
13: Sziasztok, ember vagyok.
8: Hello.
11: Hello.
13: Lehet, hogy én vagyok túlságosan naív, de most azt komolyan mondjátok, az már vendégekre gondolok, hogy amikor egy ilyen akadálymentesített szervezés folyik, oda nem hívnak meg kerekesszékest. Na ugye most az van, hogy van valami döntéshozó grup, akik ezt majd eldöntik, hogy hol lesz, mondjuk itt tudom én, a járda lecsapva, vagy hol lesznek akadálymentes részek, ezt megépítik, utána fogják megkérdeni tőletek, hogy ez jó, ez így van, jó van ez így.
8: Jó, köszönjük, válaszolunk a kérdésre. Köszi.
13: Hello.
9: Lehet, hogy félreértés történt. Én azt tapasztalom, amikor a mi mozgalmunk kitalálójával jövök-megyek tárgyalásokra, meg baráti találkozókra, hogy nincs olyan hely, ahol mi tudunk találkozni emberekkel. És ha még van is olyan, amit akadálymentesnek neveznek, ott nincs egy WC, ahova be lehet jutni akadálymentesen. És ha van egy WC, amiről azt mondják, hogy akadálymentes, az pont úgy van felépítve, hogy amikor átül a kis Csaba, akiről beszélek, akkor beveri a fejét a WC papírtartó gurigába, és leesik a szemüvege, és tehát, hogy abszolút nem funkcionálisan van kitalálva. És
8: de hogy megy át akkor az átadás átvételen?
9: Erről én nem tudok, és igazság szerint mi most csak annyit tudunk vállalni, hogy ilyen eseteket gyűjtünk, a járókelő.hu-val meg is, a közös, hogy mondjam, együttműködünk, és az emberek ott befotózhatnak képeket a járdákról, a WC-kről, és azért, mert hiszünk a proaktivitásban, mi azt gondoljuk, hogyha az emberek beteszik a képeket, amikkel elégedetlenek, feltöltik, a járókelőn egy csomó önkéntes dolgozik azon, hogy ezek a megfelelő illetékesekhez eljussanak, akiknek ez a dolguk, akik azért kapják a fizetésüket, és utána sikeres, mondhatni, amin sikerült változást elérni, legyen ez egy járdaszegély, vagy egy kátyú, vagy bármilyen szitu, azt visszafotózzák, hogy igen, ha szólsz, hogy ott problémád van, és addig szólsz, akkor kötelező, hogy meg legyen oldva.
8: Ez érdekes, ez egy ugyanolyan érdekérvényesítési folyamat, amiben egyik oldalról azt gondolom, ki kell követelni különböző eszközöket, lehetőségeket, de hát ehhez valamennyire ugye tömörülni kell érdekérvényesítési közösségekbe, a másik oldalról pedig a kormányzatnak kutya kötelesség olyan pártotokat kiírnia, és olyan standardeket bevezetnie, amelyek nélkül nem mehet tovább az élet. Ilyen például nekünk itt a rádiónk. Ezt a rádiót, ez direkt úgy választottuk ezt a helyszínt, hogy tökre akadálymentes legyen. És semmilyen módon nem terveztük, hogy bármi egy picit leadjunk belőle. Pedig tök nehéz volt ingatlan találni, és most sem azért mondom, hogy magunkat igazoljuk, csak az, hogy egyébként ez egy ilyen szándék kérdése is. Hiába láttunk egy nagy csomó helyet olcsóbban, azt mondtuk, hogy nem tudnak bejönni azok, akik egyébként mozgásukban akadályozottak, úgyhogy nem fogunk idejönni, mert ez egy rádió, és mivel ez egy közintézmény, innentől kezdve a kör bezárult, és hogyha nem lehet följönni, akkor ez nekünk nem lesz jó, hanem ez egy raktárnak lesz jó, vagy nem tudom, bármi másnak.
14: Mondjuk a WC-nk az például szerintem nekünk sem akadálymentesített.
8: De van egy ilyen izé. De részben. Szerintem, de szerintem
9: itt szerintem sok dolog izgi van, mert addig, amíg én barátkoztam össze a Csabival, vagy a Péterrel nem megyek együtt egy helyre, pont eszembe se jut, hogy a WC akad.

0: fogyatékossal, sok minden mentális problémával küzdő embereknek, ezt nekünk segítenünk kell.
1: De akkor ez ilyen két irányú, egyszer fejben kell eldülnie, és világossá kell válni számunkra, hogy mindenki játszik, és hogy arra kell törekednünk, hogy mindenki mindenhová beférjen, mindenhová eljusson, és akkor ezekhez kell aztán igazítanunk a standardeket.
2: Ez pontosan így van, és az az egyik alapvető szempont, hogy egyfajta bármilyen típusú akadálymentesítés úgy történjen meg, hogy a sérültesben élő ember önállóan végezze ott a mozgását, a kommunikációját, bármit segítség nélkül, ne infantilizáljuk az állampolgárokat. Nagyon sok fizikai akadálymentesítés úgy van, hogy csináltunk rámpát, és akkor ilyen 50 fokos, és tolt fel a jeges januári reggelen. Akár a babakocsit, akárki mást, vagy nem így működik. Tehát kell egy olyan fajta empatikus, empatikus szemlélet, hogy azt lássuk, hogy egyek vagyunk, bárkivel megtörténhet. Magyarország köztársasági elnöke kerekesszékben élne, vagy egy multinak az elnöke kerekesszékben élne, azon a helyszínen másfajta akadálymentesítés történje, ezt mindnyájan tudjuk. Én kitaláltam, vizináltam egy képet, hogy valahogy az egész államközösségnek, vagy országközösségnek úgy érdemes élnie, mint egy társasház lennénk. Lakik valaki az első emeleten, ugyanolyan problémája van az, hogy a tető beázik, vagy penészes az alaksori lakás. Egy közösség, bárkivel megtörténhet, hogy cserélünk, és közösen kell azt kigazdálkodni.
0: Erre hagyj reagáljak, mert ez is volt egy ilyen koncepciónk, és remélem a jövőben meg is történik. Én Hollandiában éltem, és ott az egy ilyen szociálpolitikai koncepció, hogy az idősek a földszinten laknak. És hogy ez annyira adja magát, annyira, mert akkor tud menni vásárolni, tudja a saját életét maga intézni, és hogy gondoltam, hogy itt is kéne egy ilyen rehab meghirdeti, hogy aki fönt lakik, az cserélje el egy föntlakó kerekesszékes, hogy cseréljen egy család nyugodtan lakást az emeleten. Lehet, hogy nem jön be, de lehet, hogy egy pár esetben bejön. Tehát, hogy lehet, szerintem, tehát az, hogy a politikusokra várunk, vagy az intézményekre, vagy az egyértelmű, hogy nem működik, pedig úgy kéne, de hát nyilván nem hiszük, hogy ez így van, attól működik úgy, hogyha mi állampolgárok, azt mondjuk, hogy erre szükségünk van, vagy itt ez az ötlet, és addig csináljuk, amíg ez megvalósul.
1: Hát illetve, hogyha tudjuk azt, hogy a közönségünkben él olyan ember, aki mozgásában segítségre szorul, akkor kutya kötelességünk, hogy ezzel foglalkozunk akár háztömb szinten, és onnantól kezdve tegyük lehetővé azt, hogy ugyanazokra a szinterekre eljusson. Legutóbb például egy ilyen játszóteret láttam, ahol olyan gyerekek játszhatnak, akik kerekesszékben nőnek fel. És hogy konkrétan bele tudnak tolatni, bele tudnak gurulni ezekbe a játékokba, és utána együtt játszanak a gyerekekkel. Hát ettől nem tudok elképzelni szebb világot, mint amikor végre tényleg kinyílnak ezek a kapuk. És szerintem ez a lelkünknek is sokat jelent amúgy, az, hogyha látjuk, hogy ez működik. Mondjuk én abból a szempontból vagyok érintett, hogy nekem a nagynéném, ő kerekesszékben élte le az egész életét, mert gyermekparalízis kapott annak idején, és hát tulajdonképpen a nyak meg a kéz mozgás volt az összes. Tehát úgy nőttem fel, hogy ott ültem mindig, tudod, elől a lábánál ebben a villanyhajtású székben, és hát így járt el dolgozni, így érettségizett le, így élte az életét. És hát pontosan tudom azt, hogy az nem tehetjük meg emberekkel, hogy bezárjuk őket a lakásba, és azt mondjuk, hogy nektek itt kell élnetek, hogy ezzel úgy érzem, hogy megosztanánk az emberiséget. Nem is értem, hogy hogyan tudtuk
3: ezt csinálni. A gyakorlatban meg az olyan fokon ez történik, hogy pont hallottam külföldi, hogy külföldiek meglepődnek, hogy itt Magyarországon milyen kevés sérült ember van, mert annyira nem látszik, hogy nem lehet kimenni gyakorlatilag.
0: Erre mondom, hogy a láthatóvá tétel az minden szempontból, tehát ez egy kétirányú dolog. Egyrészt azok, akik érintettek, kimernek mozdulni, másrészt azáltal, hogy láthatóvá válnak, mi tudunk szolidárisan vagy szövetségesként csatlakozni. Uh-huh. És ezt gondolom működő társadalomnak. Tehát, hogy ez itt a cél.
1: Az mennyire jellemző, hogy egyébként tapasztalati munkatársakat bevonnak ezekbe a folyamatokba. Most úgy értem, hogy például mi mondjuk droggal foglalkozunk, a kábítószer kérdéssel, és nálunk az egy nagyon fontos elvárás most már évek óta, hogy be kell vonnunk a szolgáltatás kialakításához olyanokat, akik érintettek ebben a problémában, konkrétan a kábítószer használókat. Az mennyire jellemző, hogy hogy az akadálymentesítésbe, akár gyakorlatilag,

0: gyakorlati, akár elméleti alapon érintetteket vonnak be Magyarországon.
1: Én azt gondolom, hogy ahogy a kedves teve felálló is mondta, hogy ez így van, tehát ezt nem mondta senki kétségbe, csak ez egy más szint, hogy a törvényben így működik, és hogy valósul meg azt, tehát hogy fogyatékos szervezetekkel, a kerekesszékesekkel konzultálnak, hogy most konkrétan, most nagyon leragadtunk egy mellékhelyiségnél, hogy hogy nézzen ki, de mégis a kialakítása nem olyan. Tehát ahogy a Judit is mondta, hogy a Csaba leveri a szemüvegét a WC papírtartóba, engem meg lefejel a pelenkatartó, tehát a pelenkázó, mert akkor pelenkázót is belerakunk, és látszik, hogy úgy alakul az egész, hogy nincs végig gondolva az, hogy abba a helyiségbe bemegy valaki egy felnőtt embernek való kerekesszékkel. Én azért csináltattam vékony kerekesszéket, egész egyszerűen, hogy beférjek a férfi WC-be. Hogyha nincsen mozgássérült klotyó, akkor be tudjak oda menni, és ezzel könnyítsem az életemet, mert egyrészt gyakran tapasztalható az, hogy helyiségek raktárnak használják, ez konkrétan így van. És vagy az, hogy kulcsot kérjek egy áruházban. Most elnézést, most az egy esélyegyenlőség, hogy éppen majdnem összecsinálom magam, és várok egy kulcsra.
0: Igen, vagy a bejáratnál becsöngetni, hogy legyenek olyan kedvesek elindítani a liftet, amelyik egy hét alatt kibányásznak a falból.
1: Szóval hogy elhiszem, hogy nehezebb egy kicsit, csak itt van az, hogy amikor a jog, az érdekérvényesítés alanyi jog, vagy az állam, és egyébként az alaptörvényben is vannak ilyen utalások, hogy kegyet gyakorol, hogy a nincstelenekkel kapcsolatban, hogy ez az államnak kötelessége, vagy úgymond megtesszük keresztény irgalomból. Egy másik kérdés, ami az akadálymentesítésnél fölmerül, hogy egy kicsit túl vannak spirázva dolgok. Mondok erre egy példát, nagyon gyakran olyan WC-csésze van, amit 70 éves gerincműtött embereknek alakítottak ki, hogy túl magas. Tehát nem a kerekesszékesnek való, hanem egy műtött embernek, hogy kórházból lekoppintották, hogy nagyon lehet tőle szívni, aki használja, meg van ilyen nagyon drága mosdó, amivel térdet lehet eltörni, hogy állítólag ezt egy teljesen lebénult kerekesszékes hölgy ismerősöm mondta, hogy ő majdnem, tehát hogy nem tudják, hogy az, aki le van bénulva, az nem tartja magát derékból, kiesik. Adott esetben, és fölöslegesen odaraknak egy 100 000 forintos mosdót, ami egy 10 000 forintos tök jó lenne.
2: Meg hogy ebbe az egész kérdésben is ugyanúgy, mint a fogyatékos ügyben, hogy ez egy ilyen rendszer szintű probléma. Tehát, hogy az, hogy van valahol egy plázában, többnyire plázákban akadálymentes WC-k, vagy be lehet jutni egyáltalán, az egy dolog. De a plázáig hogy az Istenbe lehet eljutni? Tehát, hogyha onnan nézed már egy kicsit magasabbról, akkor hogy jön le onnan, ahol lakik, mondjuk a negyedikről, onnan hogy jut el valahova, mekkora hatalmas köröket kell írni, és akkor mitől legyen motivált, hogy menjen? És akkor én hogy fogom látni? És ez, tehát, hogy így globálisan ez valahogy így néz ki. És hogy jut el iskolába? És az iskolába hol vannak a képzett tanárok, akik neki tudnak segíteni? És akkor hogy lesz normálisan munka lehetősége, vagy hogy kerül ugyanabba a versenypozícióba? És akkor milyen támogatót kap ahhoz, hogy ő neki ugyanolyan egyenértékű élete legyen, ugyanolyan esélyű hozzáférése? És így tovább. És az előbb volt ezek, hogy amit mondtál, Péter, hogy az önálló életvezetés. Itt a Csabi, ő nagyon ezt képviseli,
0: A Csabi,
2: a kis Csaba, aki ezt a mi mozgalmunkat kitalálta, az ő fejéből pattant ki az egész ötlet, hogy mint a CM-nél el kell érni a kritikus tömeget. És akkor majd észre lesz véve ez a probléma, nem lehet a szőnyeg alá söpörni többé, mert hogy, amit mond a Péter, soha senki nem foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel.
0: Miért nem?
2: Azért, mert nehezen képviselik ezek az emberek az érdekeiket, sokkal nehezebben, tehát mondjuk, ha nincs hangod, ha nem hallasz, ha nem látsz, ha nem tudsz mozogni, fizikailag nehezebb az érdekképviselet továbbá, ahogy az előbb mondtam, ha ebbe szocializálódsz, akkor esélyed sincsen, hogy te megtanuljad, vagy kevés esélyed van. De akkor itt még az előbb volt az önállóság lakáskérdés, hogy nagyon sokszor az a megoldás, hogy akkor állami intézetekbe, úgynevezett mamut intézetekbe elhelyezni az ilyen embereket. Szörnyű,
0: ez a legkeményebb, hogy ilyen van egyébként.
2: Figyelj, Fecó, de szörnyű, kegyetlen, és legtöbbször leszedálva, tehát hogy tökre értelmes, munkaképes cselekvő.
0: De ez világ szégyene konkrétan, hogy ilyen van.
2: Erről van szó. Szerintem igen.
0: De tényleg?
3: Voltam a kb. Két hete láthatatlan kiállításon, ahol egy Elemér nevű nem látó vezetett minket. Egyébként elképesztő élmény, nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát abban a pillanatban, ahol bementünk egy sötét terembe, és az volt a szituáció, hogy ő látott, mert hogy ő tudott tájékozódni, de mi egyáltalán nem. Onnantól kezdve így ilyen nagyon durva falak borultak le. Én nem gondoltam, hogy bennem vannak ilyen nagyon durva falak, de hogy hirtelen ettől a megváltozott körülménytől nagyon ledőltek ezek. És ő mesélte azt, hogy amiután valaki elveszti a látását, az a statisztika, hogy átlagosan 5 év telik el, mire kimer mozdulni otthonról. Tehát mire eljut odáig, hogy ő bemegy egy tanfolyamra, és megtanul pálcával közlekedni. Hogy olyan pofonokba futnak, hogy mondta, hogy ő volt egy állásinterjún, ahova elment, és akkor ott a hölgy már mindenféléket kérdezett, a HR-es hölgy, és hogy egy ponton, hogy jó, de hát, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk itt megbotlik egy székben, és elesik. És akkor visszakérdezett, hogy miért magával mi lesz, ha megbotlik egy székben, és elesik. Hát én felállok. És én... Hát, és akkor mondta, hogy na, akkor most én is felállok és elmegyek, de hogy az, hogy az interjúztató HR-esnek nem jut az eszébe, hogy ez az ember Csepel külsőről egyedül bejött a belvárosba egy állásinterjúra, hanem azon szörnyűködik, hogy egy irodai székbe, ha megbotlik, akkor mi lesz?
1: Előbb elhangzott az a példa, amit mondtál, hogy a itteni külföldieknek feltűnik az, hogy úgymond kevés a fogyatékos Magyarországon, mert nem látják az utcán. Na hát én azt tapasztaltam, hogy múltkor kint voltunk Bécsbe, és két dolog nagyon megütött látványban, hogy pontosan az, hogy nagyon kint vannak a mozgássérültek, teljesen természetesen közlekednek egyedül, családtaggal, akárkivel, és azt lehetne gondolni, hogy így többen vannak. Nem, hanem normális állampolgárok. És az, hogy mennyire ez így van, ezt mutatta, hogy voltunk a Schönbrunni kastélyban, ahol történik az, hogy jegyet veszünk, hogy lehet menni, és érdekes volt tapasztalni, hogy a mozgássérültnek való jegy nem létezik, teljes áru jegyet fizet. Azért fizet teljes áru jegyet, mert teljes jogú állampolgár a kötelességeivel annyit is keres, ki tudja fizetni a jegyét, nincs infantilizálva egy nyugdíjas jeggyel, hogy úgy se keres semmit, akkor majd be tudjon menni, meg betologatjuk, hanem bemegy önállóan, mozogva, úgy, hogy mindenhova be tud jutni, hogyha ugyanannyit keresel, akkor nyugodtan lehet ugyanannyit fizetni. És ez a kulcskérdés, ahogy Judit is célzott rá, hogy igenis azt szeretnénk, hogy önállóan létezni, keressünk nyugodtan ugyanannyit, meg képesek vagyunk rá. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon a megváltozott munkaképességek, vagy erősen fogyatékosságúaknak a 17%-a van kereső munkahelyen. Ez Nyugat-Európában bőven 40% fölött van. És ennek az egyik kulcs problematikája az, hogy a távmunkát, ezt a mai napig is annyira undorodnak tőle a munkaadók, hogy öröm nézni. Pedig ezt direkt provokatívan hangsúlyozom, mert tudom, gerincműtétet lehet végezni távmunkával, robottechnika révén.
0: Meg hát ez a jövő, és akárhogyan is nézzük, az internet talán ebből a szempontból egyik legfontosabb változás, hogy ezeket a társadalmi távolságokat képes lerövidíteni. És hogy az integrációnál jobb eszköz az internetnél, nem is tudom, hogy volt-e valaha az életben, beleértve a kommunikációs lehetőségeket, illetve akár a munka lehetőségeket.
2: Meg applikációk vannak, programok vannak, amik itt nem TB támogatottak. Tehát, hogy nem lehet hozzáférni, az milliómos fogyatékosnak kell lenni, hogy te ugyanúgy tudjál élni, és ezeket használjad, pedig ezek igazán könnyen hozzáférhetőek lehetnének.
0: Láttam most olyat, hogy ilyen iPhone alkalmazás, és azoknak, akik nem látnak, meg olyanok, akiknek látnak, azokat kapcsolja össze. Ide föl kell tenni nekem, aki mondjuk látok, az, aki nem lát, az fölteszi a homlokára, és a kamerán keresztül az ő általa felvett kép, az nálam jelenik meg, és én tudom mondani, hogy most, ahol ő van ott, akkor jobbra, balra, egyenesen vagy merre. Az mennyire komoly, elképesztő.
2: Tehát, hogy mi a rehabban, azt szoktuk mondani, hogy az egészen az baj, hogy nem motiváló a rendszer. Tehát, hogy és erre van is a kiáltványunk, amit alá is lehet írni a weboldalunkról,
0: Most mind elmondasz már mindent.
2: Jó.
0: Jó, akkor Judit, kérlek, foglaljátok össze Péterrel, hogy akkor pontosan, jó, oké, programajánló következik, és akkor mondjatok el mindent a saját szavaitokkal a Rehab Kritikálmesz rendezvényről, hol van, mi a cél, milyen programok vannak, és akkor a végén majd még Judittól azt szeretném tudni, hogy mi a jó isteni csináld ezt az egészet, mert ez mindig nagyon izgat engem, hogy emberek egyébként miért vágnak ilyenbe bele, ugye ilyenkor a kriptodeviancia működik, hogy tudod, ha valaki mondjuk Pink Inkben arról beszél, hogy milyen jogaik vannak a melegeknek, akkor egyből nocsak, micsoda érintettség. Ugyanígy, ha valaki ebben a témában nyomul, akkor mi itt az érintettség, de először akkor programajánló következik.
2: A program az idén annyiban bővül az őszihez képest, hogy tulajdonképpen szimbolikusan egyrészt a 0 km kőtől indulunk, ami Budán van, Lánchíd Buda a Clark Ádám téren. Itt egytől is van gyülekező, de kettőtől is, hogy el lehessen dönteni, ki mennyire fáradékony. Programok várják az embereket, a Nem adom föl együttes, az Osan kihozza azokat a bevásárlókocsikat, amik direkt sérült gyerekekkel együtt
0: ilyen van.
2: Van nekik, képzeld el, hoznak vizet az embereknek, aztán lesz 700 héliumos lufi, amire mindenki írhat, lesznek pedagógusok, akik integrált ovikba, bölcsikbe dolgozó, hihetetlen elhivatott emberek, ők gyerekeknek csinálnak mindenféle foglalkozásokat.
0: Ott a Clark Ádám téren?
2: A Clark Ádám téren, a Bringó hintóval hozzák a sérült embereket a Batthyány téről,
0: yeah.
2: A riksások jönnek, hogy segítsenek, lesznek kartonszékek, hogy megpihenhessenek azok, akik fáradtabbak. Szóval számtalan, most valószínűleg ki fogok hagyni ilyen szinten a felsorolásból elnézést valakit, de annyira sok csatlakozó van, és annyira a BKK-hoz alacsony padlós buszokat, hogy a menetbe, aki megfárad, az felszállhasson. Ami nagyon fontos, hajszál pontosan 3 órakor fogunk elindulni. A Tilla lesz egyébként az egésznek a konferenci, vagy aki ezt vezényli.
0: Ceremóniamester.
2: 3-kor elindulunk, és dzsámbedobosok fogják a menetet kísérni egy platós teherautóról. A Fehér Paradicsom klubnak köszönhetően a Lánchídon egy pillanatra megállunk, és föleresztjük a lufikat.
0: Mi lesz a lufira írva? Mit is mondták?
2: Ahogyha hoz az ember magával filctollót, akkor az, amit csak szeretne, a dühe, a vágya, az álma. Mi hozunk valamennyi filctollót, de jó, ha mindenki hoz egyébként. Amit szeretne, azt ráírja, és azt fölengedi.
3: Hát, vagy papírcetlire is lehet írni,
2: azt
3: nem?
2: Is, és a zsinórra kötni. Ez egy kicsit macera, tehát én mondjuk, mint szervező az egyszerűség képviseletében.
0: Aki négy cetlit meglátok.
2: Szóval, hogy onnan, aztán a Roosevelt téren megyünk tovább, a József Attila utcán végig vonulunk, a Károly körútról pedig befordulunk ugyanúgy, mint tavaly a Meridian Hotelnél az Erzsébet térre. És itt is számtalan program, amit az előbb a láthatatlan kiállítás a BKK buszokon megjelenik, mégpedig úgy, hogy becsukják a szememet, és akkor megnézem, hogy milyen lehet közlekedni, milyen egy buszra felszállni, például az Esések iskolája, megmutatja, hogy milyen, hogy lehet jól esni, hogy ezt meg lehet.
0: Esések iskolája, ilyen van?
2: Esések iskolája. Igen, és hogy ez egy lehetne egy prevenciós iskolai program. Nagyon sok baleset, nagyon sok sérülés, nagyon sok haláleset, nettó esésből van. Aztán az ölelés terápiások ott lesznek, és kicsit az emberek, akkor lesz a gyerekeknek, akik fáradékonyak, egy nyugis sátor babzsákokkal, akkor ott is ezek az aranyos óvónénik, bölcsisnénik foglalkoznak a gyerekekkel, közben a szülőket egy picit megmasszírozzák az ehhez értők, akkor a Motiváció Alapítvány is csinál érzékenyítést, lesz a Spinner Kerekesszékes Kft.-nek graffiti bemutatója, és hát akkor ott a színpad, amit majd lehet, hogy tőled megkérem, de ott fellép a Tunyogi Imre, a Horváth Kristóf színész Bobbal, a Söndörgő, a Republik, a Rutkai Bori Banda, aztán nehogy kihagyjak valakit.
0: Ez óriási, ez nagyon komoly.
2: A Juhász Tomi, a
0: nyugodtan mondja.
1: Padödő, nem?
2: A Padödő már nem lépje, mert turnéznak, de nagyon sokan.
0: Szóval de fölléptek volna.
2: Nagyon sokan, és hát szerencsére lesz jövőre is, tehát még ők jöhetnek jövőre, de sokan-sokan jönnek is, mert elhivatottak az ügy iránt. Tehát, hogy a mi célunk az, hogy ez egy örömünnep. Ez nem egy olyan, hogy akkor most kimegyünk,
0: szomorúan,
2: van egy fókuszált színpad, ahol, hanem az a cél, hogy egy, mint egy ilyen pezsgő városban, Berlinben, Amsterdamban, Párizsban, van egy fesztivál, ahol együtt nagyon-nagyon sokféle ember jól érzi magát. Meg lehet pihenni, lehet mindenféle érzékenyítésben részt venni, és ami nagyon fontos, hogy a színpadon pozitív példákat mutatunk be idén. Tehát a járókelő, ami a proaktivitás, ezt a játszóteres, a Magic Mish családok, akik érintett szülők, és ezt a játszóteret kitalálták. Van egy applikáció, amit aznap az akadálymentes térképre, egy applikáció, amit aznap a színpadunkon élesítenek be. Akkor vannak a Now Technologies-nak egy fejlesztése, a fejjel mozgatható kerekes székes
4: program. Van.
2: Aztán még nagyon fontos, hogy a Nyitottak vagyunk mögénk át, ami közel 900 céget jelent, akik ugyanabban hisznek, mint mi, tehát cég filozófiájukban, hogy az értékek alapján kell megítélni az embereket. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a társadalmi összefogás, ez van, és ilyen értemben csodálatos dolog ezt szervezni.
3: Könnyen találtátok csatlakozókat?
2: Keresztünk,
3: tehát, hogy jelentkeznek is maguktól, és jönnek, és
2: ez akarnak. Ez sokkal és jelentkeznek mostanra már, aha, de nagyon sok kutató munka és keresés van mögötte, de nagyon sok pozitív impulzus is jön vissza, uh-huh, hogy van egy ügy, amihez lehet csatlakozni, és szerintem ez Magyarországon kicsit úgy hiányzik, meg hiányzott, mert minden olyan pártpolitikai, mintha arról szólna az élet, pedig nem arról szól, arról szól, hogy jól érezzük magunkat, mert itt élünk.
0: Mm. Judit, kiad erre pénzt?
2: Képzeld el, hogy ez szinte, hogy nincs mögötte pénz, hát én is önkéntesként csinálom egy éve, és mindenki önkéntesként vesz részt, és a Norvég Civil Támogatási Alaptól az akciópályázaton kaptunk.
0: Hát ez nagyon karcsú.
2: Az nagyon
0: karcsú. Más film is, mennyi az?
2: Nagyon. Annyi, pontosan.
0: Hát, és ez, amit itt most felsoroltál, ez azt jelenti, hogy ez más film is, plusz az önkéntes munka?
2: Figyelj, iszonyú erővel
0: keresem. Ez nagyon kemény, hallod.
2: Iszonyú, gigantikus erővel keresem a támogatókat, és lehet, hogy találok is, még semmi nem fix, és hát mondjam azt, hogy imádkozzam mindenki, hogy sikerüljön.
0: Hát aki hallhatja a rádiót, és van neki kest, az nagyon keményen kezdje most beletolni ebbe.
2: Igen, hívjanak.
0: Még a maraton előtt.
2: Igen, mert vannak költségek, de azért ami a része, ami a jó része, az, hogy a fellépőktől kezdve mindenki azért támogatásból vesz részt. És erre mondom, hogy van egy ügy, és ezt lehet támogatni.
0: És eddigi beállnak így az emberek?
2: Figyelj a kérdésedre, hogy én miért vagyok benne.
0: Igen.
2: Hogy én azért vagyok benne, engem különösebben a fogyatékos ügy nem érdekelt, valamiért azért társadalmilag érzékeny vagyok, a gyerekeim, a gyermekek háza is lesz például a színpadon, mint egy pozitív, integrált oktatási példa. És én odaírattam a gyerekeimet, mert én hiszek egy olyan társadalomban, ahol odafigyelnek egymásra az emberek. És az én személyes motivációm az, hogy én azt szeretném, ha a gyerekeim már egy ilyenbe élnének. És megőrülök minden egyes nap, amikor az ellenőrök az időseket lerugdossák a buszról, amikor a hajléktalanokkal úgy bánnak, amikor bárkit származása vagy éppen aktuális állapota miatt, hogy mondjam, méltatlanul kezelünk. Ezt én nem bírom elviselni.
0: Igen, egyébként ez érdekes, és valószínűleg nem csak amiatt, hogy mind a ketten ugyanabban az intézményben jártunk szociológia szakra, és lehet, hogy a korral jön elő, de egyre érzékenyebb vagyok arra, hogy tényleg, ha bárki az emberiséget bármilyen alapon elkezdi differenciálni, akár bőrszín, faj, származás, bármi, komolyan mondom, mintha merbe rúgnának. És hogy olyan szinte lettem rá érzékeny, hogy nem tudom, hogy mitől van ez, hogy ez így.
2: Valószínűleg én egy kicsit azt hiszem, hogy most egy kicsit az egész magyar társadalom olyan kevésbé odafigyelős, tehát soha nem. Szóval én egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy megyek a gyerekekért a suliba, és az idős néni rohan a busz után, felszáll a hátsó ajtón, úgyis nyugdíjas bérlete van, de a buszvezető azért leállítja a motort, megalázóan rászól, és ez még hagyján, de hogy amikor szegénynek előre kell kummogni a lihegve, akkor az utastársak föl vannak háborodva, hogy milyen emberek vannak. És akkor valahogy így kiverődött a biztosíték, és hála Istennek találkoztam a Csabival. Mert nem akarom, hogy a gyerekeim, ez az én motivációm, nem akarom, hogy ilyen társadalomban nőjenek föl. És amikor tudok tenni, vagy ameddig tudok, addig én ezt teszek.
0: Igen, mert emlékszem rá egyébként, amikor az első gyereket után panaszkodtál, hogy nem lehet, kismamák ki vannak zárva a közlekedésből. És emlékszem, mondtad, hogy a legfontosabb topik a világon az az, hogy amúgy hogyan jussanak el A pontból B pontba, mert csak azért, mert van egy gyerekük, innentől kezdve már kész. Már a városnak egy része 6 betű nem jár.
2: Hát meg mert, hogy nem tudsz mondtál menni. A rokonodról, és hogy azért ez az érintettség, hogy ez nem kevés ember, tehát 500 ezer ember érintett, azoknak vannak rokonai, akik közvetve érintettek, illetve minden idős ember kezd el a látását elveszíteni, a hallását, a mozgásában, tehát hogy az egész időskori téma szerintem úgy, ahogy van unblock ide tartozik.
0: Ageizmus.
2: Sokan vagyunk, tehát, és akkor még tehát, hogy akkor most ezek a sérültek, és akkor vagyunk mi mentális sérültek, rettentő sok sérült ember van. Tehát, hogy szinte alig van nem sérült ember.
0: Igen, egyébként a mentális sérültek, meg a pszichiátriai esetek, azok ugyanúgy ide tartoznak, és ugyanúgy ki vannak zárva egy rakás szintérről, ami megint csak így megdöbbenti az embert, hogy felnőttként kell azzal szembesülnünk, hogy amúgy a lakosság egy jelentős része konkrétan rabságban él, és nem tud eljutni ugyanazokra a szinterekre, ahová a többi ember. És hogy nem is értem, hogy hogyan tud reggel fölkelni a nap.
2: Hát meg ami még itt nagyon fontos, és ami célkitűzésünkben van, vannak ezek a közterek, amik arra vannak, hogy ott mi találkozunk, dumáljunk mindenféle dologról, nem csak a fogyi témáról, mindenről. Beszélgessünk egymással a Péterrel, és akkor nyílik a világ mind a kettőnk számára. És valahogy ezeket a köztereket, mintha nem arra találták volna ki hajdanán a civilizáció hajnalán, hogy ott az emberek találkozzanak. Ott már nem ülhetnek a padon, mert méletlenül ráül egy csöves egy padra. Mert leszögezik a padokat. Szóval az ilyenek, hogy...
1: Középső korlát, hogy nehogy oda feküdjél.
0: Ez... Igen. Meg ilyen tüskéket, mint amivel a galambokat tartják távol.
2: Igen.
0: Konkrétan ilyenek
2: tehát,
0: vannak.
2: Hogy az, hogy az Erzsébet tér, az, hogy a Clark Ádám tér, az, hogy a Lánchíd, ez mind azt jelenti, hogy mi szeretnénk szimbólum. A köztereket, szimbólumok. Igen. És hogy ez... Erre vannak, hogy mi ott legyünk és jól érezzük. Ma öregek, gyerekek, sérültek, máshogy sérültek, bringások és kerekesszékesek, szóval vidám, sokszínű magyar társadalom is van ilyen.
0: Meg nagyon jó flash egyébként. Tehát szerintem amúgy ilyenben részt venni és megélni azt, hogy így együtt vagyunk, ez egy nagyon jó táplálék a léleknek. Lehet, hogy most kicsit ilyen romantikus
1: hangzik,
0: de amúgy, de hogy így tökre nagyot merít belőle az ember, megnyugszik, csökken a frusztrációja, és hogy azok a dolgok, amiket eddig érthetetlennek tartottunk, azok egyszer csak így hús kidurrannak, mint egy ilyen szappanbuborék, és soha többet már nem tudsz másként gondolkodni, mint ahogyan onnantól kezdve, és ez pedig az, hogy mindenkinek minden szintér jár, és hogy ha kell, akkor minden egyes közintézményt úgy kell átalakítani. Például Rómában láttam egy nagyon-nagyon szép templomot, és ugye mivel nem volt akadálymentes, üvegből csináltak hozzá egy ilyen lépcsőt, meg egy ilyen hatalmas ilyen rámpát. És hogy úgy, hogy közben tudod, távolról nem sérülnek az épületnek a homlokzata, mert átlátsz rajta, de mégis arról beszélt, hogy igen, Isten házában hogyan fordulhat elő az, hogy nem megy be valaki kerekesszékkel. Az összes templom előtt ilyet akarok látni. Hát,
2: ez az a járókelőre, töltsd föl, Fecó, légy szíves a képeket, pont ez a cél. Oda mész, nem tudsz bemenni, látod, hogy a barátod nem tud bemenni, aki kerekesszékes, lefotózott, iderhámpát szeretnék, föltöltjük, és amikor nagyon sok bejelentés érkezik, de már egynél is az adott illetékes hivatal el kell kezdjen ezzel foglalkozni. Ez a lényeg.
0: Halló?
5: Szervusztok, Gyuri vagyok.
0: Csáu, Gyuri.
5: Münchenben az, hogy egy templomba bejutni, az már nem is kérdés természetesen, de hogy meg volt csinálva, vagy meg van csinálva a Frauen Kirchébe a makett, hogy és bréírással odarakva minden, hogy a vak is be tudjon menni, és meg tudja nézni, hogy mit is láthat a templomba belülről, kívülről.
0: Igen, ez is milyen fontos valóban, hogy az, aki nem lát, az szintén az élményből részesüljön. Így van.
2: Nagyon fontos. Mert ez a cél, hogy ez itt is evidencia legyen.
5: Igen, mert az, hogy bemenni, az már nem is kérdés, de sehova, tehát se metróba, se üzletbe, bárhova, az nem is probléma, és sajnos az már ezelőtt 20-25 éves, ahogy hallgatlak benneteket, hogy felötlőd bennem, hogy az a legborzasztóbb kérdés, hogy erről most itthon tárgyalni kell, amikor mi 96-ba kimentünk, ott ez már teljesen normális volt.
0: Jó, hát, köszönjük. Lassútól érjük, köszönjük.
1: Köszönjük.
0: Judit, azt mondjátok még, hogy akkor pontosan mikor van ez az egész hatalmas örömünnep, a Rehab Critical Mass?
2: Május 17-én,
0: tehát most vasárnap.
2: Most vasárnap, és akkor egy órától lehet gyülekezni a Clark Ádám téren, 3 órakor indulunk, a tömeg nagyságától függően, de 4:30 között odaérünk az Erzsébet térre, és este 9-ig tartanak a programok.
0: Teljesen sötétedésig.
3: Kutyát hozni ér?
2: Hogyne, sőt, mi több, hát egy csomó ilyen segítőterápiát.
3: Na jó, de a segítő kutya az vizsgálja.
2: De mindent ér hozni, de jó. Nyilván nem ér vérebeket hozni.
0: Karamia hallod?
2: Tehát vannak azok a... De a kutyát bármit ér hozni. Pont az a lényeg, hogy minél színesebbek. Ötletet is ér hozni, bármi kis foglalkoztatást is ér hozni. Hmm. Nyitott a dolog.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és ezt a rendezvényt promóztátok. Munkátokhoz végtelen kitartást, és nagyon sok energiát kívánunk.
6: Éppen a Pitke Pált magyarázzuk fiatal vendégeinknek.
7: Ez itt a Honti és Hanna a Jóérzésű Magyarok műsora.
6: Péntek az mit jelent nálunk?
8: Most remény van.
6: Dehogy van remény, megöltük az Isten szórakozó.
7: Reggel
6: indult a műsor.
7: Nem is kezdve
8: megölni az este felé,
6: a szöget belevetted a Krisztus tegyelébe.
8: Jó, most meg nyár van, nyári ruha van az embereken. 60 fok van, finom hideg sör van az asztalon.
6: Puszi nyuszi kommandó van ott a pultnál most is, és még megy a műsor, ők folyamatosan vetkőznek, de ezt nem fogjátok látni, mert ez egy fülbe mászó műsor.
7: De egyébként egyszer adhatnánk már webkamot.
8: A webkamot rájuk állítjuk majd egyszer.
6: És akkor tényleg megcsinálják, azt gondolod?
8: Persze, muszáj lesz nekik.
7: Hívjuk gyönyörű szép vendégeket, és akkor csináljunk webkamerás műsorot.
6: Azért egy igazi paraszt.
8: Igen, igen!
6: Nők előtt azért ez a megjegyzés. Ó, barátom, hogy lett neked ennyi gyereked azt?
7: Bocsáss meg, a vendégek között nincs nő.
8: De én itt vagyok, mint női műsorvezető, van két női technikusunk, mi drónák vagyunk.
6: Jó, nem a hóépen nem számít, tényleg. Tényleg.
8: Hát igen.
7: Ja, hogy magunkat mutassuk ezért?
6: Haláltól nem áll fel a farkam. Légy szíves, mutass be a vendégeket, és aztán aprózzuk majd, csak...
8: Pont most jönnek be az utódok, többiek.
6: Jó, sokan vagyunk.
8: Fú, rengetegen leszünk, vagyunk a stúdióban. Lényegében nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, mert mindenki máshogy hívja magát szerintem ebbe a bizonyos körbe, de szerintem egy átfogó.
6: Akkor mindenki mondjon két nevet, a sajátját,
8: YouTube,
6: meg még ahogy
8: videós,
6: hívja magát.
8: Talán. Sziasztok, srácok!
6: Ciao.
7: Gyertek.
8: Próbáljátok valamelyikre leülni. Ne arra, hogy egy ilyen.
6: De úgyis panaszkodtál a videóban, egy kicsi vagy ülj oda létre.
8: Picit
7: döcög a szék,
8: de
7: vigyázzatok.
8: Szóval, fú, most már azért 6 vendégünk van, sejtitek, hogy mennyire ezt nagyon nincs levegő. Igen, már egyre jobban nehezen
7: veszem a levegőt. Az, hogy a 6-tal leszünk, ezt mondta a Noémi az adás előtt, mondom, plusz mi 5-tel, igen.
8: Igen, az 11, jó, mindegy. Lényegében... próbáltam pedzegetni a YouTube videósok, videókészítők, műsort.
6: De ezt várja, a YouTube ezt elfogadjátok, hogy egyből mond egy ilyen szervert?
7: Soha nem szerves.
6: Vagy minden, de értik a kérdést, hogy a YouTube, tehát hogy lekötöd magad egy... Érted?
7: Hát a YouTube az nem lekötés.
9: Valami mondani kell.
6: Oda rakjátok föl nagy részt a cuccokat, nem?
9: Igen. Hát az fogja egy össze gyakorlatilag, úgyhogy mondjuk, hogy beálltunk az égiszük alá, de... hogy mennyire támogatjuk az más kérdés, de hát valami mégiscsak jó, mert...
8: Hát ezen a platformon, ezen a csatornán jelentek meg lényegében, úgyhogy ezért... Nem azt mondtam, hogy RTL klubos izé, hanem ez így.
6: Na jó, de voltak, akik kitettek a YouTube-ról magatartás, fegyelmezetlen magatartása miatt.
10: Azt nem tudom képzelni ezt a szintet, amikor valaki már a YouTube-nak is vállalhatatlan.
7: Tehát a kocsmák is ki szoktak tiltani.
6: Igen, tudom, engem is tettek ki, csak azért nagyon okosan.
7: De figyelj,
8: szerintem az a legegyszerűbb, hogyha mindenki elmondja saját maga, hogy ki van itt, jó? És akkor hát ha valakinek ismerős, valakinek nem, majd mindenki szépen bemutatja magát, hogy mi
6: a ja, és várjatok, még egy nagyon fontos, mert szerintem használjuk fel ezt a műsort arra, hogy magatokat egy kicsit reklámozzátok, meg hogy nyomjátok. Emiatt nekünk be kell mondani egy mondatot, mert a jogászok, ha nem mondják meg, akkor megbüntetnek, nem viccelek. Mm-hmm. Látjátok, hogy nem
8: miért nem mondjuk az egész ugye? Műsorra persze. Akkor, hogy programajánlót, meg kultúrajánlót
6: hallottok? Programajánlót! Miért nem szereted ezt?
7: Programajánló következik, ezt akarja mondani
6: a bakán. Az egész műsorban végig programajánló.
7: Igen, csak úgy gondolja, hogy ezt szebben fejezi ki, hogyha úgy mondja.
6: Program!
7: De nem.
6: Na jó, és értendő hatig, jó? Hatig. De minden alkalommal be kell mondani, de gondolhatja, hogy idiótaság, gondolja.
7: Jó, hatig előfordulhatnak a műsorban, elvétve programajánlót.
11: termékajánlók. És
8: meg termékajánló
11: is. Erre fejlődjük a figyelmet.
12: Meg termékajánló, igen.
13: Én Veres Attila vagyok, Sirin, az Otherworld magazintól.
10: Én Brajinszki Zoltán, Zoli, az Otherworld élmény magazintól, mint főszerkesztő.
14: Sziasztok, én Freddy D. vagyok, és talán a Rossz PC játékos sorozatból ismerhet a többség.
15: Sziasztok, én Szala Isti vagyok, a Szala Isti csatornára.
9: Sziasztok, én Kesnem vagyok, az Imagy Show, illetve az Imagy Core feje.
16: Sziasztok, én Bence vagyok, vagyis Ryan 626, YouTube-on.
13: 626? Szabad azzal immediás szóra, ezt lehet rögtön belekérdezni a dolgok közepébe, hogy mit jelent az, hogy csatorna ez esetben, ugye? Mert az, hogy mi a TV csatorna, azt tudjuk, de a YouTube-on mi egy csatorna, és akkor mit jelent az, hogy úgy definiáld valadat, hogy
12: az újságtól meg ideológiai fejtegetést kérünk.
13: Na, szóval, hogy végeredményben valami hasonló.
10: Hát amíg mi felkészülünk addig, átengednék valakinek a csatorna definiálását.
9: Nyugodtan, Ryan,
12: neked ma lett vége a
15: tegnap lett vége az nem pályafutásnak, az egyéves ciklusnak. És hogy ebből vagyunk a csatorna?
12: Igen, tehát akkor ezt te hisz, te nemrég fejeztél be valamit csatorna jellegűt.
15: Én ezt úgy látom, ugye, hogy úgymond az én kis brandemnek, amit kitaláltam ugye erre, tehát elég tematikusan összeraktam az én kis műsoromat már előtte jóval így fejbe, és ebből adódóan, tehát nekem az egész ugye elrépült föl, úgyhogy ez tényleg Image is van neve, minden tartalom köthető hozzá, tehát nincsenek ilyen cikázó tartalmak, tehát egy-kettő, az is ilyen live, tehát az is azért erősen kötődik. És így gyakorlatilag tényleg ez a csatorna, hogyha aki még feliratkozott rá, az kapja, amit ugye, amiért oda jött. Tehát gyakorlatilag tényleg azt a napi kvázi kis valóságsót kapja. Úgyhogy az én csatornám mondhatni úgy, hogy de szerintem azért van egy pár ilyen tematikusabb csatorna, ami tényleg egy dolgot ölel föl, és nem ilyen nagyon szertágazó, hogy kicsit ehhez, kicsit az, hanem én így próbáltam egy vonalat fölvenni.
12: Tehát, ha mondod, hogy fejben nagyon felkészültél, ez mit jelent?
15: Tehát, hát nekem ez egyéves műsornak a terve az egy jó évvel korábban meg bennem megvolt. Tehát én már elkezdett bennem körvonalazódni, hogy ugye én is látom, hogy mit csinálnak a többiek nyilván a YouTube-on, és azért van a YouTube-ot, mert ebbe gondolkodtam én is.
12: Jó,
15: és,
12: nem utáljuk, csak rákérdezünk.
15: És én úgy gondoltam, hogy amit én csinálnék, tehát ez, hogy tényleg minden egyes napot úgy bemutatom, mint kvázi egy tényleg egy kereskedelmi tévében egy valóság, csak tényleg ebben ezúttal a valóság lesz. Így nincs fent. Tehát lehet, hogy valaki vlogol, vagy veszi fel a dolgait, de nem egyben, nem rakja össze egy videóban, nem egy nap rakja föl, tehát szétszórtabban rakja össze, illetve másba is belekóstolom, én meg úgy voltam, hogy csak ez. Tehát nem fogok videójátékkal játszani. Nem
8: de akkor mondd el, hogy te mit csinálsz, mert ezt nem ám tudja.
12: És a technológiát is mondd, hogy gondoltad el, és hogy valósítottad meg.
15: Hát amit én elkezdtem ugye csinálni tavaly május 22-én első részt felraktam. Ez gyakorlatilag annak az ötlete volt, hogy saját magamat, illetve a környezetemben élő pár barátomat, akik közelebb vannak hozzám, én minden egyes nap fölveszem, hogy mi történik reggel a keléstől fekvésig. Legyen az, hogy éppen forgatni megyünk egy klippet, vagy éppen csak otthon dolgozok ilyen utómunka jelleggel a gépem, és ezt összerakom mindig másnap, tehát mindig másnak raktam fel a videót, és ebből összeállt egy ilyen, mondjuk egy 20 perc körüli anyag, jó esetben egy 20 perc, valamikor persze sokkal több, és így végig lehet vezetni, hogy megyünk boltba, főzünk, eszünk, dolgozunk, el vagyunk, és hát ez ugye ennek az volt a... Én amikor elkezdtem, kitűztem azt, hogy lesz vége, tehát már akkor lehetett tudni, persze ezt ugye nem akkor nyilván úgy gondolták, hogy persze nem adja abba egyebek, de most mégis, és... Hát ugye ez volt a tematika, hogy minden egyes nap így fölveszem, ráadásul ugye én behoztam ezt az újítást, úgymond a YouTube-ra ezt az egész GoPro történetet, így kirobbantottam ezzel, mert én gondolom...
8: Magyarázzuk el, hogy mi ez a GoPro?
15: A GoPro az egy, igen, nálam is van, persze nem látszik, de ez ugye ez a kis kamera, ugye ez egy ilyen akciókamera gyakorlatilag, ezzel ugye inkább ilyen síjelők, mindenféle sportokat vesznek föl, viszont én tudtam...
12: Tehát a NASA technikához fordultál
15: igen.
13: a marodban. Ez egy ilyen kis mini kütyük.
15: Igen, semmi.
13: Úgy néz ki, mint egy ilyen miniaturizált egykori szovjet kamera.
15: Igen, és nagy előnye annak, hogy nincs kijelzője, ellenben viszont nagyon széles az átfogása a képnek, tehát nem lehet hibázni vele.
8: Sportolók használják, tudod, mikor síjelnek, és így a fejükre felcsapatják, akkor ezekkel a kamerákkal csinálják ezeket a felvételeket.
12: Hogy értsék a hallgatók, ugye, A Megjelent az észrevétlen kamera a felvételben, korábban Hollywoodban akkora volt a kamera, hogy le kellett dobozzal fedni, és ugye stb. Grünwaski álmodozott arról, hogy akkora kamerákkal lehet filmet készíteni, mint egy gyufásdoboz, és nektek már egyszerűen semmilyen szorongásotok nincs bekapcsolni és használni.
15: Hát igen, meg hát tényleg ez az utcán, vagy bárhova megyek, akkor ugye ez is koncepció, hogy bárhol.
13: Tehát mi a neve ennek a kameratípusnak?
15: GoPro, ennyi.
13: GoPro.
11: De Hero hanyas.
15: Hero 3.
13: Ja, hogy magyar professzionális professzionális felvételt készít, miközben te ugye...
12: Igen. Ki használja ezt még rajta?
11: Na most már
12: én is.
16: Körülbelül tényleg keserű.
14: Én most látok ilyet először.
11: Hát mi rendes forgatásokhoz szoktuk használni néha. Nem ilyen egész nap megyünk vele.
13: Hangot is veszel persze.
15: Persze, úgy egy hangot, mindent, de ugye lehetne ezekkel a DSLR gépekkel is, mert nekem olyan is van, de azzal lehetetlen egy napi dolgot megoldani. Tehát egy ilyen nagy objektív esélytárni az utcán azért...
8: De figyelj, egy jobb minőséget csinálni.
15: Volt olyan, hogy... Hát ez full HD felbontás, tud akár 60 képkockát, úgyhogy ez elég jó minőség van, tehát abszolút szerintem arra nincs hiba.
8: Azt megkérdezni, hogy miért?
12: Azt
8: miért az ő élete?
12: Akkor
8: miért?
12: Állítás. Miért akarod, hogy kövessenek? Vagy érted?
8: Miért akarod megmutatni?
12: Miért akarod? Igen, tehát nem az, hogy miért ilyet nem lehet.
8: Mert a miértbe sok minden beletartozik.
12: Tudom, azért nem lehet.
13: Hogy látva lássanak azért.
15: Nem, egyébként nem a maga mutogatás miatt, mert az...
13: Mert látva lássák a csatornát.
15: Inkább az, hogy talán valamit megmutatnom, tehát így emberileg gondolom, hogy és nem ilyen nagyzolóan, hanem tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan bizonyos gondolkodás, illetve emberi lényem, ami mondjuk lehet, hogy akár idézőes példa is lehet, és mondjuk nyilván ennek látom valamilyen visszacsatolását, de...
13: Mennyien pont, nézik a csatornádat?
15: Hát pont ma lett meg a 3900 feliratkozó, ami szerintem az egy éven belül...
13: Az nem sokkal többen nézik gyakorlatilag.
15: Hát, hogy napi szinten...
12: Most de 3900 ember nem fér be a stúdióba, az jó. Figyelj, azért mindenki beletörődik egy idő után, és ezt tőlem elfogadhatod, hogy exhibicionista, aki ezt a műfajt csinálja.
15: Persze.
13: Hát de mindenki exhibicionista, aki
12: ki nem akar mindenki, lépni, a puszinyuszi ki akar lépni valami.
13: Na, szóval aki valahol exponálja magát, hát az, és erre hangsúlyt fektet, és meg akar mutatkozni, hát az, nem?
12: Jó, de érted, hogy
13: nagyon közel. Egy festő, aki exhibíciót, azaz kiállítást, exhibition csinál, az is exhibíciónista.
8: Egy picit hadd vegyek a közbe, és egy picit
13: nem cionista,
8: kontrázunk egyet. Például az ilyen közösségekben, nektek magyarázok egy picit, te mondjuk kevesebb ilyet nézel, Gerló, hogy van, aki megmutatja teljesen az arcát, az életét, egész napját, hogy most fogad, hogy borotválkozik, hogy szedi ki a tetveket a hajából. Tudom, hogy nem volt ilyen rész, de mondjuk például személyesebb jellegű dolgokat is megmutat. És itt az aztán végénél egy olyan ember, aki viszont egyszer néz meg, most nem mondta a saját nevét se, egy videójában nem lehet látni az arcát, nem lehet az emberről tudni semmit, és mégis egy nagyon-nagyon nagy lábnyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem.
12: Akkor hadd tegyek hozzá még két római élményt, én néztem a videótokat, és közben Bence 3 évesen mászkál. És vele mindig megbeszélem kisfiammal a dolgokat. Egyrészt majd lesz egy komoly kérdésem, hogy alapvetően ugye ti gyerekek vagytok. A másik, de nem ezt lesz majd később kérdezem meg, hanem hogy kérdezi, hogy mit csinál a bácsi, amikor ott zselézed a hajadat, tudod. Hát mondom, a gyereknek mindig őszintén kell. Hát szépítkezik, szép akar lenni. Nézi a Bence a képet, hogy nagyon... Na, meglátta a gonosz boholcot. A boholc az nálunk nagyon negatív figura. És akkor így mondtam, hogy...
13: Ő csak... Nálatok sírni kell.
12: Nem, mondtam, hogy csak lejtőzködik a gonosz boholc mögé, és ő azért nem annyira gonosz, de mondjuk tényleg úgy első látásra. Azt ugye, azt tudod, hogy a horrorfilmek alapvetően kell.
8: Nekem a boholc jutott, mint akciósorozat eszembe először, amúgy
13: az a maszk.
14: Hát erről a maszkról tudni kell, hogy az elején mindenféle sálot, meg kendőt, meg nem tudom, mi mindent használtam, de annyira nem kaptam levegőt alatta, hogy nem gondoltam, valami újat ki kell próbálni. Aztán azt hiszem pont a humor szabad szupermarket nevet említeni.
12: Vagy persze, mindent.
14: Jó, a Spár kosszájánál 49 forintért láttam annak egy olyan visszataszítóan béna maszkot, és egyből szerelmes lett emberi, hogy ez az, amire vágytam. És...
12: De tényleg nem illik az arcodra, az nagyon jó.
14: Tehát nevetséges az egész, de annyira hogy mondjam, felismerhető, és hogy mondjam, hát annyira béna, hogy már jó egyből, és éppen azért maradtam ennél a ismertetőjelnél.
8: De így is kezdted, szóval a legelső arc mutatásodnál is már ugye felvettél valamit.
14: Így van.
8: Ez ennyire tudatosan felépítetted, hogy bármi lesz ebből, engem soha senki?
14: Hát nem tervezem.
12: Vagy van az a pénz. Érted.
14: Erről van az a pénzről, elmondhatom, hogy eddig egy forintot nem kerestem a videóimmal, mert én
13: van
14: nem...
13: Van közöttetek, aki már igen?
16: Igen.
12: Hoppá!
13: Mi az eljárása?
12: Nem egy igen. Mivel keresték pénzt? Nehogy már igen.
13: Nem, azt akarom, hogy mivel lehet a YouTube-on pénzt keresni?
16: Hát reklámokkal, amiket kirakva.
13: Már más megoldás nincs, illetve az bonyolult.
12: Ja, hogy reklám?
16: Hát igen.
13: Ezek a kis mini reklámok.
12: Tehát annyira nézték a dolgodat, hogy már elkezdett a reklám csörögni?
16: Igen.
12: Akkor ez megélhetés
13: is. És ez hol van a lélektani határ, mondjuk, ami fölött már ketyeghet? Ha valaki erre odafigyel, a hány mondjuk egy csatornának hány előfizetője, vagy subscribe-olója, vagy nem tudom, follower-je lehet ahhoz, hogy kell legyen ahhoz, hogy...
11: Alapvetően úgy emlékszem, hogy 1000 vagy 1200 feliratkozó kell a partnershiphez?
16: Körülbelül.
11: Igen, és utána már akárhány megtekintésed van, arra már ketyeg valamennyi, tehát akár 10-re is ketyeghet.
13: 1200 fölött.
11: Igen.
16: De ez nagyon sok, doktor.
11: Csak ugye a kifizetés az nem mindegy, mert...
14: Igen.
16: A szerződéstől, mert mindentől igen. Nagyon sok.
13: Ja, az világos. Gondolom, hogyha az ember szerződik
8: annyit
13: többet...
8: Annyit mondjunk el, hogy a partnership ugye az annyit jelent lényegében, hogy valami multimecénás így felkarol valamelyik csatornát, vagy valamelyik embert, igen.
16: Hogy automatikusan? Nem, hát...
13: Automatikusan is kap-e valaki, vagy csak ha szerződik?
16: Csak szerződéssel. Uh-huh. És van, akinek felajánlja, lehet
12: jelentkezni.
13: Jelentkezni is lehet, is fel is
12: akkor, akkor persze ez érdekes, mert ezt azért lehet gondolom manipulálgatni, nem? Tehát, hogyha ez referencia.
10: Lehet manipulálni, de nem szerencsés, mert maga a rendszer eléggé le van korlátozva ahhoz, hogy ha ez kibukik, és észreveszik, mert pedig ezt nagyon figyeli a Google, a YouTube csatornát, akkor ennek borzasztó kemény szankció.
12: Jó, tehát akkor alányleg ez egy tiszta rendszer akkor.
10: Hát azért ezt nem mondanám.
17: Nem.
12: Nem? Mondjad.
17: Nekem nincsenek nagyon élményeim, tehát én összesen 60 dollárt kerestem eddig az egészen.
12: Igen?
17: Igen.
8: Egy de 60 más, dollár
17: összesen. De másfél év alatt,
8: szóval. Nem a kicsit.
17: De...
14: És ezt még adóznod kell ez után.
17: És ezt még adóznom is
8: kell. Nem mondjátok, hogy ez
17: de,
8: még
17: de,
8: hát ez bruttó 60
17: dollár. Mit nem kell?
14: Adóbevallásnál.
17: Találsz egy követ, azt is le kell adózni.
12: Mondjuk meg, hogy most Superman szólt közben.
17: Persze.
12: Tehát mi a Bencével otthon pókember és vasembert játszunk, miért a Supermant választottad?
17: Mert a pókembernek tornadressze van, és ez a nagy hájamra nem a legszerencsésebb, tehát hogy futok fel, akkor ezek az egész.
12: Ez nem fogadom el, a Superman jelmez sem.
17: De az érdekes, de azon volt egy ilyen
13: mű. A Superman az a legjobb.
12: Nem azt mondom, nekem tetszik, hogy kövér a Superman, csak ez nem indok a pókemberrel szemben, hogy a pókember nagyon izmos.
13: Nem a pókemberrel szemben, én a Superman szeretem.
8: De Superman? Mondjuk igaza van, érted, mert a Superman nem, azért ez... egy nagy darab, meg az ő jelmezén igen. is egy ilyen kitömött, ilyen mű, nem is páncél, ilyen műizomzat van, ahogy kitömött. Én jól láttam. A pókember azért egy víznek is nyíkhaj valami, a Supermannek azért van egy kiállása.
12: Tehát vizuális hasonlóság
17: miatt már... A Superman is egy diabéteses ember azért, tehát azért az úgy hozzá, de... De alapvetően volt rajta tényleg, ahogy mondja Émi is, mm-hmm. ugye volt ez a mű izomzat valami rajta. Nem tudom, ki mondhatom a neved egyébként.
8: Nyugodtan, csak nem
17: tudom. Hóhér, bocsánat, a hóhér jól mondta. Csak ez olyan ijesztő.
13: Hóhér
17: kap. Tehát én megkaptam.
8: Hóhér kap, és akkor
13: hóhér kap. Sokkal kedvesebb
8: valójában. Tök cuki, ka.
15: Ja, én tudom, én mindent kap.
17: Na mindegy, és az a műizom az úgy rejtett valamit. És valahogy úgy el is fért alatt a belem. Ennyi. Alapvetően. Mm-hmm. De nem volt semmi így.
15: Abból volt csak egy olyan nagy méretben, nem?
17: Meg abból volt egyébként csak 3x-es méret is egyébként. Tehát a vágizom az itt volt körülbelül a könyökömnél. Mm-hmm.
8: Most senki nem tudja, hogy ki beszél és hogy mit csinál igazából. Ugye a kesnek tudjuk, hogy mit csinál. Egy pár mondatban mindenki mondja, hogy mit csinál, meg igazából mi az, amivel nem keresi a kenyerét a YouTube-on. Jó, és utána menjünk el egy szünetre.
12: Jó, de még a filmkritikákat, ugye te csinálod a filmkritikákat, ugye? Jól emlékszem?
14: Nem, én egy podcastet csinálok, Filmbarátok podcast néven. És a Hóhérka is szerepelt benne. már többször.
12: Az szerencsére kiadtam azt.
14: Ezt szomorúan hallom.
8: Szittalak bennem pedig.
14: Semmi másról nem szólt.
12: Jó, az normális, hanem hogy...
8: Hogy film témában. Hogy
12: igen, miért jutunk el nagyon hamar a filmhez, mint témához? Egyszer azért, mert nagy a képi nyersanyag, és akkor szabadon lehet benne gördeszkázni, mert ugye ez az online videózás, ez rettenetes távolságban van egyébként a giga produkcióktól. Az összes előnye abban származik, hogy nem giga. Mégis a giga produkció sablonjait szívesen használja, nem baj, csak kérdezek, mint volt elpusztult filmkritikus, kérdezek most a filmmel foglalkozó fiatalokat.
10: Én valahol elcsúsztam, mi a kérdés?
12: Az, hogy a kemény, te vagy a főszerkesztő, ugye? Én is voltam a főszerkesztő, most már úgy kérdezek, mint főszerkesztő. Az hogy lehet, kollega, hogy érdekes módon ez a teljesen szabad, eredeti, online, tehát közvetlen visszacsatolásban lévő rendszer hollywoodi kliséket használ az ábrázolásban. Nyilvánvalóan ironikusan vagy távolságtartóan, de azért azt.
10: Mármint a YouTube csatorna, ezek a videók?
12: Ezek a videók.
10: Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, az, hogy megteheti. Tehát igazából...
12: Ezt kérdeztem egyébként, ez volt azért csinálja, mert megteheti.
10: Igen, tehát igazából van lehetőségünk arra, pont amire itt az adás elején rávetítettetek, ez a GoPro-val kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a kamerák beköltöztetjük a mindennapokba és a háztartásokba, lehetősége van igazából bárkinek arra, hogy egy saját valóságsót összehozzon, filmkritikát készítsen, bármit házilag megcsináljon. Pont a pár hete voltunk egy sajtóbemutatón, és ott tényleg arról beszéltek, hogy ma már gyakorlatilag teljesen amatőr filmeket lehet profi stúdió minőségben leforgatni, és erre egy tökéletes formátum, vagy felület, fórum, ha úgy tetszik, a YouTube. Tehát mindenki megmutathatja, hogy mire képes. Az más kérdés, hogy sokan éreznek több bátorságot, mint amennyit kellene ahhoz, hogy megmutassák magukat. De ez
12: hát,
10: benne
12: hogy nem annyira jó, hogy, mint amennyire.
10: Hát, hogy talál magának egy olyan kamerát, ami éppen csak működik, beül egy tök sötét verembe, ahol nem látszik belőle semmi, nincs egy egyenes gondolata, racsol össze, minden baja van, és akkor ebből csinál olyan videókat, ami kikerül napi szarra, az generál neki 12 000 nézőt, tök büszke magára, és ilyen emberek időről időre előfordulnak a YouTube-on.
12: Az a rossz szakmában is van, ez mindenütt van.
8: Jó, oké.
12: Ugye a tehetségkutatók tele vannak ilyenekkel.
10: Igen.
8: Igen, ilyenek mindig felbukkannak, de azért ti ugye azért elmondhatjátok szerintem majdnem mindenki magáról azt, hogy nem ebbe a kategóriába tartoztok, azért egy bizonyos élet, nem azt mondom, hogy életet, de azért belefektetitek energiát, pénzt akár, időt arra, hogy azért minőségi dolgokat csináljatok a magatok ingere szerint.
17: Hát én néha azért tartom magam. Én vagyok olyan kisítő.
8: Hova?
17: Hát, hogy ilyen gagyiba közé.
12: Jó. Igen, a trashnek, tisztelet a trashnek, igen, én egyetlen
10: tisztelet
12: mondjak.
10: Tisztelet a gagyinak.
12: Igen.
17: Jó, hát akkor...
8: Miből gondolod a képminőségét, miből gondolod azt, hogy a te csatornád, vagy a te videóid gagyiba
17: plenik? Azért, mert talán nem... Tehát nincs mögötte olyan nagy gondolat, meg szerintem olyan nagy munka sincs mögötte. Mint mondjuk például egy Dancsó Péternél, mint mondjuk egy Freddy D-nél, mint mondjuk az Otherworldnél. Tehát ők külön mikrofonnal felveszik, rendesen meg
8: értelme van. De te tök más kategóriát képviselsz azért, vagy itt, mert tök más kategóriában nyomulsz.
12: A bikinit azt te csináltad, ugye?
17: Igen.
12: Például ott mondom
17: azt 16 évesen, vagy valami ilyesmi.
12: Nagyon jó, nagyon jó.
10: Mi ez a bikini?
12: Mondom, hogy képzeld
10: azt... Gondolom nem a Magferó zenekara, és nem is a fürdőruha.
12: De a zenekar
17: az jó.
12: És te énekled el, méghozzá nagyon egyszerű technikával szól az ének, és tátogsz rá. De,
17: az
12: a zene, de van benne
17: igen,
12: például...
17: Igen, ugyanaz a zene, a közeli helyeken
8: egy
17: című
8: paródia.
17: Szám.
12: Paródia.
14: Vagy re
12: make. És amikor remake. Mindig lelocsod az arcod vízzel, és az egész vérhetetlen béna, suta, de fantasztikus, amikor a harmadszorra odaérsz a szöveghez, hogy az arcomba a víz, nem öntöd le, csak így fölemeled, és ugyanaz a fájdalmas, és tényleg látom a virtuális vizet a pofádba csaporni. Tehát úgy is mondhatnám, és előtte kétszer megismétled. Figyelj! Ez estenék szerint, igen, ez a montázs. Ezt hívják montázselméletre. Ez vágódik. Nem is mutatod a lepkét, de miután kétszer látod, hogy a lepkét lecsaptak, harmadszorra már a csapó kéznél látod a lepkét. Működött, alapvetően működött, tehát nem fogadom el, te intellektuálisan egy kicsit ravaszabb vagy, és ilyen nagy testű tahónak mutatod magad. De az nem azt jelenti, hogy nem látszik. Csak mondom, hogy ezért igaza van a trash-el, hogy te tényleg törekszel arra, hogy megtartsd ezen belül, nem?
17: Igen, tehát én azon vagyok, hogy én nekem az a fő célom, hogy vicces is legyen, ne alpári módon, ne butítson lehetőleg, mint mondjuk a... hagyjuk.
13: Ilyen hofizat.
12: Ne,
13: ilyen a nép és a vicc.
12: Nem, hát szerintem a... Egyébként rá kell kérdezni a stand-up komedire is, mert azért ebben egy pici stand-up komedi is van.
17: Nem? Hát nagyon kevés is van amatőrön, tehát...
8: Pici Benny Hill.
12: Pici van,
13: YouTube comedy.
12: Én is gyűlölöm őket, nem arról van szó, de akkor is el kell ismerni, hogy van benne stand-up komedis elemek, amelyben saját magad nyomod a saját vonaladat, én pedig csak hallgatom.
11: De hol válik, ugrik át sima humor a stand-up comedybe, tehát ez szerintem csak sima humor, hogyha ebből a szempontból nézzük. Mert azért az itt, egy egész performance.
17: Igen, persze, az meg van írva, előre ki van találva, ez pedig nekem úgy működik, hogy leülök a kamera elé és elkezdem csinálni. Tehát ezért mondom, nincs mögötte semmi gondolat, nincs mögötte azt, hogy most mit fogok csinálni. Talán azt, hogy mit tudom, hogy most csinálok egy vezetős videót, és akkor majd valami eszembe jut, aztán majd mondom.
12: Jó, de...
17: Tehát nem az előre átudatosan...
13: És live.
12: A váratlanság ja, jelenével nézem, a stand-up comedy-nél meg mindent már pontosan tudok, hogy milyen hülye poénok vannak. Tehát az, hogy azonnal és spontán módon fejeződik ki, az engem egyáltalán nem csökkenti
8: az érdeklődést. Valami azért, mert valódi és real time-ban megy ki a fejedbe, meg az arcodon keresztül, ki az agyadból, attól még lehet vicces, szórakozató. Ez akár egy Jackass szintű poén, akár egy stand-up comedy szintű poén, az vicces, attól, hogy real time, és nem 60-szor előre meg van írva, attól még lehet valami vicces, attól még kedvelhetnek az emberek, és azért itt, na.
13: De más típus.
12: Nem biztos, mert van egója, azt ugye tudtuk, hogy...
17: Nekem aztán semmi.
12: Volt a tilosban DJ, akinek mi volt a neve, hogy...
8: Kire
12: gondolsz? 200-ban. DJ nincs. Igen, talán ez volt a neve.
13: A múlt heti vendégünk Geokozmosz, és újabban Egokozmoszt ír egyébként. Annyira nincsen egója egyébként. Hogy... Illetve van, de úgy van, ahogy csak
12: átjöttesen. Tutira nem fut nekünk Lékondira. Mert minket a hallgatók tartanak el. Képzeljétek, én is olyanok vagyunk, mint ti, hogy online eltartanak. Dobd le a...
13: Menjünk föl a víz szintje fölé.
12: Menjünk föl, kapjuk levegőt, jönünk vissza. Jön a Gabi Mami műsor.
8: Jó, akinek...
13: Addig hallgassatok
12: meg. A puszinyos szőrge két nő egymásra néz, és szép lassan lehúzza. Hogy ugye nektek van egy magazinotok, egy kicsit vagy úgy kell beszélni, hogy mi ilyen nyomtatott újságoknál voltunk, tehát nem sok fogalmunk van már ezekről a dolgokról.
13: Bocsáss meg azért, az nem azt jelenti, hogy nyomtatott.
8: De ez nem olyan magazin, mint amit te gondolsz.
13: Erről nincs fogalmunk annyi, mint nekik, és azért van neki.
12: Nagyon fontos, hogy ez a megjegyzése nagyon fontos volt, hogy Underworld, vagy mi a...
11: Otherworld.
12: Other, igen, tehát ez nem ugyanaz. Igen. Igen.
11: Hát gyakorlatilag úgy működünk, mint egy rendes szerkesztőség, csak...
12: Mi van szerkesztőségi ülés, ültök?
11: Mi összeülünk, persze. Aha. Megbeszéljük együtt, találjuk ki ezek a dolgokat, mindenkinek megvan a saját dolga, amihez ért, amit tud csinálni, és hát így a végén egy kész produktumot tudunk kipakolni.
12: Hogy alakultak ki a profilok? Vagy ahogy ti ilyenek lesztek?
18: Hát alapvetően az egész rendkívül blogszerűen indult, vagy vlogszerűen, hogyha tetszik. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy kitalált én a kedves párommal, hogy csináljunk egy felületet, ahol a saját hobbinkkal foglalkozunk. Ezek a videójátékok voltak és a filmek. Beszéljünk róla, mint átlagember az átlagemberhez. Már elcsépelt nagyon, de úgy, mintha egy korsó sör mellett beszélgetnénk. Rendkívül hétköznapi, közvetlen, rendkívül egyszerű nyelvezettel. Ez 6 évvel ezelőtt volt. Akkor belőttünk egy ilyen blogot, és elkezdtük szépen felépíteni, hogy csináljunk ezt, csináljunk azt, mi lenne, ha elintéznénk sajtóvetítéseket, mi lenne, ha elintéznénk ezt, aztán azt. És szépen lassan az egészből kialakult egy olyan intézményesített rendszer, most nagyon nagyzoló szóval élve, hogy rendesen emberek csatoltak, jöttek be, így jött például Sirin is, aki azt mondta, hogy például sokat tudna hozzátenni a videójátékokhoz. Ő akkor már ismerte a videóvágó szoftvereket, különböző rögzítési technikákat, ami mondjuk a játékokhoz kell. És ugyanígy jöttek a filmes emberek, és most például ugyanígy tapogatózunk különböző egyéb irányokba. Tehát gyakorlatilag ez így állt össze. Igazából a hobbi magazinnál több, nagyon-nagyon szervezett, merev magazinokhoz képest lényegesen flexibilisebb, így egyedül.
12: Az eszedbe jutott, hogy azért egy idő után be kéne törni a lázába? Tehát az ilyen jellegű nem jutott eszetekbe?
18: Hát itt a GoPro, úgyhogy mit keresünk a NASA-ban. Tehát nagyon nem.
12: Jó, figyeljetek, a Tilos Rádióban azért jó pár hacker járt, már szála Istennek, vagy hogy mondjam, meg is haltak, tehát beszéltek róla, hogy igen. Tehát azért mondom, nem volt egy oktondi kérdés, hogy egy idő után sok szakértelem összeáll, akkor az különleges dolgokra képes.
18: Ezt nagyon
12: sokan. Átjutal magának 10 centeket egy szoftvercégből.
18: Azért ennyit,
8: ugye nem egészen. Mi sem másztok meg ebben, hogy akkor jó beszéltek egy kicsit a videókról, meg a filmekről, azért emögött egyre több van az évek elmúlásával szerintem. Erről is tök érdekes lenne, ha beszélnétek.
18: Hát... Hogy hogyan halad ez az egész. Tehát igazából most jó, akkor most egy kicsit fényezem magam, amelyik nem jellemző. De hát, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor tényleg van az embernek a magyar viszonylatban 117 000 feliratkozó, az borzasztóan sok. Tehát, hogy a 10 legnagyobb YouTube csatorna egyike vagyunk, ez tényleg az a pont, amikor

0: De például múlt októberben csináltunk egy hatalmas rendezvényt.
1: De miért maradt abban? Mert például bizonyos más partikon azért, mert hozzászoknak a cucchoz.
0: Pont azért, mert hogy mások is hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor annyit csinálunk, hogy levisszük a gépeket, levisszük a szoftvert, elkezdjük este 8-kor, csinálunk egy kvízt, aztán este 10-kor bezárjuk a bulit, és amikor ez mondjuk egyszer esíti az ember, az tök jó, de hogyha 3 évig ez megy, akkor egy idő után telen lesz mindenkinek a hócipője. De mondjuk szerintem az elég sokat elárul magának ennek a közegnek az erejéről, hogy tavaly októberben a League of Legends, az egy videójáték nagyon-nagyon nagy, az úgynevezett e-sportnak mondhatjuk, hogy a zászlós hajója.
2: És
0: erre meg tudtunk mozgatni akkor a Lourdes-ba 1100 embert, és 3 termet megtöltöttünk, borzasztó erőlapul ebben a közösségben. És ez még mindig szerintem csak a teteje az egésznek. Tehát a legnagyobb youtubernek, segíts nekem, PewDiePie-nak mennyi feliratkozója van?
3: 25 millió.
0: Hát 2 magyarországnyi, 2,5 magyarországnyi.
4: Hát
0: igen. Úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen lehetőség.
1: Miért pacsisztatok?
0: Mi ismerik egymást?
3: Nem szeretjük a... Ő se szereti a PewDiePie-t, én se szeretem a PewDiePie-t.
4: PewDiePie.
3: Ez egy külföldi.
2: PewDiePie.
3: Igen.
2: Enyhe utána érzek a stúdióban.
3: Ő azt a minőséget szállítja, ami szerintem azt
4: egy mutatja. Határon túl van.
3: Határon túl, igen. Tehát az igen. Svéd vagy finn vagy valamilyen.
4: Svéd, igen.
3: Svédia. És azt a minőséget szállítja, amit én úgy nevezek, hogy nincs önkritikája az embernek. Tehát ez nagyon nagy baj szerintem például a YouTube-on, hogy sokan...
1: De ez az északiak alaptulajdonsága.
2: Igen, igen, a svéd.
1: Ugye azért mondom, hogy svéd-dán esetében ez normális.
4: Nézd meg egy videót!
1: Nézd meg,
4: és akkor majd...
2: Jó. A táborról meséljetek egy kicsit.
0: Na, Sirin.
3: Hát a táborunk az gyakorlatilag, hogy is kellett, ez a Zoli.
0: Pingpongozunk? Annyi volt az egész, hogy volt egy hirtelen jött ötletünk, amikor asszonyon otthon borozgattunk, ez ki van pontozva, persze nem.
2: Amúgy nálad az asszony a kreatív?
0: Ketten hozzuk meg a döntéseket igazából. Muszáj, mert hogy egyébként, ha rám lenne bízva, akkor én az a hülye döntést meghoztam volna többek között, ha 3 éve bezártam volna az Otherworldot. Tehát
1: minden nő mögött áll egy férfi.
0: Így igaz, tehát nálunk ez hatványozottan érvényesül. Igazából volt egy hirtelen jött ötletünk, hogy amikor már eljutottunk addig, hogy fúristen, már van 10 000 feliratkozó, atya úristen, ez mekkora szám, csináljunk már egy tábort. Mi lenne akkor, ha azt mondanánk, hogy jöjjünk össze egy páran, kiszoktunk egy tök jó helyet a Balcsi parton, van medence, marhajó, mit csinálunk még, leviszünk pár játékot, még jobb lesz, és biztos lesz buli. Biztos jó lesz, aztán, hogyha nem,
1: de
0: akkor majd
1: de minden megoldottatok a kaja, fekvés.
0: Jó, nyilván nem volt hibátlan, tehát hazudnék. Elég távol voltunk a hibátlantól, lehetnénk távolabb is persze, de marha távol voltunk a hibátlantól.
2: És azóta ez hogy fejlődött?
0: Azóta nagyon-nagyon jó. Tehát most már tényleg a tavalyi az hatalmasat karcolt.
3: Hát az első tábor, ahol én még csak táborozóként voltam ott, nem mint szerkesztő, az egy 2 napos plusz egy ugye a hazamenős nap. Az volt egy, mit tudom én, 1-2 PC-t vittünk le, vagy vittek le Zoliék, 1-2 konzola lehetett játszani, és voltunk rá 10-20-an gyakorlatilag. Ez oda nőtte ki magát, hogy a másik táborra már azt hiszem 50-en voltak, a tavalyi táboron már majdnem 100-an, vagy hát 100-an, nem tudom pontosan. Az már egy 7-es tábor volt, a második 2, és oda már tényleg nagyon nagy technikát mozgattunk le, hogy az embereknek ne kelljen ezt levinni, mert ugye ez se evidens itt Magyarországon, hogy csinálsz egy rendezvényt, ahova valaki lejön és ott jól érzi
1: magát. De mi ez ilyen szakmai továbbképzés, hogy minek
0: nem. Érzem? Ez sima szórakozás, hát semmi más, csak szórakozás. Igen, ez a probléma ezzel, hogy
2: azt mondom,
0: nem az a probléma. Nem az a gond, hogy amikor pont emiatt fogjuk egyébként abba hagyni, mert nagyon sok esetben a szülőket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy egy tábor miért kerül mondjuk 45 000 forintba. És amikor felhívnak, és meg kell mondanom, hogy mert ez nem olyan tábor, mint amikor mondjuk Béla lent volt mondjuk a Bükkben, és ott mondjuk egy hétig tanulta az angolt, és azt megúszták mondjuk 15-20 000 forintból. Ez nem, az nem ugyanaz, mint amikor meg kell mozgatni mondjuk 20 PC-t, 15 kioszkot és olyan energiaellátás meg hálózatot kell behúzni egy épületbe.
2: Uh-huh. Miért nem adod így oda a szülőknek a villanyszámlát?
0: Mert azért nem akarnék külön elmenni Debrecenbe. De egyébként a villanyszámla is egy elég érdekes jelenség volt. Egy hét alatt generáltunk valami 30 000-es villanyszámlát. De az durva volt. Tehát tényleg ez egy
1: erős dolog. Olcsó dolog.
0: Hát nagyon nem. Hát csak a számítógépek bérlése tavaly 700 000 forint volt. Uh-huh. És ezeket nyilván ki kell valahogyan kalkulálni, ezért nem olcsó egyébként az a tábor sem. De egyébként szerintem a YouTube-ról, ami többször fölmerült, A YouTube-nak az erejét szerintem nagyon jól demonstrálja az, hogy velünk szinkronban van egy

0: másik hasonló tematikájú tábor, ami zömmel arra épült, hogy az emberek hozzák le magukkal a számítógépeket. Na most oda tavaly kb. 45-en mentek le. Mi vittünk le 110 embert. Úgyhogy oda le kellett vinni a gépeket. Tehát
1: tudunk kezdeni, teherautó, kamion, vagy hogy?
0: Ilyen? Nálunk?
2: Hát egy teherautóval.
0: Teherautó.
2: Megpakolva, tévékkel.
0: Mondjuk azt a tehertaxit is élmény volt nézni, hogy kinézett, de...
3: Meg úgy, hogy ennek a tábornak nagyobb múltja is van, nem?
0: Mármint a
2: másik.
3: A másiknak. Jó, akkor jól tudom.
2: Néha vakargatják a fejüket, hogy hogyan pangba csináljuk ezt. De hát...
3: Jó, hát akkor fogom.
0: De tényleg a YouTube az tényleg egy olyan közeg, ahol szerintem azok, akik tenni akarnak és meg akarják mutatni a képességüket, azok meg tudják csinálni, tényleg értelmes vlogok tudnak születni, és akár egy magazin is ki tud fejlődni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár még európai régió minőségben is az, hogy szerkesztőség szinten működik egy, uh-huh. egy csatorna, ez uh-huh. rendkívül kuriózum, totálisan unikum.
4: Hát meg édes testvéreim, hadd köszöntsünk titeket, a Tilos Rádió is mindig ebbe gondolkodott, hogy saját maga fölépíti, finanszírozza magát, és nem kell neki semmi, nektek se kell gondolom semmi állami, nem?
0: Hát vagy a helyzet, amit egyébként is tivázolt,
4: az egyébként nálunk is. Rákérdezek a pénzre, tudod, mert egy idő után.
1: Figyelj, ha van egy kis pénzem, akkor leszel az emberem? Vagy figyeltlen vagy.
2: Az nem kis pénz.
1: Egyébként a Dr. Faustusban mondja azt az ördög, hogy csak pénz kérdés. Abból bármennyi van, igen?
0: Hát tényleg az a gond, hogy sokan, tehát szerintem nyilván nem mondja ki senki, de sokan azt hiszik, hogy nekünk a mondjuk forgalmazói oldalról nekünk az olvasókból van valahonnan uh-huh. pénzünk, az olvasó részről meg sokan azt hiszik, hogy a forgalmazók tejelnek azért, hogy létezünk. Uh-huh. Az igazság az ennél sokkal-sokkal prózaibb, sehonnan sem. Tehát egyedül mi a YouTube-os létből tudjuk
4: fenntartani. Mit szólnak a forgalmazók, amikor anyázátok a termékeket?
2: Hát vannak olyan forgalmazók, és ez már többször is előjött sajnos a magazin fennállása óta, ahol ugye azzal próbáltak minket megfogni, hogy nem adtak játékot, nem adnak játékot. Igen. Hogy ne tudjunk róla elmondani az igazat.
4: És akkor mit csinálsz?
2: Hát,
4: megszerzed a játékot,
2: megszerzed, máshonnan, hogy leszarjuk. Mert igazság szerint most már azon a szinten vagyunk, hogy igazság szerint már akármit kirakadtunk a YouTube-ra, akármilyen játékot csináltunk, nem kell az a legújabb cím, nem kell aha. ahhoz a legnagyobb cím. Mit tudom én, egy svéd ilyen öt egyetemista összerakott játékot csinál, mi azt leteszteljük, az nekünk gyakorlatilag ugyanakkor a megtekintési számot hoz általában, mint a legnagyobb ilyen cucc, amit
4: már rászúrtak, akkor már rászúrtak, azt lehet mondani.
2: Hát igen. Lecsúrtak. A másik meg az, hogy ugye most már merjük azt mondani, hogy ha nem foglalkozunk velük, az nekik nagy kiesés. Az eladásokban.
4: Jó, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hát ha hallgatja multivezér, vagy PR-os, vagy marketinges az adást. És nem, figyeljetek, én is átértem sok dolgot, például most direkt mondok neveket, hogy izgalmasabb legyen, jó? A Borsodi Sörgyár egyik igazgatója megkért, hogy a hétvégi magyar labdarúgó mérkőzéstől pozitív hangú cikket írja. Már éreztem, hogy ez állati nehéz gázba szalba léptem, és képzeljétek, egy Katarral játszottunk. Tudjátok, hol van Katar?
5: Nem.
4: Az India, az egy ilyen pici, öböl, alig van, biztos van futballistájuk, biztos tuti. Na, 3 óra kikaptunk.
1: És akkor visszaadta a melót, érted? Tehát meg kell érteni, hogy hiába találja ki egy marketinges a nagy eszével, hogy neki jó lenne egy kis promóció a játéknak, a szar játéknak, a szar labdarúgásnak. Sajnos van egy marketing feltétele, hogy ha valami borzalmasan szar, azt nem lehet csinálni promóció.
3: Nem, szarból nem lehet aranyat
1: csinálni. Nem lehet aranyat
0: csinálni. Azért sietve tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet. Tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és nem is nagyon elvétve. Tehát tényleg bele lehet futni, és ezeken te is találkoztál ilyen példákkal, gondolom.
4: Hát azért mondom, hogy igen, hogy a kritika helyett azt akarják, hogy promóciót csináljon az ember, igen, és pedig hát nem akar.
0: És ez itt a legnagyobb probléma, ami miatt egyébként az Otherworld és a nevében is, hogy más világ címmel létrejött, mert pont ezt vettük mi is észre, hogy itthon a fősodratú média, hogy úgy fogalmazzak, az igazából inkább egy promóciós magazinként, egy flyerként, szólólapként kezeli a saját magazinját, meg a saját felületét, mint sem igazi tájékoztató médiumként. Az elsőleges feladat, tehát a legtöbb magazin már nem látja el.
2: És a legszörnyűbb ugye a saját véleményét, tehát nem tudom, nekem úgy ellenszenves lenne az, hogy én a saját véleményemet megváltoztatom valakinek a kedvéért. Tehát ez...
4: Hát igen, hát igen. Jó, ez a sajtószabadság.
2: Igen. Ezt szeretik elfelejteni, hogy van ilyen.
1: Figyelj, mindig elfelejtik. Azért mindig küzdeni. Az érdekes, a sajtószabadság az minden korban, minden szinten küzdeni kell érte. Ti egészen más szinten, de ugyanazért
3: küzdeni. Általában küzdeni.
1: Igen.
5: És hogyha a bemutatókról ugye kikértett már egyszer magadban, ha jól emlékszem, hogy te nem vagy kritikus itt a előbbi pár percben, de hogy te is
1: lényegében
5: így kezdted, hogy bemutattad a saját véleményedet. Először a játékokról, aztán filmekről. Neked volt-e ezzel például problémát, hogy mit tudom, valaki rátszólt, hogy na Ácsi bácsi, ezt azért még se kéne mondanod.
6: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy én olyan legalja játékokkal játszottam, hogy azt nagyon ritkán védte akárki is. Tehát,
1: megváltozik.
5: Igen, azért a rossz PC játékok cím az
6: igen,
5: volt valami.
6: És azért hozzá kell tenni, hogy én sosem... Én sosem voltam egy nagy játékos egyébként, ezt az emberek hajlamosak elfelejteni, vagy azt hinni, hogy én valami játékguru vagyok. Pont az Adobe táborban voltam tavaly, mint hát úgymond meglepetés vendég.
4: Díszvendég.
1: De mert folytatnád, tudod mi a karthal a pókervilágbajnok legnagyobb dumája?
6: Nem.
1: Hát ugye nem vagyok egy nagy játékos. Én ezt nem is értem. Csak mondom. Nincs
5: világbajnok.
0: Fogadd el, hogy játékgurú vagy.
6: Ott egy halom srácot kérdezgetett, hogy mondjam el véleményet erről, mondjam el, és így nem is hallottam róla. Tehát így nem, én nagyon ritkán játszom, tehát azáltal, hogy ezekkel a monstrumokkal várjál, kellett.
5: Akkor viszont ezeket hogy szúrtad ki, ezeket a szarokat? Ha te elfekvődj, nem játszol, akkor egy ilyen radarod van, így mész a Tesco-ba, vagy valahogy...
6: Az elején a saját kis játékgyűjteményemből válogattam, hogy igen, ez annyira nem volt jó, ez megér egy bemutatót. Utána vészesen kezdtem kifogyni, és akkor az emberek maguktól küldözgettek játékokat. Tehát így az utánpótlás meg volt. Tehát,
1: de amikor már nem, de elég szart, akkor a nagy közönséghez fordult.
6: Világos, tehát ha tényleg csak sajátomból kellett volna válogatnom, akkor talán így egy évad lett volna az egész a négy helyett, de kétszer fordult elő, hogy vettem valamit, ami így, wow, ez szerintem jó alany lesz, de nem ez volt a jellemző, tehát tényleg az emberek így gyakorlatilag, még a mai napig így, pedig már befejeztem 2011-ben, hogy próbáld ki. Hát mondom, hát jó, de már nem szándékozom ilyenekkel tölteni az időmet.
5: De még lelkesednek ez szerintem teljesen.
6: Hát mert van, aki most felezi fel, és azt hiszi, hogy wow, ez még milyen, ez még megy, és jaj, de jó, aztán látja, hogy ja, hát ez utolsó feltöltés, nem tudom, hány évvel ezelőtt.
5: Miért hagytad abba a játékokat?
6: A játék bemutatóknál úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag így már mindent elmondtam, amit el lehetett.
5: Minden szart meg elmondtam, mindent.
6: De nem akartam ilyen önismétlésbe átmenni, meg munka mellett nem fért már bele. Tehát így azért sok ember nem gondolja, de akár egy hónapot is ültem egy ilyen 10 perces videón. És ami így a nagy különbség a mai videósok többségéhez szerintem, hogy így gyakorlatilag egy felvételbe felvesznek valamit, most itt nem akarok. Tényleg nem. Ez egy más stílus. Tehát,
4: más dolgok ezek.
6: Tehát ma szerintem azáltal, hogy sokkal nagyobb konkurencia van, mint annó, mindenképp arra mennek az emberek, hogy aktuálisan újabb anyagot rakjanak ki. Még én megtehettem 3-4-5-6 évvel ezelőtt, hogy akár csak havi egyszer kirakok valamit, és dolgoztam rajta, kétszer végigvittem egy játékot, még meg tudtam vágni.
1: Valamelyik így nagyon hozzád simult, mint hozzám a Honti és Hanna?
5: Valamelyik.
6: Ja, hát hogy természetesen. Hát van egy olyan verekedős játék, ahol ilyen bikinis lányok küzdenek egymás ellen. És ha kell, kölcsönadom.
1: Jó, és
6: az annyira borzasztóan rossz játék, de maga módján lenyűgöző, hogy milyen rossz, és rendszeresen, tehát így valaki átjön hozzám, akkor így sokszor így játszunk vele, vagy...
1: Képzeld el, ezt elmondom neked, mert ez tetszeni fogsz majdnak, hogy volt olyan munkám, hogy a reklámspotokat kellett elhelyeznem
4: a Beach, az, amiben Hasselhoff van, hogy hívják?
6: Baywatch.
4: A Baywatch-ba. És mindig ilyen mellek után kellett megállni, leírnom, hogy 48-12, és odaadtak egy évfolyamot. És képzeld el, hogy nem lehet végignézni, hát tudod, az beteg dolog, hanem hát ugye szörcsölgetsz, és úgy ránt a szemem a csöcsre. És mondom, no, akkor mert láttam a csöcset, akkor megnyomtam, egy hét után visszaadtam a melót. Tényleg, azért mondom, hogy figyelj, ez annyira borzalmas. Tényleg, a szexuális életem tönkre, nem tudnak annyit fizetni, érted, hogy egy B-vacsot. Azért mondom, hogy lelkileg közel állunk egymáshoz, csak azt akartam
5: ebben mondani. Jó, de mondjuk a Freddy nem a csöcsök miatt hagyta abba azért a játékokat, de... Az valaki
6: honnan tudod?
5: Csak sejtettem, reméltem. És neked ez az éles váltás, ez tudatosan benned volt, hogy jó, akkor a játékokat már lehordtam mindenek, jöjjenek a filmek, és most azokat is jól leszarozom? Vagy...
6: Nem, ez... Nem, hát van egy jó tucatnyi ilyen filmbemutatóm, elneveztem 99 forintos DVD bemutatóknak, mert így effektíve 99 forintos DVD lemezekről van szó, és így ilyen nagyon nagy filmgyűjtő vagyok, tehát Zoli tanúsíthatja.
4: Jaj, apró kérdés. Igen. Én is nagy filmgyűjtő voltam, de tényleg óriási. Ma már beláttam 54 évesen, semmi értelme az archívumnak.
6: Na, ezzel vitatkoznék. Miért?
4: Kérlek szépen a...
7: Mert mások archiválnak?
4: Nem, mondok egy példát, a Gege haveron beáll a kis kocsijával, és majdnem egy órán keresztül pakoltunk olyan 600 VHS kazettát be az autójába, mert hazavittem, mert ő elteszi. Mert mondtam, hogy nekem gyerekem született, én már újra élni akarok, nem fogok VHS technikát nézegetni. Óriási gyűjtemény volt az. Akkor elkezdtem gyűjteni a számítógép agyára. Egy darab dolgot, valamit megfigyeltem, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valamit az archívumba teszek, azt már többet nem nézem meg.
6: Hát ez nálam abszolút nem így van.
4: Tehát ha nagyon nagy filmfogyasztó vagy, ne haragudj, én rettenetes filmfogyasztó vagyok, nem nagyon majd jut
7: időm
4: az archívumban,
7: csak
4: a 364. Jean-Luc Godard, érted, nem fogod előhívni azt az archívumból azt az anyagot.
5: Mert
4: az újabb feldolgozás az archívumban nagyobb feladat, mint az archívumot használni.
7: Nem kell olyan szigorúan csinálni.
4: Nem. Vagy akkor egyedül élsz és nem veszel magad
6: az ételt. Nem élek egyedül, de nekem ez egy óriási
5: öröm. Van akinek az archívum meggyűjtése, bocsánat, van akinek meg a folytonos fejlesztés, növekedés a saját kultúrának. Hogy
4: de mi értelme ebben a korban archívumnak, amikor bármikor előhívhatom?
7: Nekem teljesen mindegy, hogy hol van ez a dolog.
4: Tessék.
7: Hogy az én saját archívumomban vagy elérhető, és hogyha kell, akkor letöltöm, vagy nem tudom én, szóval a lényeg az, hogy
6: azért,
7: a használata fontos, nem a tulajdon.
6: Mert például Zolival voltak már filmestéink, és utána átjönnek, és így nem tudtuk, hogy mit nézünk. És akkor kinyitottam a szekrényt, és ott negyed órán át nézegettünk, hogy wow, ez most mire van kedved? Mit láttam én, mit láttam? És ez
4: akkor mozi tulajdonos akarsz lenni, hát, alapvetően.
6: Hát manapság már nem
5: tudom,
6: biztos,
5: hogy nagyon csúnya, és most ne figyeljen ide senki, akinek bármilyen cége van. Most értem én ezt, hogy kinyitod a szekrényt, és ez megfogható, kézzel szagolható, simogatható, etc. Nem, az archívum, ami neki van, mert ő kézzel megveszi minden darabot. Igen. Viszont amiről igenis itt siklik el, a bakács, amiről beszél, ez a letölthető dolog akár ott is, ugyanúgy amúgy mondjuk egy N-betűs videótékában. Szerintem ugyanúgy negyed órát én is elböngészek, hogy mit nézek, viszont nem foglal annyi helyet mondjuk a ruháim mellett a szobában.
6: Hát jó hely az,
5: hogy
6: az
5: ez
6: nyilván.
5: Miért van neked ez a fétised, hogy megfogható példányban megmegy
4: jelen? Jól hogy fétise van.
5: Mert tudom.
7: Hogy mindig megveszi.
4: Akkor idióta fiatalok, mondom nektek, hogy fétist csináltok. Komolyan CD-ből?
5: Igen.
4: Tudod, hogy mekkora az élettartam egy CD-nek és egy VHS, egy magnetikus kazettának?
5: Na,
4: az egyiknek 30-szor hosszabb az. Ha akarsz egy kis archívót, akkor nehogy már CD-re nyomasd a filmet.
5: Nehogy már VHS-re nyomasd.
7: Nehogy már,
4: kicsi mackó! Én nem hiszem, hogy fiatal
5: tudod,
4: vagy.
5: Tudod, hogy VHS kazettán egy... valami szar ráment azért, mert nem lehet megnézni az első
4: 25-30 év után? 25-30 év után?
5: Nem, csak 20 év után.
7: Gyerekek, itt hallgatók vannak.
4: Na de erre mondom azt, hogy az archiválás az egy bonyolult filozófiai kérdés, nem mindegy, hogy mire archiválsz. Figyelj, a kőbe belevésed, az megmarad. Az megmarad.
5: Na jó.
4: A filmszallal kérdezett, föl kellett digitálisan újítani a színbádnak a kockáit, mert leszakadt róla a szín.
1: Csak a fiatalok gondolják azt, hogy megőrződnek a dolgok, a lófasz
5: őrződnek
1: meg, a CD el fog porlani, és a zsír megzabálja.
6: De a CD-re is sokszor mondták, hogy jaj, hát 10 évet adnak rá, és én a 80-as évek végebeli CD-imet ugyanúgy jó meghallgattam.
1: Mert te vigyázol rá.
6: Hát ki nem vigyázz CD-ket?
2: Figyelj,
6: ahogy gyűjtő. Asztal alatt
1: van. Ha gyereken ez nyilvánvalóan vasrakat, van, elzárod a gyereked erről, akkor ügyesen elzárod.
6: Ő még nem éri el,
1: szerencsém. Ja, hogy te még abba kossz.
6: Hát még járni se tudsz.
1: Jó. Akkor van egy-két rossz hírem számodra. Hát.
5: Lehet, hogy el kell majd zárni azt
6: egyébként. Lehetséges, igen, mert kell foglalkozni
1: ezzel. Bárunk ezt szekrényt
5: is. És most csinálod ezeket a filmes podcasteket, kezdeket, igen. És, nem, bocs, és, de mi a kicsit mutasd már bele ezt egy kicsit, légy szíves.
6: Tehát gyakorlatilag a podcast az valami, mint a tilos rádió gyakorlatilag, amit mi művelünk, hogy összegyűlünk, hogy most már ilyen havi kétszer kb. Többek között a Zoli is sokszor szerepelt mellettem, és a Sirin is.
2: Hát én sorozatos témában.
6: Hát nagyjából igen, és aztán beszélgetünk filmekről, és nem mondjuk azt, hogy mi filmkritikusok.
5: Igen, milyen tematika szerint?
7: És ez valami streaminggel itt akarnál?
6: Én rögzítem, egy Skype konferencia, és akkor én utólag föltöltöm.
1: De beszámolsz, hogy 7, 8, 5, 6, 7, vagy hogy kezdődik el egy beszélgetés?
6: Hát köszönünk.
1: Okay,
7: megbeszéljük, hogy kik vannak, kit miről fognak
6: hát,
7: beszélni.
6: Igen, tehát nem úgy, mint most. Most kicsit, ez már túl nagy anarchia volt ahhoz képest, amit mi szoktunk csinálni, de egyébként mi is nem szoktunk kifejezetten ilyen, hogy mondjam, M1 stílusban.
1: De freestyle-t nyomadtok.
0: Teljesen.
6: Igen.
5: És milyen filmekről?
6: Hát akármiről.
1: Akármiről azt megnézitek.
5: Tehát nem csak, hogy mit tudom én, inkább régebbi, újabb.
1: Őt miért nem kérdezed, mert ő végtelen csöndben van, és nem tudok róla semmit.
5: Mindjárt majd tudom, hogy is kap egy kis időt, csak mindenkiről akarok egy kicsit.
6: Hát, amit éppen láttunk, aktuális mozik, tök régi filmek, és van egy olyan nagyon közkedvelt rovatunk, hogy az emberek küldenek be filmet, és van egy már jó 600 filmcímes listánk, és utána véletlenszerűen egyet kiválasztunk, és azt következő adásra mindenkinek meg kell nézni, és utána véleményezzük. Ezekből nagyon kellemes meglepetések és horrorisztikus
1: filmélmények születnek. Igen, nagyon jó, azt én éveztem, mert teljesen őrült választások alapján történik. Igen, nagyon jó.
6: Úgyhogy,
1: politikába bele tudtok futni, nem futtok, mit csináltok vele? Tehát a jelennel mit csináltok?
0: A politikával?
1: Hát a poén, érted? A poént építesz föl, mi? Őket kérdezik.
5: Jó, fiatal. De mert most egy körbenézel, szerintem senki.
2: Mi direkt elkerüljük egyébként. Az a politikát, a vallást, mindent.
0: Azért azt hozzátenném, hogy viszont ez visszafelé annyira nem igaz. Ebben nem szeretnék nagyon mélységébe belemenni, de mi kerüljük ezt a dolgot.
1: De nem hagyják, hogy kerüljétek?
0: Volt egyébként már megkeresésünk innen, de most nem akarok konkrétan mondani, de volt le példa.
1: Nem, az. Tehát azt mondod, hogy vissza tudjátok utasítani őket.
0: Kell is, mert a közönségünk egyébként nem tolerál. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról beszélünk. Uh-huh. Tehát
1: Jó, én nagyon örülök neki. Csak ma akarom hallani, vagy létezik. Figyelj, a másik média, amiben nem vagytok, az azért is lett ilyen beteg, mert párpolitikai szándékok irányítják az egészet. Uh-huh. Hát onnantól már majdnem nem is érdekel. Ha nem érdekelne a politika, akkor érdektelenni válik. Uh-huh. Így el tudok érzelni, hogy inkább titeket néznek, mint érted a Gyemegy híradót.
0: Uh-huh. Hát az ott még nem tartunk, de...
1: De ahol azért megnéznek egy Gyemegy híradó nézettségét egyébként, az nem tudom mindig.
0: Ha megszerzett, tudod már át létszik meg.
5: Kevesebb.
3: Ha érdekel, látod, hogy a
5: statisztikákat ez ebből a nézettséget.
0: Köszönöm.
1: Még van tabu ezen kívül, hogy politika, vallás?
0: Politika, vallás.
1: Van-e még tabu?
0: Nyilván az ilyen nemzetiségi dolgokban, dettó nem. Uh-huh. Ami szerintem így normál. szerintem egyébként teljesen normális keretek között, hogyha működik egy ilyen médium, akkor, de ez nem csak ránk vonatkoztat, szerintem ez mindenhol máshol is normális. Tehát ez annyira szerintem a olcsó hatásvadászat lenne erre építeni egy közösségi hangot, hogyha most nekiállnak bármiféle uszító tartalmat kipakolni. Jó, mondjuk abban a szempontból mi sem vagyunk éppen szentek, tehát azért mi is oda tudunk durrantani egy-két vulgáris kifejezéssel.
5: Ilyen megosztó kérdésekben nem foglaltuk el, nem. Most itt
7: kollektíve kérdezem. Hát én politikában nem, de hát nem tudom, mennyire vallás, de tehát én azért ezt a mondjuk úgy inkább ilyen szép szó, ilyen spirituális dolgokban mondjuk. Én hajlamos vagyok belevinni a műsorom, amik az én gondolatvilágomat, illetve amit én ezzel kapcsolatban úgy élek, mondjuk inkább úgy mondta. Nem azt, amiről gondolok, hanem azt, amit még tudok hasznosítani, illetve tényleg van tapasztalatom benne. Azt, de nem úgy, hogy beletolom a szájba, hogy na, ezt kövessétek, mert én ezt mondom, hanem ugye, amit mondta ez a kis példamutatás, hogy bele van szűve az, hogy igen, így is lehet. Tehát lehet, hogy például írták azt is, hogy mondjuk látják, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk más videós, és ez látszik a videóimban, hogy nem úgy viselkedem egyébek, és ez már alapból érdekes lehet egy embernek, hogy hát hogy most miért nem panaszkodik? Miért nem mondja azt, hogy a kurva anyát a csekkeknek, miért nem mondja azt, hogy ez az amaz, hanem hogy tényleg egy tök normálisan el tud úgy lavírozgatni, és hogy akkor, és hogy ez is legyen érdekes. És én pedig ülök ezzel, hogy ilyen szint inkább beleszövöm azt, hogy egy ilyen alternatív képet mutatok mondjuk a hétköznapi emberről, olyan értem, hogy persze az én vagyok teljes mértékben, viszont mondjuk lehet, hogy nem találkoznak se a tévében, se mondjuk máshol, mert ugye nyilván ez nem olyan színpont, hogy nem vagyok eladható, mert nem veszekszünk orba szájba, meg nincs sem olyan nagyon kirívó dolog, persze valamikor itt bulizunk egyebek, de az mégse egy olyan dologba csap át, ami egy ilyen tényleg a tévében egy ilyen valóvilág színvonal, hogy pörgetem a brét, és akkor meg ilyenek, tehát ez nem. Tehát
2: ne adj jó ötleteket az embereknek, mert igen.
8: Igen, a következő vlogban.
5: És ti is srácok?
4: Nem, ez egy anti-reality show, akkor ilyen szempontból.
7: Hát igen, illetve a reality show, hogyha úgy nézzük, azért anti, mert hogy gyakorlatilag ez az, aminek annak lennie kéne. Mm. Tehát nekem mondjuk maga a formula az tetszene, csak nem abban a formában, amiben ők csinálják. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az a fajta dolog, tehát amit akár a tévé is sugároz, csak hogy nyilván ott ugye teljesen másról van szó, mert az egész egy legyártott történet, tehát az teljesen más. Én meg úgy gyártom le a sajátomat, hogy
4: mekkora én szerkeztem. Mekkora a harc a mainstream médiával, vagy azért jó nektek, mert onnan jön az anyag nagy része?
7: Nekem szinte
4: semmi. Tehát azért semmi?
0: Hát most, azért tegyük szerintem azzal, hogy most még. Szerintem most még nem igazán érződik, hogy ugye a YouTube meg a mainstream média
7: az. Ja, hát egyelőre nem, de
4: az időben szerintem
7: jövőben biztos egyébként szerintem.
6: Nekem szerintem lassan úgyis terítődik a magyar piac e szempontból, mert már végtelenségig nem növekedhetnek a feliratkozós számok, mert egész egyszerűen így már, tehát nincs annyi ember.
8: Most
6: nem
8: magyar néző.
4: De szerintem tengernélküli ország vagyunk, vagy miért?
6: Hát nem, mert szerintem eleve így mindannyian elmondhatjuk, hogy így nem a plusz 50-es korosztálynak készítünk tartalmat, és tehát azok eleve kilőve, és ha
4: az de a korosztály... De veletek együtt fognak megöregedni.
6: De nem biztos, hát sok régi nézőm biztos már azóta dolgozik, és egész egyszer már nem követi. Tehát kiöregszik ebből, és ez egyébként szerintem semmi gond.
4: Tehát van generációs hatás.
5: De nagyon bólogatás.
3: Hát én például Freddy-din nőttem fel gyakorlatilag. És ezt most minden segnyalás nélkül. De tényleg. Tehát amikor 2008 környékén azt hiszem akkor kezdted, akkor
6: volt
3: 2007-ben, de 2008 környékén kezdted el nézni, megvettem a Mesterlövészt. De ez nem úgy...
0: Gratulálok, Freddy!
3: Ez egy játék, amit Freddy mutatott be először.
5: De hát akkor szar.
3: Fos,
6: de mindenkinek kötelező kipróbálni, mert hát egy élmény.
3: Egy sör mellett, vagy valami. De úgy vettem meg, hogy nem a hatásodra. Tehát én elmentem, láttam ott a borítót, no hát tök jól néz ki, megveszem. Leültem, játszok vele, mondom, jó, oké, beírom a YouTube-ra, vagy valami, hogy hogy kezdel, mit kezdel csinálni, és akkor kidobta te videódat, szétröhögtem az agyamat. És így igazából miatta is kezdtem el, hogy videózgatni. És akkoriban nagyon menő volt az, hogy mindenki akkor sál, meg vizém, és akkor ez itt az igénytelen játékok, és bemutatom ezt,
4: ja,
3: meg nagyon sok copy ment, borzasztó sok, és én meg igyekeztem azt csinálni, hogy már most is egyébként ezeket a... Én mutatom a fejemet, dagadt vagyok, nézzétek, kössetek be, szúrjatok ide, ezt, döfjetek le! Nem érdekel, és így... Így ennyi. Szóval nekem ez így kezdődött, úgyhogy és minden seggelás off vége. Sziasztok!
5: És akkor már nem értünk hozzád, akkor mesélj már egy kicsit, hogy akkor te konkrétan mit csinálsz az interneten?
3: Hogy mondjam?
4: Ne azt, hogy mit csinálsz. Megnéztük a dolgokat.
5: De, persze. De ő egy tök más kategóriát képvisel. Én most úgy akartam amúgy átvezetni először, hogy akkor térjünk át a GoPro szekcióra. És akkor igazából, hogy értem én, hogy próbálom definiálni, hogy így kitartott kézzel saját magadat veszed, és poénokat önmondasz, meg különböző élethelyzetekben. Igen.
4: Testével igen. És a rapper szövegével együtt hozza az idiótát magas szinten, aránylag szerintem.
0: Az annyira szép volt.
4: Hát igyekszem. A kultúra történetet csak ő nem tudja, nagyon sok hasonló figura volt, nagyon jók is, a Dixiről beszélgettünk valaha, de a Szőke András is ilyen egy kicsit, azért Badár, vannak csomóan, akik ezt a műfajt űzik. Azért mondom, hogy te lényegében szólók ezek, nem? Ezek szólók.
3: Eléggé.
4: Igen. De hát ez az érte a dolog értelme. Arra nem is gondolsz, hogy néha itt csapatban őrülj meg? Vagy jó ez a magányosan?
3: Hát én jobban szeretek magányosan, de voltam már például az Imagine Show-ban is.
4: Igen, de
3: nem úgy, hogy... Tehát, hogy
4: de így magadnak nem építesz föl a csapatot? Hogy
3: nem, valahogy úgy nem.
4: De igen,
3: alapvetően én sok esetben egy borzasztó borzasztó elviselhetetlen ember vagyok. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy így beszélek, és akkor egyetlen így felveszek egy hangerőt, ami már úgy
5: fősértő.
4: Nem az a, én ezt tudom, mert amikor először találkoztunk, megkérdeztem, hogy mit keresek itt.
3: Ja, igen.
4: Akkor így gondoltam, hogy szőrös a stílusod, igen.
3: Ja.
4: De normális volt a kérdés.
3: Persze, de nem.
5: Helyén való volt lényeg is.
4: Túl öreg voltam az asztal körül. Hogy ezeket visszanézed, mert nekem mindig két korszakom volt. Volt, amikor figyeltem magam, és azt gondoltam, hogy ha figyelem, akkor építem magam, vagy módosító. Máskor, amikor depressziós vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen vagyok. Valószínű, ez az őszintébb és a jó. Uh-huh. De te így nézed magad, vagy építgeted ezt? Vagy tehát
5: van benne egy akaratos fejlődés,
4: visszanézed először is? Egyszer biztos, de hogy...
3: Hát a vágásnál visszanézem, persze.
4: De azon túl?
3: Azon túl...
6: Szerintem azon túl senki nem nézi.
3: Nem, mert alapból amíg megvágom, tehát egy vágást, így háromszor nézek vissza, hogy jó lett, és akkor...
6: Igen.
3: Tehát, hogy már a végére már így tudom az egészet.
4: Az érdekes, akkor nem gyönyörködsz a saját...
3: Nem.
4: Jó, én nekem nagyon sokáig gyönyörködtem, az ember leszokik erről egyébként, tényleg, ha exhibicionisták vagyunk, azért mondjuk.
0: Azért nekünk újdonság lehet, mert mi vissza szoktuk nézni a saját anyagainkat.
4: Tessék,
7: én zenédes hívő vagyok, hogy nekem ugye megint más van, minden napjomban szól, és tök érdekes viszont, hogy 6 hónap ezért úristen, hogy néztem. Tehát és van egy ilyen... Tehát nem azért nézem magam, hogy igen, itt vagyok, de csodás vagyok, de
5: valami... Egy picit azért.
7: Hát picit persze azért is, de hogy én tudom úgy nézni, hogy ilyen harmadik félként, hogy én meg tudom úgy nézni, mint egy néző, hogyha ezt mondjuk én nézném, mint egy X ember.
4: Tehát téged izgat az időmúlás, titeket nem?
7: Hogy mi is az az egész, tehát hogy milyen érdekes volt, hogy akkor ez volt, és pont, hogy most, hogy vége, pont ez így benne volt, hogy ez az egy év, hogy mindig eltelik egy csomó év az ember életébe, de valahogy ez azért volt más, mert végig dokumentáltam, ugye, ezáltal. Annyira élénkebben él bennem, hiszen volt, hogy visszanéztem, most csináltam ilyen búcsú videót egyébek, tehát még jobban visszanéztem, és így sokkal érdekesebb, és így jobban érzem ezt, hogy basszus, eltelt egy év, és úgy eltelt, mintha csak
9: tegnap. Ez a 13 volt?
7: Hogy?
9: Ez a 2013 volt?
7: 2013, május 22-től mostanáig.
10: Itt beszeretnék kapcsolódni ebbe a beszélgetésre, mert
5: nekem is...
10: Hát nekem is ugyanez, hogy én is visszaszoktam nézni, de inkább az emlékek miatt. De nekem is, mondjuk azért én nem úgy nyomom, mint kell, hogy minden nap, meg minden nap egy ilyen 20 perces összefoglaló, nekem a vlogok azok eléggé... Hát ugye én inkább játékokról szoktam videókat csinálni, meg élőben közvetítek, meg ilyenek, szóval igazából én inkább ezzel foglalkozok, vagy ezzel haladok így előre, és a vlogok azok pedig hát ritkán vannak, hogy amikor így saját dolgokról beszélek, vagy bármiről, ami velem, vagy akárkivel történt. És például előző nyár, az előző, hogy volt? Ja, igen, előző nyár végén csináltam egy videót az akkori nyári emlékekről, és ezt például most megnéztem januárban, amikor ilyen nagyon rossz idő volt, tényleg hideg, minden, és tök jó érzés volt visszanézni, hogy igen, ott voltunk Balatonon a barátaimmal, amit tudom én, felvettem, hogy vonatozunk, és akkor ott ment a vonat.
4: Akkor
10: és
4: te dokumentumként használod a filmet, igen?
10: Igen.
4: Mondok neked, egy kézzel láttam egy olasz fickó, Michael Newman, amerikai olasz Newman-nek a fotói kiállítását, egy szoba volt, egy üres szoba, és 364 polaroid volt rátéve, amint csak az arca volt. És hogy beléptél, itt volt az első nap, és ugye a végig ment a szobának az egy év véget, és ugye nem borotválkozott.
10: Ilyen videót is szoktak amúgy.
4: És marha jó, és ugye fantasztikus a trükk, mert ugye pont az a dolog érdekessége, hogy a lassú időmúlás miatt nem látjuk a változást. De a fázisok, stb. Igen. Mutatják azt, hogy mégiscsak öregebb vagy egy évvel. Mi már nem egy évvel, hanem 100 évvel vagyunk öregebbek, mert nincsen levegőnk, és szálljatok ki egymásból.
2: Szálljatok magatok!
4: Adjatok egy kis zenét.

0: Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!
1: Kertész 2, vagy Reménytelen szerelmem, rövid története. Nem voltam egész bizonyos benne, vajon emlékszem-e rá, de viszont lehetségesnek tartottam, hogy egyszer már találkoztunk. Ő már messziről rám mosolygott, alig, hogy a kávéház ajtaján kiléptem. Holmi bús mosoly lebegett az arcán, egyenesen felém jött, és mind a két kezét nyújtotta. Már egy órája várom, hogy kijöjjön, mondta lágyon, és egy kicsit szomorúan. Ne csodálkozzék, hogy itt talál. Kötelességemnek tartottam, hogy felkeressem, és megmondjam magának az igazat. Bármennyire fáj is, de becsületes, és őszinte akarok lenni. Barátom, nem tehetek róla, és kérem önt, ne átkozzon engem. Beleszerettem Kertész 2-be. Úgy rebegtem és törtem a fejem, kihez lehet szerencsé. Sokáig küzdöttem magamban, folytatta. Szóljak-e magának? De aztán elvégeztem, hogy nem áltathatom önt. Ezt ön nem érdemli. Nem, ezt mégse. Így könnyebben viseljük el mindketten. Az ember nem vitatkozhatik a szívével, és én nem tehetek róla, hogy beleszerettem Kertész 2-be. Nagyon csúnya arcot csinálhattam, mert még mindig nem jutott eszembe, hogy honnan ismerem ezt a nőt. Az Istenért, mondta egy kicsit elsápadva. Az Istenért, barátom, legyen erős! Azért jöttem, hogy szépen és nemesen megmagyarázzam ezt önnek, és megvigasztaljam. Higgye el nekem. Hidd el nekem, Lajos. Lajos, túl fogod élni, és el fogsz felejteni engem. Jön majd valaki, egy tiszta és kékszemű leány, aki elfelejteti veled ezt a boldogtalan szerelmedet, és a szíved újra kinyílik majd. Hidd el nekem, Lajos. Hidd el, leszel még boldog, és eszedbe se jut majd az a gonosz, gonosz nő, aki összetörte a szívedet, aki nem akarta ezt, mert nem tehetett róla, hogy beleszeretett Kertész 2-be. Megfogta a kezemet, és megindultan simogatta. Ki az a Kertész 2? Törtem ki dühösen, remélve, hogy így valahogy mégis megtudom majd, ki ez a nő. Lesütötte a szemét. Csak semmi hevesség, mondta. Lajos, az Istenért, nyugalom. Kertész 2 az FTC hátvédje. Ennyi, hiszen nekem dolgom van. Én nem vitatkozom ezzel a nővel, legyen neki igaza. Hát, ha beleszerettél, légy vele boldog, mondtam, felháborodást megéjezve. Isten veled! Sarkon fordultam, és elmentem. Hallottam, hogy ilyetten és felindultan kiabált utánam, de nem fordultam meg. Másnap levelet kaptam. Szegény, szegény barátom. Egész éjjel nem aludtam. Borzasztóan aggódom érted, hogy még valami kárt teszel magadban. Rettenetes volt, amikor a múltkor úgy otthagytál az utcán. Nem vehetem a lelkemre, hogy miattam tönkreted magad. Azt akarom, hogy belenyugodjál sorsodba, és megértsed, hogy mi azért barátok lehetünk. Szépen, szeliden beszélhetünk egymással, megvigasztalhatjuk egymást. Hát mit tegyek, mond Lajos, mit tegyek? Küzdhetek-e én egy érzés ellen, mellyel küzdeni nem áll hatalmamban? Küzdhetek-e az ellen, hogy beleszerettem Kertész-kettőbe? Szegény, szegény barátom, nyugodj meg, légy erős, el fogod felejteni tudni a te boldogtalan kis anyádat. Egy darabig mérgelődtem, hogy még mindig nem tudom, ki az én kis anyám, aztán vállat vontam. Dolgom volt, otthon vacsoráztam, olvastam a lapokat, egy pohár szódás bort hörpingetve. Egyszerre egy női kéz szeriden kiveszi kezemből a poharat. Megfordulok? Ő volt az. A nyitott ajtón jött be, bús szemrehányással nézett rám. Szegény barátom, suttogta könnybe lábadt szemekkel. Már iszol is. Gyorsan kiitta a boromat, és leült mellém. Nem engedhetem meg, suttogta lágya, hogy miattam elzőj. Vigyázni fogok rád. Melletted maradok, míg nem látom, hogy lemondtál szörnyű tervedről, hogy valami kár tégy magadban. Ilyetten biztosítottam, hogy már letettem erről a tervemről. Bús mosollyal rázta a fejét. Tudom, erősnek akarsz látszani, de én ismerlek. Nem megyek el addig. Van még valami vacsora. Vacsora után kényelembe helyezte magát, és mosolyogva végigfeküdt a sezlonon. Igen, itt maradok nálad. Vigasztalni foglak. Addig nem megyek el, míg bele nem nyugszol a változtathatatlanba. Szegény barátom. 3 hónap múlva jobbnak láttam, ha elveszem feleségül. Mégis kényelmesebb dolog. Hozzád megyek, mondta egyszerűen. Hozzád megyek, mert becsüllek férfias, nemes bánatodért, kitartó, reménytelen szerelmedért. Hozzád megyek, s ha szeretni nem is tudlak, tisztelni foglak, mint a legigazibb barátomat. 4. gyermekünk után egyszer óvatosan megkérdeztem tőle. Mondd, kérlek, édes kisanyám, én igazán nem tudom nézni, hogy te így hervadsz mellettem. Úgy érzem, most már el tudnám viselni a fájdalmat. Tehát csak azt akarom kérdezni, tudja-e az a Kertész-kettő, hogy szerelmes vagy belé? Mit gondolsz? Kiáltott felháborodva. Milyen nőnek tartasz engem? Soha se hallott rólam, és soha se fogja megtudni, hogy szerettem őt. Csak legalább tudnám, honnan ismerem a feleségemet. 2 nő beszélget. Én nem értem, hogy lehet annyit beszélni róla. De milyen ostoba dolog, milyen smokság szólsz hozzá. A tejbegrízéktől jövök. Ott hagytam őket, mert már nem viselem el, hogy egyébről sincs szó. Milyen színvonal, édesem, látod? Ez az oka annak, hogy egy barátnőm sincs. Nem szenvedhetem az ostoba nőket. Hát én is csak azért szeretem a férfi társaságot, mert ott beszélhet az ember. Gondolatok vannak. Nichts über intelligenz, mondhatom neked. Ezek a nők, hát csak ruhákról beszélhet velük az ember. Most meg, mióta itt van, mind megbolondult. Tele van vele a fejük. Utálatos. Én nem értem, hogy lehet annyi szót vesztegetni rá. De ennyit beszélni róla, 2 szóval el lehetne intézni az egész esetet. Jóképű fiú, kész! Csinos megjelenés, fertig. Érdekes arc, hát aztán férfias fellépés, nincs tovább. Tűrhető látvány, semmi egyéb.
2: Kellemes külső, ennyi az egész. Fiatalos alak, elég. Jól eső jelenség, pont. Artisztikus forma, csönd. Finom vonalzás, muzik, gyengéd arabeszk, na, de hogy ennyit kelljen róla beszélni, hogy ekkora szárnyitogatást érdemes volna csinálni, hogy így kelljen forgatni a papulájukat, hogy ennyit gágogtassák a fejük nyílását. Nem mondom, még ha valami nagy költőről volna szó, vagy valami nagy gondolkodóról. Az én is csak azt akartam mondani, egy olyan nagy gondolkodó, az igen, az már igen. Arról már érdemes, akivel az ember beszélhet fizikáról, matematikáról, Philadelphiáról. Philadelphiáról? Vagy filológiáról? Bevánom is én, vagy valami milyen macak. Persze, de így folyjon a nyáluk egy ilyen mitugrász miatt, egy ilyen reklámpofa, egy ilyen mozifigura, egy ilyen szívdöglest, egy ilyen férfi démon. Nem megy a fejemben, mi van az egész emberen, amivel fél percnél tovább érdemes volna foglalkozni, ugye? Egyébben sincs annál a kis csinosságánál, annál a kis férfi szépségénél, meg az a kis szuggesztív erő, annál a kis szájánál, meg hogy az a szeme van neki. Kettő, hogy egy kis szívdobogást kap az ember. Nagyszerű, hát mi van azon, hogy az ember pejzslia egy kicsit rángatózik, ha látja. Meg egy cseppecskét a szeme kéjebb jön, mint rendesen. A szemüregéből. Nagyszerű, hát aztán. Hát én is azt mondom, de hogy ezeknek a nőknek van képük leveleket írogatni neki, meg hogy körülállni a Royal kapuját, mikor lejön az utcára, meg szaladni a kocsija után, mintha volna eszébe törődni velük. Hiszen körül se néz. Összehúzza a szemöldökét és megy. Na és ha nem húzza össze, muszáj ezért mindjárt végigesni az utcám. Hát elvesztettem én mindjárt a fejem, amikor láttam, hogy egy kicsit rám nézett, mielőtt a kocsiba ugrott. Vagy én talán olyan nagy dolgot csináltam belőle, amikor azt a kis kártyát küldte a pincérrel, hogy szeretne velem megismerkedni? Vagy én talán nagyon meg voltam lepve, mikor bezörgetett az erkély ablakon éjszaka, ő sírt, mert nem nyitottam ki? Vagy én talán csodálkoztam, mikor egy revolvert szorongatva kezében, vérben forgó szemekkel méregette a férjemet? Vagy amikor így kinyújtotta a lábát. Pardon, kérlek, azért nem muszáj belém rúgni. Ó, édesem, csak nem, de igen, egészen belém rúgtál. Érzik a lábam. Ó, drágám, parancsolj egy kanál vizet. Mosd le, vagy ülj bele egészen a kanálba, és tartsd le a fejedet. Jó, ha ilyenkor az ember egy kicsit visszatartja a lélegzetét, egy fél perccel tovább, mint ameddig az ember kibírja.
3: Hölgyeim és uraim! Nem. Kérem, ez már kicsit túl cifra lesz, ez a sok mindenféle hang a térben. Rádió, gramofon, hangos film. Nem gondolják, hogy összezsúfolódnak a dolgok? A hang, a sok hang, ami világ kezdete óta elhangzott és szétfoszlott, nem hangzik el, s nem foszlik szét többé. Visszajár kísérteni, jelenné teszi a múltat, túldimenzionálja, felfokozza. Ki van számítva, ha minden élőlény élne, aki eddig meghalt, nem volna hely a földgolyón. De lesz-e hely fülünkben és a levegőben, ha minden zörej és zönge, ének és beszéd, ami elhagyja a hangok örökké bugyogó forrásait, összeömlik egy nagy, egyre dagadó tengerévé valami földön túli ordításnak. Egyelőre a zűrzavar állapotában vagyunk. Az ember már nem tudja biztosan, ha hangot, beszédet, éneket hall a szomszéd szobában, vajon emberi lény van-e a közelében, vagy egyszerűen rádió és gramofon szólalt meg. Felfogott hang és eredeti közt évek óta alig van különbség. Most azonban egymással zavarodnak össze a különféle gépek. Új Bábel. Gépek Bábele fenyeget. Múltkor is hogy megjártam? Jó kis rádiómat forgattam éppen a szélrózsa minden irányába, szimatolva, hangverseny és előadás töredékek után. Toulouse és Barcelona közt egyszerre csak éles, zavaros sipítás üti meg a fülem. Megállok, mert ezen a szakaszon eddig nem fogtam állomást. Finomítok. A sipítás átalakul. Hangok. Zagyva kiabálás. Francia, német, angol nyelven. Közben dühös, követelő, makacs morzejelek. Odafigyelek, és a vér megdermed ereimben. A lármából egy végső veszedelemben kavargó tömeg halál ordítása alakul ki. Folytott hangok, zokogás, sikoltozás, revolver dörrenés.
4: Segítség! Help, help! Oxigol! Hife! Sügyedünk!
5: Kecserek! A mentőcsónak! Hey, Stuart! Lője le, aki oda talakszik! Lője le!
6: Le a fedélzetről!
3: S hozzá recsegés és ropogás, és a hullámok bősz mennydörgése. Kirohanok a másik szobába, halálsápadtam.
7: Gyerekek, rémes. Valahol szörnyű hajókatasztrófa folyik egy óceánjárón. Véletlenül elfogtam. Úgy látszik, a rádió leadójuk magától működik. Azonnal telefonálni kell a kőnyomatosnak. Tudnak-e róla?
3: Nagyobbik fiam unottan néz fel.
2: Hol fogtad?
3: Barcelona és Toulouse közt.
2: Legyin. Ja, az Milánó. Mindjárt megnézem.
3: Felvesz egy újságlapot, átfutja egy pillanat alatt, bólint.
2: Megvan, Milánó. 4:10-kor a Süllyedő hajó című hangosfilm közvetítése Lozánból.
3: Kaland. A szőke fiatalember fehér krizantémummal a felöltőjének gombjukában sietve lép a standhoz.
7: Ez a kiskocsi szabad?
6: Igen is, kérem.
7: Szabadnak szabad, de...
2: Mi az, hogy de?
7: Hát, ha nem hosszú útra. Mert éppen leváltok. Haza akartam menni.
2: No, egy fél órája csak van még.
7: Hát, ha nem több, tessék beülni.
2: Hová megyünk?
7: Ide figyeljen, öregem. Előbb a Seregély utca 36 alá. Onnan egy hölgyet hozunk, aztán onnan ki Budára, a Márvány menyasszonyba. Tudja, hol van?
6: Hogy ne tudnám, csak...
7: Hogy tetszett mondani, hogy hová megyünk előbb?
2: Seregély utca 36-os.
7: Aha. Hát csak tessék.
2: Na, mozgás, öregem, már is elkéstem.
3: A kocsi lódul. Utcák szaladnak. Híd, keresztezés,
7: közlekedési rendőr.
3: Seregély utca 36. A sarokról éppen most fordul be a kocsi. Lassít, megáll a ház előtt. Szaporán ugrik a sofőr, nyitja az ajtót. A krizantémus azonban nem száll ki.
7: Hát most jó figyeljen, öregem! Látja ezt az erkélyt az első emeleten?
6: Hogy ne?
7: Na jó, szóval, maga felmegy az első emeletre. Nem kérdi a házmestert, nem kérdez senkit egyáltalán, hanem jobbra, mindjárt a lépcsőháztól bekopog. Érti? Bekopog és nem becsönget.
3: A 7-es szám konyha ablakán. Akkor az ajtóhoz odajön egy cselédféle. Annak szép halkan megmondja, hogy szóljon a Rózsi nagyságának, Bubi van len. Érti? Bubi.
2: Ha a cseléd nem jön ki rá, akkor se csönget. Vár egy percig, aztán lejön, mert ez azt jelenti...
6: Értem, kérem. Azt jelenti, hogy közben megjött az ura.
2: Úgy van, egyes. Maga nagyon intelligens besti gyerek, öregem.
7: Hát akkor nem is magyarázok sokat.
2: Gyerünk!
3: A sofőr nem mozdul.
2: No, mi az?
3: A sofőr csak áll.
2: Hát miért nem megy? Mit bámul?
6: Én nem bámulok, könyörgöm.
2: Csak hát már mondtam, hogy megjött az ura.
7: Hogy megjött az ura? Hát azt honnan tudja maga innen alulról?
3: A sofőr vállat van.
6: Hát csak onnan, hogy magam volnék az ura a Rózsinak. Csak úgy véletlenül.
3: Aztán bátorítóan és megnyugtatóan, látván, hogy a másik nem tud felelni, még hozzáteszi.
6: Mondtam, hogy leváltok és megyek haza.
3: Tessék kifizetni a kocsit. Egy pengő, 65. A hóember és a kályha. A hóember exkluzív életet élt. Már zsenge hógyerekkorában feltűnt zárkózottságával és hallgatagságával. Nem beszélt az emberekkel, és tudta a módját, hogy mindenkit távol tartson magától. Ezzel hamar feltűnt, és nagy jövőt jósoltak neki. Amint egyre sűrűbb rétegekben rakódott rá a hó, vastagodott és felnövekedett, és a tekintélye egyre nagyobb lett. Kezdtek foglalkozni vele. Egy érdekes egyéniség tűnt fel művészi életünkben, írták a lapok. Elhatárolt, különös egyéniség. Hallgatag és önérzetes. Nem kenyere a közlékenység, nem áradozó, nem bőbeszédű, nem fecsegő. A hóember divatba jött. A lapok hozták a fényképét, kritikusok véleményt mondtak róla, hogy milyen nagy dolgokat várnak tőle. Meg is magyarázták, hogy miért várnak tőle nagy dolgokat. Ezért, mondták, mert nem olyan, mint mások, nem erőlködik, nem keresi a közönség kegyét, nem hevül fel semmin. Gúnyos, hideg és objektív, mondták róla. Világosan látja a dolgokat, azt érezni rajta, anélkül, hogy beszélne, és fölötte áll az eseményeknek. Valamelyik kritikusnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy a hóembert szembeállítsa a kályhával. Mennyivel nagyobb, értékesebb, izmosabb egyéniség, mondta a kritikus, ez a hóember. Mennyivel mélyebb? Igazabb művészet az ő hallgatagsága, mint a kályha szuszogó, handabandázó sustorgása, amivel az egész világot meg akarja főzni, mindenkire rá akarja erőszakolni az ő unalmas és köznapi lelkét, és hosszú, unalmas ódákat zeng a nyárról, a szépségről és a nőkről. Milyen más a hóember? Egy odavetett szava, aforizmája, mennyivel értékesebb, arisztokratikusabb dolog volna, ha érdemesnek találná beszélni. Arisztokratikus. Így, ez a helyes kifejezés. Ebben megállapodtak, és ez a szó rajt is ragadt a hóemberen. Főleg a nők voltak elragadtatva a hóembertől. Ez már más. Ez egy igazi férfi, mondták a nők. Ez nem udvarol az embernek, nem olyan, mint a kályha, például, nem áradozik, nem for fel mindjárt, nem lángol, ennek gerince van. Önérzetes ember, igazi férfi, aki megbecsüli magát, és nem zokog és nyafog a szerelemtől. Az ilyent lehet szeretni, az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta a szerelmes leveleket, de ő egyikre se válaszolt, és csak gúnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők. Egy csomó öngyilkosságot követett el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat. Nagy bankettet rendeztek másnapra. Ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit, mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte. A kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta a hóember. Nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok ülve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekészséget kölcsönözni, valami népszerű ostobaságot.

0: számára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember. Csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt. Karácsonyi szám. Hajnalban 4 órakor mégis abba hagytam az olvasást, a karácsonyi szám kiesett a kezemből, és leragadt a szemem. De nem volt nyugtom. Betűk szaladgáltak a paplanomon, karonfogva szétszaladtak, és megint összeálltak. Egy hosszú novella cím a nyakam köré csavarodott, és folytogatni kezdett. Szerencsére segítségemre sietett egy gondolatjel, és elvágta a novella címet. A gondolatjel meghajtotta magát, és mondta, hogy sietnie kell, egy Erdős René novellából jött a szöngya, és vissza kell menni neki. A karácsonyi számból sürgetve és követelődve szaladgáltak a betűk. A cikkek beszélgettek. Egy novella siránkozva.
1: Szalatlan! Micsoda indolencia! Elkezd olvasni, aztán abba hagy. A közepemen hagyott abba. Talán nem vagyok neki elég érdekes.
0: Másik novella, finoman, kicsit gúnyosan. Ne búsulj, kisasszony.
1: Megtörtént ez előkelőbb novellákkal is, például velem. De engem például ez nem alterál. Látja, én úgy vagyok megírva, hogy engem akárhol abba lehet hagyni, és a hangulat mégis teljes. Én egy úgynevezett hangulatnovella vagyok, a féle finom, modern műfaj. Nincs se elejem, se végem.
0: Egy Móricz Zsigmond novella.
2: No, kis késik neki. Majd adja még alább is a kisasszony, mert amondó vagyok, hogy kezd már a hasam összefacsarogni attól a sok kákabéli finomságtól, amit a frajlai tányiszág. Anyüstit annak a tördelőnek, hogy ide tördel engem egy ilyen parfüngös frajla melléjel. Már nem bírom a szagát.
0: Egy könyvkritika higgadta.
3: Nem tartom helyesnek ezt a veszekedést. Önök, bár mind a ketten másféle irányt képviselnek, magasabb esztétikai szempontból közös mértékkel mérhetők.
0: Másik novella mérgesen.
1: Úgy van, ne beszéljen bele mindenbe! Ezek a kritikák mind olyan magyképűek!
0: Egy kroki szemtelenül a kritikához.
4: Mennyit kaptak magáért?
0: Kritika sértődötten. Maga meg általában fogja be a száját. Maguknak igazán könnyű dolguk van. Mindent elviccelnek, és aztán fölényesnek képzelik magukat. És pláne maga. Már sikerültebb gyerekét is láttam a papájának. Kroki elvörösödve.
5: Kikérem magamnak. Olvasott maga engem? Olvasta maga közepen felé, a 4. soromban azt a viccet?
0: Egy aforizma gúnyosan. Humorban nem ismerek tréfát. 3. novella súgva 4.
5: Nézze, ott a 200. oldalon azt a csinos szőke verset.
0: 4.
4: Tudom, szép vers, de nagyon henceg, amiért tetszik. Nem is áll szóba senkivel.
5: Hallottam, hogy ki fogják adni könyvben is.
0: 3. súgva.
5: Hát tudja ki az? Az egy törvénytelen gyerek. Az apja bemutatta, mint eredeti, pedig nem az övé. Közösséges fordítás.
0: 4.

0: hallgatottan. Ne mondja! Harmadik, biztosan tudom. A vezércik ismeri. De ne szóljon senkinek!
1: Egy tanulmány. Gyerekek, ne pletykáljatok!
0: Egy vers a hirdetések közt.
2: Segítség! Segítség! Nem bírom tovább!
0: Egy riport fontoskodva, lihegve.
1: Mi az? Mi történt? Ki az ott? Ki kiabál?
0: A vers nyöszörögve.
2: Nem bírom kinyitán. Nem, ezek a hirdetések úgy ordítanak és szorongatnak. Nem hallja meg senki a hangom.
0: Egy másik vers rezignálta.
2: Hát azt hiszi, ha itt volna, itt elolvasná. Nézzem meg engem, 140 ezer példányban jelentem meg, és eddig még csak egy öreg varró kisasszony olvasott el, de az se értett.
0: Fájdalmasan.
2: Engem nem ért meg senki, tompán. Engem a saját szülőanyám se ért meg.
0: Egy humoreszk felébred, és csodálkozva körülnéz. Jé!
2: Hiszen már egyszer megjelentem ebben a labban.
0: Egy novella. De akkor más címe volt. A humoreszk odafordul.
2: Maga honnan tudja?
0: Novella súgva. Ne szóljon senkinek. Már én is megjelentem. A humoreszk felcsapja a monokliát, és fixírozza a novellát. Milyen csinos fruska maga. Szép eleje van. Ott a fején az a szerelmes pár. Novella röhög.
2: Mit röhög?
1: Mit röhög, szép magyar novella?
0: Novella röhögve.
2: Hogy ne röhögnék? Hisz én nem is vagyok novella. Én egy közönséges hirdetés vagyok. Az elejem olyan, mint egy érdekes novella. Erre elolvasnak az emberek, és a végemen az van, hogy tehát mégis legjobb a gyomorkeserű.
0: A humoreszk hallatlan. Az utcán hangosan csöngetnek. Mindnyájan.
3: Mi ez?
0: A kroki, a szemetes. Nagy beteg a cipőm. November 20-a.
1: Ma délután végre megvettem azt az amerikai lakcipőt. Szép, formás cipő. Klapnival. A napsugár kétszer szégyenkezve tápászkodott fel, miután hanyatt esett rajta. Jó erősen befűztem. Egy kicsit szorított eleinte a nagy ujjnál, de mindjárt elmúlt. 20 koronába került az egész.
0: November 21-e.
1: Reggel, mikor felvettem, megint úgy egy kicsit szorított, mint tegnap, de majd megint elmúlik. A Schuster mondta, hogy csak tapossam jó ki.
0: November 22-e.
1: Csit de szorít! Taposom!
0: November 23-a.
1: Csit a kirelejzumát, enye. Még ma is, harmadik napja, tapiskálom.
0: November 23-a.
1: Nagyon fáj, na. Nagyon fáj. Hű, de fáj. Nagyon fáj nekem ez a cipő. Ma délután egy kis lázam is volt. Itt a palanyi lat.
0: November 24-e. November 25-e.
1: Beteg ez a cipő, kérem a lássan. Hát most végre rájöttem, hogy ehhez nekem egy nap kellett. 3 napig kint kószáltam a hűvös völgyben, gyökereket és erdei sáskákat ettem kínomban, és táncoltam hozzá, hogy a Schuster bácsi mondta, a kis hamis tangót táncoltam, de most már kicsit ideges vagyok.
0: November 26-a.
1: Ugyanis rájöttem, hogy ez a cipő beteg. Fáj, tehát beteg. Ha az embernek a foga fáj, ugye, akkor a foga beteg. Ha a hasa fáj, akkor ugye a hasa beteg, ha tehát a cipője fáj, akkor a cipő beteg. Na, nem mondom, hogy nagyon beteg,
4: egy kis náthája volt, abból lett egy kis influenzája, mit tudom én, és most fáj. Fáj, dingál, egy pirinkó. Tehát csak éppen annyira, hogy az ember úgy vakkant egyet-kettőt, de legfeljebb minden lépésnél egyszer úgy bembinget egyet, és a szeme egy pirinkót kidagad az üregéből, de csak egy cseppecskét. Az a pár szemszikra, amit az ember lát, meg az a pár csillag fényes nappal, Istenem, oda se neki, katona dolog. Majd beszólok egy cipődoktorhoz hazamenet. Addig csak kibírom.
1: November 27-e. A cipődoktor, Schustermester, megnézte a cipőt, szegényt. Megtapogatta, hallgatózott. Aztán mondta ő is, hogy nincs nagy baj. Kicsit meghűlt, annyi az egész. Üljek le addig, bízom csak rá, mindjárt segítő rajta. Belgyógyászi szempontból tekintette az esetet. Hosszan beszélt rosszul vart stepliről, bevágott klapniról, fejtolásról, de biz én nem értem ezeket az orvosi dolgokat. Valami csövet dugott bele, nyilván gyomormosás vált szükségessé, aztán hideg borogatást alkalmazott. November 28-a. Még mindig itt vagyok a cipőkórházban. Harisnyában ülök, mert a borogatás nem használt. Mikor felhúztam, még fájt egy kicsit. Na, nem nagyon. Csak éppen annyira, hogy a nyelvem egy pindurkát kilógott. Na, éppen csak egy negyed méternyire. De a mester mégis lehúzta. Azt mondta, most még megpróbálkozik meleg borogatással. Ha azt se használ, akkor, de azért ne ijedjek meg, akkor menjek el doktor Kobrakhoz. A specialista, mert úgy látszik, valami szervi baj van, amit így belgyógyászilag nem lehet gyógykezelni, és konzíliumra lesz szükség. 10 koronát kért. November 29-e. Tényleg a specialistához kellett fordulni, mert este 8 órakor hirtelen görcsök álltak be, és a jobb oldal megdagadt. A specialista sokáig vizsgálta a beteget. Hosszan beszélt a diagnózisról, de nem értettem. Most valami új rendszerű bőrnyomóval próbálkozik, mondta, de ha ezt sem használ, akkor műtéti beavatkozásra kerül a sor, mert komoly szervi bajok vannak, és a borogatás csak súlyosbította a kort. Már 30 koronámban van a kezelés. November 30-a. Bulletin. A cipő az éjszakát nyugodtan töltötte, talán mert nem volt a lábamon. Láz nem volt, az érvelés emelkedett. A bélést beragasztották valami nyúlós anyaggal. Kívül 2 evőkanállal sósborszeszt alkalmaztak. A beteget befektették a sálfába és az ágyamba. Én a pamlagon aludtam. December 1-e. Délben kivettem a sámfát, és megpróbáltam a cipőt. De az első lépésnél kiütött rajta a berejték. Le sem mehettem az utcára. Azonnal telefonáltam a cipősebésznek. Automobilon jött, megvizsgálta és kijelentette, hogy tüstént hozzá kell látni a műtéthez. Egy fél óra múlva már késő lehet. December 2-a. Rettenetes volt! Rettenetes! Egy görbe késsel először bemetszett a bélésbe. Ekkor kiderült, hogy a nyelve a cipőnek a bélés alatt összehúzódott, daganat képződött. Ez volt az oka annak, hogy olyan rettenetesen fájt szegény. Nem lehetett okoskodni. A sebész kimetszette, extirpálta az egész nyelvet. Bemetszett a klapniba, aztán összevarta lazán a felső résszel. Utána újra sáfába tették a narkotizált cipőt.
0: Most várni kell.
5: December 3. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy a beteg nem bírta ki az operációt. Ma reggel, mikor felvettem, végigrepett a varrás, és levált a talp. A cipő abban a percben felsikoltott, és meghalt. Exitus. Nyugodjék békében.
1: December 4-e. Az a borzasztó a dologban, hogy most 15-ig nem mozdulhatok ki hazulról, mert addig a fizetésemet kivettem és elköltöttem a gyógykezelésre. Csak 15-én lesz annyi pénzem, hogy új cipőt vehessek.
5: A magyar pénzhiány oknyomozó története. Akadémiai értekezés. Ókor. Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Le Maître, a kitűnő historikus, Histoire de l'animalisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet kiderül, hogy a magyar pénz szó a régi nincs, nincs, nénz, vénz, fénz, pénz. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után találta meg, magát a pénzt azonban ő se találta meg. Fejedelmek kora. A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, míg végre Szent István kapott egy koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva vakmerőbb spekulációba kezdett. Ama kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos ezt a vállalkozását nem koronázta siker. Tatárjárás. 1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni ők se, erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé. Mohácsi vész. A Mohácsi vész alkalmából, mikor II. Lajos belefulladt a magas árfolyamba, azért az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyai és Ferdinánd között osztották fel a koronát, mindegyik kapott 25 krajcárt. Török hódoltság. Ezek után Magyarország 150 koronértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta őket, mire a törökök hirtelen elvesztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár bevétele, mely sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelem ügyet. Szavolyai Eugént bízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az első rendű attrakcióknak ez se segített. Békés fejlődés. Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére és istápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nem sokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés, miért nincs Magyarországban pénz? Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak, a pénzfeleletet sajnos eddig még nem sikerült feltalálni. Forradalom. Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött az a nagy harc, amelynek eredményelőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs úr,
1: nincs jobb ágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre kiderült, hogy senkinél sincs. Papírpénz. Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészete meg kultuszának az állam is hódol. Papírpénz címen költeményeket nyomat és osztat szét. E kis ábrándos versek arról szólnak, hogy ha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, álomországban kap érte egy pityinke aranygát. Ezt az állam megígéri. Már pedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Az asszony és az igazság. Az asszony elment az igazsághoz, és így szólt. Nem szeretem a férjemet, el akarok válni tőle. Kérem, válasszanak el. Az igazság a döntvénytár egyik kiadványában lapozgatott, és gépiesen válaszolt. Kérem szépen, az nagyon egyszerű. Beadja a válókeresetet, mire felszólítjuk a férjét, hajlandó-e elválni, és ha hajlandó, rendben van a dolog, és elválasztjuk. Csak hogy a férjem nem hajlandó elválni, mivel erre semmi oka. Csak nekem van rá okom, mivel nem szeretem őt. Ez kérem nem ok. Miért nem szereti őt? Azt én nem tudom, hogy miért nem szeretem, valószínűleg azért, mert utálom. Az igazság a döntvénytárt nézegette, de nem talált erre vonatkozó utasítást. Hát, kérem, ez nem úgy van. Ebben az esetben nem választjuk el. Csak két eshetőség lehet. Vagy az, hogy a férj hajlandó elválni, vagy pedig a másik, hogy kegyed olyan okot tud felhozni, melyet a törvény válóoknak elfogad. Iszákos az ön férje? Azért nem szereti? Nem iszákos, mégse szeretem. Talán, ha iszákos lenne, szeretném. Veri nagyságodat a férje? Nem ver. Mégse szeretem. Talán éppen akkor szeretném, ha verne. Nem tudja eltartani, ezért nem szereti? El tud tartani, mégse szeretem. Hát, akkor itt van ez az utolsó és legfőbb argumentum. Nem férfiú-e kegyethez a férje? Mert ha be tudja bizonyítani, hogy kedves férje nem férfiú, abban az esetben a törvény elismeri, hogy ha nem férfiú, akkor nem is férj, és elválasztja önöket. De bizony férfiú, hiszen éppen azt nem szeretem benne, hogy mégis férfiú akar lenni hozzám, mikor nem szeretem. Ha nem akarna hozzám férfiú lenni, akkor tudnék mellette élni, még ha nem is szeretem. Hiszen éppen azért jöttem a törvényhez, hogy akadályozza meg a férjemet abban, hogy férfiú lehessen. Ja, kérem, erre nincs törvény. Ha kegyed azt tudná állítani, hogy a kegyed férje nem férfiú, akkor esetleg lehetne valamit csinálni. Csak akkor. Csak. Az asszony elgondolkodott. Hát tudja mit, mondta aztán. Most jut eszembe, nem férfiú. Ezennel beadom férjem ellen a válókeresetet, azzal az indoklással, hogy nem férfiú, tehát nem is lehet férj. Az igazság jegyzőkönyvet vett fel. Tudomásul vesszük, hogy az ennyi és ennyi eddig törvénycikre hivatkozva beadta férje ellen a válókeresetet. Megindítjuk a vizsgálatot, és az eredményről értesíteni fogjuk. Az asszony hazament, és várt. Az igazság pedig elment a férjhez, és így szólt hozzá. Az ön felesége azt állítja, hogy ön nem férfiú, és ezen az alapon el akar válni öntől. Mit tud felhozni védelmére? Micsoda beszéd az, hogy én nem vagyok férfiú. Bizonyítsa be! Hogy bizonyítsam be, mikor a feleségem nem hagyja bebizonyítani? Bezárja az ajtót! Az igazság egy percig gondolkodott. Orvos szakértőt fogunk megkérdezni. Az orvos szakértő oda nyilatkozott, hogy az ember férfiúi mi voltát csak nővel szemben bizonyíthatja.
5: Viszont az asszony nem hajlandó arra, hogy a bizonyítás céljából kísérleti alanyú szolgáljon, s erre a törvény nem is kötelezheti. Mi itt a teendő? Az igazság 3 napig gondolkodott, aztán rájött, hogy ezt csak úgy lehet elintézni, ha a törvény egyenesen kirendel egy nőt, akivel szemben a férj bebizonyíthatja, hogy ártatlan a vádban foglalt gyanúsítással szemben, mely szerint ő ártatlan. Bizonyítani kell, és más mód nincsen rá. Kirendelt a törvény egy nőt, aki effajta tudományos és szakértői kísérleteknél félhivatalos megbízatás révén hivatásszerűleg asszisztálni szokott, és a kiküldött bizottság előtt a férj bebizonyította ártatlanságát. Jegyzőkönyvet vettek fel, mely a csatolt orvosi látleletre hivatkozva megállapítja, hogy a felesége által emelt vád alaptalan, mivel a férj igenis férfiú. Minek következtében az egyetlen felhozott vállók elesvén a vállókereset visszautasítása a megfelelő törvényszék értelmében indokoltatik. Erről értesítetik az asszony. Az asszony a haját tépte, aztán felvette legszebb kalapját, és elindult a Dunapartra, hogy a vízbe vesse magát. A Kossuth Lajos utcában találkozott egy ügyvéddel, akinek elpanaszolta, hogy bánt el vele az igazság. Az ügyvéd egy pillanatig gondolkodott, aztán úgy szólt. Várjunk egy kicsit azzal a vízbeugrással. Be fogjuk adni még egyszer a vállókeresetet. Hogy adjam be? A férjem nem iszik, nem ver, el tud tartani, és férfiú. Másokat nem fogad el az igazság. Dehogy nem. A házasságtörést. A kegyet férje házasságot tört, és erről a törvény maga vett fel bizonyító jegyzőkönyvet. Hozzi csak ide azt a kis okmányt. Rögtön megcsinálták a vállókeresetet, és az igazság a megfelelő törvénycikre hivatkozva házasságtörés címén elválasztotta az asszonyt a férjétől. Utolsó szavam a halász legendáról. Elmondtam múltkor egy álmomat, melyben a hullámzó Balaton tetején csónakázó halászlegénnyel társalogtam, melyből kiderült, hogy a halászlegény elég jól érzi magát, jól megy neki, és így, hát szóval nem mondom el újra az egészet, tessék elolvasni, vagy újra megírni. Az esetek folytatása lett. Ma reggel levelet kaptam a postán, mely balatoni halászlegény aláírással udvarjasan helyreigazítja néhány tévedésemet. Azt mondja, ezt a levelet egy halász ismerősére bízta, mert ő nem adhatja fel, amit mindjárt meg fogom érteni majd. Nem igaz, hogy ő üzletet csinál a bánatából, ahogy álmomban meggyanúsítottam, és így tovább. Azt mondja, hogy ne szóljak senkinek. Hát ez meg lesz. Nem szoktam elmondani a rám bízott titkokat, mikor meg is írhatom pénzért. Majd ő megmondja nekem, mi az oka annak, hogy ott veszteg el a vizen, és nem mer kijönni a partra. Hát az úgy volt, tetszik tudni, hogy neki nincsen csónakja külön, hanem bérelt egyet a Balaton nyúzdár fürdőtelepen 1 órára 40 krajcárért. Akkor még krajcárban számítottak. Hogy ő azelőtt nem is volt halászlegény, hanem fürdővendég volt egy bizonyos Grünfeld nevezetű, de ne szóljak senkinek. Kérem, hát már mondtam, rendben van. Szóval, fürdővendég volt, és bérelt egy csónakot 40-ért, és csónakázott Tihany felé. Egyszerre vihar támadt, behajtotta, erőlködött, nem tudott kijönni. Végre beállt a szélcsend, és kievezett a partra. A hídon várta már a kabinos órával a kezében, és vigyorogva jegyezte meg, hogy szép idő van, ifi úr, éppen 3 órát tetszett csónakázni, az forint 20. Grünfeld könnyedén megborzongott, s lenge képzete támadt Bugyellárisáról, melyben 56 krajcár volt akkor, papírpénzben, ez még 48 előtt történt. Udvarjasan mosolygott hát, és futólag megjegyezte, hogy hiszen még nem akart kijönni, csak fáradt volt, és kijött egy kicsit a partra pihenni. Mindjárt visszamegy megint, és vissza is ment. De igazán ne tegyem szóvá, hogy a kéremet nem bízik meg az emberben, és gondolkodott, mit tegyen most. Nagyot gondolt, átevezett Füredre. de ott is állt egy kabinos órával a kezében, és 2,28 forintot számított a csónakért. Visszafordult Hátfüredről, és átment Keszhelyre. A nádas közt akart kikötni, hanem a nádas közt ott állt a fürdőigazgató, és már messziről integetett neki. Délnyugat felé fordult hát, és sokáig töprengett, mit tegyen. Végre eszébe jutott alig a felé egy elhagyott és vadregényes sziklapart, ahol vadkacsák és bölömbikák tanyáznak. Ott van egy kis szoros a fák között, ahol a víz beömlik a földbe és eltűnik. Oda megy, úgymond, hanem tényleg nehogy híre menjen a dolognak. No, de igazán megharasszom, folytassa csak. Bebújik csónakostul a föld alá, és valahol majd csak kimászik a föld alól, vagy legrosszabb esetben mindjárt ott maradhat. Ingyen temetés. Úgyis elfáradt már az élet zivatarában, és halóporából fűzfa lesz, mely évek múlva kidugja fejét a parti homokból. Szerény, szomorú fűzfa, melyben senki nem ismeri fel majd az egykori Grünfeldet, és senki sem kéri számon tőle, hová tette a csónakot, és hol a 20.149 korona, amennyire a bérlet felrugott azóta. Meg is indult arra fel. De mire odaért, addigra már ott is fürdőtelepet építettek. És a parton állt 3 kabinos órával a kezében. S bátor, lobogó szemekkel vizsgálták a viharos látóhatárt, nem vette ki partra csónakot, melyben egy régi ember, valamely őszfürdő vendég haldokol, ki mint könnyelmű ifjú egykor 40 krajcárért bérelt egy csónakot 1 órára, s az óra leteltével nem tudott visszatérni. És így járt mindenütt Grünfeld, az egykori fürdő vendég, most legendás halásza a Balatonnak. Bárhol akart kikötni, mindenütt újabb s újabb fürdőtelepek nőttek ki a földből, és ő borzongva számolgatta magában, hányszor kelt fel, s nyugodott le a nap, s hányszor 40 krajcárt elcsónakázott ő már azóta. Egy napon értesült róla parti halászoktól, hogy már nem krajcárba számítanak, hanem fillérbe. Azóta egészen elvesztette a fonalat, s beletörődve sorsába már nem számolgatott tovább. Hiszen most már az ő 56 krajcárja is elvesztette értékét, és még az első órát se tudná kifizetni. Évek jöttek és mentek. A halászok gyakran találkoztak az ősz szakállas Grünfelddel, de őrizzem meg titkát örökké, hallgatom leszek, mint a sír, azt a kis tolpercegést leszámítva. Ne szóljak senkinek, hiszen most már úgy se lehet segíteni ő rajta. Legalább 50.000 forinttal tartozik a kabinosnak. És az állam nem fizeti ki helyette ezt az összeget, elég baja van neki a színésznők adósságaival. Ő most már úgy érzi, itt hal meg a vizen, és magával viszi titkát a hullámok ölébe. Én vagyok az egyetlen ember, akinek mindent elmondott, és még egyszer, utoljára kér, temessem el magamban az ő sorsát, mint egy fájó emléket. Könnyezve fogadtam meg, hogy eleget teszek kívánságának, és jelen soraimmal van szerencsém elhallgatni a balatoni halász legendájának való történetét.
6: Tizennyolc évének üde bájába. Úgy tűnt fel, mint egy új hébé a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üde bájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrű megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegette ezt az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagynia a fiút, illetve a fiú mondott le róla. Nem akart útjába állani. A nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni, mi lett belőle. Mint a sebzett szarvas vitte el szívében a nyilat. Egy képet szerelméről, csodálkozó nagykék szemekkel, 18 évének üdebájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el, maga a regény hősnője, az ünnepelt moziszínésznő 18 évének üdebájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehelete néhány évig végig borzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagy színésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelkek kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üdebájával. Sokáig tartott boldogságok. S 15 év múlva, amikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállni a 18 év üdebájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férnek is. S valóban. Életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel. A nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még 30 évet élt, s késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő 18 évének üdebája. A filmet is ott hagyta miatta. Egész életét a nagy ember kultuszának szentelte. A nagy ember ezelőtt 20 évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelídségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni. Micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körül rajongott alakja az emlékek glóriájában. Hagyja el, legyintett rezignáltan a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni, és meg kell elégedni azzal, ami megmaradt. Az én koromban, kedves barátom, egyebe sincs már az embernek, csak az, amit el nem vehet többé senki és semmi, az, ami örök és változhatatlan, és amit nem akarok kockáztatni többé, amit magammal akarok vinni síromba, az én 18 évemnek üdebája. Felöltözve látta Flórát. Egy kiszólás az egész, egy régi mondás, pici változattal, amit ma délután a társaságban mondott Béla barátom. A társaságban senki sem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. Finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a Margit-sziget is strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismérveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát. Hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen, milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett, micsoda feleség lenne belőle. Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdő közben, kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokba. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen faggatták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfásan megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört.
0: Hagyjatok békén! Vége! Vége, hiszen éppen erről van szó.
7: No, hát mi történt?
0: Hogy mi történt? Mondta elkeseredve. Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt, pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándulta.
7: Na de hogyan? Hogy jöttél rá?
0: Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk.
6: Keep smiling, kedves Amerika pajtás. Barátságos arcot kérek, igen. Most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt a kirakatban. Most kérném, vigyázz, kész! Tessék egy percet várni, azonnal meg lesz a felvétel. Keep smiling. Mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon? Nem értem azt a furcsa tekintetet a szétveszített száj fölött, amit vetettél rám. Mintha valami villant volna benne.
0: No, csak nem haragszol,
6: pajtás. Vagy talán, Isten őrizz, nem tetszik a humorom. Mit sziszex? Kérlek alássan, pardon? Mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt sziszegted volna, hogy süssem meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. No de pajtás, bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, amikor egy kicsit nyafogtam azok miatt, a múló kellemetlenségek miatt, hogy valuta zuhanás, meg bankzárlat az északi tengertől Kréta szigetéig, hogy micsoda beteg, nyavajgós, vén, salabakter ez az Európa, mondtad, nem szégyelli magát, mindig siránkozni, panaszkodni. Idesüst, ezt csináld utána, öreg, látod? Én mindig mosolygok, akkor átmosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. No, igen. Most már bevallhatom, pajtás, akkoriban, mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, egy kicsit bosszantott a jó tanácsot, hogy ne bőgjek. Vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, még engem esz a frász. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad volt. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam. Vagy talán nem is tőled. Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdota szól, amelyben éppen hozzák a zupát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kintól, mert hogy forró. Mire a másik odaszól. Mit weekend?
0: Édesanyám jutott eszembe,
6: mondja ravaszul a góbé. Mire a másik is nagyot húz a zupából,
0: kicsordul a könnye.
6: Az első kárőrrende kérdi.
4: Hát, Kend Mitri?
0: Nekem is a Kend idesanyja jutott eszembe.
6: Felelik kegyelettel a megtréfált katonapajtás. De csak azért, Amerika pajtás, csak nem ri, Ken.
7: Keep smiling. Különben azt kell hinnem, édesanyám jutott eszedbe.
6: A világ legbutább gyereke. Ma láttam a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy 3,5 éves lehetett, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém,
5: a szobalánnyal, ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szájjal nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cini el van foglalva, valami homokbucka előtt guggol, nem felel. A másik gyerek körülnéz. Összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú nyújtott zsíros hangon.
4: Anyuka!
5: Anyuka szívélyesen.
4: Tessék, kisfiam.
5: Kisfiú.
4: Én Cinike vagyok.
5: Anyuka nyájasan.
4: Nem, fiam.
5: Kisfiú pillanatnyi tűnődés után.
4: Hát, akkor ki vagyok én?
5: Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska.
4: Én Imruska vagyok.
5: Anyuka.
4: Igen, kisfiam.
5: Imruska Bóli.
4: Én
8: Imruska vagyok.
5: Szünet. Szünet. Szünet. Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopva rám néz, észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája. Ő úgy látszik már megszokta. Egy kicsit talán elszégyelli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka.
4: Mit bámészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit.
5: Imruska.
4: Szaladgáljak.
5: Anyuka.
4: Hát persze. Szaladj fel arra a kis dombra.
5: Imruska.
4: Szaladjak fel. Anyuka, persze. Szaladj fel!
5: Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felszalad a dombra. Anyuka diadallal néz rám.
4: Na kérem, tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban.
5: Imruska.
4: Anyuka! Anyuka!
5: Anyuka.
4: Mi az, kisfiam?
5: Imruska.
4: Most fönt vagyok!
5: Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam.
4: Gyerekben ennél butábbat nem láttam.
5: Még felnőttben is ritkán.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Oh, the family is so much sad. We need to get to
Ahora.

Thank you.

Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedjük, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebben a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy valami más utat kell találni. Mi is az energia tervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii-szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel. De hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak.

0: emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi Kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt a, ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energia gazdálkodáshoz. Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Tehát, sőt, ugye azt is tudjuk, 1856 óta, amikor egy Jevons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek óta nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne. Tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbbiekben elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, vagy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változást sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt tév képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát mert ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megállapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyest jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyó készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Nörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, hogy itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, ha kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ezzel a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége. miközben pedig a globális népesség növekedett. Aztán ezzel ellen hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha, ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejükben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalom tudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye hát egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve nagyon lényeges elemei még ennek, hogy a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el az energetika problémájától, még akkor is nagyon nehezen választható el, hogyha ezt mondjuk a műszaki felsőoktatásban erről nem teszünk tudomást. Tehát sajnos az a helyzet, hogy ezeket sokkal komplexebb megközelítésben kellene tárgyalni és vizsgálni. És az egész természetesen nem választható el az én szűkebben értelmezett tudományterületemtől, a földrajztól sem, hiszen mindez az egész egy adott földrajzi térben történik, ez az anyag és energia áramlás, és ha a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit
1: a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha csúmázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémákról. Nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez a, arra utalás, hogy ez a téri informatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogy ha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Görmoson-Sopron megyében. Ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögbe lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét dobolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekben látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két kutatási anyagra. Aztán a másik ország az Egyesült Királyság lesz, ahol ugye itt a egyik első képről láttuk ennek a Velszi Kutatóintézetnek az 1977-es jelentéséből azt az egyetlen egy mondatot, amely az értékrendi problémákra hívta fel a figyelmet. Erre a bizonyos Zero Carbon projektre épít nem kis részben mondjuk ez a Velszi klímastratégia, illetve hát egy kicsit még ez az Egyesült Királyságnak a hivatalos low carbon, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepció. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy csupa férfiak, különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók most itt csupa férfiak voltunk, tehát nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért, megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás, akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye egy tehát a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is van, amiből most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap, ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal, és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített szél turbinákkal lehetséges itt a szükséges villamosenergia igényt előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagyfokú diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti, és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek, ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a Magyarország adatsorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, mint hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépben, mivel magyarul kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, ez a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszorítható a közlekedés energia felhasználása. Egy másik koncepció a dán kollégáktól, a dán mérnökök társasága, akik úgy vannak, hogy 3000-en, ők dolgoztak ezen jó pár évig, és jutottak arra, tulajdonképpen a nagyon hasonló következtetése, hogy itt radikális csökkenés érhető el, vagy csökkentés érhető el a felhasznált energia mennyiségében, és ekközben teljes irányváltás, mint ahogy láttuk az előzőekben, ugye a svéd távfűtési rendszer esetében, és ugye ő náluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt ebben most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnék. Egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyagcella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 ezer milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutatom ezt a fényképet. Tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkoztam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklén, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugodtabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk, ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményeiről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, és hogy a magunk kellene dönteni, mondjuk abban a kérdésben, hogy legyen-e Magyarországon Paks bővítés vagy nem, akkor mi mit gondolnánk erről? Mert hát szólnak mellette ellenérvek, vagy mellette érvek, és szólnak ellenérvek, hogy magunk is próbáltuk átgondolni azt, hogy mit is kellene gondolnunk erről a kérdésről, és ennek részeként próbáltuk azt megvizsgálni, hogy egy hagyományos megtérülési elemzés segítségével mit gondolhatunk arról, hogy megéri-e közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy több másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori, hanem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország, tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint egy francia, egy brit vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris Pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betetett összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye
alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projektfinanszírozók felé fizetni kell. Hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelen értékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési ráta, tehát jövedelmezőségi indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamos energia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy a projekt az megterüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többit rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magi paksi atomerőmű az egy ilyen fejős tehén pénzügyi szempontból, ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz lényegében, ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődővé válni egy atomerőmű. Megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyást gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség, tehát hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris energia létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar
ország kockázatot is, hozzam elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségekén. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5 évre becsültük, az építési időt magát 5 és 8 év közötti időtávra, a kapacitás kihasználtságot akkor, ha már működik az erőmű, nagyon optimistán 80-90% közötti értéke a teljes élettartamra, magát az üzemidőt azt 40-60 év közöttire becsültük, a beruházási költség szerepel még itt, amiről már esett szó. Számoltunk a bezárásnak a költségeivel, ugye, ami általában egy nagyon nagy költségtétel, de nagyon késő jelentkezik az időben, ezért egy ilyen diszkontált elemzésben ennek a súlya egyébként nem annyira jelentős. A működtetési költségek, tüzelőanyagköltség, a villamosenergia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak, kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőbben esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogyha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamosenergia áron a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha mindent időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow elemzésnek az eredményeit, a diszkontált pénzáramlásoknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cash flow, tehát a éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőbeni értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cash flow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cash flow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt. De hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez egy ilyen, ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawattórás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet. Még én sem tudom elolvasni innen egyébként azt, hogy itt mi látható, de
azt lát, az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Ugye arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, de sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat, de azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték minusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg. És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális piaci ára már lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van. 5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás áramár optimista esetben. Viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawatt órás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az ARA között, arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawattórára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawattóra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawattóra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen nem, valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket. Tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarország, de lehet, hogy mire ez az atomerő megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Az
tehát látsz, hogy ez egy kb. Duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamosenergia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű ez megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség. Hogyha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot? Látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkontráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelenértéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelenérték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 450 milliárd forinttól a plusz 400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan oszlanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, ha megnézzük a hosszú távú gáz árelőrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe veszünk, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás, ez valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garanciavállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz, rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt

ment fel a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált, illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatív a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megtérülő beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak, tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem, szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertikumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smúta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban, önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy egy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben épp a 80-as évek közepétől, tehát ez a 20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig. 90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmens, mert nem volt szükség uránra. Most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó mennyiség. És aztán jött a putyini reneszánsz, amely egy ilyen vegyes korszak, tehát egyfelől azért a 2000-es évekre már volt valamiféle kényszer és ambíció is arra, hogy tegyék rendbe a nukleáris vertikumot. Ez meg is történt különben, ebben jó Putyin, tehát ebben azért az oroszok elég rók, hogy akkor rendbe rakjuk ezt az iparágat. És ezt meg is kellett tenni, mert annyira leépült már addigra a nukleáris arzenál, igaz, hogy egy alacsonyabb szinten, de mindenképpen kellett fektetni bele pénzt. Ez főleg különben a rakétatechnológiát érintette, de valamennyire a nukleáris szektort is. Ugye van egy kedvező energiapiaci fundamentum. Oroszországban is nagyon gyorsan nő az áramfogyasztás, legalábbis a válságig mindenképpen nagyon gyorsan nőtt. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az oroszok több gázt használnak áramtermelésre Oroszországban, mint amennyit exportálnak Európába. Ezt mindig mi arra gondolunk, hogy itt az Európa

európai export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel. Tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tőlük, vagy akár különben fegyvertechnikát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni. Nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, a nanotechnológia az egy ilyen orosz nőke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik, és e tekintetben van egy bizonyos játéktér, ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán itt lent nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesh, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a posztszovjettérségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát azért tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban, próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani. Az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon, nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjenek. Erről szólt az előző két előadás. Az ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül, őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában, aki hanyag szellemességgel szórta szét, ami tájékozódása, kíváncsiskodása során ráragadt, aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes, aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott, aki tehát nem tetszett, s a legtöbbet elutasítottam, sőt volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni. Na, most el is mázolódott. Az előbb gyorsan össze kellett csuknom. Mert egyszer csak észrevettem a hátam mögött Misut. Annyira megrémített. Úgy settenkedsz itt nekem, mondom, mint egy árnyék. Erre megsértett. Hát nem olyan kisgyerek már. Jegyzett be, hogy 16 éves volt ez a sértődös árnyék. Bevallom különben, hogy a fentiek egy részét csak úgy nagyjából sejtem, majd még alaposabban ki kell bogozni. Mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi szerintem különben jobb, ha Lábujjhegyen lekapja tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Főleg, ha az egy kitágított űr. Például, hogy itt végül is miért igen, hogyha egyszer mindig nem, nem, nem. Ez lehet idevaló vagy nem, de nem találtam neki máshol helyet. Egy apróság, talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, és előttünk egy karon ülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is. Miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosolyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanya köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szeretem. Jegyzett, ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik. Jaj, hogy mennyi keserbének lettem oka, Andriska. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom, lehetett volna-e másképp. Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé, vagy mit taszíthat türelmetlenül a romlásba, s mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? Hajlíthatatlanságból, sértett gőgből, kényelem vagy kényeztetés vágyból, vagy kényre sóvárgó, lelket felröpítő, szíved zaklató, testet borzongató szenvedélyre szomjasan, mert hogy ez kiérdemlette már, úgymond röpke életének hosszú böjtjei során. Ezt is becsillagozom, mert én nekem az mindig szép, ha ilyen őszintén marcangol, és mégis szárnyalnak az érzelmei, mikor ír. És szerintem a szép az, aminek a láttára az ember tényleg önkéntelenül szinte fölkiált, hogy szép. Továbbiakban is. És azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanaz az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé, és hogy mennyit ér, mit válthat meg a keresztényi könyörület, az alázat és szeretet, melynek irgalmassága előtt úgy hittem, oly odaadóan nyílottam ki, hogy talán így voltam képes sok éven át szeretettel fogadni el magát, az irántam való szenvedélyét, indulatait és vágyait, melyekkel, mint tajtékos hullámokkal borított el, hogy sokszor úgy éreztem, a ruhám, a hajam vagy az ágyam is csurom elázott. Míg maga keveset volt képes törődni közben azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének lankásabb ösvényein, a maga által járt ormokra. Habár nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, és bárhogy is csábít, így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol. Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutatta, hogyan tudnék és szeretnék kézenfogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, Moemily, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem, én hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről, és túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat, mintha lelkünk és testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be, mindig elejétől a végéig, a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben. Este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvíradni. Legfőjebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgy szólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával. Ilyen egymásnak feleselő tapasztalatokkal, sokszor reményt adó boldogan és gyakorta csüggedve fogadtam el magát, mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel, ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelemtelen. Mégsem tudom, és látja, ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk. Igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Lesz-e érdeme tetteinek a kimenetelben? Avagy az megvolna-e inkább valóban is írva? Szánalmas törekvéseink a jóra, svétéseink, botlásaink, szándékos tiprásaink pedig kevéske jó, elegyesen a közepes vétkekkel, erős fájdalmak okozásával és köznapi kis kasztettekkel egymást kioltva hagyják végső soron befolyásolhatatlanul a belénk írt végzeteinket? Hát hogyan van ez? Mondja Andrisko. Hogyan beszéljem el magának, hogy a kétségeket miként mutatják életünk történései. Hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elébb, hogy rossz út, romlás, tiprás, vagy gaztett. Nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e. vagy inkább a képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, amit csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. És maga végtére talán csak ezt az egyet nem értette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvő vadász bekeríteni és segíteni próbált, holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével. Úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látja, segíteni magát. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is. Látja, így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi jobbik felével inkább, mint így, vele, én mellette. És talán úgy élhetne ma is. Andris nem értette szegény, hogy sok beszédű kétségbeesés helyett jobb, ha csöndben. Úgy értem, neki is az volna a jobb, ha annak örülne, amit éppen adok, ha nem mást akarna mindig, és nem kevesen lenné, mint ingyen konyhán ebédelő az adagot, amit éppen kapott. Mert ha ad egy kis időt, és nem erősködik, hogy vonzalma én irántam mennyire heves, észreveszem én, és egy semmire se kötelező pillanat alatt beleszeretek századszor is a csuklója mozdulásába, amint mondjuk rágyújt, pedig hogy utálom a füstöt, a hangjába, ahogy elmagyaráz valamit, az abba való belefeledkezésébe, amit épp csinál. Már is szeretem, és ha rám nevet, ölelni vágyom.
1: Tilos Rádió. A Kert a Karót hallgatjátok, abban pedig Závada Pál olvassa föl regényét, a Jadviga párnáját, ez egy hangos könyv feldolgozás. További jó hallgatást!

Harmadik fejezet. Bizakodás és bal sejtelem. 1915. június 22. Feljegyzési könyvembe elég rég nem írtam. És ez most csupa jót jelent. Nincs okom lelki háborúságokkal gyötörnöm magamat, amik miatt, ahogy tavasszal oly sokszor, italhoz és naplóm írásához kellett menekülnöm. Jadvigámmal megtaláltuk végre mindennapjaink, hitem szerint jó útra vezető kerékvágását. Húsvét óta szeretetben, és éjszakánként olykor, ma bár korán sem oly gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele. Kiválta bármi ártatlan, mégis rárontásnak érthető mozdulatoktól tartom távol magam. Pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, és miféle egymás tépő, szenvedélyes, ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. És akkor még nem is a Lotte vagy az Erzsi férfi bolondító raffinériájára gondolok, mely szerelemtelenül is, mire föl nem hergelt engem hajtani. De nincsen semmi baj, csak az amúgy imádni valóan mosolygós, sőt néha tréfálkozó Jadvigám olykori borúja. Külön vonulni vágyó kedve árnyékolja be homlokon. Nem ismerem annak a bizonyára mélyen fekvő lelki okát, hogy miért kéri akár napokra is, hogy most ne háborogassam, mert a feje fáj, vagy pihenésre van szüksége, és föl kell töltenie magát erővel. Az a másik a maga párnája, simítja meg esténként az arcon. Ilyenkor mindig a kámfor kenőcsöt veszi elő, és amint ezt megérzem, tudom, hogy vissza kell magamat fognom. Ezért a kámfor párát nem szeretem. Pedig valaha mély kedvel bújtam illatáit. Nemhogy a ma halántékhoz, fűtőhöz, nyakhoz, de még a puszta tégely illó áramában is. S noha szívesen kísérném el, nőm időnként hosszú sétákat is tesz, a községi ligetben, vagy az érparton egymagában. Sőt, egy délelőttön nemrég arra kért meg, hogy fogjam be neki a homokfutóba szellőt, s egyedül óhajtott kihajtani az erdő. Nem méltatlankodtam, tudom, hogy a kezes bárány szellővel baj nem érheti, pedig akkor csak este felé tért meg. Olvastam, tűnődtem felett. Mikor afelől kérdeztem, merre járt ilyen hosszan. Gazdálkodói életemben is rendessé és tevékenyebbé váltam. Követem Gregor mellett, hogy birtokomon mikor mi történik éppen. Néha igyekszem följegyezni is, amit fontosnak találok. Elmegyek olykor a kisbirtokosokhoz. Ide, hogy ez a kisbirtokos szövetség, mely a demokrácia beköszöntésével 49-ben belett tiltva. Én is ott voltam, mikor leltározni kellett. Nagy színház teremtől a kocsma, biliárd és könyvtár szobákban mindent darabra, utolsó fogas, könyv és pohárral bezárulak. Újságolvasó szobában máma már csak tányéroknak van lerakodó, mert a nagy teremben továbbra is vannak lakodalom rendezvények. Más már nincs is. Úgy emlegetve mái napig is, hol lesz a lagzi, ipartestületben vagy kisbirtokosban, pedig föl vannak oszlatva, jegyzet vége. Nézek újságokat, de gazda szakkönyvhöz nem fűlik a fogam, mert ha őszinte akarok lenni, messze van ez az aktivitásom attól, amit magamnak és Jadvigával magunknak elképzeltem hajdan. Ha erre gondolok, a megújítások elmaradását a háborúra fogom rá, úgy hiszen kivágna bele valami bizonytalanba a mostani időkben. De én tudom a legjobban, hogy ürügynek használom csak ezt.
Mamovkával viszont eléggé sajnos, hogy továbbra is akad igen sok bajunk. Gyakorta haragos és morogva kötekedő. Cigán nevű komondorától kísérve vonul föl alá a házban, de sokszor az utcán is kutyájával jár, vagy maga mellé veszi a kocsira, vagy tanyabéresekkel megy kipörölni. Ha a Delhadnál pedig a cigán mindig ott acsarog a háta mögött, hogy még úgyse legyen az embernek vele szemben mersze. Beszúrás, hogy utána egy rexi lett, mikor még inkább fokozódtak a haddelhaddok. Beszúrás vége. És bizony, anyám Jadvigát is szekálja folyvást. Mostanában legtöbbet amiatt, hogy a Blahov nyanyát miért dolgoztatja magának, mikor az ő neki a fizetett cselédasszonya. Szegény feleségem, mint elpanaszolta, sápadozott csak megszégyenülten, mert hogy a nyanya magától jön hozzá, és csinálja, amit kell, és ő, már mint nőm, nem tudja, ki kinek fizet itten. Emiatt én voltam kénytelen mondani anyámnak, hogy a nyanya a Melindaiból kap konvenciót, az pedig az én atyai jusson. És a Blahovnénak mindig is mind a két házra kellett, hogy gondja legyen. De hogy én ne szájaljak, nem úgy van az. És ha ő azt mondja a nyanyának, hogy most ezt csinálja, akkor az ne hivatkozzon rá, és egy csokázzal a mladápanyi. Itt arra hivatkozik, hogy mit parancsolt vagy utasított a fiatal úrnő, vagy hát az ifjú gazdasszony. Szóval, hogy a kis nagysága. És hogy neki már lova sincsen itthon, és a zelenák nem tud mit befogni a hintóba, mert folyton elkötjük a szellőt. Ebből már mondom elég, a szellő mindig az enyém volt. Hozasson magának haza a tanyájáról, hogyha hintózni akar. Na, akkor aztán kaptam, hogy vetéskor, meg eke kapáláskor, csak azért, hogy te elbitangolhassál az itthoni lóval, hát mit képzelsz te? Van a gőgös páva feleségeddel együtt. És én elhűltem, hogy éppen pávának mondtam. Akinek büdös a munka, sétálgatni jár. Még azt se kérdezi meg, hozzon-e valamit a fűszerestől. És így mennek köztünk a szóváltások. Még jegyezni is szégyellem. Békítem nőmet, és próbálok anyámmal szembeszállani. De akkor csak annál rosszabb. Ígérem Jadvigának, hozatunk ide egy lányt, de ő után mégse kéne, hisz ő szeret főzni, valóban ízletesen főz. Nagy takarításra, mosásra pedig haza szokott jönni a melindai tanyából a Hulináné is. Na de, vetem ellene, az is azért jön, hogy Blahov nyanyának segítsen Mamovka szavára, és hetenként kenyeret sütni, ha majd külön magunknak mondom, ki fog. Minden marad, ahogy volt. Valahogy csak lesz. Külön kéne választani magunkat rendesen. Elmenni Mamovkával együtt Winkler Béni bácsihoz, és ő előtte, kontraktus szerint. Csak mikor említettem ezt, anyám akkor is letorkolt valamivel. Hisz én Zsofka meg Apovka halála után se voltam Winklernél. Mamovka ment oda egyedül, a hagyatékok végett, mikor Németországban jártam épp. Nem írtam én tegnap este igazat. A vágyteli szépített gondolatot írtam, mikor úgy fejeztem ki magam, hogy a jó kerékvágásba jutottunk, s nincs okom többé lelki háborgásra. Holott hát, dehogy is nincsen. Majd minden másnap. Amiből csak nőm olykori elvonulásai miatti borúmat ismertem be e napló tegnapi oldalainak. Mint mikor az ember a legbizalmasabb cimborája előtt is óvakodik előtárni kétkedő szívek eserűségeit, mert fél, hogy kimondva már is valóságosabban fogja rágni őt az a féreg. És hogy így rá is lesz az a fájdalom okozó rontás bélyegezve arra az asszonyra. Már ha asszonyról van szó,
de hát mindig a nőről van szó, aki viselni és mozgatni fogja azt az ártó rosszat azután mindig. Mert az igazság az, hogy Jadvigám hol közelébb ereszt, hol pedig eltaszít. És mintha épp arra ügyelne gonddal, nehogy kiigazodhassam rajta, hogy ne is sejthessem, mikor miért történik egyszer így, másszor úgy. Húsvét előtt legalább ismertem sérelmének okát, a testi-lelki erőszaktevést, amiben azért az igazság kedvéért jegyzem meg, ő maga kergetett. És így tudtam, mit kell tenni. Kiengesztelni és kiengesztelődni, akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamé, és azóta is, ahogy bírok, ügyelek a szóra, mozdulatra, most vajon mi oka, hogy gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni? Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótoló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. És mitől következik ellenben teszem azt két napi, mint csak súlyosbodó, ám visszafojtott néma viszály után, mikor már kerülni is igyekszem őt, mert attól tartok, kitörköztünk valami ismeretlen okból fenyegető háborúság, hogy egyszer csak tündéri derűvel köszönt engem este, röpködve keresi a kedvem, megetett, beszéltet, és megvár, úgy térünk nyugodt. Nem amiként gyakrabban, hogy én úgymond maradjak csak idekint nyugodtan az újságjaimban, de ő már elfáradt. Ám a legkeservesebbek azok az esték, mikor minden igyekvésem dacára is elborult arca néz rám, vagy inkább alig is tekint oda, és háromszor is átmehetek a konyhán, hogy egyszer a pillantására méltasson, miben aztán köszönet nincsen, míg végre már nem győzöm tovább, hozzálépek, és elvonnám a rakosgatása a könyve vagy a hímzése mellől, ám ő sosem enged. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokat szori firtatásomra már, ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én, de hát mivel? És akkor mond egy oly csekélységet, amiért egy jaj, de csacsi maga, féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. Ezért hozzáveszi még egy-két bántó mondatomat, vagy olyan viselkedéseimet, melyeket, mint sérelmeseket pécész ki a sok-sok kedvességem közül, pedig gyakran félreértések voltak csak, amiket eloszlatni viszont nem hagy, mert úgymond én kimagyarázni akarom csak magamat. Hiába bizonygatom, hogy inkább a nyelvemet harapom le, de nem szólok, ha tudom, hogy őt ebben megbántom, hiába. Míg végül haragosan szakít félbe, s tolja el kezemet magáról, hogy hagyjam őt békén, nagyon elfáradt már folyton ugyanebben. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el, hát mi oka van rá? Van rá oka. És már elmondta, nem? Mit akarok még hallani? Még a jobb eset az, ha rám legyint. Jó, nem haragszik. De látom, csak hogy hagyjam abba. Vagy hogy majd megszokja talán. És könyörök, hogy fáradt, engedjem aludt. Erre belőlem csalódottan tör ki. Engedem, hát mi más tehetnék? De miért kell ekkorára növeszteni a vétkem? És hogyan lehet annyira fáradtnak lenni, hogy egy megbocsátó búcsúcsókra, kedves érintésre se fussa? Hasonlót mondtam már csalódottan, könnyezve, kiabálva, s halkan és szomorúan is egyre ment. Konokul fordított hátat, és hagyott kimenni. Soha ilyenkor nem jött még utána. Akkor sem, ha mint hallottam, sokáig forgolódik, és nem alszik el. És olyankor sem, ha ilyesmi napközben történik. Mindig ez a keserű alulmaradás.
és ébren maradás. Mert aztán aludni ilyenkor, ezt az lehetetlen. Legfönnebb itallal, hajnaltájt valamicskét. Most is így történt az imént, ahogy ezt írom. Idekint iszok, és tépelődök vágyján, s végén a kiutasításán, hogy gyáván meghátráltam az őt támadó anyám elől. Holott a mamovka nem is Jadvigát bántotta, hanem én belém akart akaszkodni, és én még félbe is szakítottam, hogy ágye, mama, dobre, nahaj metota, s majd beszéljük ezt meg máskor. Hogy hát ugyan, mama, jól van, adjuk ezt. Úgyhogy mama, az csak olyan férfias féle kemény öreg mamákra mondják. Jegyzetbe zár. És abba is hagyta. Még egy odamondás után kiment. Igaz, hogy morogva. Hát jobb lett volna, ha nekiállok veszekedni vele. Jobban esett volna, ha nem hunyászkodik meg. Felette nőm, ahol a sötét lesújtó pillantásával kísérve. Ha maga is észreveszi, hogy mikor Blahov nyanyát csepülte, én ellene máskálódott. Tetejébe a nyanya ármánykodása után. Hiszen én csak ő neki akartam jót, hogy ne bosszantsuk föl magunkat a mamovkával estére, és hogy nem ártana figyelnem arra, neki valójában is mi a jó, ha már erről beszélek, és nem magamat tekinteném olyankor, hanem ő mellé állnék. Jaj, hát másra se törekszem, és ne haragudjon meg már, hogy ez nem harag, vagy nem harag kérdése, hanem, hogy mennyire bízhatunk meg egymásban, mennyire ért bennünket a másik. És én nem értem őt, sokszor nem, pedig én s a hajához érintem a tenyerem. Hagyjuk ezt most, fordítja a fejét. Ne mondjak semmit, inkább ne. Akkor béküljünk meg szavak nélkül. Öleljük át egymást szépen. Jó, megbékéltünk, vágja rá. Akkor most már megnyugodtam, és hátrébb lép. Vagy nem így kell kibékülni? Néz rám szikrázó szemmel, mert látja rajtam, hogy szerintem bizony nem így kéne. De add ide a kezed, kérlek. Hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok. Téged egyetlen érintésben is meggátol a fáradtság, fakadok ki. Nem felel. Megrázom a vállát. Élettelenül fordul el tőlem az ágyon, ahogy elengedem. Hallod? Mondjad! Válaszolj nekem! Hagyjon engem már, könyörg! Ölhely át! Most se válaszol. Fölhúz a lábait, s falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy ott engem az ágydeszkán. Fölpattanok, és kijövök. És most itt egyedül, a rakban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb. Hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek, a kitaszítatásomat követő percben, a párnáját ölelgetve, s fönt hagyva engem vergődéseimmel, hogy nem oldja fájdalma, s az Istennek nem mondaná legalább azt, hogy na jöjjön, feküdjön mellém, karoljon át, és nyugodjon meg. Alszunk, és holnapra jobb lesz, hogy hasonlót, ha mondana, de nem is nem, kőkeményen nem. Most beszöktem az imént, addig letettem a tó. Megnéztem. Kitakarózva, s mély álomban, hason hever a fullasztó melegben, föl van neki csúszva derékig, bal combja fölhúzva kicsit, s mert bugyit a békülésünk óta éjszakára nem vesz, mert erőszakoskodásunktól már nem fél, elárulta egyszer, lánykorában se viselte az ágyban, szerette, ha szellőzik. Jól látom mindenét, konyhából beszűrődő fényben. Puhán lankás csípőjének, tomporának, s comb tövének hölgyei, dombjai bolondítóak.
párát lehellő bársonnyal futtatottak, lazák. Soha így gyönyörűt nem láttam. Semmit se, aminek a szépsége ennyire átjárna, átitatna engem. Mint a Jadvigám teste, mely élő forma, mozduló alak, húva, jó illatú és meleg. És itt éppen karnyújtásnyira. És nekem még megérinthető, ölelhető, birtokba vehető is volna, ha lehetne, bár csak lehetne mindig. Megőrít, és érzem, és látom, hogy belülről a vágy már ki is jut emelkedő ágyékomba. Most én meddig nézzek, vagy mit tegyek? Vagy inkább kijövök, és lejegyzem, hogy milyen. Lábjegyzet, jellemző. Habár én is ilyen típus vagyok, vagy hát volnék. Jegyzet vége. Mert mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor, de álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álmában. Másnap reggel írom, bementem hozzá, már részegen. Lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát, és azt sóhajtotta, szörnyű meleg van itt. Aval levetette ingét, s reán borult pucéron, de nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak, nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást, hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen, s vajon melyik az igazi? Az úr 1915. évében, önálló gazdálkodásom első évében az aratás cséplés bevégeztetett szerencsésen. 6 aratópárt Gregor fogadott föl, és ott volt még ő maga, meg Hulináék, Zelenák és Blahovnyanya. Jó tempóban vágták, viaszérésben kezdtek július 1-én, keresztbe rakták utóérésre, ahogy szokták, és a búza asztalokat behajazták, tarajosra formálták, miként Apovkám idejében. Ugyanígy az árpával rendesen. Stropka föl lett fogadva a magánjáró géphez, előtte szükséges apró reperálásokat végzett, csak úgy a cséplő garnitúrán, azt mondta, erre ráférne már alkatrészcsere is. Azelőtt Apovkám Kohúttal közösben bírta a kazánt és a cséplőszekrényt. Kettejük területe el is látta munkával. De most már Kohútnak sajátja van, ezért kérdeztem Stropkát, vállalna-e másoknál is a gépemmel cséplést. De fejét vakarta, hamarabb kellett volna, a legtöbb már lekötötte magát. Aztán csak hogy 30 holdat szerzett még, jövőre már okszerűbben fogunk vállalkozni. Stropka hozta a bandát is, a fűtőjét, kévevágót, dobálót, rudas hordókat, rázóst, zsákost, kazarrakót, s a törek és polyvarakókhoz még 6 nőt, cakpak 25 fő. Végezetül ennyi búzámat takarítottuk be. A Gregor tanyai 25 kis holdon lett 150 mázsa, a szőlősi 30-on 144 mázsa, gyönge, a melindai 52 adott 340-et, együtt 634 mázsa. Átlagban véve 5 mázsa 90 kiló per kis hold. Itthon elmegy, de apácskám a felgázti barátainak nem dicsekedne vele. Mert rálegyintenének, pedig itt mennyivel jobban kéne, hogy szeressen teremni a búza, mint a Mecklenburgban. Jegyzed be, hogy nekünk is volt utána ilyen gyönge sokszor. Sőt, mert hajaj, ha látta volna a térdre kényszerített, sanyarúságos évekbeni átlagokat. 1915. augusztus 6.
belecsapott a mennykő. A mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a rá utaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem, szorult össze a szívem, bizony apácskám kéne most ide. Pánik félelem fogott el, hiszen hallani hallottam azért, hogy újabb és újabb évjáratokból soroznak be tőlünk is százával. Mentek el már velem egyidősek szintén, és hogy nyár eleje óta legtöbbet az olasz határa vittek, és az isonzó vonaláról egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve kell írnom, hisz rengeteg a tennivaló, futva térek ki ezért csak a fölötti töprengéseimre, hogy mit is tehetnék, ki tudnám magamat ez alól vonni. Winkler Béni bácsihoz nem mehetek, az egy hírhet lőtér kisajátítási perben védett, és azóta vörös posztó a hadseregnek. Amellett Mamovka nem hívta meg őket a lakodalomba, ezért megharagudtak nyilván. Akkor eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki Apovkám jó ismerőse volt, és akire még Farkaségtól emlékszem, ahol Kosztkvártéjon voltam. Onnan tudom azt is, hogy Szilágyi a laktanyafőnök alezredessel is jóba volt. A neve nem jut az eszembe, és ugyanaz-e vajon az ezred parancsnok most is. Vendégeskedtek együtt többször is a Farkasnál. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem Szilágyinál, a hivatalába. Nyomtatott kártyámra írt üzenetet küldtem be neki az ügyeletessel. A kapitány mégis alaposan megváratott. Ám utána igen szívélyesen kezdte a diskurálást vele. Fekete, harcsafejű ember, hegyesre csípett bajusszal. Foga közt aranykarikás borostyán szivar szipkát tart folyton, bűzölgő britannikával. Emlékszik apámra. Sok közös dologban voltunk mi együtt 10-15 éve, mondta. És célzott a kaszás villás mozgolódásokra, meg a kivándorlási ügyek intézésére. Nem egészen értettem, de mintha azt éreztette volna velem, hogy apám még mindig tartozna neki köszönettel, csak hát nem teheti már. Így elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkomorodott. Fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. Utána továbbra is bosszúsan ugyan, de csak szót kerített rá, hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni. Ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Úgy hát katona nem voltam, így legalábbis a tartalékos kiképzést megúszni nem látszik kivihetőnek. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod, de látom, megvan mind a kettő. És elröhögte magát. Meglátja, mit te. Jöjjek egy hét múlva. Itthon még este megírtam levélben is a kérésemet neki, hogy el tudná érni mentesítésemet a mozgósításnál, hivatkozva esetleg arra, hogy mint önálló birtokos kell gondoskodnom gazdálkodási ügyeimről, hadi szempontból is fontos élelmiszerek termeléséről, és hogy tetemes adómat is rendben fizethessem az állam felé, stb. És végül barátilag megemlítettem azt is, hogy nemrég nősültem, és ő, mint a család régi jó embere, talán megérti. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mi hamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszajuthat. Akkor azt vetette föl, hogy el kéne indulni más nyomon is. Egészségi alkalmatlanságot szerezni orvostól, és kérvényt írni. Beutaltatom én magát kórházba, jutott egyszer csak eszébe, hogy Sárosi Irmusnak, ki régi barátnője neki még Szamszböltemből.
a férje, városi kórházi orvos. Hát csak megteszi nekem, azt mondja, hogy ír egy igazolványt. Lábjegyzet, doktor Földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. Szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor, de szóba állni sose mertem. Még később megtudtam, hogy a második világháború után elköltözött a városból. Nem tudni, hogy hova. Legalábbis én nem tudtam. Jegyzet vége. Édes angyalom, de hát a hadseregnek megvannak a maga doktorai. Azok vizitálják át az embert. Nem törődnek civil orvos papírokkal. Hogy fogok én ott a nyavaját szimulálni? Ej, hát úgy, hogy el sem megy a bevonulásra. Megüzenjük, hogy betegen fekszik és kész. Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadiszökevényeket törvényszékeli állítják. Még az is lehet, hogy tatáriálisan. Csak akkor maradhat itthon az ember, ha ők maguk mentesítik. Érted? Jadviga erre megszöppent, de utána még tovább tűnődött, hogy egy ugyanazon városban a civil és katonaorvosok is ismerhetik egymást. Hát, ha lehetne hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Csak beutazik ő holnap Irmuséghoz. Veszíteni nem veszített semmit. Vagy hatán a franci ismerné valamelyik potentátot. Hagyd te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt belártsad. De miért nem? Üledezett a feleség. Képes és még hosszabb időt intézel nekem. Vágtam rá meg gondolatlan. Magának elment a józan esze. Hát miket beszél itt? Nem úgy, hogy direkte, nem úgy értem. Visszakoztam. Csak hát a francit egy sviháknak ismerik, és megeshet, hogy just se teljesítik annak a kérését, akiért ő jár közbe. Nem tudom, honnan veszi, hogy a francia egy svihák hírében állna. De ha magának derogál, felőlem mondta meg sértődötten a vállát, és ahova bement a szobába. Másnap bevonatozott mégis, és avval tért haza, hogy az Irmus férje szólni fog valakinek. De utóbb csüggetten vallotta meg, hogy csak egy alacsonyabb sarzsijú tiszti orvosnak. És hogy az Irmus ura mostanában undok egy ember különben, eléggé üngetett csak. Úgyhogy induljon csak, Andriskám, és próbáljon meg mindent. Különben megkérdeztem a Winkler francit is. Erre hallgattam csak. De hát ő se nagyon tud senkit, hogy majd meglátja. Meglátni? Azt én fogom, gondoltam. Benn jártam Szilágyi kapitánynál kétszer is. Először nem volt bent, és nem engedtek megvárni se. Cédulát hagytam ismét. Másnap jó egy óra múlva jött csak ki. És mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelyiségig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda, lehet, hogy elintéztem, hogy csak kiképzésre vigyenek be. Lehet. És fölemelt az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Na de hát, ha tetteti csupán a bosszúságot, és hálás lehetnék neki, csak nem akar köszöneteket. És vajon mennyi idő az a kiképzés, és hol lesz? Nagyváradra kell bevonulnom. Mégiscsak el kell menni. És ha ott felejtenek, utána ebédelni térek be a nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe, még mindig a fentírtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. Na, hát megszomjaztál, öcsém!

kapitány uram, bólintok rá, s hogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon. Majd még legyint rám, de még visszafordul, mert mondja, s ahogy én közelébb hajolok, ő gyufaszállal túl a foga közé. Kíváncsi is volnék, azt mondja, mi újságodtan felétek? Lábjegyzet, tisztára már itt, mint a kurilla, és pláne majd utána aztán. Anyád különben hogy van? Jól mondom, megjárja. Sok a gondja, ugye, ház, meg a birtok. Te is nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok a kapitány. Miért lenne? Ilyesmiről nem hallottam. Azt hittem, hogy ott lesz, von vállott, s a padlóra köpi a gyufát. Miért? A ti papotok hogy szuperál? Baszowski tisztelendő. Jól, meg vagyunk mi elégedve. Végezetül megkérdi még, mikorra is soroztak be. Megmondom, elszontyolodva, mert hogy hát akkor mégsem maradhatok ki. Erre ő hátba ver, és azt harsogja, rá se rántani, hamar le fog azt elni. Ettől megint bizakodóbb leszek, és már éppen kérdezném, hogy hát mit tud, mire számíthatok, amikor azt mondja, berukkolás előtt jöjjek még be hozzá. Mert hogy meglássuk, majd meglássuk, és kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőbeni sorsom járt eszemben a mai augusztus 9-i napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelen. Az Úr 1915. évében, augusztus hónap 11-én és 12-én oly vörösen tekintett le ránk a nap, hogy világosságot még a déli órákban is haloványan adott. Olyan is volt, mint alkonyi lemenőben, és olyan is, mint fagyos, nedves időben. Na de dél volt, és nyári meleg, amikor először megnéztem. És körülött az ég is, mint holmi fehér, füstös, gőzös nyári köd. Estére pedig, mikor a nap óriásira nőve bíbor színben bukott le a zöldeskék homályban, feljött a hold, és az is ugyanolyan skarlát színt öltött. Így volt ez mind a két napon, amikor a napocska is olyan volt, a holdacska is olyan volt, hogy vörösében szép is, meg félelmetes is. 1915. november 29. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplomba, mert féltvén, hogy baja esik vagy elvész, nem vittem magammal, amit jól tettem. Szilágyi se augusztus 17-én, se 19-én nem fogadott. Másodjára azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra 1915. augusztus 21-én, onnan pedig még egyszer írtam is a kapitánynak, reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Botkám ilyennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. Jadvigámtól egy levelem maradt csak, melynek kopertájában fehér batiszt blúzos képét is őriztem a szívem felett. A többi zsákommal veszett oda Zlotalipánál egy muszka őrs rajtunk ütésekor. Örültünk, hogy bőrünket menthettük. Ez az emlegetett fénykép és levél ott volt e napló könyv hátulsó fedelénél. Ide tettem időbeni helyére, jegyzet bezárva. Mili Andriska, drága férjem, már amikor a

Váradi állomáson felszálltam a vonatra, elhatároztam, hogy mihelyt hazaérek, írok magának, hogy mi hamarabb megkaphassa, hisz elhiszem, hogy a hazagondoláson kívül a levelem az egyetlen vigasza abban a durvaságban és fenyegetettségben, mely körülveszi. És ne haragudjék, hogy eddig egy rövidebbet és egy lapot küldtem csak. Bárha erősíthetné magát biztatásommal a szorongató bizonytalanságban, hogy ne féljen, kiszabadul onnan hamar. Nem fog a frontra kerülni. Bízzék az ígéretben, és ne csüggedjen, drágám. Reggel 5 volt, mire átizzadva, összetörve megjöttem, hogy jártányi erőm sem maradt már, a vonat zsúfolásig telve, az átszállásnál meg másfél órát kellett várni, csavargók s részegek közt a mocsokban. Mamovka nem volt itthon, azt mondja Blahov nyanya, hogy kiment a melindai tanyára kukoricatörést dirigálni. Hát nem csodálkoztam, hogy nem vár meg a híreimmel, hogyan van a fia, de gondolom ez magát sem lepi már meg, és eszébe ne jusson keseregni miatta. És nagyon kérem, ne emészze magát, hogy rövid ideig lehettünk csak együtt, és ne nehezteljék, hogy a múlt héten meg nem jöhettem, és hogy most pedig nem a hajnalival indultam, én már amiatt is boldog voltam, hogy egyáltalán kimaradást kapott. Most se tagadhatom, fájt az a szemrehányás a hangjában, és bánom, hogy szóváltásra fecséreltünk időt. Mert bizony nekem a Lásziknő azt mondta, az ő férjét 2 hete vasárnap ki se eresztették, épp csak a laktanya kapuban találkozhattak. És a készített pakját is hozhatta haza, mert az őrök nem engedték odaadni. És ne bánja azt se, hogy futva kellett búcsúznunk, ha már ott a rédei kerti fák alatt nem figyeltünk az idő múlására, mert én örülök, hogy végül csak el tudtunk feledkezni róla. Különben, miután visszakísértem magát, volt még időm, megnéztem a Claudia angol hercegnő mauzóleumát. Valahol olvastam róla. Míg el nem felejtem, kötöm még egyszer a lelkére, édesem, hogy amint csak tud, menjen el a csomagért, amit a Bémer téri Pannóniában tettem le, mielőtt kimentem a laktanyához, mert nem akartam úgy járni, mint a Lásziknő. Attól a bajuszos idősebb főpincértől kérje, meg fogja ismerni. Annál hagytam ott. Na most, lekváros linzer van benne, egy szál kolbász, néhány vasárnapi hírek, a mixátja, amit kért, 3 pár új fuszekli és 3 alsó, meg pálinka, és talán a szőlő is kibírja. Egye, igya, forgassa, hordja egészséggel. És mossa, akárhogy is, de ne hagyja elpiszkolódni magát. Na mára ennyit, szaladok a postára, mert binderék is üzentek, hogy kaptak végre jobb fonalakat. Drágám, ne csüggedjen, lefut az ideje hamar, meglátja. Írjon, ha alkalma és kedve van, én is igyekszem majd. De bármikor megeshet, hogy nem kell többet se írni, se látogatni menni, mert egyszer csak hazajön. Ebben bízom. 1915. szeptember 7-én öleli Jadvigája. Fenti levél mellett voltak egy front novella féle cikkhez piszkozati jegyzetlapok. Ezt is ide teszem. A katona hónapok emlékére. Én adtam, mert nem volt címe. Írja, hogy mikor kész lett, elküldte újságnak, de skandalum lett, hogy elöljárói engedély nélkül is nem közölték. Olvasgattam különben a Magyar Gyalogság című első világháborús könyvet, mely rövid életrajz és fénykép adásával elő lett fizetve állítólag nem tudom hány zsák búzáért. És benne van ő is. A népsor szerinti lexikonban, meg a sok kicsi katonakép között. Hős tótlegény galíciai esete.
tudtuk-e, merre folyik a San, a Vieperzs, a Dnyeszter, s hogy ebbe hol torkollik bele a Gnilalipa, a Zlotalipa, a Stripa, a Szeret és a Zburcs. Eszünkbe jutott-e már képzeletben letekinteni a Kárpátok északi lejtőiről, Krakkótól keletre, a Visztula völgyére, Przemyslvárára, s Lembergen át az Ikvaparti Dubnóig, s följebb az Ivanogorod Varsó vonaltól a Pripjaty mocsaráig, egészen Grodnóig. Pedig most betéve kéne tudnunk e vidék földrajzát, hiszen itt vívják hősi harcukat katonáink a Muszka ellen. Galícia földjét legfőjebb némely izraelita honfitársunk emlegette eddig. Megnézni még térképeken az ősi Lengyelországot, Galíciát. Előre nyomulás 1915. május elejétől, gorlicei áttörés, november 1-ig Przemyszl visszafoglalása, Lemberg, Ivanogorod bevétele, stavcei áttörés, Brest-Litovszki hadjárat, a Szeret-Ikva-Sztír vonal elérése. Temesvári 34. hadosztály, Jankó és Emil találkozása. November, Rovnói offenzíva. Az orosz Zlotalipánál is vissza lett szorítva. Mi Podkamiennél voltunk. Böhm Ermolli második hadserege előre tört az Ikváig. Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák, német vezényszóra engedelmeskedvén ugyan, ám a maga nyelvén hívva Istent, vagy káromolva őt, egy emberként, egyérző szívvel, s a magyar módi virtussal átfűtve vívja e tájon harcát. Jankó könnyeivel küszködve látja, egy épp ház nem akad. Szemét és törmelék domb van mindenik helyén, kormosan meredeznek az égnek a megmaradt kémények. Srapnel gránát tűzvész. A liget lecsonkított fáin sehol egy levél, letördelve, kihegyezve a gajjak, gránátsebesek a törzsek. Pusztítás részletezése. A kozákok kegyetlenkedéseiről kivált a menekülő zsidók beszéltek, akikkel németül jiddisül Klein Emil elegyedett szóba. S Jankó álmulva látta, hogy az egyforma csuka szürkébe bújt sok ezer közül ezek hogy választják ki mindjárt a közülük valót, hogy neki panaszkodjanak. Parancsőr tiszt vágtat hátra, ordítva utasítja a zászlóaljakat oldalt húzódni, századokat vonalba fejlődni és utána beásni. A kaszálóba borozdát, árkot válnak a gyalogságjások, s megelevenedik az erdőszél. A barna ruhás alakok nyüzsögnek. Födözéket ásó oroszok. És most hátulról srapnelek vágnak ütekeink közé. Lovasságunk a majorságból űzőbe veszi a Muszkát, ám az megtorpan. Fordul, s már is lövi lovasainkat, kik nem is jutnak az ágyukig, hanem nyargalnak vissza a tanyához, ahol már gyalogságunk is nyomul előre. Találkozó harc. Láttára égő harcvágy fogja el honvédeinket. Jankó szurony szegezve rohan a többivel. Ám itt-ott kisebb Muszka csoportok úgy vetnek cselt, hogy elbuknak, bozótos tövébe bújnak, s oldalról támadnak. Jankó közelről lő mellen egyet, s a másikat szuronyára tűzve állítja meg. Ám ekkor, látván, hogy Klein Emilt hátulról készül felöklelni egy orosz, fölordít. Vigyázz! Amaz megfordul, de így is késő. Azaz késő volna, ha Jankó nem repülne ugró tigrisként már is, és előre szegezett vasa nem nyársalná fel a Muszkát abban a pillanatban, mikor már az is ölne. Éjszakai vaszkán gondol csak rá, hogy egy hajszál választott el a becstelenségtől,
akár csak egy szempillantásnyi késlekedéssel, mit kihányhatna ugyan a szemére, hagyhatta volna elpusztulni bajtársát, és egyben vetélytársát. Mert bizony otthon egy ugyanazon leány kezére pályáztak, a tanító kisasszonyéra, Klára nevűjére. S noha a választás a frontszolgálat utánra tevődött, a búcsú napjaiban bizony úgy tetszett, mintha már Emilért aggódott, s dobogott volna fel inkább az a csalfa kisasszonyi szív. De a harci becsület és a bajtársi önfeláldozás csak előbbre való, mint a szerelmi vetélkedés. Potka milyen alatt a szemetelő esőben, álló harcra berendezkedve a jól kiépített nyírfa dekkunkban melegedtünk a svaromkájánál. Rázendített az eső, és akkor dördültek fel mindkét oldalon az ágyuk. Jankó macska ügyességgel vezette Raját egy előretolt orosz tábori őrs felé. De minket a hadnagyunk visszaparancsolt, látva, hogy az önfeláldozó előőrsök sorsa megpecsételődött. Ám Jankóék halált megvetően cikáztak előre a rettenetes srapnel tűzben, mint valami vérengző nagymacskák, kúszva, nesztelen léptekkel közeledtek, s végül velőtrázó ordítással egyszerre hajították be gránátjaikat a muszkafészekbe, majd szuronnyal rontottak rájuk. Ide gyertek ti is, üssetek rajtuk, kiáltja Jankó. Ne fussatok el! Emil, nem hallod? Ez a szerencsétlen zsidó fiatalember. Ez a többihez hasonlóan tapasztalatlan, és bizony a bátorságával még soha ki nem tűnt katona. Lelkitusát vív magával. Végül fedezékbe szaladni is röstel, de harcba bocsátkozni is fél, és lekuporodik a földre. Jankóék poroszlánként küzdenek, és végül véresen, sárosan, összekaszabolva ugyan, de ők maradnak talpon. Egyedül Jankó lógatja élettelenül a bal karját. Rögtön, ahogy Emil után kiáltott, szúrta keresztül egy szurony a könyök hajlata fölött, és ő mégis végig küzdötte csatáját. Nem tudjuk, hogy ez a hőstót legény mozdíthatja-e még valaha is a karján. A kitüntetést a támadás sikerét megalapozó fegyverténnyel érdemelte ki, és a galíciai térképekre pirossal kéne rányomtatni az önfeláldozó Tóth legény vitézségének helyét és idejét. 1915. november 30-án a névnapomon. Hát itthon vagyok, az irgalmas Úristennek hála. Ennél a résznél, ahányszor ide lapozok, mindig a bátyám második világháborúbóli hazatérése jut eszembe. Mert a pokol bugyrok mindig tudnak még mélyebbre nyílni. Jegyzet bezár. Poklokat jártam meg, bár akik én előttem is ott voltak már, és kivált, akik még maradtak, azoknak kegyetlenem sors jutott. Életem sokszor volt kockára téve, noha magam a veszélyt nem kerestem. És bevallom, ha tehettem, visszamaradtam, és a baj elől mások mögé is rejtőztem. Tüzeltek rám, és én tüzeltem az ellenségre, de hál' Istennek szuronyos találkozó tusába kerülnöm nem kellett. Lőttek ki mellőlem bajtársat, s bárki ott elesett vagy megsebesült helyett, én is lehettem volna az. Hogy embert öltem-e, bízom csak benne, hogy nem. 4 napi út, majd papírjaimra való egy éjszakányi és délelőtnyi nagyváradi várakozás után értem haza az esti vonatról. Meglepetésre toppantam be, s feleségem boldogan sikoltott föl, és hullatott örömkönnyeket. Jaj, mondjam már, hogyan szabadultam ki onnan, és hogy véglege,
leszereltek, édes angyalom, egyszer csak jött a leszerelési parancs, semmi egyebet nem tudok. Csak hogy hazaért nekem épségben, csókolgatta orcámat ezerszer Jadvigám. Harmadnap, mert úgy tartottam illendőnek, hogy tiszteletemet tegyem Szilágyinál, mert ki másnak köszönhetném, csak ő intézhette, beutaztam a kapitányságra. Előbb igen mogorva volt, na, már azt hittem, nem is méltóztatsz. És nem is akarta hinni, hogy csak egy nap óta vagyok itthon. De utóbb megenyhült, és el kellett mesélnem, mi a helyzet a fronton, kikkel szolgáltam együtt, milyen ismerősök voltak. A tisztjeimből elég sokakat ismert, a váradiak közül is. Utána, hogy mi van itthon, örültek-e nekem? Hogy ne örültek volna, ugye, anyám és nejem egyedül itt, egy ekkora gazdasággal, mondom. Na és jut eszébe, nem is kérdezte még, ki az én feleségem. Megmondom neki, ümmög, valóban, és nem értem, hogy miért. És amúgy, faluban, mondom, nem igen tudok semmit. A birtokaimra se volt még időm kimenni. Anyám azt mondja, a kukoricák nem lettek valami jók, és most szedik még a répa utolját. És hogy nekem is lesz elég gondom, ezer hanyagolt teendő, ami elintézésre vár. Gondoltam, lássa, hogy tudom a kötelességemet. Hisz a leszerelési papírban is ilyesfajta indok volt, hogy nemzetgazdasági érdekből, mint önálló birtokos gazda. A kapitány rám vigyorgott ekkor, hogy azért tán nem lesz mindig csak a munka. Jönnek az ünnepek, a disznóvágások, névnapozások, evészet, ivászat, meg a fehér néppel is törődni, kacsintott, majd hátba vert. Remélem az asszony is megkapta már a magáét, és köcögve nevetett hozzá. Derülve bólogattam csak zavaromban ehhez is, míg szégyeltem, hogy még most sem merem rosszallani faragatlanságát. Lábjegyzet, még ilyen célozgatások szempontjából is teljesen kurilla. Lábjegyzet bezár. Na, 2 hét múlva látogassál még meg. Így bocsátott el. Amin elcsodálkoztam, de persze nem mutattam, hanem készséget színleltem. Tán meg is akarná hozzánk hívatni magát. 1915. december 2. Kimentem meglátogatni Gregort. Éppen egy körtefa csemetét ültetett az ablaka elé. Jegyzett be, hogy kivágták a TSC elvtársak. Ezek mindent kivágnak. Pedig ők ették már a körtéjét, nem én. Legfinomabb vajkörte. Jegyzett vége. Beszélgettünk, de Gregor ásta tovább. Néztem, ahogy belevájja, taszajgatja ásóját a földbe. Párzás az anyaföldde. Ölébe fát ültetni olyan, mint gyermeket nemzeni neki. S ha megered, már magától nő ki. Szerintem nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. Megjegyzem, túl nyugtot is hagyott, jegyzett bezárva. A gyereket is, hiába, hogy apja nemzette, anyja szülte, mégse belőlük való rész, nem a szüleié. Nem nyírbálhatom, nem gátolhatom majd a növését. Véletlenül a mi bölcsönkbe vetődött látogató lesz, aki majd tovább vándorol. Csak jól kell tudni megvendégelni és szeretni. Se túl kevéssé, se túl nagyon nem szabad sem terhelnünk, sem óvnunk. Vajon lesz-e, és mikor én nekem gyermekem? Lábjegyzet, megvajjon, hogy hány. Mert persze, hogy lett. Marci bátyám,
alig 10 hónapra rá. Viszont én csak több mint 4 évvel később. Lábjegyzet vége. December 5. Jegyzetekből letisztáztam és befejeztem egy cikkfélét a frontról. Mit odakint kezdtem még elírni. Jadviga is elolvasta, és kérdezte, kiről szól. Mondtam, a figuráját többekről vettem, s valóban is velem szolgált egy fiú, akit azért, amit leírtam, kitüntettek. Viszont a két vetélytárs históriáját hozzá költöttem csak. Nejemnek láttam, ez nem tetszik, de nem mondtam miért. Másnap mégis postára tettem, a Délkeleti Hírmondó címére, hát ha kinyomják. Bár tartottam tőle, hogy hosszú. Lábjegyzet. Ismerve későbbenieket, rá lehet jönni erre a vetélytársi dologra, hogy mi volt neki abban nem tetsző. Viszont volt még egy nem tetszési eset ezzel a cikkkel. Most jut eszembe. Még 45 nyarán elmentem Grósz Ernőhöz, mikor már csontra lesoványodva hazavetődött szegény öreg, hogy megkérdezzem tőle, mit hallott Buchbinder Miki bácsiról, aki apus jó barátja volt, de nem hallott róla semmit. Beszélgettünk ez az, hát ismerte ő is jól apust. Egy időben voltak 15-ben Váradon katonák. Bár utána Ernő bácsit olasz frontra vitték, stb., de szerencsésen hazakerült. Ahogy eminnen, a lágerből is. Hogy állítólag csodával határos módon, már az ő korában. Fölemlegetve az első világháborút is, én odaadtam neki olvasásra ezt az apus fent említett cikkét. Nyilván ő nem adta vissza, hogy most már csak a jegyzett cetliket találtam. Mert hogy Ernő bácsi olyan betűfalóféle ember. De megbántam. Mert utána azt mondta, hogy sajnos Misó látja, innen vezetett egyenes út, ami mártír sorsunkig. Mert ez a maga édesapjának a cikke is sajnos egy nyíltan antiszemita cikkére. Habár nem jelent meg, mint mondja. Ehhez mondom, Ernő bácsi. De nem vitatkoztam, mert tudtam, hogy nehéz osztályrésze volt. Ezt 1957. január 5-én jegyeztem Pótlónak. 1915. advent második vasárnapja utáni hétfőn pedig ez történt. Kivittem szellővel a homokfutón Jadvigát a vonathoz. Pedig gyalog indult volna. Ó, ne fáradjak, mondta. Kisétál ő maga. Hogy meglevelezték egymásnak a sárosi Irmossal. Rájuk férne egy városi komissiózás. És hogy kiöntsék egymásnak a lelküket. Tudja, Andrisko, húzta a takarót Jadvigám a térdére, Irmus szegény eléggé faséban van, aval a komisz urával, és ha marasztalni fog, és a doktor úr megint nem jön haza éjszakára, lehet ott maradok, és akkor csak a délelőttivel jövök. Hozzak magának valamit? Jaj, olyan drága maga, hogy kihozott. De nem muszáj, hogy megvárja velem a vonatot hideg. Vannak ezek az új pennák. A tisztelendő úrnál is láttam. A szárába lehet fölszíni a tintát. Örülne, drágám, egy olyannak? Csak néztem a szemébe. Olvasni akartam volna belőle, mert ő maga nem arról beszélt, amire kíváncsi voltam. Múltkorában, mondtam neki végre fejcsóválva egy egészen mást, még a nyáron, mikor a részvényt voltam jegyezni, volt időm a visszavonatig.
és jártam egyet azon az üzletsoron. És hát meglepődhetsz, megszemléltem végig az utcán, fel alá a nőket. Mind, aki ott azon a délelőttön előfordult csak. Na, hát Ondris, jaj, és mondja, hogy tetszettek? Hát épp ez az. Azt mondtam magamnak, Jadvigám lenne köztük a legszebb. Ott azon az utcán, ahova te most készülsz. De hát nem csak ott, a világ minden utcáján. Tényleg, jaj, csapta össze kis rózsaszirom tenyerét az én feleségem, és fejét hátra vetve úgy kacagott, hogy annak a párája is látszott. Hát, hogy olyan egy drága ember maga, hogy pirulok, miket nem mond, s ahol két tenyérre fogva csókolta össze az orcám. De pirulni nem pirult. Édesen, nyakamba fűzve karját vett tőlem búcsút. Nos, és hát én ennek dacára, avagy túlzottnak gyanított édessége miatt csak még inkább. Búcsúzás után mégis visszakanyarítottam a szellőt a vasúti fogadó hátuljához. A söntésnél ott találtam egyik hónaposomat, a szvalingát. Nesze mondom, kis apró pénz. Vidd haza a fogatot, és kösd be a szellőt. De akkor még nem határoztam el, hogy valóban is követni fogom a feleségemet. Jegyet se vettem, nehogy tudakolni kezdje az a kis könyökvédős hudák a tolóablak mögül, hogy na hát, mégis elkíséri a tekintetes úr a kedves nejét. Megálltam csak az indóház oldalán, és amikor beért a szerelvény, kilesve néztem, hogy nőm felszáll az első osztályú kocsira. És ahogy nekiveselkedett, nagyot csühöltve a mozdony, a kicsapó gőz leple alatt fölugrottam az utolsó lépcsőre. Csak utána töprengtem el, hát bolond vagyok én. Zavaromban alvást tettettem, s a hangos szólongatással érkező kalauznak félálomban papírpénzt nyújtottam. Megérkezvén a vonat ablakából követtem tekintetemmel a feleségemet. A tekintetes úr passzió. Figyeltem, vár-e rá valaki. De nem. Körül se nézve sietett ki a váróteremen át. Lépteimet szaporázva loholtam csinos, írhabundás alakja után. Nem volt könnyű eset a titkos követés. Lábjegyzett, az ilyesféléket teljes mértékben értem. Ebben a naplókönyvben sok van, ami ismeretlen újdonság nekem. Ám de ilyen részeket, sajna de való, jobban fölfogok más egyéb halandóknál. Jegyzet vége. Minden kirakat előtt megállt. Izgatottan ugrottam be, ezért többször kapuajakba. Betért a drogériába. Körmöm rágva, mint kis kamaszkoromban, vacogva vártam, míg hosszan válogatott. Ki is próbálta. Valami parfümös üveg volt. Újjáról szagolgatta, és mindkét fületövébe pöttyintett belőle. Már a templomot is elhagyta, és akkor hirtelen befordult egy kapu. Mint a villám csapott belém a fölismerés. Ez Winkler Franci fiskális hivatalának a háza, mert agyam hátulsó szegleteiben biztosan ott volt a francira szóló régi gyanakvásom, de nem hittem volna, hogyha nőm után lopakodok, valójában is épp ide érkezünk. Ugye, amíg én a fronton, ők addig... Lábjegyzet, éppen ez volt itt a nagy kérdés. Szinte a szédülésig fölizgattam magam. Hát várok, mondom, mit tehetek. Vettem egy újságot, ha kell, lepedője mögé rejtessem el magam. Mi lehet majd? Kijönnek bizalmas fülbesúdosások közt, s karon vállon fogva sietnek a franci lakása felé mindjárt? Vagy elébb ebéd és kacagós iszogatás a szemközti fogadóban?
várok. Meretten nézem lesből a kapu bejáratot. És akkor egyszeriben elszégyellem magam, és eloldalgok a templom mögé. Amikor is megvilágosodva állapítom meg, mégsem az úri ember magát röstelő félrevonulása ez, hanem gyávaság lett rajtam úrrá. Méghozzá kétféle. Hogyha Jadviga kijönne, és mégis észrevenne, hogyan magyaráznám ki reggel óta tartó nyomában loholó leskelődésemet? És a másik, ha mégis Franci karján szökne szeretője lakására, hát nem omolnék-e össze akkor? És remegésig ható ijegységemben egyik következmény viseléséhez se volt merszem. Hiába fogadkoztam pedig magamban nemrég. Mellőlem elmaradt, és előttem kivált, igen ritkán mutatkozó régi jó barátom elé állok egyszer. Te, Franci, mi a rozjeban íz rányékot akarsz az én feleségemtől? Mondjad már! Káromkodás megint, hogy mi a kibaszott feneséget vagy fészkes fenét akar. És most rájöttem, a templom kerti bokrok mögött nem merném én ezt megkérdezni. Jó fél órai tipródás után jutott eszembe, de egy ökör vagyok. És hát, ha ugyanebben a házban lakik ez az írmus is, amelynek földszintjén a Franci hivatala van. De hát lehet-e ekkora véletlen? Elősettenkedtem, hogy most megkérdezek tám valakit. Akkor meg arra jöttem rá, nem is tudom az írmos férjének a nevét. Hogyan érdeklődjek akkor? Várjak itt tovább, és tegyem magamat végképp nevetségesé önmagam előtt. Arról nem is szólva, ha bárki észrevenne, fölismerne. És már át is fagytam nagyon. Vert kutyaként kullogtam a kora délutáni vonathoz, és hazajöttem. Jadvigát persze estére hiába vártam, tényleg csak másnap délben érkezett. Különféle színű tintákat hozott nekem. Tudja, hogy szeretem, betöltős tollat nem kapott. És erről aztán éjjel eszembe jut egy régi leskelődésem. Hisz akad időm sajnos emlékidézésre, mert nőm este hamar elköszönt avval, hogy ő álmos. Kedves tarkótapintással, arconcsókkal vett tőlem búcsút, mielőtt még csatlakozhattam volna. Így korai órán persze csak is leplezhetetlen céllal, aminek óhajtásában ő láthatóan ma sem osztozott velem. De most már tudom, ha nem erősködök, úgy legalább holnapra remélhetek jobbat, esetleg. Vagyis, mert nyugtalanít a tegnapi lesből követés gyanakodása, csak úgy, mint most ez a kicsusszanás a közös dunyha alól, ezért menekülök a hajdani strázundi kertbe kémlelni ismét. Ami még első találkáink havában így történt. Jadvigám aznap engem szinte megrészegített. Annyira odaadó volt már. Nem szóval persze, mert nem ígért semmit, és nem is ide simulással, hisz akkor még érinteni se igen érinthettük egymást, hogy egyebet ne mondjak, hanem a tekintetével, a bolondító tengerszín türkisz tekintetével, melyet már előző este is nem egyszer az enyémbe felejtett hosszan, merész álmokra adva okot avval is, hogy nem sietett haza, hanem ott feledkezett velem a tóparti padon, késő éjjelig, egy ráérős, édes beszélgetésben. Ezen a szombat délutánon is egymás szemébe fúlva hallgattunk el sokszor, és már a Mecklenburger teraszi asztalánál is engedte megcsókolni kezét, amitől addig elhessentett. Csak annyival különbözött ez az előző estétől, hogy mégiscsak nappal volt, és én tapasztalatból tartom úgy, hogy találkákra a titkos félelmetességével is csak bátorító éjszaka való igazán. Továbbá, hogy kikötötte pontban 6-ra haza kell érnie.
de persze, hogy csak az utolsó percben eszméltünk. Így Jadvig a futtában mondta csak, hogy nem tudja, másnap sikerül-e szabadulnia, majd üzenni fog. Helga szobalányt szalajtotta át hozzám levélkével a fogadóba már kétszer is, de az egyszer se jelentett jót. Csalódottan találtam hát magamat egyedül a tóparti fűzek közt. Hiszen ha vasárnap nem láthatom, és netán hétfőn csak elbúcsúzni szalad le a hivatalból, akkor minek is maradok én itt, a drága fogadóban, még két éjszakára, asztalan. Szóval belém harapott hirtelen a vágy, hogy ma még látni akarom. És ugyanazon pillanatban hasított a fejembe, nem teljesítettem a kérését, mert ahogy ültünk az asztalnál, arra biztattam, kívánjon tőlem valamit. Nagy szemeket meresztett rám, aztán elnevette magát. Tudja, Ondriska, mire vágyom? Egy jókora almás pitére, intett a túloldalra, de sok-sok fahéja. Angyalom, akár egy egész tepsibe, de hát valami komolyabbra nem gondolhat? Hát még, huncogta, fahéjas szilvára esetleg. Aval mesélni kezdtünk gyermeki és egyéb kívánságainkról, és mire fölálltunk, már megint a tó felé kezdtem őt vezetni, nyilván azzal a rejtőző vágyal, hogy a bokrok közt majd közelebb kerülhetek hozzá. Az almás pite meg kiröpült a fejemből. Nosza állt a pékhez, ám ott az ajtó már zárva. De mert a konyhán még mozgást látok, bezörgetek. Jön az asszonyság, és én kérlelve kezdek integetni neki. Nem látszik bosszúsnak, el is neveti magát, amint a nyelvüket gyötörve megértetem vele, hogy vendégségbe mennék, és almás lepényt ígértem. Jó, de hogy bedugja még a sütőbe, hogy frissebb legyen. Kiáltok utána, mondanám a fahéjat is, de ezt németül nem tudom, csak szórok az ujjammal, mintha sóznék. Ja, cukker, bólint a pékné. Nicht nur, mondom, hanem, és jobb hián megnyalom az ujjam begyét. Ő földerül, és egy tálkából tényleg fahéjat mutat. Az-az, de jó, bőven tessék szórni. És hogy kezemben a süteményes pak, nem futamodhatok már meg. A ligeten át kerülök a kert felé, ahol korábban felfedeztem, hol hiányoznak pálcák a vaskerítésből. Bejutva, előre osonok a kerten át az első bokrokig, ahonnan a ház hátsó homlokzata látszik. Hát ragyog az egész kis palota. Az emeleti nagyszalon is kivilágítva, és a teraszra mindkét szárnyas ajtaja tárva, de mozgást még csak lentről a cseléd traktus felől látni. Itt bizony esté készül. Miért hallgatta el ezt Jadviga én előlem? Hogy hiába ne kívánkozzak ide. De miért ne ajánlhatott volna be engem is Winkleréknek? Vagy nem lehetett volna, hogy ma én értem, ő is távol maradjon a háztól? Gyülemlik a sérelemmel keserített sóvárgásom az ő vigasztaló közelségére. Elsettenkedek a készülődés lázában égő konyha ablaka előtt, hogy oldalra kerülve bekopogtassak Helgához. Neki szoktam szólni, ha Jadvigának üzenni akarok. Az ablak résre nyitva, de a cselédszoba üres. Mennyivel könnyebb lenne, ha Helgával volna dolgom. Jadvigám sose látott szobája viszont legfölül van, e meredek szögből ablakát alig látni, függöny is takarja. Most meglátom a szobalányt. Éppen kötényét cseréli, csipke szegélyűre. Utána leül még, harisnyát igazgat, fölsimítja magán végig harisnya kötői. Persze kivárom, míg a másik lábán is elvégzi ugyanúgy. Megkocogtatom az üveget, ő meg nevetve csapja össze a kezét, és már is int, hogy szalad Fräulein Jadvigáért. Futva is érkezik, hogy szólt neki, és pihegve könyököl ki a párkányra. A beavatott bizalmaskodása, nevető, incselkedő grimaszában, ahogy arcomba bámul, végigmér.
érzem, elönt a pír. Hát, vagy háromszor annyi időbe telt, míg Jadwiga leért, mint ahogy gondoltam, és harmadannyira se örült nekem a pitémmel, mint ahogy reméltem. Ha szófogadatlan gyerekkel látszatra szelíden megbocsátó az anyja, az nézhet így fejcsóváló korholással, folytott türelmetlenséggel, hogy na, menjek szépen, köszöni a lepényt, de Frau Winkler várja, segítenie kell. De hiszen tele a ház cselédekkel, és nem tudna később elszökni? Hát észreveszik azt? Igen, feleli keményen, észreveszik. Legalább egy fél órácskára majd ide a lugasba. Nem tudok, mondom, nem lehet. Elszontyulodva hajtom le a fejem, és ezt ő már is kihasználná, hogy ott hagyjon. Jó, most köszönjön el szépen. Jadwiga, nyúlok utána. És holnap ebédre megyünk, mondja, és fölfordítja szemét. Na de ebéd után, délután is ott leszünk. Meg vagyunk hívva a tengerpartra. Ezt sem mondta nekem, mondom szemrehányom. Még nem tudtam, és már nagyon türelmetlen. De nekem még mindig nem elég, az estére is kérdezek, erre csak dühösen fúj egyet, hátat fordít, már majdnem ott hagy, míg végre elkínzottan kérdi, miért csinálom ezt? Miért rontom el? Hát nem volt jó délután és tegnap is. Éppen mert olyan jó volt. Szeretném, ha mondanám, de közbevág, hogy ő, amikor csak tudott, velem volt minden látogatásomkor, de ezt így nem lehet. Ez így nem lesz jó. És ingatja a fejét. Na, menjen, Ondriska. És megérinti a vállam, de most ezt is eltaszításnak érzem. Nem tudok mozdulni. Erre ő int búcsút, és elindul. Még az almás pitét se vette el a kapokészbe, és szólok utána sértve. Jadwiga megfordult. Arra vártam, hogy ideadja és elköszönjön, de maga makacskodik. Akkor hát megkapom? Nyújtom a pitét, de ő visszafelé nem tenne már egy lépést sem, és elmosolyodik, hogy mégis én mozdulok felé. Megfogja a pakkocskát, fordultában arcomat simítva köszöni meg, és elsiet. De a leselkedés még csak ezután jött, mert ott maradtam a kertben. A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most gukkerem.

Tilos Rádió. Egy kicsit túlnyúlt a keltakaró. Erizó nem érkezett. Mixet fogtok hallani. Fél kettő óta pedig Závada Pál, Jadviga párnájának negyedik részét hallottátok, a jövő héten ugyanebben az időben folytatódik. További jó hallgatást!

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: És akkor egyből a jó reggelt kívánunk mindenkinek, bocsánat, csak közben itt. Na, csak közben itt óriási átszerelések zajlottak le, mivel hirtelen érkezett meg hozzánk Gulyás Márton a Slemtől. Marci, kérlek, akkor foglalj a helyet itt nálunk, üdvözlünk, szevasz!
6: Sziasztok!
5: Tényleg ezt a narancsárga mikrofon, direkt ezt a színt választottuk neked, mert tudtam, hogy izgalomba jön Szentül, úgyhogy...
6: Az ez lesz... ilyen fakó narancs egyébként, azt hiszem, hogy megjegyezünk.
5: Fakú testére, fakú.
7: El is van szakadva oldal.
6: Szerintem nem a vörös előtt ül.
5: Így van.
8: Na, szerintem a vörösnek most már nincsen súlya.
6: Sajnos.
8: Nem játszik.
5: Narancs az új vörös, azt is mondhatnánk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a héttérítőben a sajtószabadság tematikus nap végül elkezdődik, a háttérben valamelyik dízel busznak a hangját halljátok, ez végig velünk lesz, hiszen a szabad rádiózásnak vannak azért még mindig olyan technikai hátulütői, amelyekkel küzdünk, de ennek ellenére sokkal szabadabban rádiózunk. Marci, nagyon-nagyon régóta szerettük volna, hogy eljössz hozzánk a héttérítőbe. Megmondom az őszintét, hogy nagyjából a kezdetek óta vagyunk Slime rajongók, és hát kíváncsi vagyunk mindenre. Hogyan készül a Slime? Hányan vagytok? Milyen stáb dolgozik mögötted? Honnan van rá lóvé? Mi lesz ezzel a YouTube-bal? Ezek mind-mind kérdések lesznek. Én amikor először vagy a Fancsikait, vagy valakit egyszer megtámadtam egy kérdéssel, hogy mondja meg, hogy hány fő stáb dolgozik a Gulyás Marci mögött, akkor azt mondta, hogy ez Gulyás Marci meg a GoPro-ja. Igazából igaz ez?
6: Hát a kezdetén igen, tehát az, amikor ez másfél évvel ezelőtt elindult, akkor tényleg én voltam a kamerával a szobámban. És akkor utána volt az, hogy rá egy fél évre sikerült először az egyik ismerősmet berántani, egy kedves barátomat berántani, hogy jön el szerkesztőnek. És hát azért akkor látható is volt az a műsoron, hogy ez így erősen elkezdett változni. Most elsősorban nem is feltétlenül formai, hanem tartalmi értelemben. Talán cizelláltabb lett, elmélyültebb lett, alaposabb lett, és így tovább, és így tovább. És akkor jöttek más haverok is, akik elkezdtek bedolgozni, abszolút ilyen pro bono alapon, egy grafikus srác, egy vágós srác, és így tovább, és így tovább. És aztán én vettem egy nagy levegőt, és tényleg én ezt akarom csinálni, mert azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy miért, az talán egy külön érdekes kérdés.
5: Hello. Igen, nagyon rosszul szól a mikrofon, úgyhogy már mindjárt köszönjük, igen, ezt mi is észrevettük, hogy lecseréljük mindjárt a másikra.
6: Veszek inkább másik?
5: Igen.
6: Beszartam a lancs, hogy mi?
8: Nem, valahogy nem a hangosítás tudom. Nincsen rendben, nagyon hangosak a háttér.
5: De kapcsolva, bocsánat. De azt azért kapcsoltam ki, mert hogy nem működik, de hogyha átteszük a másikat, akkor az jobb lesz szerintem. Ha. Köszönöm szépen, egy kicsit segítesz neki, köszönöm.
7: Persze, fogom.
5: Nagyszerű.
7: Szuper.
5: És akkor most nézzük. Igen?
7: Nos, jó.
5: Nos?
6: Mehetek? Így jó vagyok?
5: Túlzás, hogy jó, de...
7: Ez nem
8: maradunk.
7: Hát, hanem...
6: Két tartom.
8: Kész.
7: Na jó.
6: De mondom, tartom.
8: Egyébként szerintem valami hangosítással úgy van, hogy a háttérzajok nagyon hangosak.
7: Ügy, de én addig megpróbálom megcsinálni.
5: Jó lesz. Elnézést kérünk a hallgatóktól, sajnos általában úgy kapja meg a stúdiót hétfőn, hogy az megdöbbentő. Na.
6: Szóval... igen, tehát hogy jaj, hát és akkor jöttek mások is, akkor mondom, én vettem ott egy nagy levegőt, mert akkor láttam már azt, hogy egyrészt erre van érdeklődés, most nyilván nem százezrek egyelőre, de hogy ez egyre erősebben növekszik. Egyébként most már tényleg oda jutottunk, hogy havi 1000 új feliratkozója van a csatornának.
5: Havi 1000 új, az rengeteg.
6: Igen, tehát az magyar viszonyban mindenképpen jelentős. És akkor ott vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe rakjunk bele pénzt, és akkor ami nekem így volt, nem tudom, megtakarítás, meg minden, akkor én ezt elkezdtem ebbe belerakni, hogy így az emberek tudjanak ezzel rendesebben foglalkozni. És akkor utána ez annyira szimpatikussá vált néhány olyan barátomnak, akit nálam jelentősen több pénzzel rendelkezik, hogy akkor ők adtak még hozzá valamennyit, és akkor most gyakorlatilag ebből tud működni a Slime. Ez azt jelenti, hogy most van rajtam kívül még néhány kolléga, akik ezt kvázi főállásban tolják, és gyakorlatilag ez teszi lehetővé azt, hogy heti két adással ki tudjunk jönni. És ez van ott abszolút fejlesztési terve, hogy soha lehetne ezzel még tovább menni majd, de hát nyilván ennek azért erősen vannak korlátai is.
5: Számomra azért a Slime, én aki nem vagyok tévénéző, nekem ez a tévé. Tehát én alapvetően ebből tájékozódom, itt hallgatok meg elemzéseket, tulajdonképpen ebből látom azt, hogy mi történik. Mennyire van a Slime-nek közszolgálati televíziózást kiváltó funkciója, mennyire törekedsz erre tudatosan?
6: Hát szerintem ez olyannyira tetten érhető, hogy most már gyakorlatilag van egy közszolgálati blokkunk, ami a mostani közszolgálatinak mondott tévéből próbál egy ilyen szatírát csinálni. De ugye egyébként persze, tehát ez szerintem is, vagy hát én annak tekintem, bár egyébként azt gondolom, hogy az újságírás maga az egy közszolgálat, független attól, hogy állami csatornán végzett, vagy pedig a piaci alapokon. Egyébként én nagyon károsnak is tartom azt a diskurzust mondjuk a közszolgálati tévéről, hogy hát miért van benne 80 milliárd. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van benne, mert ez az ország igényt elköt mondjuk 50 milliárd forintot is egy évben színházakra, tök jogosan, akár többet is költetne rá. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van egy országos kiterjedtségű több adót foglalkoztató és egyébként a közművelődés szolgálni kívánatot médiumra, nem az, hogy egyébként ezt tisztán és semmi más nem használják, mint az állampolgárok agymosására, a legbrutálisabb és legalvári agymosására.
5: Hát konkrét propaganda gépezet igazából
6: csak,
5: az, ami...
6: Csak és kizárólag. Nyilván korábban is voltak ilyen tendenciák, de korábban legfeljebb tendencia szinten voltak, ilyen mondjuk, mit tudom én, miniszterelnököknek a lányai életükben először kamera előtt, tehát az is eléggé kiverette a biztosítékot, de most meg gyakorlatilag ez megy 0-24-ben, csak nem miniszterelnök lányával, hanem valóban újságírónak mondott, vagy egykor esetleg újságírás művelő, mostanra csinovnyi státuszba alacsonyodott emberekkel.
5: Akartál Balázsban?
9: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy működik-e úgy ez a dolog szerinted hosszú távon, hogy mondjuk a YouTube-ról gondolom, onnan bevételekből dolgoztok meg, szóval alapvetően...
6: Nem, tehát ebben semmi, tehát azt érdemes eloszlatni ebből, tehát ami mit tenni, talán ilyen 10 cent maximum, tehát hogy ilyen, nem adásonként, hanem összesen amit a csatorna tud termelni, tehát hogy a YouTube-nak ez a pénzszerzési modell, ez alapvetően ilyen több milliós feliratkozó számokra és videókra van kitalálva, és ott van értelmezhető bevétel. Az ilyen volumennél, ahol mi tartunk most, ott nincs, és amihol tehát a legjobb esetben is, ahol mi eljuthatunk, mondjuk, hogy lesz egy 100 000-es csatorna, amik szerintem tényleg a tetejennek, és az is mondjuk még legalább 2-3 év, az se tud semmifajta bevételt úgy termelni ki direktben a YouTube-on keresztül, hogy az fenntartható.
9: És akkor szerinted ez hogy lehet fenntartható? Tehát gondolom állami pénzet ti nem fogtok menni soha. Adományból, vagy esetleg valami nagyobb támogatóból, vagy ez hogy lehetne megoldani? Én nekem azért kérdezem ezeket, mert szerintem az lenne a jövő, hogy valahogy próbáljunk ezekről a csecsekről leszakadni, és olyan médiumokat létrehozni, amik el tudják magukat tartani, hogy ne lehessen így bezárni, mint amiért most itt együtt vagyunk.
6: Ez nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok egyébként média közgazdász, tehát nyilván egyébként rengeteg olyan modell van itthon is, meg a nagyvilágban is, amik ezzel így versenyeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mit lehet csinálni azon kívül, hogy vannak hirdetők, meg van az állam, mint egy ilyen borzalmasan nagy mamut, ami így dominálja a hirdetési piacot, és ezen keresztül torzítja az egésznek a működését. Én azt látom egyébként, hogy alapvetően a közösségi modellbe lehet egyedül gondolkodni, de szerintem az ott kevés, hogy szolidaritást várunk el, és akkor emiatt az emberek érezik magukat indítatva arra, hogy mit én havi 1000-es beleadjanak. Mi éppen ezért például nem is pénzt kérünk elsősorban az emberektől most, hanem sokkal inkább azt, hogy az aktivitásukat támogassák a csatornát. Tehát indítottunk egy közös országklub elnevezésű ilyen aktivista közösséget, aminek most jelenleg 100 tagja van, ezt egy hónapja indítottuk el. És ott nem azt kértük tőlük, hogy adjatok lóvét, hanem azt kértük, hogy gyertek el és csináljunk közösen akciókat majd. Uh-huh. Tehát az a cél, hogy ezen keresztül hozzunk létre egy olyan új nyilvánosságot, ami cselekvő módon próbál szolidaritást gyakorolni, és cselekvő módon próbálja befolyásolni azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban tele van a... És azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, hogy egy ilyen médium, hogyha elindul egy ilyen irányba és elkezd közösséget szervezni, mert ez szerintem egy nagyon új útja lehet annak, hogy hogyan tartja a közönséggel kapcsolatát valaki. És ugye van ez a számomra, egyébként szerintem erős érdemes beszélni, vagy ezt bedonnám ilyen témának, hogy
10: van ez az elvárás magyar újságírókkal és médiumokkal szemben, hogy hát így objektívnek kell lenni, ami szerintem eleve egy nagyon fals koncept, tehát szerintem nagyon komoly veszély vannak ennek az objektivitásra való törekvésnek.
8: Szerintem, hogyha valaki objektíven tud egy témához hozzáállni, akkor igazából nem is nagyon érdekli őt, vagy nem is nagyon érdekli őt. Hogyha valamiről nincsen egyébként egy újságírónak véleménye, akkor mit tud leírni?

0: előttől van veszélyben, nem 2014 óta van veszélyben, hanem rögtön már 2010-es kormányváltás után, és előtte is komoly veszélynek volt kitéve. Tehát, hogy azt
1: de megszűnt meg egyébként szerinted a sajtószabadság?
0: Nyilván nem szűnt meg, meg ez nem egy ilyen vagy-vagylagos kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem olyan szinten szűkültek a lehetőségei a szabad tájékoztatásnak és véleményformálásnak, a közönség elérésnek, annak, hogy egy médiacéget egyébként professzionálisan, rentábilisan, profitorientáltan lehessen vezetni. Hát, tehát hogy egyáltalán azt, hogy mondjuk egy új médiumot, hogyan tudsz mondjuk befektetőt találni, hogy mondjuk egy befektető mennyire mer egyáltalán gondolkodni abban, hogy mondjuk valami jelentősebb fejlesztést eszközöljön. Tehát, hogyha egyébként tényleg Magyarországon lenne sajtószabadság, akkor a tilosnak kellene olyan méltatlan procedúrákon keresztül menni egy rohadt frekvencia megszerzéséért, amit egyébként az több évtizedes működésével bizonyított, hogy van benne potenciál, közönség, stb. Tehát, hogy ha ezek egyébként valóban működnek, akkor nem itt tartanánk, és éppen ezért én szerintem ne féljünk azt kimondani, hogy Magyarországon igenis erősen zárójelbe került a sajtószabadság, igenis erősen kihívásokkal van kezelve, és nem csak úgy általában, mint hogy nyilván Amerikában is nagyon komoly kihívásokkal küzdik a sajtószabadság, csak ott mondjuk másfajta veszély vagy mutatkoznak meg, meg nyilván Európában és rengeteg más országban. De az a fajta véleménydiktatúra, véleménymonopólium, ami egyébként uralja a magyar média közéletet, vagy médiumokat, az, ami mondjuk az állam által, mondom, a reklámokon keresztül, a szabályozáson keresztül, az informális megfélemlítésen keresztül, tehát, hogy ami gyakorolva van, az igenis egyébként a sajtószabadságnak a brutális felszámolására tett erős kísérlet, ami egyre sikeresebbnek mutatkozik.
2: Igazából szerintem ez a megfélemlítés nem csak informális, téged konkrétan is ért formálisnak tekinthető megfélemlítés, kísérlet. Mik voltak ezek?
0: Hát... Nekem azért egy nagyon szerencsés helyzetem van, tehát én
1: olyan... Hát voltunk a tárgyalásodon, milyen szerencsés helyzet?
0: Hát az más, az egy az egy ilyen buta inzultus, de igazából annak nincs olyan jelentőség az én olyan személyes biztonságérzetemre vonatkozóan, tehát én még mindig egy nagyon védett státuszt élvező ember vagyok ebben a társadalomban, tehát csak mondjuk megnézem azt, hogy kik fognak a mai napon még beszélni arról, hogy alakul a média szabadsága, tehát sokkal komolyabb kitettségnek vannak ők kitéve, vagy sokkal komolyabb kitettséggel kell végezni a munkájukat.
1: Hát erre nem fogadnék azért. Szerintem te egyes számú célpont vagy.
0: Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy én szabadon nyilváníthatok véleményt, hozzájutok azokhoz a felületekhez, amelyek ezt lehetővé teszik. Az egzisztenciám abszolút nincsen veszélyeztetve, tehát hogy én tudok, tehát az én megélhetésem az nincsen veszélyeztetve, még mondjuk, hogyha ránézek mondjuk, mit tudom én, az Index vagy a 4D4 újságíróira, akkor őróluk nem biztos, hogy ezt elmerni mondani. Tehát én abban például biztos voltam a Népszabadság beszántása előttig, hogy a 18-as választások után, ami szerintem most sarkos állítás lesz, de szerintem minimum a többségi győzelmet fogja elhozni a Fidesznek, hogy kétharmaddal is az már egy másik kérdés, és hogy 18-as választások másnapján, vagy az Indexben a felszámolás meg fog indulni, a számomra nem volt kérdés. Most már számomra az a kérdés, hogy egyébként ez meg fog-e történni akár idén, vagy csak megvárják vele a jövő év elejét, de egyébként nem gondolom, hogy megvárnák a jövő év elejét. Tehát, hogy ami ma elképzelhetetlennek tűnik, az, ami meg fog történni.
1: Azért itt ahhoz, hogy neked van helyed a sajtó, hogy szabadon beszélhetsz, azért ez létre kellett hoznod egy saját sajtó orgánumot. Tehát nem azért ez egy fontos része, hogy nem csak rászállsz valamelyik újságra, és akkor ott abban a szerkesztőségben írsz, vagy készítesz videókat, hanem azt mondod, hogy rászállsz egy teljesen új progresszív közlési rendszerre igazából, és hogy a YouTube-ra mész el. Én nagyon sok esetben azért ugye említetted, hogy van a Slendnek ezek a szatirikus újabb részei, én megmondom az őszintén, azok is kellemesek, izgalmasak, de talán kevésbé nekem szólnak. Az elemzéseid viszont én úgy látom, hogy tűpontosak általában, nagyon felkészült vagy, és hogy ezek az elemzések igazából megállnak a helyüket akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy középiskolás diákoknak a nagy szünetben vetítsék le, mert hogy nem pártpolitikai témájúak, hanem szintisztán közpolitikai, de ugyanakkor mered használni a pártoknak a kifejezéseit, tudsz érvelni, nagyon-nagyon vonalon haladva. Hogyan készülsz fel egy ilyen műsorra, vannak-e tanácsadóid, van-e stáb mögötted?
0: Ez a szerkesztő kollégám, amikor együtt csináljuk, az ő neve nagyon fontos, ő Földiák Vince. Gyakorlatilag vele ketten csináljuk a műsorokat. vele kerül kitalálásra, mi az adott téma, és hogy mi az, amiről csináljuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt az adott témát. Van még egy fontos kollégám, aki idén csatlakozott be a második évadban, és ő a szerdai adásokat, ezeket az úgynevezett feles adásokat szerkeszti. Ő Papp Szilárd István, a Kettős Mércének a bloggere, újságírója.

0: és akkor gyakorlatilag így hárman dolgozunk együtt, de a nagy adásokat, amikről te beszéltél, gondolom, azokat a Vincével együtt. Igazából, hogy mondjam, tehát téma az rengeteg van, tehát igazából pont az a legnehezebb tényleg az, hogy így önmérsékletet tanúsítani, és nem mindenbe folyton belevágni, tehát hogy mondjam, tehát hogy tematikus dokumentumfilmsorozatra vannak terveink, tematikus oktatófilmsorozatra vannak terveink, meg szeretnék csinálni a rendszerváltás nagy történeteit, végigvenni a nagy történelmi traumákon, 20. század, tehát hogy egyszerűen az van, hogy sajnos ugye a film az egy olyan dolog, meg így általában mozgóképes dolgok azok olyanok, hogy így nagyon erőteljes nagyon rövid a szavatosság idő bizonyos szempontból. Persze, hogy nem azt mondom, hogy ne lennének olyan filmalkotások, amelyek bőven kiállják az idő próbáját, nem ez a kérdés, hanem kifejezetten mondjuk az ilyen edukatív, dokumentarista, stb. Pláne szórakoztató infotainment cuccoknál ott azért nagyon erőteljes a felezési idő. Vagy erősen érvényesül ez az elv, és hogy éppen ezért hiába mondjuk készült nagyon sok jó dokumentumfilm fontos történelmi eseményekről Magyarországot érintően, vagy bármi mást érintően, ezeknek ma már a használhatósága a fiatalabb generációk irányába erősen korlátozott. Nem azért, mert ezek rossz filmek, hanem egyszerűen azért, mert hogy mondjuk tényleg a vizuális kultúra az, ami olyan szinten fejlődik, hogy még aki szinten benne dolgozik is, nagyon nehéz lekövetni a legújabb trendeket, még tényleg rajta lenni azon, hogy így ne maradj le. És hogy ezzel számolni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a hatásokat, ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor ezeket figyelmen kívül hagyva foglalkozunk közélettel, politikával, mert akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a közönséget elérni. Eleve ugye ez nagyon nagy probléma a magyar oktatási rendszerben, hogy a vizuális kultúra, vagy hogy mondjam, a vizuális kódok olvasásának a képessége, most nem is azt, hogy egyébként tudják használni ezeket, és ők maguk is kreáljanak ilyeneket, de egyáltalán, hogy olvasni tud és értelmezni a vizuális ingereket, kódokat, az egyszerűen nem része a tananyagnak. Van, ahol egyébként foglalkoznak ilyesmivel, vizuális nevelés címszó alatt, de gyakorlatilag ennek ma már olyan szinten kéne beépülni az oktatásba, mint mondjuk az íráskészségnek. Tehát az, hogy tudod használni az ABC-t, és tudsz értelmezni szövegeket, megalkotni szövegeket, az tök jó. Második lépcső az, hogy tudjál egyébként ugyanígy vizuálisan is előállítani kódokat, ahogy mondtam, formákat, és így tovább. És egyébként ide mondanám a programozást is, tehát ugye egyébként ez a három szerintem az, ami ma egyszerűen ahhoz, hogy az ember. Nem is azért, nem is a piacképes tudás, egyszerűen azért, hogy a világban való tájékozódásnak az legelemibb, legalapvetőbb képessége adott legyen, az egyszerűen szükséges.
1: Azt akartam még kérdezni, hogy a YouTube csatornának a használata, amelyik szerintem Magyarországon valahogy ebben a szintérben nem nagyon jellemző másra, hogyan látod, hogy hol tud még fölbukkanni, milyen lehetőségek vannak benne azok számára, akik mondjuk nem csak néznék, hanem készítenék, vagy tudsz esetleg olyat mondani, aki szintén alkalmazza ezt az eszközt?
0: Nagyon meglepő egyébként, mert Magyarországon a YouTube széna az nagyon erősen, tehát egyébként tök fejlett több szempontból is. Tehát vannak filmes vloggerek, sima videologgerek, de ilyen úgynevezett beauty vloggerek is, a 10-20-as korosztály is, tehát több százezer feliratkozóval rendelkező vloggerekről beszéltem, arról, aki mondjuk az iskolának is, mondjuk tényleg a rokonoknak készít a videókat, hanem akik tényleg tízezrek vagy százezrek néznek, nálam fiatalabbak akár egy évtizeddel is. És egyébként még az online médiában is, hát nyilván itt a 4D4 egy zászlósaljó, tehát mondjuk pont ugye majd az Ács Dani, tehát nyilván ő ennek egy ilyen dohánya ennek a műfajnak.
1: Váltásba kéne csinálni a tévét, magyar tévét A7 Gulyás Márton, B7 Ágyban, ez milyen nézhető lenne, nem egyből az ember venne tévét.
0: Igen, hogy hát egyébként biztos, hogy lennének vitáink a Danival is, mert hogy nyilván, tehát hogy ezeket el szoktuk meccseni Tumblr-en, de hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy ők is egy nagyon nagy nézettségű YouTube csatornát visznek, és mondjuk, de mondjuk az a fajta politikai vloggerkedés, amit én viszek, ami mondjuk így próbál építkezni valamelyest a John Oliver-nek a Last Week Tonight című műsorából, ami az HBO-n megy, meg picit valamelyest a John Stewart féle egykori Daily Show-ból, és így tovább, tehát hogy ezt, most nem azért, hogy így magamat fényezzem, de hogy ezt igazából nem csinálja senki más, és ez baj. Tehát ez nekem is baj egyébként, mert hogy nyilván ez egy annyira ilyen értelemben ismeretlen műfaj, hogy ezt így meg is kell ismertetni az emberekkel, és valamelyest rá kell őket vezetni arra, hogy ez lehet jó. Egyébként mondjuk mit a Barabás Licsinek van egy vlogja, amit talán egy ilyen 3 hónapja indított el Polisz Művek néven, és biztos, hogy van más, aki ilyesmivel foglalkozik, vagy aki mondjuk néha elemez politikát, de mondjuk aki ebben tényleg szisztematikusan hétről hétre rendszeresen foglalkozik, és mivel én nagyon sokat nem ismerek sajnos.
2: De szerintem azért, mert Magyarországon a YouTube megélhetésre való felhasználhatósága, az nagyon korlátozott. Ez valószínűleg azért, mert egy mondjuk 10 millió magyarul beszélő ember van az országban, meg még ugye Európában. Határon túli magyarok, meg akik kitelepültek az országból, de ez még nem egy elég nagy szám ahhoz, hogy meg lehessen élni mondjuk YouTube hirdetésekből, mert hogyha van mondjuk 40 millió néződ, vagy 40 millió megtekintés a videódnál, akkor abból már meg lehet élni. De mondjuk 40 ezerrel semmi, tényleg egy ilyen mondjuk 10 ezer forintot kapsz egy hónapban, vagy még annyit
1: sem. Köszönöm, 3 forint egy feliratkozó.
2: És hogyha valaki, nem feliratkozó, arra nem kapsz, hanem itt klikkelés után fizet a Google.
0: De az is minimális, tehát tényleg volt nekem olyan videó, amit megnéztek 4 millióan, és mint 30 cent, tehát hogy nem, ez nem jelentős. De egyébként, bocsánat, az egyébként, tehát hogy vannak olyan csatornák, amik nem a Google meg a YouTube által generált hirdetésekből, hanem abból, hogy ők maguk leszervezik más cégeknek, vagy valamilyen partner együttműködés, és azt mondják, hogy figyelj, nekem van 300 ezer feliratkozó, ebből mondjuk 150 ezeren biztos megnézik a videót, és ez egy nagy szám. Tehát azért ez nagy elérés, és akkor azt tudják értékesíteni ők maguk, azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek, de valóban a Google-on és a YouTube, tehát a Google, aki a YouTube meg a tulajdonosa keresztül, ez értelmezhetetlen.
2: Igen, és hogy egy profi stábot fenntartson valaki, hogy tényleg akkor lépést tudjon tartani a vizuális fejlődéssel, az szerintem fenntarthatatlan csak YouTube pénzekből.
0: Az biztos. Magyarországon igen. De mit tehát mondjuk Amerikában van erre is példa, tehát ott például van a The Young Turks nevű csatorna, ami gyakorlatilag egy online híradó, és abban a csapat az MSNBC-ből vált ki, mert nem bírták ezt a korporát környezetet és azokat a kényszereket, amiket ott rájuk tukmáltak. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt megcsináljuk a YouTube-on, és akkor ott van egy 3 milliós feliratkozó táboruk például.
1: Marci, itt azért úgy tűnik nekem, hogy a YouTube, meg a Facebook, meg a különböző social media platformok mentén olyan kommunikációs ágensek, véleményvezérek vannak kialakulóban, akiknek azért komoly társadalmi tőke lesz a kezükön. Hiszen tudják a véleményt befolyásolni, véleményvezérekké válnak. Hogyan látod, hogyan tud betölteni ezt társadalom formáló funkciót, hogyan lehet megőrizni azt, hogy ne essen bele a pártpolitika mocsarába ez a rengeteg tőke, amit termelődik?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt egyébként az lenne jó, hogyha valami módon ez át is tudná alakítani a pártpolitikát magát. Tehát én a kezdetektől fogva ezt nem zárkóztam el attól, hogy pártpolitikusokkal beszéljek, interjúkat csináljunk velük. Most például lesz egy vitasorozat, amit csináltunk egy adást, amiben elemeztük a választási rendszert, meg a házszabályát a parlamentnek, és kimutattuk azokat a kényszereket, amik egész egyszerűen nem csak hogy értelmetlenít teszik, hanem teljesen feleslegessé az ellenzéki munkát. Most nem csak az, hogy konstruktív ellenzékiség, hanem bármilyet. És hogy pontosan látható az, hogy 2014 előtt is ez egy probléma volt, de 14 után ez gyakorlatilag teljesen felesleges, megalázó, értelmetlen ellenzéki szereplőként bent ülni a parlamentben, szerintem egyébként kormánypárti képviselőként is,
2: igen, tehát hogy
0: magára valamit adó ember ilyesmi nem foglalkozna, de hát nem magára ad, hanem a zsebére. Zákson. De csak azt akarom mondani, hogy és most például elhívtuk a párt vezetőket, és ők el fognak jönni ellenzéki pártok vezetői, hogy erről vitázzunk, hogy ők mit látnak. Tehát, hogyha egyébként ilyen a környezet, van értelme a 18-as megmérettetésnek, milyen taktikákat lehet alkalmazni egy ilyen kényszer esetében, hogyan látják egyébként azt a társadalmi elégedetlenséget kanalizálhatónak, ami egyébként van. Tehát, hogy a Fidesznek nem társadalmi támogatottsága van, hanem a Fidesznek van egy nagyon ravasz rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy ez az elégedetlenség ez ne tudjon magának politikai képviseletet találni. És hogy akkor ebben mit lehet csinálni, és ez szerintem érdekes lehet majd. Szóval azt gondolom, hogy egyszerre kell egyrészt dolgozni azon, hogy így differenciáltabban gondolkodjunk a közös problémáinkról, de közben ne gondoljuk azt, hogy pártok nélkül meg fogjuk tudni ezeket hosszú távon oldani, de egyébként a meglévő pártoknak igenis adjuk a kritikáját, és próbáljunk azzal kezdeni valamit, hogy vagy változzanak, vagy pedig, hogyha nem képesek a változásra, és a képviseletre sem ebben a formában, akkor meg valamilyen módon tényleg ennek a konzekvenciáját vonják le, vagy vonassuk le velük.
1: Van azért egyébként a Schleimnek szerintem egy olyan nagyon fontos funkció is, hogy világossá tesz, érthetővé tesz különböző demokratikus rendszerek, vagy azoknak a működését. Hogyan működik a parlament? Hogyan működik az önkormányzat? Tehát például az önkormányzat működését tisztázó adást szerintem vetíteni kéne gyerekeknek, mert ebből lehet megérteni. Tehát olyan progresszív eszközökkel dolgozol, amelyek egyébként szólnak azokhoz, akiknek még nincs erőképük. Én megmerem kockáztatni, hogy az ország jelentős részének nincsen képe arról, hogy a választási rendszer az vajon mi, hogy hogyan működik.
0: Persze, nincs, mert ez egy érdeke volt mindig is a hatalomnak, hogy ne legyen. Tehát hogy az nem csak a Fidesz találmánya volt, ezt már egyébként sokkal korábbi kormányzatok is kitalálták, hogy az nagyon jó, hogyha egyébként ez eléggé bonyolult, eléggé átláthatatlan. Tehát hogy szerintem az tök fontos, hogy 2010 után nem azért történt mindaz, ami megtörtént, nem azért lehetett itt egyébként alkotmány beszántani és új alaptörvényt létrehozni, nem azért lehetett a média szabadságot ilyen módon korlátozni, mert az embereknek nem fontosak ezek az alapjogok, hanem egyszerűen azért, mert nem tapasztalták meg azt, hogy ezek ténylegesen védelmet biztosítanák nekik bármilyen szinten is. Tehát, hogy amikor egyébként tényleg azt látják, hogy a munkavállaló jogaikat azokat úgy kurtítják meg, ahogyan csak akarják, hogy egyébként a minimálbér a mai napig nem éri el, a létminimumnak a szintjét sem, hogy egyébként kilátás sincs arra, hogy bármilyen módon egyébként a vele szembeni hatalmasokat számon kéri a jog, vagy a jognak bármilyen intézmény, ami erre hivatott. Tehát egyszerűen az van, hogy Magyarországon a jog az egyszerűen nem vált egy alapélményévé az állampolgároknak. Ez egy nagyon szűk elitnek volt mindig is igazából a gumicsontja, amit lehetett rágni és mondani, hogy most éppen érvényesül vagy sem. De a társadalom többsége ezt nem tapasztalta meg, és ha nem tapasztalod meg, akkor hiába mondják azt, hogy hát ez neked fontos. Ez körülbelül pont ugyanaz, amikor nem tudom én, szóval most nem akarok már analógiát mondani, mert csak lényegteleníteném a problémának a súlyát, tehát hogy inkább maga a példa legyen ennyire erős, hogy egyszerűen nem tudott élményévé válni az embereknek ez, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy akkor nem várható el az, hogy megvédjék valami olyasminek a létét, ami egyszerűen túl absztrakt volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez nekem tényleg fontos, mert nélkül nekem rosszabb az életem.
1: Látom, pirosba testvérem, mert nem működik semmi.
3: Jó, oké. Szóval az a tapasztalatom, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés helyen nyilatkoznak direktben, vagy lehet feltenni kérdéseket a kormányzati embereknek, hogy te törekszel erre, vagy szerinted célez, vagy pedig ez nem ez az irány szerinted?
0: Szerintem nem ez az irány. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a kormányzattal kommunikálni teljesen értelmetlen, már pedig azért, mert a legminimálisabb komoly vehetőséget sem tudják biztosítani. Szerintem nagyon érdekes, a pont a Daninak volt, ugye Ács Daninak ez a videója, miután kitiltották a parlamentben, szerintem nem is egy videó, inkább egy konceptmunka.
1: Hiszen igen, nyilván, szerintem is inkább ilyen művészeti.
0: Abszolút, mert nyilvánvaló volt, hogy ott az a cél, hogy Kövér Lászlóról be lehessen bizonyítani, hogyha rálépsz a tyúk szemére, akkor ez az állat, ez tényleg azt csinálja, hogy beléd rúg.
1: Szétekésztük már reggel.
0: Tehát, hogy nagyon egyszerűen az volt, hogy csinálok olyan videót neked, amiről tudom, hogy te engem emiatt ki fogsz tiltani a parlamentből, és a Kövér László tényleg egy akkora állat, hogy ezt megtette.
2: Hát meg ráadásul annyira tehát, szépen ráhúzva,
0: tehát, hogy annyira nem látja át a csapdát. Persze, igen, egyébként az is csodálatos, igen. De nem látja át a csapdát, tehát az van, hogy ha valamire úgy kéne reagálni, hogy nem veszed észre, hogy attól, tehát hogy erős férfinek akarod magad mutatni, az erős fehér férfi képét akarod magadról mutatni, ha te egy erős fehér férfi akarsz maradni, akkor pont, hogy nem reagálsz erre a videóra, de te reagáltál erre a videóra, te úgy pont úgy reagáltál erre a videóra, hogy én akartam, hogy te reagálj erre a videóra, tehát te nem vagy több, mint tényleg egy ilyen utolsó szán senki házi, akit egyébként tényleg úgy lehet megvezetni az órán, és egyébként ezért csodálatos ez a videó. Tehát ilyen jellegű kommunikációkra szerintem van értelme, mert ezt a fajta hatalmi arroganciát, ezt ilyen módon kell is és szabad is challenge-elni. Szerintem olyan kérdéseknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ugyan mondja már el, hogy egyébként hol van az 1 millió munkahely, ugyan mondja már el, kérem egyébként, hogy Magyarországon hol van terrorveszély menekültek által előidézve, ugyan semmi ilyesminek nincs értelme, mert ezek már évtizedek óta képtelenek egyértelmű, egyenes válaszokra. Ezek régen ledobták magukról azt a kötelezettséget, hogy számot adjanak a választópolgároknak. Én pont azt mondtam egyébként azoknak az ismerőseimnek, akik egyébként így még valamelyest szimpatizálnak a Fidesszel, és akik mondjuk részt vettek a kvóta népszavazásnak nevezett ilyen borzalmon, hogy azért az tényleg szerintem, szóval szerintem ezt nekik kellett volna leginkább kikérniük maguknak, mert hogyha mégként fontosnak is tartják a menekültekkel kapcsolatos problémák megoldását, meg a migráns veszélyre való, nem tudom, rákészülés, stb. Oké, tehát hogyha ez neked egy probléma, tiszteletben tartom, de hogy akkor tényleg egyébként ez a kérdés és ez a kampány az, ami a te problémádat és a te veszélyérzetedet azt kezeli? Tehát, hogy te komolyan azt gondolod, hogy az a felelős politikai, nem tudom én, párt, meg hatalom, ami azért van, hogy ezt valamilyen módon neked az ügyeidet így képviselj, tehát, hogy te ezt a kommunikációt engeded meg nekik veled szemben. Tehát ez szerintem eléggé bődületes, de csak azt akarom ezzel is mondani, hogy tehát amíg ők nem tanúsítanak valami minimális belátást ebben az egész történetben, valamilyen módon nem teszik magukat transzparenssé, és még tényleg a legnyilvánvalóbb hazugságoknak sincs semmilyen következménye, addig szerintem nagyon káros velük mindenfajta kommunikációnak a fenntartása. Például bocsáss meg csak még ennyit, hogy a Lázárnak vannak ezek a zseniálisan kitalált Kormányinfo nevű hakniai csütörtökönként, amikor ott stand-up-ol az újságírók előtt, amit egyébként tényleg nagyon megnyerően csinál, én szoktam ezeket nézni videón
1: ügyes,
0: keresztül.
1: Tényleg ügyes.
0: Abszolút. És egyébként ez egy jó találmány volt, mert nyilvánvaló, hogy ő az egyedüli kormánytag, aki ezzel a kvázi kommunikációs felülettel pont azt teszi látható, vagy hát ő transzparens vagyok, miközben egyáltalán nem transzparens, tehát válaszokat ott sem kap semmire. Viszont nagyon kedvesen, ilyen joviálisan, nagyon szexi módon adja elő magát.
1: És legidegesítőbb egyébként ezzel a szempontból.
0: Viszont mindenki kajálja. Tehát nagyon, egyébként azon, hogy amikor a hatalom ennyire elérhetetlené teszi magát, és akkor a hatalomnak az egyik figurája mégis azt mondja, hogy na jó van, testvérem, kérdezzél, akkor azért annak van egyfajta ilyen megnyerő faktora. Az más kérdés, hogy ezzel szerintem pont ezt a fajta kritikus helyzetet, hogy így számon kérdezni lehessen szembesíteni. Tehát nagyon fontos megnézni például, hogy mi volt a Népszabadság beszántása utáni Kormányinfón, ami nyilván egy olyan helyzet, amiben neki valami fajta válaszokat kéne adnia, és hát nem ad válaszokat. De még csak olyan válaszokat sem ad, ami legalább tényleg, hogy mondjam, egy kicsit okosabb hazugságok lennének annál, mint amikkel előáll, hogy ő nem volt ott, nem tudja, nem az ő dolga, nem a nem tudom mi. Tehát, hogy pont azokat mondják el, amit az az ember mond, aki pontosan tudja, hogy hát nyakig sáros.
1: Még egyet akkor? Na.
3: Én még azt kérdezném, hogy mondod, hogy nincsenek vagy hogy nehéz, nem akarok belebonyolódni. Az a kérdés, hogy mik a kormányzati reakciók a te munkádra, ha egyáltalán
0: semmi.
3: Ilyen van?
0: Semmi. Miért lenne? De szerintem ez tényleg ugyanaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk szerintem, mint most az a kérdés, hogy 1980-at élünk, vagy 1985-ben vagyunk már, de hát érted, tehát, hogy érted a Soltó Tiliáknak sem az volt a kérdés, hogy akkor hogyan bocsájtkozunk párbeszédbe Kádár elvtárssal, mert hogy tényleg fontos lenne, hogy a hatalmat azt valamilyen módon így megkérdezzük, hogy mondják már el, hogy mi van, mert hogy tök egyértelmű volt, hogy mi van. Az a baj, tehát hogy azért rosszabb ez a rendszer szerintem, mint a Kádár rendszer, mert hogy ez most így nem egyértelmű, hogy ez egyébként egy olyan autokrata berendezkedés. Nyilván nem diktatúra, tehát hogy igen, lehet utazni, ha van rá pénzed, mit tudom én, lehet fogyasztani, ha van rá pénzed, tehát hogy gyakorlatilag az váltotta ki azt a szabadságtalanság élményt, ami volt a Kádár rendszerben, hogyha egyébként van lóvéd, akkor egyébként valóban meg tudod magadnak teremteni azokat a köröket, amikben nem kell nagyon érintkezned ezzel a mocsokkal, ami van. A probléma az, hogy a magyar társadalom nagyjából 95%-ának ez nincs pénze. És onnantól kezdve eléggé szar az élet. És ennek nem kéne így lennie, pláne nem kéne így lennie 2016-ban, pláne nem kéne így lennie Európában. Tehát és az a baj, hogy míg a Kádár rendszer egy tök egyértelmű volt, hogy mivel állunk szemben, nem is mondtak magukról más, mint hogy egy pártrendszer, addig itt ugye az van, hogy van egy demokratikus ilyen patyomkén díszlet, ami elég erősen még mindig védi őket attól, hogy szembesítve legyenek azzal, hogy egyébként ez semmi másról nem szól, mint a egypártrendszer keretein belül történő szabad rablásról.
1: Pontosan, szerintem ez nagyon fontos része, hogy a lakosságnak arra kell ráébrednie, hogy ez nem szól közpolitikáról, nem szól társadalompolitikáról, ez arról szól, hogy pár borostás csávó úgy döntött, hogy az összes uniós lóvét lopjuk el.
0: Hát ha csak az unióst. De az a baj, hogy gyakorlatilag most már nincsen. Tehát szerintem az, hogy egyébként tényleg az van, hogy a múlt héten, most persze azóta korrigálta magát az EMI, de hogy egyáltalán ezzel előmertek állni. Tehát, hogy ha nincsen, tehát na, a hír ugye, hogy a rezidens orvos, 200 rezidens orvosnak ezt a plusz pénzét, ami nem is plusz pénz, hanem tényleg arról szól, hogy ne ez a teljesen megalázó, tényleg mocsok aljas, alacsony fizetésért legyenek bent a kórházban, és akik nyilván a kórházi szakdolgozók is mocsok alacsony bérére vannak ott, és mindenki más, aki közszolgáltatásokban dolgozik, tehát nem csak rájuk helyezem ki a hangsúlyt, csak most ez egy hír volt, ezért beszélek róluk. 40 000 forintot 200 emberemben megvannak. Tehát nem tudom, mit gondolt magáról ez a minisztérium, és akkor persze látta, hogy hú, hát ez az emberek. Ez komoly probléma. Jó, akkor nem vonjuk vissza, nem vonjuk vissza. Tehát nem ilyen híreknek kéne lenniük, hanem annak, hogy még 2000 orvosnak még nem tudom én hány forintot biztosítunk, mert persze, hogy fontos, hogy nem minden ötödik magyar orvos legyen külföldön. Tehát, hogy ezért fontosak ezek, tehát, hogy önmagában ezt, hogy 20 milliárd forintot elkölteni egy kampányra azért, hogy felhergeljük a társadalmat, és aztán nem is jön be a számításunk, mert nem sikerül egy érvényes népszavazást sem összekotorni. Ez önmagában nem annyira érdekes, de abban az összevetésben, hogy egyébként tényleg máshol meg ilyen filléres tételeken van pofájuk, tehát tényleg spórolni, úgymond, tehát tényleg ezt ezt nevezik spórolásnak, hogy a rezidens zsebéből kiveszem azt a 40 000 forintot, 200 rezidens a zsebéből kiveszem azt a 40 000 forintot, látjátok, milyen felelős gazdálkodást folytatok arra a állampolgárok, és közben meg tényleg úgy verem a lóvét ott a TV2-ben a kaszinópápánál, és tényleg pofátlanul még föl is tőkésíten állami hitelekből. Tehát ez így együttesen annyira föl az ember agyát, hogy tényleg nem nagyon értem, hogy miért ülünk itt ebben a stúdióban.
1: Nem csak most már azt sem, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon, tehát hogyha nagyon sok információ hangzik, nem fogja tudni befogadni a lakosság a folyamatosan, ugye most már fél órá megy, úgyhogy megtöröm egy egyperces jingle-lel, ami ráadásul sajtószabadság tematikus, és akkor utána azonnal folytatódik a Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus nap.
4: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
5: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
6: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
8: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél.
7: Nem baj, kivágjuk.
1: Dikaslic milyen híres lett, nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra viszi az Isten a jó dolgát, hogy sajtószabadságos jingle-ben lesz.
0: Egy bocsánat, csak egy kiegészítés adják, mert ez szerintem fontos, hogy amikor a legény kérdezte, hogy van-e sajtószabadság, akkor ebben szeretnék pontosan. Szerintem nincs Magyarországon sajtószabadság, és azért nincs Magyarországon sajtószabadság. Nem azért, mert én ne beszélhetnék itt, meg ti ne beszélhetnének itt, egyébként nem tudom, hogy hány ezer hallgatónak. Nem
1: 30 ezer.
0: Csodás, fantasztikus, tényleg egyébként tök jó, csak mondom, tehát hogy egyébként miért nincs országos frekvenciája a Tilosnak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy szerintem a sajtószabadság az egy kontextusfüggő dolog, tehát hogy nyilván szabadabb a sajtó Magyarországon, mint mondjuk Kínában, és szabadabb a sajtó, mint mondjuk Észak-Koreában, meg még lehetném mondani ilyen valóban nagyon elrettentő példákat. Ez nem kérdés. Ezeknél valóban szabadabb a magyar sajtószabadság, vagy szabadabb a magyar sajtó helyzete. Na de mi Európában élünk, és hogyha megnézzük mondjuk a szomszédainkat, és megnézzük azt egyébként, hogy a sokszor semmiben nézett, lenézett Romániában, a szintén lenézett Szlovákiában, és így tovább, hogy most tényleg nem menjek már el Ausztria, vagy esetleg mit, Lengyelország irányába, hogy ott mondjuk hogyan oszlik meg a kormányparát, kormánypárti, ellenzékbarát, ellenzéki, azoktól esetleg független, de kritikus, és így tovább. Tehát hogy néz ki a médiapaletta? Nincs olyan szomszédunk, ahol ilyen nyomasztó monopólium lenne az államhatalom kezében, ami ráadásul tényleg államhatalom, tehát az van, hogy így egy személyében a párt és a kormány szabadon járatja át egymás között a különböző forrásokat és így tovább. Tehát ez kontextus függő, és hogyha nem lehet arról beszélni, hogy hát ahhoz képest, hogy nem, tehát hogy nyilván azért beszél arról Orbán Viktor, hogy Magyarországon a legszabadabb a sajtó egész Európában, mert hogy nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy ez nem igaz, és ezért kell akkorát hazudni, hogy az így elvigye az embereknek a figyelmét arról, ami valójában zajlik. Tehát hogy ezért fontos azt, hogy ezt lássuk, hogy tehát ez egy kontextusfüggő kérdés.
3: Mert a műsor elején még 7 óra után beszéltünk arról, hogy mi kb. Mit tartanánk egy jó útnak, de ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy szerinted hogyan tovább? Tehát, hogy azért elég zorda kép, amit most lefestettünk itt az elmúlt 3-4 órában, hogy szerinted hogyan lehetne tenni mondjuk azért, hogy egy tudatosabb társadalom álljon szembe egy ilyen hatalommal?
0: Hát, 5 percünk van rá. Az a baj, hogy... Szóval az ilyen cuki megoldásoknak a korszaka az így lejárt. Tehát, hogy így nyilván is mondhatom azt, hogy tök fontos, hogyha mondjuk mit a Népszabadság újságírója azt mondják, hogy indítanak egy közösségi adakozást, akkor oda mindenki adjon be 1000 forintot, és akkor legyen majd nekik valami alapjuk, és hát, de ugye ez nem fog hosszú távon menni. Tehát ez nem működik, hogy itt tényleg mindenki adakozzon a Tilostól az Átlátszón, a Direkt 36, a nem tudom mint keresztül, hogy majd akkor nyilván, hogyha beszántják esetleg az Indexet, meg a 444-et, akkor majd nekik is adakozunk, és akkor föntartunk mindent, és akkor gyakorlatilag az, hogy az állam az így működik tőlük függetlenül, fizetjük az adóinkat, fizetünk mindent nekik, tehát tényleg folyamatosan sarról, és akkor emellett még egyébként mi föltartunk egy alternatív államot, mert gyakorlatilag ez zajlik, tehát aki tudja, az menti a beleit a magánegészségügybe, aki tudja, menti a gyerekeit a magániskolába, aki tudja, akkor majd tényleg magánmédiumokat fog majd finanszírozni, és akkor tök jó, de akkor megint az van, amit mondunk, hogy ez az ország az a probléma, hogy az ország 95%-ának ez nincsen meg az erőforrásai. Tehát, hogy itt az van, hogy és ezt nem mi fogjuk igazából itt megfejteni majd, de hogy ugye 56-nak most van a 60. évfordulója, az például egy tök fontos dolog, hogy ott alapvetően azért nem egy... Szóval nagyon fontos volt a Petőfi kör, meg nagyon fontos volt az értelmiségnek a szerepe, de hogy nem ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na ennyi és elég, hanem ott egész egyszerűen a munkások voltak azok, akik azt mondták, hogy ennél többet, mert itt most már nincs vesztenivaló, mert ez, ami most van, ezt már nem tudjuk tovább vinni. Mm. És ebben az országban most is vannak kizsákmányolt emberek igen szép számmal, közmunkában kényszerítve, tényleg a létminimumnak a... nem tudom, a felénél se tartva. Itt vannak ebben az országban tanárok, egészségügyi dolgozók, közfirában dolgozók, tök mindegy, hogy hol dolgozók, akik egyébként tényleg így a létminimum alatt vannak tartva, és náluk azért nem lehet tudni, hogy mikor szakad el a cérna, és nagyon rossz, hogy arra kell bazírozni, hogy majd egyszer elszakad a cérna, és nagyon-nagyon rossz, hogy nincsen semmilyen más alternatíva, amiben lehetne gondolkodni. De hát, hogy mondjam, szóval a történelem ebből a szempontból tényleg ismétli magát, és hát azért láttuk ezeket a példákat. Én nem gondolom, hogy az jó, hogyha egy olyan helyzet beáll, ami mondjuk beállt, tehát amikor már arról van szó, hogy tényleg valami fajta forradalmi helyzetre van szükség a változásért, de hát ez a hatalom, tehát, de hogy a hatalom tesz mindent ennek érdekében, hogy ne lehessen másba gondolkodni.
1: Hello?
9: Hello, hello.
1: Hello, adásban vagy.
0: Szervusz.
9: Hát nevezzünk engem Betyárnak.
0: Szervusz, Betyár.
9: Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy, hogy ez nem megy, hogy adakozunk itt mindenkinek. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy ezek független sajtótermékek, és egy ország sajtószabadsága akkor lesz teljes, hogyha az állampolgárok felismerik azt, hogy az ő tájékozottságukhoz fontos és szükséges, hogy előfizessenek azokra a sajtótermékekre, fizessenek érte, amelyek az ő tájékozottságukat elősegítik. Tehát ez nem egy államtól független, nem tudom micsoda, amit rettenetes dolog, hogy ezt biztosítanunk kell nekünk magunknak, hanem ez a polgári demokráciákban, ez sajnos így működik, vagy nem sajnos, hanem szükségszerűen. Tehát az emberek fizetnek azért, hogy legyenek olyan újságírók, olyan műhelyek, amelyekből ők tudnak tájékozódni.
1: Ha fontos,
9: nem propagandát hallanak, hanem valódi híreket, valódi tényfeltáró újságírás, stb. Tehát ez a mi, az állampolgároknak a felelőssége, hogy előfizessünk azokra a sajtótermékekre, amelyekből megtudhatjuk az ország és a saját helyzetünket.
0: Figyelj,
9: ennyit szerettem volna csak mondani.
0: Tök oké, és köszi. És szerintem egyébként részben igazad is van, csak szerintem látni kell ennek a volumenét, tehát hogy tényleg mondjuk az átlátszónál, ahol tényleg vért vizelnek azért, hogy legyen előfizető, hogy összejön az a megfelelő. Tehát hogy tényleg nagyon komoly munka van azon, hogy azon nagyon kevés erőforrás, amivel rendelkeznek, hogy az emberek fizessenek elő, és vegyék ezt komolyan, és úgy mondjuk összejön 30 millió forint. És ez nem őket minősíti, hanem egyszerűen arról szól, hogy ebben a társadalomban most ennyi van, vagy lehet, hogy van valamennyivel több, de nincs benne mondjuk az, hogy egy 300 milliós költségvetést össze lehessen szedni, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy egy nagy portál, és nem is egy nagy portál, bocsánat, 300 millió forint egy nagy portált még nem tudsz működtetni. Tehát mondjuk mit tudom én, most mit tudom, az Indexnek mekkora az árbevétele, de hát milliárd forint fölött, és nagyjából ott kezdődik az a szint, hogy mondjuk egy ilyen újságot el lehessen tartani. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy valóban fontos lenne egyébként, hogy az állampolgárok azok, ha van lehetőség fizetni a sajtótermékért, akkor fizessünk a sajtótermékért, mert ezzel tudjuk garantálni valamelyest, vagy erősíteni a függetlenségét legalábbis ennek a sajtóterméknek, de az nem fog működni, hogy itt mindannyi, tehát itt mindent, ami válunkra veszünk, az állammal szemben, amelyik itt eközben tényleg számolatlanul, szemérmetlenül önti a forint milliárdokat, de tényleg milliárdokat, sőt 10 milliárdokat az általa kiszemelt propagandagépezetekbe, mert hiába egyébként nagyon rossz hatásfokkal használják fel ezt a pénzt, és hiába nagyon rossz hatásfokkal csinálják a propagandát, egyébként tényleg azért röhelyes nézni mondjuk a TV2-nek a híradóit, mert hogy egyszerűen tényleg röhelyes az, hogy, mi, tehát, hogy milyen rossz szakmaisággal próbálnak propagandát csinálni, de ettől függetlenül az a erőforrás volumen, ami náluk van, az a forint 10 milliárdnyi tömeg, ami náluk van, az bizony a sok lúddisznó győz helyzetét állítja elő, és igenis ezen keresztül sajnos ez az agymosás, ez nehezen challenge-elhető, ilyen kis 30 millióból rakjuk össze, és akkor hát, hogyha sikerül valamit megjelenítenünk.
1: Halló?
10: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
10: Vidéki vagyok. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy igen, aki tud, az fizethet, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tehetik meg, és
0: egyetértek.
10: Akik is jár a szabad sajtó. Egyrészt, másrészt pedig az adónkkal fizetünk már.
1: Csak azt elvették most.
10: Hát igen.
1: Sajnos.
10: Igen, a másik megjegyzésem pedig ez volna, hogy egyetértek mindennel, amit a vendég mond, és ennek ellenére mégis a tegnapi tüntetésen alig lézengtek ahhoz képest, amik történnek.
1: De ez egy pártüntetés
10: volt. Vajon ez
1: volt.
10: Miért van?
0: Nem, azért, mert pártrendezvény volt. Egyébként nem voltunk alig, tehát itt szerintem azért voltunk néhány ezeren, hanem is 15 ezeren, de voltunk néhány ezeren, ami szerintem egy szép szám ahhoz képest, hogy... Tehát megmondom, hogy mi voltunk, szerintem kevesen.
10: Hát fel kellett volna, idézőjelben mondom, forgatni a várost.
0: Hát például, tehát azt mondom, hogy az emberek egy tüntetéstől azért várnak valamifajta cselekvési iránymutatást. És ezt nem kaptunk. És hogyha nincsen cselekvési iránymutatás, és ezt nagyjából lehetett feltételezni annak is, aki nem ment el szerintem a tüntetésre, és azért nem ment el szerintem a tüntetésre, mert tudta, hogy igazából nem fog úgymond történni semmi, tehát még csak az sem, hogy legalább végigvonunk a városon, kicsit legalább hangosak vagyunk, legalább meglátogatjuk mondjuk a Fidesz székházat, legalább meglátogatjuk...
1: Ezt akartam mondani, tehát, hogy szerintem
0: tehát,
1: ebből van
0: tehát az, hogy állunk a Ferenciek terén, abból nincs változás, és nem arról beszélek, hogy dobálni kell, nem arról beszélek, hogy gyújtogatni kell, hogy a dühöt, tehát a dühösek vagyunk, akkor annak vannak jelei, annak vannak hanghatásai, és ezeket lehet moderált keretek között csinálni, ezek nem uszítások, ezek nem félelmet keltő megnyilvánulások, ezek arról szólnak, hogy nem engedjük a megfélemlítettségünket, hogy azt így tartósítsák.
1: Meg egy halom mód van, tehát szerintem, csak egyetlen pillanat, hogy nekem pont abból van elegem, ez az igazi, szépészkedő, magyar értelmiségi hozzáállás, hogy ne beszéljünk hangosan, miért kell durva szavakat használni, miért nem szépen beszéljük meg, meddig csináljuk még azt, hogy így szépen megbeszéljük majd, tehát nem tűnik fel, hogy nem lehet szépen megbeszélni ezeket a dolgokat? Vége, érted? Bocsánat.
10: Hát igen, de lehet az a szomorúbb oka is ennek, hogy az emberek nagy részének ez jó, vagy nem tudom, tehát...
0: Nem. Bocs, azért nem megmondom, miért ne arra, hogy belevárok a szabadba.
10: Az ember beleolvasgat, bocsánat, csak a Facebookon valamibe, és elhűl, hogy milyen világ is van még azon kívül, amit az ember maga körül lát.
0: Ez világos, de az szerintem egy nagyon szűrt csatorna. Annak ne adja, abból szerintem nem szabad következtetéseket levonni, mert az egyrészt az ember a
10: billentyűzet mögül. Hát én vidéken lakom, vidéki vagyok, és hát itt azért egészen más a világ.
0: Nyilván biztos, de csak azt akarom, bocsáss meg Feri, nehárog, hogy az adásidőn túlmegyünk, csak azt akarom mondani, hogy amikor a Népszabadságot beszántották szombaton, sok ezren, többen, mint egyébként most a szabad sajtóútra kimentek a Kossuth térre, és az, hogy ott nem volt egy cselekvési terv arra, hogy akkor most mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel.
1: Hangosítás nem volt.
0: Na, ezért van az, hogy az emberek nem látják azt, hogy lenne értelme csatlakozni a tüntetéshez, mert sajnos ott most nincsen változtatásra lehetőség.
10: Hát reménykedjünk akkor a pozitívabb jövőben.
0: Reménykedjünk, vigyázz magadra, minden jót neked.
1: Köszi. Egyébként a másik pedig az, hogy szerintem, be lehet, hogy itt is csak inkább saját magam álláspontját osztom meg, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy nehogy bármilyen módon a DK-hoz sodródjak, vagy valami olyan baloldali összefogásnak a árnyéka rám vetődjön, tudod, amire azt mondom, hogy úristen, megtudják az ismerősök, hogy én valami pártüntetésen voltam, mert hogy vállalhatatlan az egész politikai szintér úgy, ahogyan van, az értelmiségi számára az nem vállalhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen nem, egy hát, utolsó telefon.
0: Igen.
1: Hello?
11: Hello, sziasztok, Szabi.
1: Hello, Szabi.
0: Szervus, Szabi.
11: Találkoztatok már a We Are Many című dokumentumfilmmel?
0: Én igen.
1: Én sajnos nem.
11: Ugye az arról szól, legalábbis én így láttam, hogy amikor 2003 márciusában csináltak egy világméretű tüntetést, hogy ne legyen Irak ellen háború, akkor az hogyan vezetett végül is az arab tavaszhoz?
1: Igen.
11: Ami hát szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy civil mozgalmak milyen extrém változásokat tudnak elérni hosszú távon a világban. Sőt,
1: szerintem,
11: tehát szerintem a Mubarak rendszer egy kicsit bonyolultabb volt, mint ami most van Magyarországon.
1: Szerintem most már igazából valós politikai veszélyt, vagy a hatalomra valós politikai veszélyt már csak a civilek jelentenek szerintem Magyarországon, és úgy általában véve szerintem mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig Oroszországban, nem csoda, hogy Putyin pont a civileket aprítja minden egyes mozdulatával. Szabi, köszönjük szépen!
11: Csak azt akarom mondani, hogy ez a VR Money, ez nem csak egy egyszerű dokumentumfilm, hanem ez egy mozgalom is. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak a világ jobbításáért civilek itt-ott nagyon-nagyon sokan. És ami még nagyon megdöbbentő volt a filmben, hogy a 2003 márciusi megmozdulásra hogyan emlékeztek vissza. Tehát mindenki életegnőbb élményének mondta azt, hogy ennyi ember egy szerintük jó cél érdekében összejött és együtt megmozdult. Szevasztok!
1: Köszönjük, Csumi! Köszönjük. Én egy picit azért jobban szoktam örülni a lokális cselekvéseknek, tehát a nagy közös platformok azok izgalmasak tudnak lenni, hamar be tudnak hajlani egyébként a politikai gics kategóriájába, ezzel szemben a mindennapos, hétköznapi tevékenység az mi a sok izgalmasabb. Utolsó kérdés, utána át kell csapnunk a következőre. Lelkileg hogy bírod, Marci? Azért te, a te kiállásod azért ez egy elég erős intenzív kiállás. Csak hogy mondjam végig. Én magam tudom, aki rádiózok, tudom azt, hogy egyébként akár a kritikát, akár a pozitív, akár negatív kritikát, én mondjuk picit talán nehezebben viselem. Ezzel szemben te azért heti rendszerességgel YouTube arcodra állsz ki minden, mint kapsz azért hideget, meleget, ez hogyan bírod, csak erre vagyok kíváncsi.
0: Hát, hogy mondjam, szerintem, aki azon, most nem rád mondom, hanem hogy, tehát, hogy szoktak lenni, akik igen derpegnek azon, hogy hát milyen szemét dolog az, hogy hát az ember így elkezd politizálni, és akkor így csúnyákat mondanak rá. Tehát ez ezzel jár együtt, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy tehát szerintem ez szerintem tényleg felfogás kérdése, hogyha azt gondolod, tehát én rengetegszer csináltam olyat, hogy például találkoztam olyan kommentelőkkel, akik ilyen nagyon sarkosan és nagyon vulgárisan is akár voltak ellene annak, amit én csináltam, és egyébként akartam is őket például mondjuk elhívni műsorba, azt már sajnos nem vállalták be, de például találkoztam velük, és ezekből nagyon jó beszélgetések tudtak például kialakulni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például, amikor az emberek indulatosan kommentálnak, vagy indulatosan felszólalnak valami ellen, vagy valaki ellen, akibe belelátják az összes frusztrációjukat, félelmüket, ellenségük tekintik emiatt őt, hogyha te megpróbálsz egy másfajta attitűddel közelíteni ilyenkor hozzájuk, akkor igenis egyébként ezt tökre át lehet keretezni. Tehát, hogy egyébként...
1: Nekem nem megy.
0: Dehogy is,
1: kivágnám őket egyből.
0: De várjál, elmondom, mi van. Tehát szerintem az van, hogy az emberekben borzasztó nagy az elégedetlenség, borzasztó nagy a frusztráció, és nagyon kevés csatorna van, amin keresztül ezt kivezethetik magukból, és ezért általában olyan dolgokra fújnak, amikre igazából nem biztos, hogy fújnának, hogy egy pici lehetőségük lenne arra, hogy valami fajta megértést kapjanak, és ez szerintem baromi fontos lenne.
1: És most a telefon, halló?
12: Zoli vagyok. Visszatérve az antiszemitizmus tüntetésre, itt igenis elhangzott, hogy mi a feladatunk, és mi hova várunk, zárnak mindenkit jövő hét, illetve a héten, vasárnap 11.
1: A következő álló megmozdulásra.
12: Plombitát hozzon mindenki.
1: Hát de akkor az a következő álló megmozdulás, nem?
12: És azt mindenki meg fogja hallani ország szerte, mert azt nem tudják lekeverni, mint az MTK stadionban se tudták a fityet lekeverni. Szerintem igenis volt értelme a tegnapi napnak, és pontosan nagyon jó téma lesz ez vasárnap.
1: Köszönjük. Szia.
12: Köszönjük. Szia.
0: Egyébként, bocs, akkor csak pontosan, én nem azt mondtam, hogy nincs értelme, én azt mondtam, hogy pláne egyébként politikai pártok szervezésében ennél azért igenis többet várhat el az ember, és joggal várhat el többet az ember. Fütyülni fontos, de az önmagában egyébként nem hoz rendszerváltást.
1: Utolsó telefon Ácsik előtt.
13: Bocs, csak annyi, hogy az, hogy 23-án az álló megmozdulás lesz-e, az csak rajtunk múlik.
1: Ja, ez már mindjárt jobban hangzik, testvérem. Jó, köszönjük szépen, és köszönjük szépen Gulyás Marcinak, a Slime-től, hogy eljött hozzánk. Ha valaki szeretné a Slime-et nézni, akkor egyszerűen felmegy a YouTube-ra, feliratkozik a Slime-re, és onnantól kezdve mindig szerdán jön, ha jól tudom, akkor a 7 perces kis a feles, majd utána pedig minden hétvégén a 30 perces. Én azt gondolom, az a legjobb hallgatási módja, vagy megtekintési módja, ha az ember kiteszi nagy képernyőre, azt úgy nézi, mint a tévét. Mert higgyétek, akinek nincsen tévé, ez a tévé, végre van újra tévé. Köszönjük szépen, Marci, hogy eljöttél. A háttérben Mokka kutyát hallottad, aki néha belegabodott ezekbe a vezetékekbe. Újra lesz indítva majd a Studer pult, mert hogy valami gyíke van két Mikinek, úgyhogy lehet, hogy lesz egy ilyen pár másodperces megszakadás, de folytatódik itt a Tilos Rádióban egészen estig a Sajtószabadság tematikus nap.
14: Attention, attention!
15: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem!
4: a pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
6: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
15: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
16: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you know, style. The amount of thing we put her through.

Jó napot kívánunk mindenkinek! A rádió tanextadását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, hamarosan farsangi előkészületekkel, Jóci Attila, Rebeka és Feri a házban, rádió tanext, ébredjetek!

0: Jó napot kívánom mindenkinek, szevasztok a Rádió Tanex adását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, egyfajta farsangi előkészületekkel, ahogy erről már volt szó. Itt van velünk Rebeka, itt van Joci és itt van Attila is. Rebeka, egy picit kérlek, hogy foglald össze azért a hallgatók számára, hogy mi is lesz ez a pénteki farsang, mire készüljünk?
1: Pénteken 3-tól 7-ig lesz a sulis farsang, ami nagyon várunk, mert a dökösök már hónapok óta készülnek a nagy eseményre. Lesz ki mit tud, jelmezverseny és tombola.
0: És minek öltözöl be?
1: Én a főszervezőnek öltözöm.
0: És nem öltözöl be?
1: Meglepetés a jelmezem, amiből tavaly az lett, hogy nem vettem fel semmit, mert annyira izgultam. Úgyhogy
0: mert
1: idén...
0: Mert semmilyen jelmezt nem vettél fel.
1: Nem, de a táskámban volt végig. Úgyhogy tartalékban volt nálam jelmez,
0: és
1: most
0: mi volt
1: is
0: az?
1: Lesz nálam. Tavaly ananásznak akartam öltözni.
0: Ne.
1: Nagyon fantáziatos.
0: És ez hogy volt kialakítva?
1: Hát van az a fesztivál haj, amikor beraksz egy üveget a fejedre, és így felrakod a hajad.
0: Hát már mint én nem, de...
1: Te nem, de én igen. És meg van egy ilyen ananászos felső, meg egy ilyen zöld fűszoknyalszerűség, és ezt hordoztam magamnál, majd utána megfutamottam.
0: De végül elfelejtetted, vagy egyszer csak nem akartad?
1: Nem, csak annyit kellett rohangálnom, hogy úgy voltam vele, hogy nem lehet menedzselni ezt mind egyszerre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy átadom a lehetőséget a többi gyönyörű jelmezes alaknak.
0: És mire számíthatunk? Milyen jelmezek lesznek? Mit tudom, dobozba fognak beöltözni emberek robotnak, vagy ősember, vagy mik a jellemző jelmezek?
1: Tavaly volt ilyen takarítónő, akkor kalóz, volt... mik is volt, valami Pokémon, vagy valami hasonló, de idén is hallottam már, hogy mik lesznek, de nem akarom ellőni a poént.
0: Nagyjából hány jelmezre számíthatunk a jelmezversenyben?
1: Szerintem a benevezők olyan 10 körül lesznek, de általában többen szoktak benevezni.
0: Hát az egész hosszú azért.
1: Igen, de attól is függ, hogy mit alakítanak, amikor kijönnek a porondra. Mert volt tavaly olyan, aki előadott egy számot.
0: Performance volt?
1: Igen, úgyhogy nem csak egyszerűen a jelmezőt vonultatta fel, de nem tudom, ez mindig. Igen, volt koreográfia, meg ugye hát persze a Ki mit tudban is van, aki egyszer a Ki mit tudban is, meg a jelmezversenyben is részt vesz, ez mindegy nagy koncepció része.
0: Mi lesz ez a Ki mit tud?
1: Hát a tehetségeinket felvonultatjuk, lesz táncprodukció, lesz éneklés, rappelés, remélem, úgyhogy ilyenek, van ilyen gitáros szám, ami tavaly is volt, és szerintem a Betty idén is fel fog lépni, ő egyébként magánénekes, de biztos lesznek még ilyen meglepetés vendégek.
0: Hát akkor itt óriási show fog kibontakozni, ez világosan látszik. Itt van velünk Attila is, aki majd ennek az egész napnak a technikai menedzsere lesz velem együtt. Attila, te voltál tavaly már, vagy te most jöttél először a Tanexba?
2: Ja, nem, hát én már egész régóta itt vagyok a Tanexban. Hát én már ide jártok, 9. óta igazából. Hát egyszer sajnos megbuktam, sajnos.
0: Spondja rá, én is egy párszor.
2: Igen, igen, úgyhogy, na mindegy. Voltam már farsangon amúgy az iskolában. Egész jó kis bulit tudnak összehozni. Szóval, hogy én beöltözve, nem tudom, talán egyszer voltam beöltözve.
0: Minek öltöztél?
2: Hogy minek? Lehet nem is voltam beöltözve, nem tudom. Viszont most tervezek beöltözni.
0: Ne, és minek? De...
2: Hát igazából...
0: Ha nem titok.
2: Nem titok, de én azon gondoltam, hogy lehet, hogy ez még engedélyt is kéne kérnem így a suliból, mármint valakitől, mert hogy hát az a lényeg, hogy én nyomok egy olyan sportot, aminek az a neve, hogy airsoft.
0: Aha. Ez amikor ilyen lőni kell.
2: Igen, igen, igen. Na és hát nekem ebből van egy ilyen full felszerelésem, szóval hogyha fölveszem, akkor úgy nézek ki, mint egy ilyen SWAT ügynök, vagy nem is tudom, szóval tényleg egy ilyen kommandós valaki.
0: És milyen terepruhában a világosabb nyári?
2: Sötét, fekete.
0: Ne. Ne.
2: De fekete.
0: Hát az beöltözőben mindenképpen.
2: De hogy rendes ilyen taktikai sisak, meg szemüveg, meg maszk, meg minden van hozzá mellénnyel együtt, és hogy a fegyver az, ami ugye...
0: Azt nem lehet behozni.
2: Kérdeztem az osztályvezetőt, a Gulyás Tamást, hogy Hát az van, hogy ugye most ráadásul ez a fegyverem most nem is működőképes, mert a motorról le van a motorsorról le van csúszva, lényegtelen, nem tud lőni, és azt mondta, hogy szerint elképzelhető, ugye, hogyha töltény egyáltalán nincs a képben, hát nem is terveztem, szóval igazából, hogyha be is hoznám, annyi lenne, mint egy játékpisztoly, szóval nem tudsz vele semmit csinálni, de hogy azért ezt majd megkérdezem, szóval én ennek tervezek beöltözni.
0: Hát csak most. Azért mégis azért érzés szintjén az embernek mindig összeszorul a gyomról, hogyha az iskolába hát verni a módon fegyverkülő. És hogyan ismerkedtél meg az Airsoft-tal?
2: Hú, az Airsoft-tal? Hát úgy ismerkedtem meg, hogy én 18 évesen hát utógondozásba költöztem a 18. kerületbe, és ott megismerkedtem egy-két tök jó arccal. És volt ott egy gyerek, akinek a bátyja egyszer földobta, mert autóval elmentünk, nem is tudom hova mentünk, valahova elmentünk, hát csak így autóztunk, kirándultunk egyet. És azt beszéltük a kocsiba, mert egy ilyen egyórás út volt, elég hosszú volt, hogy egyszer csinálhatnánk olyat, hogy veszünk ilyen fegyvereket, és akkor így kimegyünk játszani. És akkor ebből végül az lett, hát először az volt megbeszélve, hogy ilyen kis 1-2000 forintos pisztolyokat, aztán végül nem úgy lett, hanem ilyen, hát ilyen 80-100 000 forintos gépfegyvereket vettünk. Ugye
0: 80-100 000 forintba kerül egy ilyen airsoft cucc.
2: Hát igen, vannak olcsóbban is, de megéri minőség, mert igazából mi járunk ugye rendes rendezvényekre, versenyekre, most is fogunk menni, és igen, hát...
0: De ez ilyenkor olyan, mint amikor a számítógépes játékban egy ilyen küldetés végre kell hajtani?
2: Hát megmondom neked, ez nagyon komoly, szóval, hogyha játszod ezt élőben, akkor tényleg annyira háború élménye van az egésznek, szóval, hogy három ilyen testület van a játékban, van a NATO, az ENSZ és a szerb haderő. Na, mi a szerb haderőbe szoktunk lenni, mert annak van a legjobb... ilyen feladata. Például legutóbb az volt, hogy 5 rakétát kellett elvinnünk egy kilövő állomásra, ahol minimum 3-at ki kellett lőnünk, és ezt a másik a NATO-nak meg kellett akadályozza. Oh. És akkor ez egy óriási, nem tudom hány hektáros terület, ott Imrén, egy hatalmas nagy terület, erdővel, épületekkel, romos épületekkel, meg minden egyéb, és akkor hát ilyen, tényleg ilyen egész jó, nagyon komoly játékok vannak megcsinálva, és minden egyes fegyvert meg lehet találni a játékban, amit az életben, csak ugye ez megcsinálva ilyen, szóval gránát is van.
0: Nagyon érdekes, én voltam katona, és én azt gondolom, majdnem mindennel lőttem, amivel lehet lőni a...
2: Nekem egy M4A1-esem van, meg egy G36C-m.
0: Nálunk az egyik sem volt hadrendbe állítva, úgyhogy én AK-67-essel lőttem PA-pisztollyal, lőttem
2: RPG-vel. Van AK-nk is amúgy.
0: Halom dologgal, és én, aki egyébként pacifist vagyok, és nem mélyen elítélem az erőszak minden formáját, megdöbbentem, hogy mennyire feltölt energiával az, amikor tényleg úgy csattog a gépkarabély a kezedben, hogy úgy érzed, hogy tényleg valami nagyon-nagyon durva erőt birtokoz. Szóval azért a sport, a küzdelem, meg ez a harc, itt az Airsoftban azért Airsoft esetében nagyon-nagyon elmosódik a határ. Biztos főben, hogy fogunk még beszélgetni az Airsoftról, mert rendkívül izgalmas, de itt van velünk Joci is. Joci, te már öltöztél be valaha farsangon valaminek?
3: Hát igazából nagyon sokszor.
0: Na, és minek szoktál beöltözni?
3: Hát ez változó volt. Például, hogyha jól emlékszem, tavaly előtt akkor anime figura voltam.
0: Melyik?
3: Gara.
0: Ki az?
3: A Naruto-ból. Az egyik jelmezt Attila csinálta.
0: És melyik volt a kedvenc jelmezed eddig?
3: Hát a Gaara, az Naruto-s.
0: Győztél vele?
3: Nem, de igazából nem is az számított nekem.
0: Megmondom az őszintét, nálunk anyáméknak nagy becsípődése volt a jelmezversenyen való pozitív szereplés, ezért állandóan nagyon, nagyon jó jelmezeink voltak, de sose bírtam menni, pedig esküszöm, egyszer szépségkirálynőnek voltam beöltözve a negyedik általános iskolai osztályban. Arra gondoltam, hogy most ezzel, mert ez akkor is, ami Csicska ősember nyert, és nem akartam elhinni, hogy tényleg...
2: Csicska
0: ősember. De tényleg az ősembernek annyi ember beöltözhet, és biztos voltam benne, hogy valami bunda lehet. Hát, hogy ott voltam egy szál fürdőruhában, parókával, magas sarkom, és még így sem sikerült nyernem, pedig hát előtte indiánnak is, és még csikós gyereknek is be voltam öltözve. Na, jó a farsang, jó dolog. Itt van velünk Piroska is. Piroska, te beöltözöl valaminek?
4: Semminek.
0: És öltöztél már be valaha? Királylánynak, nem?
4: Nem.
0: Pedig a lányok beszoktak mindig királynak költözni. Köbben megérkezett Chester, aki viszont úgy tűnik, hogy igen. Ott üve a srácok

0: konferencia, ugye a pénteki eseménynek, hogyan készülsz erre? Kérlek, hogy ismertesd a programot a rádió hallgatókkal, élőben vagy. Ne fújj kell, élőben vagy.
1: Hello, hello. Én nagyon szeretem a farsangot. Már csak azért is, mert gyermekkoromban volt, hogy fiú-lánynak költöztem be. Egyszer fiú, vagyis na, fiú-lánynak, hogy az egyik.
0: Akkor mások is vannak itt, mint én, aki ezzel játszik.
1: Ja, ja, ja.
0: És mi lesz a program?
1: Pénteken?
0: Aha.
1: Hát én bejövök 8 óra előtt, 5-10 perccel vagy 4 órával.
0: Már reggel?
1: Igen, miattad, meg a rádió miatt, radio.
0: Nagyon jó, mert te leszel a konferencia, azt vágod?
1: Nem egész nap, de reggel akkor... meg délután.
2: Az reggel is egész nap.
0: Hát az kb. Mi reggel...
1: Hát de
0: napközben... Reggel készítünk egy reggeli rádió műsort.
1: Talk show.
0: Így van, egy talk show-t. Ebben felvázoljuk majd, hogy mik lesznek nagyjából. Ez egy 10 óráig tartó program lesz, ide érkezhetnek
1: és
0: majd vendégek.
1: És hozod a számot, igaz?
0: Melyik számot?
1: Stretched Out.
0: Igen.
1: Köszönöm.
0: Átküldted?
1: Felírtam a plafonra, és le.
0: Jó, megbeszéljük külön ezt technikai részt. Jó. Tehát 10 óráig lemegy majd egy ilyen rádió műsor. Azt követően szétbontjuk majd ezt a stúdiót, és egy úgynevezett pop-up rádió keretén belül fogunk rádiózni, levisszük a 7-8-as teremben, nézek Rebekára, jól mondom el. A 7-8-as, igen, a 7-8-as a 7-8-as teremben lesz akkor a rádiókészülék, vagy a rádió stúdió felépítve, és akkor oda fognak majd érkezni a versenyzők.
1: Sajnos nincs itt velem Herner Tünde, szóval kicsit szomorú vagyok, nem tudom, hogy látszik-e rajtam.
0: Kette lesznek majd a Tündivel ilyen speakerek?
1: Reggel?
0: Aha. Remélem. Nem reggel, hanem...
1: Nem, ő beöltözik, meg gondolom tanítása lesz.
0: De azt tudod, Cseszt, hogy utána, ha jól látom, nézek föl ide, te vagy az az általános konferenci, aki végig nyom a... Én ebben foglak támogatni Rebekával.
1: Köszönöm szépen.
0: Az Attila lesz a másik
1: technikus.
0: De a Chester
1: technikus. Meg a Piroska az miért kisbetűkkel elméletek keresztnevek?
0: Jaj, ne gágyóskodjam el, komolyan mondom. Mert
1: én... Jó van, cigány vagyok, roma vagyok, nem tehetek róla,
0: ellenkező.
1: Hogy itt szeretem a magyar.
0: Az azért van így írva, ezek becenevek, meg nicknevek, hát ott se írjuk ezeket nagybetűvel.
1: Ja.
0: Jó. Van-e neked szükséged valamilyen segítségre a konferenci szerepedet illetően?
1: Igen.
0: Mire?
1: Például kellene zene alap, de szerintem hoz majd a fellépő is, mivel hogy szeretne Rácenikő szeretne majd énekelni a Kimitjúba, és hogy neki kell majd zene alap.
0: Azokat be kell neki akkor majd szereznie?
1: Szerintem behozza.
0: Jó.
1: De telefonon az
0: a
1: nem Kimit...
0: A Kimit Tud esetében nyugodtan, hogyha valaki hallgatja az adást, akkor természetesen lesz kiállás mobiltelefonra, mint ugyan most is van, és akkor ezeket majd be tudjuk oda tenni. A Kimit Tudot követően a jelmezverseny jön majd, de mindegyiket megelőzi még egy esemény, erről lehet beszélni, Piroska?
3: Igen.
0: Piroska, kérek foglald össze, hogy mi történik veled pénteken?
3: Hát akkor töltöm be a 18. életében.
0: Aj, de jó lesz. Tehát Piroska 18 éves lesz a farsang és a Kimit Tudnak a napján, ami azt jelenti, hogy ott is lesz majd egy ilyen kis esemény előtte, de erről most többet nem beszélhetünk szerintem, legyen ez meglepetés. A jelmezversenynek mi lesz a lefolyása, hogyan fog majd minden pontosan történni?
1: Hát ugye vannak a zsűritagok.
0: Igen.
1: Mint például én.
0: Nem, te a konferencié leszel, Chester.
1: De én zsűritag is vagyok.
0: Jó, akkor ott, akkor ott ezt megoldjuk. Amikor kiesik, az Attilában mindig meg fogjuk oldani a konferenciáskodást.
1: Megoldjuk. Lesznek jó. Beöltöző emberkék, akik beöltöznek. Mint például a szupercsapatból Nóra.
0: Oh. Minek öltözik?
1: Onnét tudjam.
0: Ezek titkosak ilyenkor egyébként? De te
3: igen,
0: tudod?
3: Igen.
0: De te
1: most van itt,
3: nem, ez
1: titkos
3: szokott lenni. Majd akkor dőlek.
0: És akkor, ez hogy van ilyenkor, Piroska, hogy az ér külön pontot, hogyha nem ismerjük meg azt, hogy ki van a jelmez mögött?
3: Hát megmondom az őszintét, hogy nem tudom, mert ugye tavaly voltam elsőnek, az legelső tanács farsangján, és így most lesz a második.
0: Aha.
1: Az a legjobb, mivel hogy a farsangnak ez a lényege, hogy öltözzünk be, és ne tudják, hogy kik vagyunk a való életben.
0: Te úgy fogsz beöltözni?
1: Én nem öltözöm be, mert zsűritag vagyok, konfermester.
0: Konferenci. Attila?
4: Csak akartam mondani egy nagyon jó, csak hogy, mert ugye, hát nem titok szó, hogy én nem izélek vele, na, hogy ugye, amikor én gyermekotthonban laktam, ugye ott nekünk nagyon sok farsang volt.

0: és volt egy nevelő, és eszembe jutott erről, hogy annyira egyszerű, de mégis akkora dolgot talált ki.
1: Láthatatlan légió.
0: Láthatatlan ember volt, és így akkora jól megcsinálta, hogy ugye bent voltunk a teremben, ahol voltunk, és akkor ott volt ugye a konferenci, és akkor ő tartotta csak így a levegőbe a mikrofont, és közben ugye beszélt, és közben a nevelő pedig kint voltam úgy hátul, és ott volt nála a mikrofon, és ugye fülesen hallott, hogy mit kérdezik.
1: Azt
0: tök jól meg volt csinálva, neki. Hogy tényleg olyan volt, mintha ilyen láthatatlan
1: ember. Hát ilyet most is csinálhatnánk.
0: És így tök kicsik voltunk, és tök elhittük, hogy ő láthatatlan. És
1: hát úgy tudnánk csinálni, hogy előtte fölveszünk. Tehát például azt úgy tudnánk megcsinálni, hogy lemodellezzük előtt, mondjuk tegyük fel, hogy Piroska lenne mondjuk a láthatatlan lány. És akkor a láthatatlan lány, fölvennénk előre az alábbi párbeszédet. Szerbusz, hogy hívnak téged? És akkor te elmondod, hogy Piroska vagyok, a láthatatlan lány. Utána megint kérdezek, és te válaszolsz. De az egészben csak a te válaszaidat rögzítjük, és én mindig fölteszem tulajdonképpen egy ilyen rögzített felvételnek a kérdéseket. Szeretnél láthatatlan lánynak költözni?
0: Ez tök jó ötlet szerintem. Szerintem tök
1: végre, nagy poén. Mondom, végre egy védett szerep.
0: Mondom, mi tökre így nagyon rajta voltunk.
1: Chester, te szeretnél láthatatlan lány? Chester, te nem lesz láthatatlan lány. A Piroska volt, aki először ráborított, akkor vele fogjuk megcsinálni.
0: Igazából azt terveztem, hogy én csinál meg, mert nem igaz, viccelek.
2: De nem
0: úgy azért
2: jó.
0: Is dobtam fel, mert akkor legalább...
2: Mert zsűritag leszek.
1: De jó, de hát attól az, várjál, az azt jelenti...
3: Felvesztük a zsűri reakcióját.
0: Addig beülök zsűrinek.
1: Vagy akkor a láthatatlan lány, másik Piroska a láthatatlan lány. Ez a
2: jó, tényleg, legyen ilyen.
1: Jó, akkor lerögzítjük a héten, megcsináljuk akkor ezt, és akkor ezt lejátsszuk ott, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen 4-5 szavas dolog. Ez jó, ez nagyszerű, akkor a láthatatlan lány, Piroska a láthatatlan lány lesz majd. Joci, te beöltözöl most végül akkor?
4: Nem. Nem fogok beöltözni.
0: De azt ugye. Mondtad, megcsináljuk.
1: Milyen jó rappernek.
5: Joker.
4: Na igen. Szóval, hogy hát nem tudom, mert ugye a P9-es csoport, az a vendéglátó is, ők főzni fognak, és én is abban vagyok benne, szóval most így nem tudom, hogy milyen kavarodás lesz, vagy mi.
1: Hát meglátjuk, hogy kik lesznek akkor, akik még beöltöznek majd a farsangra. Most van 15 óra 14 perc, egy picit zenélünk, és akkor utána további részletekkel szolgálunk majd még itt a Tanex farsangot illetően, a rádió Tanex adását halljátok.
5: Mondtam volna valamit.

0: Jó, Tanex Rádió, jó reggelt kívánunk mindenkinek, sőt, jó reggelt, hanem már jó napot kívánunk mindenkinek, innen a távoli Kispestről jelentkezünk. Hát én azt gondolom, nagyjából egy ilyen 4 óráig tart majd ez a műsor, addig beszélgetünk itt farsangról, beöltözésről, Tanexes dolgokról, itt van velünk a stúdióban Piroska, itt van Chester, itt van Attila és itt van Joci, az én nevem Feri, így együtt fogunk majd rádiózni. És hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha ezt az Attila által említett láthatatlan sztorit most újra elővennénk, és hát csak bízhatunk abban, hogy senki sem fog majd elárulni minket, aki hallgatja ezt az adást akár felvételről, mert csak a Piroskával fogjuk ezt az egészet megjátszani. Kérlek, Piroska, foglald picit össze, hogy akkor pontosan mi is lenne ez a láthatatlan jelmez. Van valaki, aki nincs ott, ugye őt fogjuk majd bejelenteni. Te bent ülsz a zsűriben.
1: Igen.
0: Ugye ez fontos.
1: Igen.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy miközben a konferencé, vagy én, az interjút készítjük, addig neked az arcoddal nem szabad elárulnod, hogy ez a te hangod. Tehát most játsszuk el úgy, hogy én vagyok a kérdező, te pedig a láthatatlan lány.
1: Jó.
0: Jó? Na. Szia! Neked mi a jelmezed?
1: Szia, én a láthatatlan emberke vagyok.
0: Miből készült a ruhád? Láthatatlan szövegből.
1: Láthatatlan.
2: Aurából
0: tényleg. És lehet segíteni, hiszem azt, hogy össze. Aurából készült ez a szöveg. Jó. Igen, igen. Mit kérdezzünk még?
3: Nem mióta tudom. Vagy láthatatlan?
0: Ez nagyon köszönjük, Chester. Hát akkor tesz csak a Chester kérdezzen.
1: Hát...
0: Mióta vagy láthatatlan?
1: Már régóta.
0: Mondjuk legyen az, hogy a hétfői adás óta.
1: Igen.
0: Na és akkor ezeket lerögzítjük, és akkor utána úgy csináljuk, hogy annyi helyet hagyunk ki a válaszait között, amennyi az oda illő kérdésnek a helye.
1: Rendben.
0: Én azt gondolom, én be fogok öltözni, de...
3: És ezt tudhatjuk, hogy minek?
0: Igen, én kecstárgyas Ferinek fogok beöltözni.
1: Ez jó.
0: Kecstárgy díler leszek, aki különböző kecstárgyakkal üzletel. Ideverek, odaverek mindenhol a feszületek, és hasonló mottóval fogok majd dolgozni. Ami azt jelenti, hogy egy sapka lesz rajta, ami amúgy is szokott, illetve meglátom még, de hogy ki fogunk majd akkor sorsolni valamilyen kecstárgyat a tombolán. Sikerült ezt a projektet megszerezni magamnak, tehát tombola sorsoló leszek.
3: És te amúgy tombolázol már, mint hogy vettél tombolázat?
0: Nem én vettem, hanem az Ivett megvette a 7-es számú szelvényt, a szerencse számom is egyben. Úgyhogy ha én nyerek, akkor majd más fogja.
3: Nekem van egy 6-os.
0: Ó, amik az is jó, 6-os is.
1: Nekem egy 5-ös.
3: 6-os meg egy 10-esem van.
0: Chester?
4: Nekem van egy 13-as.
0: Aha.
4: Meg van 2-21-es, szóval az egyik 21-es remélem a torta lesz.
3: De nem, azt majd vissza kell adnod, ha 2 van. Azt mert az vissza. Egyik az, ami nálad van, a másik az, amit beledobnak a dobozba, a harmadik
1: nem.
3: Pedig... Nem. Hogy
4: több szín van.
1: Két szín van, kék és
0: elnök
1: piros.
0: Elnök azt mondja, hogy mondja, hogy van.
3: Ja.
1: Kék és piros, és ha például a kékből szeretnél, akkor ugye ott mond a számot, és abból kapsz.
3: Ja, hogy külön lesz a kék, meg a piros is. Szóval,
1: nem,
3: hogy külön...
1: két szín van, igen. És abból választhatsz.
3: Igen. Azt számú. Tudom, na. Azt tudom, oké, de hogy a kék tombola, meg a piros tombola, az külön lesz? Külön húzás lesz
1: nem.
3: A kettő?
1: Nem, egybe lesz egybe. A kalapba.
3: De akkor lehet benne kék 21-es, meg piros 21-es.
1: Igen, és hogyha a piros 21-est húzták ki, akkor az megy ki, vagy ha a piros, akkor az.
3: Értem, és akkor neked egy kék, meg egy piros van.
4: Igen, és lehet, hogy az egyikkel levegőt nyerek, a másikkal meg
3: egy tortát. Igen, a legjobb.
0: Oh. Jó, akkor, akkor legyen az, hogy akkor az a projekt, hogy a láthatatlan lány, az tulajdonképpen az akkor a Rádió Tanexnak a jelmeze végül is. Akkor ez az első közös projekt jelmezünk, igen. Hiszen közösen jött létre.
3: Igen.
0: Minden rendben van, csak ebben jó van. Nem is tudjuk, de azt gondolom nem mindent kell bemondani a rádióban.
3: Nem.
0: Jó, közben visszaérkezett hozzánk Rebeka. Rebeka, mik az idő határai, az idő korlátai, mik az pontos időpontok a farsangi napot illetően?
5: Farsangi napot kb. Úgy terveztük, hogy a ki mit tud, a tombola, meg a jelmezverseny, azok kb. Ilyen fél óráig fognak tartani.
0: Elég lesz az idő arra?
5: Hát reméljük.
0: Kell majd, nem?
5: Igen, de hát attól is függ, hogy hányan lesznek, mert a tavalyiból kiindulva az így nagyjából elég volt, de lehet, hogy idén sokkal többen jönnek, mert
3: és mi van, ha többen jönnek, akkor hát húzzátok akkor az időt vele, vagy?
1: Na, akkor meghosszabbítjuk.
5: Hát akkor meghosszabbítjuk, hát mert úgy amúgy értem. Igen. Tehát a végén kb. Ilyen két órát hagytunk a táncolós részre, de hogy abból nyilván le lehet csippenteni.
3: Két óra volt a táncolás? Akkor.
5: Mikor?
3: Vagy mit mondtál még?
5: Hogy két órát terveztünk most a táncolást.
0: Ó.
5: De tavaly,
3: és ez a tánc, ez a tánc amúgy ez hogy lesz? Itt ez is ilyen fellépések és verseny lesz? Vagyis ilyen zsűrizés a táncban is? Vagy csak simán táncolnak?
5: Hát erről lehet beszélni, de eleve úgy terveztük, mint tavaly is úgy volt, meg általában szokott lenni, hogy van ilyen szabad tánc.
3: Ja, hogy arra rész, igen.
5: Amikor mindenki táncol, ahogy szeretne, de ajaj, lehet persze azt is zsűrizni, hogyha minden áron mindent zsűrizni akarunk.
3: Nem feltétlenül, én csak kérdeztem, mert hogy nem tudtam.
5: Nem, ezt így
0: meg megpróbálom addig még elhozni a keverőt is, mert rájtólag a Bagoly Vivi meg tud keverni. És akkor hát, ha rá tudnánk venni, hogy egy picit akkor villancson abból. Vagy bárki, aki tud keverni, de mintha róla hallottam volna, hogy egyébként ő akár még keverni is. Tehát ezt megláttam még, de minden esetre kitelepítünk ide egy keverőt két CD-vel. És akkor CD-re rá lehet tenni a zenéket, és akkor lehet itt kevergetni egész nap. Azért lenne, hogy valaki tudna keverni, mert akkor megtaníthatna engem is legalább valamennyire.
5: Van itt ez a srác, akinek nem tudom a nevét, de itt ül az ajtó előtt, és ő volt ez, aki még a múltkor mondta, hogy ő a szcenikus képzésre jár, és amúgy szokott
0: diszkózni. Itt most hárman ültek kint a közül.
5: Igen, közülük az egyik, aki most éppen rajzol, úgyhogy esetleg még
0: jó, bevonjuk majd még őt is.
3: A Simonra gondolsz?
0: Te nem csinálsz a keverni, Attila?
3: A másik fiú, mert a Simont, tessék
0: még. Nem csinálsz a keverni?
3: Hát, próbáltam, de annyira nem dzsanázom.
0: Nagy nehéz egyébként.
3: Tudom, én inkább énekelek. Aha. Szóval, hogy én azt szeretem, hogyha nekem csinálják a zenét.
0: Nem? Én meg szelektorkodok. A szelektor ugye az, aki nem DJ-zi, csak egymás mögé rakja ezeket a számokat. Hát nagyobb biztonság mégis, mert a DJ-zés az művészet, mert hát én elképesztő ritmusérzéke, meg ilyesmi.
3: Van egy ismerősöm, aki versenyszerűen DJ-zik.
0: Mert nekünk is a rádióban vannak ugye tilos rádió DJ-k, és tényleg én legutóbb így ízébe lekukkantottam, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz. Tehát tudod, hogy így látod, patikat csavargatnak jobbra-balra, semmi.
3: Persze, kívülről vagy minden olyan könnyebbnek tűnik, nem, mint hogyha meg már benne vagy, az már úgy már nem olyan egyszerű.
0: Így van. Jó. Joci, hogy lesz? Lesz egy kis reppelés, lökjünk-e be esetleg egy kis alapot? Lökjünk. Nem elegítésnek. Hát, ha látha.
3: Persze,
0: jó, mindegy, és akkor jó. Meglátjuk, hogy mi lesz. A Rádió Tanex adását halljátok. Most innen Kispestről, most innen mindig Kispestről rádiózunk, tehát ez nem egy ilyen most, és akkor zárásképpen egy picit egyik kedvenc alapunkkal fogunk majd most foglalkozni. Leesett a?
1: Talán.
0: Óriási volt.

0: De perc. Ja. Facebookon fogsz nekem könyörögni. Aztán a kezedet össze fogod tenni. Ja. Kár, hogy nincs itt velem a Benji. Pedig ő nagyon jól tud rappelni. De tudom, hogy fejlődök hétről hétre. Mert én eltaposok minden kis férget. Ja. Ennyit tudtam mára. És befejeztem. Mert én nem vagyok egy páva.
1: Jó. Én azt gondolom, hogy tényleg hétről hétre fejlődsz, Jocsi, nehéz, bárki, aki egyetlen...
2: Freestyle, ez nagyon nehéz.
1: Nagyon egyébként. Én pont azért meg sem merem kockáztatni.
2: Én sem, soha nem is próbáltam.
1: Párszor belefutottam, és tényleg a Jocsi hozzám képest egy rappelő, a kín rímeknek a legszélét hoztam össze, és valóban az van, hogy akkor működött, hogyha káromkodtam én is. Tehát, hogy valahogyan ez annyira érdekes, hogy ilyen erős érzelmeket kell beletenni ahhoz, hogy az ember valóban tudjon mondani valami tényleg ilyen releváns dolgot, túl azon, hogy ilyen Petőfi, anyám tyúkeszerű rímekkel próbálkozik az ember.
0: Meg amúgy most meg is erőltettem magamat, mert olyan, mert most így az érzés nehezebb kiadni így csúnya beszéd nélkül, meg minden, szóval, hogy így furcsa. És így azért nagyon parás volt, meg ilyesmi.
1: Igen, mert nekem is például, ami érdekes, hogy ami jobban megy, az, hogyha így valami ismert számra saját magam által költött szövegeket énekelek rá, és akkor ki is jönnek a rímek. De abban a percben, hogy el kéne kezdenem ütemre mondani, abban a pillanatban hasonlóan Jocihoz én is elveszítem a fonalat. Valószínűleg ez amúgy gyakorlás kérdése. Tehát minél többször, minél inkább, aztán azt nem tudom, hogy mikor kinek jobb a freestyle, vagy kinek a megírt szöveg, mert a Benji például mindannak ellenére, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó nyomja, azért ő is panelekből dolgozik. Mindannyian paneleket szedünk elő, ilyenkor 2-3 jó megírt szövegünk van, és akkor utána azokat próbáljuk így előhozni. Rebeka, te próbáltál már rappelni?
3: Hát ez túlzás, de régen nagyon sok rappet hallgattam.
1: Na, és miket szerettél?
3: Hát igazából a negyedikesen az MC Ducky volt a hatalmas példaképem.
1: Az MC Ducky, ő a...
3: Aki az Emergency House-ban, vagy valami ilyesmiben volt énekes.
1: Nagyon ritka magyar MC-k egyike.
3: Igen. Ez csodálatos volt ez a kazetta.
1: Ő volt az, aki ilyen autóbalesetet szenvedett, nem?
3: Nem
1: tudom. Ő az a lány, aki...
3: Az nem a Judy.
1: Vagy az a Judy?
3: Igen, azt szerintem.
1: Akkor sztorikat összekevertem.
3: Igen, az MC Duckyvel fogalmam sincs, hogy mi van, aztán egyszer még visszatért azon kívül, az egy közetten kívül, és ennyi. Nem voltak olyan nagy számai utána.
1: Megnézzük mindjárt, hogy mi újság mostanában MC Duckyval, bár nem lepődik meg, hogyha az MC Duckyból egy picit valami több lenne van. Egyébként, vagy legalábbis... MC Ducky, az igazi. Na, hát akkor szóljon nekünk. MC Ducky, Nőből vagyok című száma, 5 évről ezelőttről.

0: Jó napot kívánunk mindenkinek, a rádió Tanex adását halljátok, innen Kispestről jelentkezünk a Tanex szakképzőből, ezt a rádiót a stream.tilos.hu/radiotanex linkre klikkelve tudjátok hallgatni, és azon beszélgettünk itt Piroskával, hogy milyen jó lenne egy ilyen kívánság műsor, vagy egy ilyen szemküldős műsor a Facebookon. Hogyan tudod ezt elképzelni, hogyan tudnak ezt megvalósítani vajon?
1: Hát úgy tudom elképzelni, hogy kérjük ezt Facebookra,
0: mert
1: és akkor kommentelve odaírják, hogy kinek, és hogy milyen zenét.
0: Akkor legjobb talán ilyen Facebook live-val összekötni ezt, ugye?
1: Igen, igen.
0: És akkor lehet küldeni számot mindenkinek, és neked egyik már lenne, akinek küldenél, úgy lehet.
1: Na, igen.
0: És kinek küldenél számot?
1: Az egész iskolának.
0: Já. Já. Küldöm. Szóval, és melyik számot? Akkor Attila most ilyen technikusunká vált, és akkor ő megmond...
1: Még nem tudom, melyik számot.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy melyik számot. Neked már megvan egyébként a kis készülő performance?
1: A Chester mondja.
0: Igen. És akkor Chester, kérlek, hogy akkor mondd meg, hogy akkor melyiket. Neked tévézned kéne, Chester, egyértelműen látszik, hiszen...
2: Hello, hello. Szép jó napot minden embernek. Innen a távoli Kispestről jelentkezem. Chester Brightmore vagyok. Chester Chet Brightmore.
0: TV műsor neki.
2: Fecó, hello Fecó. Feri.
0: Szóval?
2: A 21 Pilots-tól kérném szépen a Hate Hands című számukat. Küldeném Herner Tündének és csak neki. Szeretlek, babám. Nem vagy a babám.
0: De úgyis, hogy bepötyögöd, hogy ne kelljen itt a... Igen, 21 Pilots.
2: A legelső.
0: Ki ez egy rock banda, vagy kik ezek? Igen?
2: Ők egy kéttagú zenekar.
3: Uh-huh.
2: Az énekes az egy fiatal, szép hangú bácsi.
0: Aha.
2: A másik tag pedig egy dobos.
0: Jó, nagyszerű, akkor szóljon nekünk a 21 Pilots. És akkor kinek küldöd? Piroskás, te küldöd.
2: Még tudok beszélni az énekesről, ha gondoljátok.
0: Szerintem külön rock műsorban majd, jó. Amit úgy látom, hogy így a külsődet, illetve most így ilyen, elmondom a hallgatóknak, hogy egy nagyon divatos napszöveg és egy rendkívül trendi sapi az, ami Chesterre fölkerült, és azonnal úgy néz ki, mint az, ami MTV-s rock műsor készítő lenne. Biztos vagyok benne, hogy ilyen műsor is lesz. De kinek küldi Piroskás ezt a számot?
1: Hát én ezt senkinek, nem ezt a számot szeretném.
0: Hanem melyiket szereted volna? Akkor azt küldjük, hogy te találtad ki. Ezt most a Chester mondja, hogy ő küldi, de egyébként a Piroskának volt az ötlete. Úgyhogy, Piri?
1: Egy remixet.
0: Melyik remixet?
1: Nem tudom.
0: Jó, akkor ameddig Piroska kitalálja, hogy mi addig elküldjük akkor a Chesternek a szemet. Chester, te kinek küldenéd?
3: Herner Tünde.
0: Kinek?
1: Herner Tünde.
0: Herner, akkor Herner Tündének szól néhány másodperc, akkor most ebből a számból.

0: Sajnos benne kapcsolom. Jó napot kívánunk mindenkinek, a Rádió Tanex adását halljátok. Továbbra is folynak a próbaműsorok, a próbaadások. Jelenleg Jóci, Attila, Chester, Rebeka, Piroska és jó magam Feri rádiózunk itt. Ez egyfajta ilyen kis, hogy is mondjam, farsangi előkészület. Most jelenleg éppen a számküldést próbálgatjuk. Arra figyeljünk, hogy ne nyúljunk hozzá a mikrofonokhoz. Itt elsősorban most magamra gondolok, illetve Piroskára, aki ráhajol. Kérlek, így van. Nagyszerű. És akkor közben már is Horváth Tamás Kék Végtelen című száma. Kinek küldöd ezt, Piroska?
1: Ezt az egész iskolának és mindenkinek.
0: Jó suli, ezt szeret ide járni?
1: Igen, nagyon.
0: Óriási királyság szerintem, és egyébként itt végre lehet rendesen rádiózni.
1: Sok szeretettel hallgassátok.
0: Hajrá.

0: és már is itt vagyunk, Horváth Tamás Kék Végtelen című számát hallhattuk, amit Pirosa küldött az egész általa rajongásig szeretett Tanex szakképzőnek, és hát akkor már is utolsó programelemünkhöz érkezünk, ami mi lesz most, Attila?
1: Ja, hát... Hát a Rebbi megkért engem még a múltkori adásnál, hogy énekeljem el a... Mert hát sajnos kimondtam, hogy el tudom, de mindegy, a lényeg az, hogy azt megkért, hogy énekeljem el az Oroszlán királyból az Egyek vagyunk című dalt, és japánul.
0: De egyébként te foglalkoztál énekléssel, vagy ilyen fontos szerepet töltve az életedben az éneklés?
1: Én 4 évig tanultam énekelni. Magánéneken ugye itt, meg én eleinte is, szóval én nagyon szeretek zenélni, meg nagyon szeretek úgy hangszeren is játszani. Nem nagyon tudok, de mondjuk zongorán eléggé megyeget, de amúgy igen, szóval szeretek énekelni. Már mondjuk egy ideje kijöttem a gyakorlatból, mert már egy ideje nem próbáltam, úgyhogy biztos, hogy lesz benne hamis, biztos, hogy lesz benne egyéb, de megteszek mindent tőlem telhetőt. A japán nyelv az meg hát furi lesz, meg lehet, senki nem fogja biztosan érteni, de nem halandzsázok, azt megígérem. Szóval tényleg japánul fogok beszélni.
0: Föl sem merült bennünk.
1: Rendben.
0: Akkor
1: annyi, hogy
0: kis előkészületek zajlanak Joci segítségével, és akkor induljon a show.

0: 私たちは親子なんだから。
1: いいでしょう。

0: Fantasztikus. Fantasztikus volt, nem sokat kérünk. Hát azt gondolom, ez a Tanex rádió, ez, ami tényleg épp észre felfoghatatlan, hogy ebben a rádióban tényleg japánul az oroszlán királyt hallottuk Attila előadásában. Az is lehet, hogy ezt megvillantott a farsangon, ki tudja. Elő lesz készítve, úgy mondom.
1: Bár mondjuk egy kicsit izé volt, mert ugye énekelt alatt a... Hát ugye a playbackről ment, és ugye egy picit nehezebb ilyenkor, mert ugye van, hogy az ember ugye megtanul valamit énekelni, és egy kicsit olyan sajátossá teszi. Szóval, hogy ugye nem lesz mondjuk az eredeti, hanem mit tudom én, mondjuk mások egy kicsit más hanglejtéseket csinál, más ugye, és ugye én is így vagyok például ezzel a zenével, csak ugye így nehéz volt, mert ugye énekelt alatta, de hát jó, igen, ez volt.
0: És lámlám, hogy repül az idő, a Tanex rádióval már is mindjárt 4 óra van, ami azt jelenti, hogy 1 órás adásunk most itt véget ér, nincsen más hátra, mint hogy a terveinket megbeszéljük a jövőt illetően. Ami biztos, az az, hogy pénteken akkor farsang van, giga kitelepülés, 7-8-as terem, ha jól emlékszem, fellépők, Chester konferenci. Ami biztos, még péntek reggeli rádiósót nyomunk akkor Chesterrel és Attilával így 3-asban, mert technikai személyzete szükségünk van. Jó, akkor Chester nem, azt mondja a kezével. Nagyszerű, akkor a kifordulás nagymestere, akkor a piroska, viszont meg kell csinálnunk a láthatatlan jelmezt, és ha meglátjuk, hogy akkor azzal meg, akkor holnap fölvesszük a láthatatlan jelmeznek a szöveget. Mikor lenne jó neked?
2: Holnap azt hiszem délig van órám.
0: Nagyon jó, prima. Én itt leszek már holnap szinte egész nap, és akkor lerögzítjük ezt egészet. Igen?
3: Én viszont, ha a pénteken tényleg nem jönnék, akkor csak egyetlen egy kérést szeretnék, hogy teljesítsetek, hogy reggel vagy a talk show előtt, vagy a talk show után egy számot szeretnék küldeni egy személynek, a Bíró Vivian Enikő nevezetű hölgynek, a legjobb barátomnak szeretném küldeni a Stretched Out című számot a 21 Pilots bandától.
0: Jó, akkor vagy küld el nekünk, vagy gyere be, és akkor szerintem én azt javaslom neked egyébként, hogy erőszakold meg magad, és akkor gyere be talán morning show-t csinálni együtt, és akkor akár vele is, de az fontos, hogy ez az adás, ez 8 órakor fog kezdődni, 8-tól 10-ig, és mivel legalább 3-an kell lenni minden egyes alkalommal, mert technikai személyzete van szükségünk, illetve 2 speakerre, és akkor ezt már valószínűleg Facebook Live-on is meg fogjuk majd lökni. A mai napon Joci volt velünk, Attila, Chester, Rebeka, illetve Piroska, az én nevem Feri, és akkor közben, igen, Attila, mondja. Lehet, hogy közben, mint hogyha lett volna egy
1: ilyen... Nem akartam semmit mondani.
0: Jó, és akkor közben itt kisebb stúdió átalakítások, és akkor már is folytatódik zenével, illetve hát véget ér mai napra a Rádió Tanex aktuális próbaadása itt a kispesti Tanex szakképzőben.
3: Rádió.

0: lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban, s hasztalan reméltem, hogy kiélek az igazság előtt. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24

0: öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártak. Azóta mennyit halványult az éjjel, kutamban már vadrózsák alszanak. A költőherceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludj csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhamvat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatak elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? Amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó balást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét,

te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással, lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át, őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

0: végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra, riskobogásos üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék, a kedves meg a gyilkos szándék, s holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasad bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holtat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, a végül kalap levéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb, rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részre, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ett, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe lésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.
1: Reskó a szolgafalra.
0: Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, s a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon. Derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben, rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. És angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Mi vagyunk.

0: mi vagyok. Mi vagyok a vérmes balkon alatt. Két zászló között. Gondolat.
1: Madár.
2: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
3: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundjén, meg ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak, vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat, csak nem akar egész ilyen utatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el-a-művészettől. Vagyis el-attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélye, hogy azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Rahóti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, az én szerencsétlenek.
4: Nem hittem, Kassák Mester, az az ember, az a
1: az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimat győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elmúlt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, és a körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékosz a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet.

énekeltek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi kasszáját.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngysor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon téveigünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs, egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt. Máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezett élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel. Körséta. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
0: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok házai, erdők fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolsóbb. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehúltak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költőművészet Tolstójjal az élükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a tolstói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki bent van a folyó közepén. Amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, hogy az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajd, bőrci, arcilük miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy, a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyunk.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre kinevezett, vagy kiszemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti, humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Franciaországba a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikába nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott valami községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valójában az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista. Nacionalista szót még tisztázni kell, mert ez a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni,
Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban a szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami orgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számolt. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teremt, és ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam át, dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Ireg puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan újjasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait. Ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, vagy a családomnak, a falujától összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre azt hiszem nagyon nagy nyomot hagyott. Még érdekesebb volt azonban, hogy noha anyai nagyszüleim teljesen a hitetlenség, a tökéletes fölvilágosodottság szellemébe neveltek, apámnak az anyja annál bigottabb vallásos volt, szintén pusztán élt, igen módos Juhász Számadónak a feleségeként, és elég gyakran átvittek, és ott is tartottak a apámnak az anyjánál, és mivel az a család azt hitte, hogy én el fogom veszíteni a lelkemet ebbe a református fölvilágosodott nevelésbe, hát majdnem vallási leckék alá fogtak, és megismertettek a katolikus vallásnak minden érdekes, majdnem azt lehet mondani rituáléjával. Öreg asszonyok gyűltek össze nagyanyám sötét konyhájába, hogy megtakarítsák a petrólomot, még meg se gyújtották a lámpát. Őszi és téli estéken órák számra 6-7 asszony ott gubbasztott, kukoricát morzsoltak, szóval olyan munkát, amit ülve is, sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karba mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit,
azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című versen például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságon.

0: Enyje, Dina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na, nem baj. Mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám! Miért nézegeted magad a tükörben? Ugye, azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled. Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu, nyáu.
0: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
1: Nyáu.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad, megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák!
2: Most ne álmodozz! Induljunk! A tül puha és átlátszó, könnyen átjuthatunk.
0: Igen! Átjutottunk!
1: Igen! Átjutottunk! Utánam! Fussunk!
0: Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
2: Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
0: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz. Ott állnak.
2: Kicsodák? Senkit se látok.
0: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
3: Gyermekhangokat hallok.
4: Képzelődsz. Fel kell jutnunk az asztalra.
0: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
2: Miért ne? Odavalók.
4: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
0: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
2: Mert fordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden, mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
2: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bolyhos bokor mozog.
0: Dina, oda nézd, milyen szép virágok. Rózsa, lilió, árvácska.
2: Nyáu. Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb. Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágokkal.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szára. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
2: Alice, tényleg, mint a zsugorodnánk.
0: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés, pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok.
6: Ha,
5: Szírom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág állt ki a törzséből.
3: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
6: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
3: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
2: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
6: Ne szólj közbe, árvácska! Hát még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
2: Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
7: Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
2: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
3: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek találok. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
2: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábaim.
3: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
2: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
3: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág.
7: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
6: Hoho, elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak.
3: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább.
5: Kihúzta a gyökereit a talajból.
6: Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy.
2: Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon.
3: Az árvácska volt a legkedvesebb.
7: Nyáu. Mégsem áldogálhattunk ott egész délelőtt.

0: szava. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
0: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
0: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
0: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
0: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
2: A domboldal tulajdonképpen völgy?
0: Hozzá tartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
0: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
0: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
1: Igen, a gyalog az egyenesen lép, a futár...
0: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
0: Indulás! Utánam!
1: Jó, ne olyan sebesen! Álljunk már meg!
0: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam!
1: Eltűnt.
2: Szerencsédre, egy helyben futottatok.
1: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevez egy gyalognak.
2: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
1: Dehogy maradunk.

0: Megérkezett a sakbirodalom kis vonata. Beszállunk.
1: Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást!
0: Bocsánat, szabad ez a hely?
2: Ha leülsz, foglalt lesz.
3: Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót.
0: Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be.
3: Emelt fel.
0: Szívesen, ha bár elég udvariatlan vagy.
2: Mindig leesik a szemüvege, ha utazik.
0: Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
3: Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
3: Mi?
0: A sok királynő hangjára emlékeztet.
3: Mi?
0: Talán te vagy a sok királynő álruhában.
3: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája.
4: A jegyeket kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
4: Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
4: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
4: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőni?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazol.
4: És nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
0: Igenis ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
5: Mozdony csere!
0: Akkor én leszállok. További jó utat!
2: Meg lesz.
0: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
6: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
0: Tudom.

0: Az Erdélyúthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
1: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
0: Pedig nem vagyok árvácska. Őzike a nevem. A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
1: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sok királynő meg kinevezett gyalognak.
0: Így most gyalog vagy?
1: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
0: Az erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
1: Hallod, Őzike?
0: Az erdőszéli ikrek összevesz.
1: Miért veszekszenek?
0: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának élni.

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor, ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez hívtunk most meg vendégeket, vagy ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Ja, és persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésről szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsoltal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk, és ezt egyáltalán nem engedhettük meg magunknak. Nagyon izgalmas volt egyébként, mert akkor indult a magyarországi műkereskedelem a 90-es évek elején, ugye rendszerváltás után, és nagyon izgalmas volt ebbe belecsöppenni, megismerni azokat az embereket, akik rendszeresen aukcióra jártak, megismerni az aukciós házak világát, de aztán meg 94-95-ben éreztük, hogy más utat kell választanunk, és nagyon sokat tanulmányoztuk azt, hogy Magyarországon kik voltak a műgyűjtők, akár a 20. század elejétől, akár a 19. században, és hogy ők mit gyűjtöttek, hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat, de egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.
0: Galériás szempontból ez hogy néz ki?
2: Hát röviden csak annyit, hogy a műgyűjtőket nagyon fontos jól informálni, és szerintem a galériásoknak ez egy nagyon fontos feladata. Én azt tudom, hogy vannak olyan gyűjtők, akik teljesen spontán és mindenfajta előzetes ismeret gyűjtés nélkül vágnak bele a gyűjtésbe, egyszerűen azért, mert valahol kapcsolatba kerülnek kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára, és annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán azt nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit...
0: Akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy...
1: Hát, tudjuk egyáltalán.
2: Igen, igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galérián maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészet te való munkába bekapcsolódni, és végül is, ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és progresszív művészeket képviselek.
0: Mi alapján történik a szelekció? Tehát mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, teket pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
1: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen. És máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjteményt tart fönn, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik, vagy hogy mennyiben más. Mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani, tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve, nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle emberek, mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végig gondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ehhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerek cipőben járt, ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott, tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legprogresszívebb, a nagy nemzetközi szintérbe beilleszthető munkákat hozzák létre Magyarországon. Mi már kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a mi útunk erre felé vezet, és aztán így a nemzetközi szintér felé is nyitottá váltunk. Mi 2002-ben vettük meg az első nemzetközi műtárgyunkat, egyébként éppen itt Budapesten, és egy Tony Craig szoborról van szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
4: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben látok fantáziát, hogy mit tekintetek nagy értékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke meg a módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
0: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
4: A galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
2: Csak gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, hogy tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat. Tehát, hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek. Sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem egy tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállításuk, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
0: Folytassak.
3: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre, amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt, meg amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon az kánonba nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élenjáró intézmény, az a Tate Modern volt, ugye a MoMA és a Tate Modern, de hozzánk ugye a Tate Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tét Moderna az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében. Visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy 2 évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így 2 nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a 2 bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a 2 bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele ebbe az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nem rég indult el ez a folyamat, csak 2 éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutatunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
0: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a Gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamatot, tehát hogy kezd elképzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen. Azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemző, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a második világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, nem régen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többim arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni?
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények is, szóval nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem. És hogy tulajdonképpen, ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik. Tehát, hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket. Tehát mondom, az üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for-profit galériás, sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal. És egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műterembejárós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymás a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakott kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket. Tehát gyakorlatilag az